Te Jézus, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Hiszek egy Istenben.

0: Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Szent

0: Magadnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
1: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
3: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
2: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
2: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög édettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem,
2: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
2: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
2: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Szent Háromság Egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretett lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng által megvilágított úton járjunk,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángjánál felismerjük életünk értelmét,
4: add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
3: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk.
3: Szentlélek, Úristen, tekint szereted jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök atyához.

0: Imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzelfogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton, Pálos szerzetes. Szerzetesi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atya életét olvasom fel regényes feldolgozásban. Szent Mihály Szabó Péter, Pajor András, Özséb. 6. lekció. Hajnalban kelt. A káptalani kápolnában szokása szerint elmondta a misét, majd a többi kanonokokkal a székesegyházba vonultak Zsolozsmára. Minden reggeli feladatnak és alkalomnak megvolt a maga hangulata. A fények, a gyertyák sercegése, a misebor illata, majd a lelki kötelességek után a közös reggeli, friss süteményének párolgása, és ezek után a szellemi munka vonzó, lázas izgalma. Amint a könyvtár felé haladt, Róbert érsek vonult szemben a folyosón kíséretével egy korai előkelő vendég fogadására. A főpap nem akart elkésni a főkapu mögötti fogadóteremből, ezért jó időben elindult, maradt hát néhány perce a szemben jövők megszólítására. Lám, Özséb kanonok már fiatalosan a könyvtár felé vonul. Érsek úr, új munka láza fűt. Csak nem kezdett bele a dekrétumok fejtegetésébe, amiről korábban beszámolt. Csodálom méltóságod emlékezetét, de valóban Gracianus doktor jogi rendszerének magyarázatán dolgozom, és nem lehetek elég hálás érsek úrnak a fontos mű beszerzéséért. Fel kell zárkoznunk a kor egyházi életéhez, mosolyodott el elégedetten az érsek, és amint látom, testvérünk ebben nagy segítségünkre szolgál. A főpap méltósággal bólintott és tovább igyekezett. Özsémnek nem kellett az emlegetett egyházi téren közismert bolonyai forrás után túl sokat kutatni a könyvtárban, pontosan tudta, hová teszi félre napról napra a nagybecsű, messzi földről, míves kötésben érkezett kötetet. Még a kemény fedeleket is gondosan megmunkált csatok fogták össze, a lapok pedig néhol még sercegtek az első felnyitás újdonságától. A latin sorok nem csak a nyelv hibátlanságára ügyeltek, de a pontos és világos megfogalmazásokra is. Néha valami egészen ősi jogi fogalom tört fel, a kort egyébként tájékozottan ismerő és szabályozó mondatokból. Özséb ezen nem csodálkozott. A római jog gyökereiből felépült egyházi rendtartás igyekezett komolyan meghatározni és védelmébe venni a Szentlélektől eredő tudás egyediliségét és az ezzel összefüggő életformákat. Amint a kanonok alapos és érdeklődő tekintettel mélyült el az egyes előírások értelmében, nem akarta, hogy bármi is elkerülje a figyelmét, hiszen a magyarázatok éppen a hazai egyházi élet megnyesegetésére és megújítására, a pápai székhez való szorosabb kötődésre irányultak. Éppen ezért ezzel a gondossággal vette észre, hogy valaki rajta kívül használja a könyvet, és nem csak belelapozott, hanem az általa fellapozatlan oldalak sokaságát is végignézte, a lapok alsó sarkának finom, alig észrevehető, halvány, épp csak új hegyni elszíneződéséből az is kiderült, hogy az illetőt elsősorban nem a betűk és iniciálék szépsége, hanem maga a szöveg érdekli. Próbálta elterelni figyelmét a különös felfedezésről, de a fejtegetések lejegyzése során időről időre feltört benne a kíváncsiság. Ki lehet az a környezetében, aki értően olvassa ezeket a sorokat, és az illetőt miért éppen az újszerű egyházi jog érdekli? Testvérem, nem kételkedem abban, hogy a tudós atyák közül többen is bejárnak ide új szellemet meríteni e vaskos kötetekből, de Gracianus mester dekrétumait lapozgatja-e rajtam kívül bárki más is. Félre ne értsem, nem irigylem, csak a magyarázatok írása közben jó lenne tudnom, ki lát meg mást is, többet is a jeles iratban, mint amennyit én magam ki tudok olvasni belőle. Éliás atya igazi, idős, hajlott hátú, kisé túlnőtt hajú, könyvmolyként kezelte és ismerte nem csak a könyvtárat, de az idejárók érdeklődését is. A ruháját is átitatta már a könyvek, kódexek varázslatos illata, s a mások szemébe tekintett, úgy tűnt, mintha abból is olvasni tudna. Gondolkodás nélkül válaszolt.
Lázár, a több éve káptalani iskolánkban tanuló papnövendék, valamikori úri ifjú használja ki a tanulásra fordított idő megmaradt töredékeit, bebeszögdös hozzám, s olyankor Gracianus doktor művét bújja, de nem ám úgy, mint a kanonok úr, hosszan elidőzve egy-egy oldal fölött. Ő igen sűrűn pörgeti a lapokat. Nem szólok rá, mert féltő óvatossággal teszi, az pedig, hogy merítsen az itt összegyűjtött tudásból, nem tiltja a rendtartás. Nem, nem, szabadkozott Özséb szeliden. Nem is ezért kérdeztem, csak a kíváncsiság hajtott, talán a fiatal szemnek feltűnt olyan részlet is, ami az én figyelmemet elkerülte. Megpróbálom szóra bírni őt. Nem lesz könnyű, csendes, elmélyedt ifjú. Ő maga is volt korábban tanár, pontosan tudta, hogy tartozik megkérni az előjárót, a szublektort. Engedje vele szót váltani a fiatal növendéket. De tüzetesebben nem akart magyarázkodni, mert nem lehetett biztos benne, hogy az ifjú engedéllyel vagy a kutató szellem szertelenségével lapozgatott-e bele az értékes új kódexbe. Ezért csak arra hivatkozott, hogy magyarázatainak szerkesztéséhez az egészen fiatal egyházfik meglátását sem nélkülözheti, s ebben Lázár tartja a leginkább mérvadónak. A kerengőben találkozhattak, s a lemenő nap tört fényénél az esti imaóráig volt idejük beszélni. Özséb a lényegre tért, s mindjárt mentette is Éliást, a könyvtárost, hogy az sötét szándék nélkül árulkodott, de ő maga sem számonkérésként, sokkal inkább tanuló figyelemmel hallgatja. Atyám, bizonyára megért, kezdte kissé szorongva a papnövendék, mintha az embernek két szíve lenne. Az egyik ide vonzott, Krisztus feltétlen szolgálatába, a másik egy ismereten, mégis minden fehér népben ismerős asszony karjaiba. Az első vonzás hasonlíthatatlanul nagyobb, a másik viszont naponta kikezdené a magamkorú férfi szent hűségét. Özsébe szóra férfi, szinte rejtve, a kőpadon mellette ülő Lázára nézett, de nem akarta belé folytani a vallomást. Csak a szeme sarkát, halántékát és arcának egy keskeny részletét láthatta. Ebben egy gyerekfiú vonásai villantak fel, egykori pajtásainak fadóc ártatlansága. Lázárban immár megszelidítve, de távol még az igazi felnőtt érettségtől. Hogy ne értenélek, fiam? Válaszolt, s maga is elcsodálkozott, hogy tegezi a növendéket, de érezte rajta, hogy ettől jobban megnyílik. Ahhoz, hogy hivatásom vonzásában megerősödjek, két utam adódott, az imádság mélysége és a tudás tisztasága. Gyerekkoromban gyakran hallottam tudós urak beszélgetését szüleim házában arról, hogy mivé is lesz az egyház, amely csaknem 200 éve ketté szakadt, és mi kell ahhoz, hogy fennmaradjon, amikor annyi veszély fenyegeti. Azért jelentkeztem a papságra, mert hiszek az üdvözítő ígéretében, amely az idők végéig megőrzi az apostolok szikláját a pokol kapuitól. Özséb próbált komolyan figyelni a fiatalember mondójára, közben viszont óhatatlanul elcsodálkozott beszédének gazdagságán. Mielőtt Gracianus dekrétumai megérkeztek volna, már hallottam a könyvről, otthon is, a szublektor úrtól is, és türelmetlenül igyekeztem megtalálni a módját, hogy hozzájussak. Éliás atya pedig jóságos cinkosnak bizonyult. Mi vonzott a híres könyvhöz ennyire, testvérem? Szakította félbe Özséb. Az egyház megújulását kerestem benne. Egy új jogi rend felépítését, tudásunk, lelki gazdagodásunk friss forrásait, válaszolt az ifjú, a lelkesedéstől kissé kizökkenve eddigi nyugalmából. De meg kell mondanom, hogy még jobban elbizonytalanodtam. Özséb felhúzta a szemöldökét, de közben kissé el is mosolyodott. Nem biztos, hogy képes leszek segíteni rajtad, mert ahogy a lapokon heves érdeklődésed nyomait látom, jóval előrébb tartasz az olvasásban, mint én. Bocsássa meg, atyám, remélem semmi kárt nem tettem, de fűtött a kíváncsiság. A bevonulásom előtt is érdekeltek a világi tudományok, a bölcs gondolkodásmód, bárkitől eredt is.
Gracianus mester azonban a könyv első felében egyházi tanításként óvja, sokszor tiltja is a papokat a világi szerzőktől. Van, akit egyenesen veszedelmesnek tart, és erőteljesen hangsúlyozza, hogy az Isten országa nem a nézetek szándékos szembeállításának láncolatával, hanem az evangélium egyszerűségével valósítható meg. Ebben pedig még hivatkozik is Szent Hieronymusra, a Szentírás jeles tudósára. Amint viszont hátrébb lapoztam, újabb dekrétumok szólnak arról, hogy éppen a Biblia helyes értelmezése érdekében a papokat komoly tudományos képzésben kell részesíteni. Ebben pedig már Augustinus atyánkat idézi, aki szerint az összes hit számára fontos tudást, amely akár ha a világi elmékből született is, az isteni tudományok művelésére kell fordítani. Őről a meg pontosan tudjuk, hogy műveiben felhasználta néhány Krisztus előtt élt elme megállapításait is. Akkor viszont én most miben higgyek? Lázár korban önmagát megelőző fejtegetésének lezárásaként ez az egyszerű kérdés megint egy gyereket jelenített meg Özsébnek. Ezért a tőle telhető legszelidebb válasszal élt, belátva, hogy a zsenge tekintetben értő szellemre talált. A megoldás nagyon egyszerű, fiam, és néhány mondatban összefoglalható. Az evangélium a legnemesebb tudomány, amely magától az Isten fiától származik. Ezért hát nem a világi tudományok határozzák meg annak értékét és értelmezését, hanem az evangélium a mérlege minden más tudománynak. De amelyeket igaznak talál, azoknak tükrében a tanítása is pontosabban feltárható. Hiszen minden igaz tudomány a Szentlélek műve, ahogy maga a Biblia is. Lázár erre mélyet sóhajtott, és az eredményes meggyőzés jeleként bólintott. Özséb pedig csendben hagyta, hogy emészze a magyarázatot, de közben eltűnődött azon is, hogy bár-e növendék őrlődik és tele van embert próbáló kérdésekkel, mindig az ilyen fiatal elmékben éled újra az egyház és általa a magyarság szellemisége is. A friss, végtelenre nyitott érdeklődés révén, amely nem nagyolja el a válaszokat, és ezért hajlandó megszenvedni értük. A lemenő nap magára hagyta a kerengő cserjéit, oszlopait, megszólalt az esti zsolozsma harangja. Kedves hallgatóink, rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban Boldog Özséb atyánk életrajzát, regényes feldolgozását olvastam fel Szent Mihályi Szabó Péter és Pajor András Özséb című könyvéből. Köszönjük, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Inára hívjuk Önöket. A következő közel egy órában a szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, hát eddig tartsanak velünk, imádkozzunk ma este is együtt.

0: Áldunk és magasztalunk, jóságos Jézusunk. Köszönjük, hogy itt jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy hódoljunk neked. Hogy hálát adjunk az életünkért. Hálát adjunk azért, hogy meghallottuk a te hangodat. Hálát adjunk, Urunk, mindazért, amire nap mint nap tanítasz minket. És köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy te megígérted, hogy velünk maradsz a világ végéig. És köszönjük a sok lehetőséget, amikor megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a te igédből táplálkozhatunk. És köszönjük, Urunk Jézusunk, papjainkat, akik nap mint nap hirdetik nekünk az evangéliumot, és szent lelked vezetése által megérthetjük mindazt, amit egyen-egyenként általa üzensz nekünk. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes papért, akik ezt a hivatást választották. Köszönöm, Uram, hogy először is meghallották a te hívásodat, és döntöttek te melletted, lemondva olyan dolgokról, amikre lehet, hogy azelőtt vágytak. Te melletted döntöttek. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes alkalomért, amikor kiszolgáltatják nekünk a szentségeket. És Uram Jézusom, bocsásd meg nekünk, hogy mégis olyan sokszor közömbösek vagyunk, hogy mégis olyan sokszor a magunk bajáért fordulunk hozzád, és megfeledkezünk papjainkért imádkozni. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy nem vállalunk elég felelősséget, hogy imádkozzunk őértük. Bocsáss meg, hogy egyre jobban fogynak azok, akik válasszák ezt a hivatást. Adj nekünk kellő éberséget, Uram, hogy ne csak magunkért és a közelünkben levőkért forduljunk hozzád, hanem papjainkért is nap mint nap kérjünk, hogy egyre többen meghallják a te hangodat, és hogy általuk tudj szólni hozzánk. Áldunk és dicsőítünk téged, Urunk Jézusunk, és hálát adunk neked minden kegyelemért, amelyet papjaink által adsz nekünk. Áldott legyen, Uram, a te szent neved, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért. Hálát adok a felszentelt szolgáidért, akik által nap mint nap megújítod az áldozatodat itt az oltáron. Köszönöm, Uram, hogy a kenyér és bor átváltoztatásának ereje mellett megadtad nekük azt az erőt is, hogy az emberi szíveket, az emberi életeket átváltoztassák. Köszönöm, Uram, a bátorságukat, hogy meghallották és elfogadták a te hívásodat, hogy jöjj és kövess engem. Köszönöm azt a bátorságot, hogy az életüket adták, hogy használd őket, és cselekedj általuk. És mégis kérem, hogy újítsd meg ezt a bátorságot, hogy erővel is, hatalommal hirdessék az evangéliumot, hogy örömhíré váljanak, hogy megelevenedjen általuk a te szavad és ígéreted, hogy mindazok, akik hisznek benned, ugyanazokat a dolgokat cselekszik, amit te tettél, sőt, még nagyobbakot is azoknál. Köszönöm, Uram, hogy a kor kihívásai, nehézségei, feladatai, viharai közepette is szólsz a te szolgáidhoz, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. És hálát adok, Uram, hogy velük vagy, velük maradsz, és megerősíted őket. Amen. Amen.

Áldott légy Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatárt szívvel borulunk le elődbe, és hálátunk elsősorban a te szent jelenlétedért. Hálát Jézusom azért, hogy egy szívvel, egy lélekkel hozhassuk elődbe papjainkat, felszentelt szolgáidat, akik igen tudtak mondani a te hívásodnak, akik meghallották a te hangodat, és megérezték azt a meghivatást, amire meghívtad őket, hogy az élet szentségére igen tudtak mondani. És ezért van most hála a szívünkben, hisz azt is mondod, Jézusom, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjen munkásokat aratásában. Szükségünk van, Uram, papokra, szükségünk van, Uram, arra, hogy a fiatalok is meghallják a te hívó hangodat, hogy az a sok fiatal, akit meg akarsz szólítani, akiket meg akarsz hívni, igen tudjanak mondani a te hívásodnak, hogy rád figyeljenek, hogy bátorságot kapjanak, hogy hitet kapjanak tőled, hogy saját erejükből nem tudják ezt megtenni, csak veled, benned és általad, Uram, tudják megtenni ezt a hivatást. Segítsd, Uram, a döntéseikben, hogy a döntésük igazi legyen melletted, hogy nap mint nap megújuljanak te benned, és valóban a te akaratod szerint tudjanak dönteni. De hálás szívvel köszönöm meg, Jézusom, mindazokat a felszentelt szolgáidat, akik hűségesek hozzád. Kérjük a kitartás kegyelmét, hogy áld meg őket, hogy valóban hűségesek legyenek hozzád, hogy mindig téged tudjanak hirdetni, a te dicsőségedet. Áld meg, Istenem, hogy arcuk sugározza te fényedet, hogy mindannyian észrevegyük, hogy a szolgáid által üzensz hozzánk. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy meghallod a mi hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitottad a mi szívünket, hogy igent mondjunk erre a hívásra. Nem csak a mai estén, hanem akkor, amikor először hallottuk meg is, engedtük be a te hívásodat a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz mindannyiunknak kitartást, hűséget és vágyat a mi szívünkbe, hogy vágyjunk a te jelenlétedbe jönni. Uram Jézusom, én is csatlakozom a testvéreim hálájához, a papjainkért, a te szolgáidért. Kérlek, bocsásd meg nekünk minden ítélkezésünket fölöttük, minden elvárásunkat irányunkba. Légy irgalmas, Uram, fölöttünk, hogyha nem áldásban hordozunk őket. És kérlek, Uram, minden jelenlevővel és hallgatóval, hogy küldd el a te szent lelked bölcsességét nekük, hogy dönteni tudjanak minden helyzetben, szolgálatukban, az Atya igazsága és akarata mellett, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, és dönteni, Uram, a jó mellett. És kérünk, Urunk, hogy áld meg fiataljainkat, akiket meghívtál erre a hivatásra, hogy ők is dönteni tudjanak az Atya igazsága és hívása mellett, hogy semmilyen világi és múlandó dolog ne tudja elterelni a figyelmüket arról, ami a te utad, és ami a te hivatásod. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy jelen vagy köztünk. Amen.

Köszöntelek, élő Úr Jézus Krisztus! Hála van a szívemben, hogy élő Isten vagy, és itt vagy velünk. Szükségünk van rád. Rád van leginkább szükségünk, a te jelenlétedre. Te itt vagy velünk, és kérlek, tisztíts meg minket, hogy mi is veled legyünk. Hálásan köszönöm, Uram, hogy papokat adsz nekünk, és adtál, és hogy elhívod a fiatalokat, hogy szolgáljanak téged. Kérlek, tisztíts meg az ő szívüket, lelküket, hogy elfogadják ezt a meghívást, hogy a tiéd legyenek, Uram, a szolgálatban. Hálát adok neked, Úr Jézus, hogy te választod ki a papokat, te kiválasztod és elhívod őket, hogy neked szolgáljanak a mi javunkra, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te minden szükségest megadsz nekik, hogy te adsz hitet nekik. Az egyetlen dolgot, amit nem lehet tanulni, csak kegyelmi ajándékként elfogadni tőled, Uram. És te adod bőségesen. Kérlek, Uram, segítsd meg őket, hogy megmaradjanak a hitbe, hogy éljenek ebbe a hitbe, amit tőled kaptak. Látod, milyen sok a támadás a világ részéről, hogy megpróbálja meggyengíteni a papjaink hitét, mert akkor kiüresedik a liturgia. De te, Uram, te megerősíted őket a hitben. Te adsz nekik erőt, hogy szolgáljanak neked, hogy a te dicsőségedre álljanak az oltár mellett, és a mi javunkra, Uram. Kérlek, tisztítsd meg az ő hitüket, hogy az így megtisztulva megsegítse őket, hogy befogadják a te szent lelked fényét, hogy a szent lélek fényével a szívükbe, lelkükbe tudjanak szolgálni, kiszolgáltatni számunkra a szentségeket, amire olyan nagy szükségünk van. Hála neked, Úr Jézus, hogy bőségesen árasztod a hitet, megerősíted és fenntartod papjaink hitét, te benned, a te megváltásod és az örök életben. Hála és dicsőség szent nevednek. Amen. Amen.

Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, az élő valóság, mert te megígérted, hogy velünk maradsz életünk minden napjáig. Köszönöm, hogy te vagy az élő vízforrás, ahova elvezetnek bennünket a te felszentelt szolgáid, akik által részesülünk ebből az élet forrásából, amelyet felkínálsz nap mint nap a mi számunkra, egyházad javára, felszentelt szolgáid javára. Erőt és hatalmat adsz nekik, hogy ezt megtehessék, kiszolgáltassák, részesítsenek bennünket. Szelid és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint, de legfőképp az újabb papír szerzetesi hivatásra jelentkezőkét, Istenem. Tedd őket alázatosá, szelidé, formáld őket a te képmásodra, Istenem, a te követésedre, a te igénynek, Istenem, folytatására, továbbadására, megélésére. Köszönjük, Istenem, hogy ebben a megpróbáltatott világban, amikor azt érezzük, hogy egyházunk üldözés alatt van, erőt adsz és bátorságot az újabb papi hivatásra jelentkezőknek, hogy ne meglettenjenek, mert ne elcsüggedjenek, hanem rólad példát vedve állhatatosan kitartsanak a te igazságod mellett, a te alázatosságod mellett. És ez élő valóságá váljon továbbra is, hogy ég és föld elmúlik, de az én igém el nem múlik. Elrekent fel őket. Amen. Amen.

Valóban nagy vagy, Urunk Istenünk, és valóban hála tölti be a szívemet. Nem csak a teremtett világ csodájáért, hanem egyházadért, Uram, amit rendeltél számunkra. A te jelenlétedért, a te bölcsességedért, hogy felszentelt szolgáidat hagytad hátra, akik népednek kiszolgáltatják a szentségeket, amiket te alapítottál, ahonnan erőt kapunk, békét kapunk, amelyekkel formálódunk. Áldott légy, Uram, és hála legyen minden felszentelt szolgádért, és személyesen is hálát adok, Uram, azokért, akiket utamba rendeltél, akik a tékozló fiút tárt korokkal fogadták, akik irgalmat gyakoroltak, a te irgalmadat gyakorolták fölöttem, hogy elfogadható és befogadható vagyok. Hála legyen, Uram, a te felszentelt szolgáidért, hála legyen áldozatos életükért, hála legyen minden szemmiséért, amelyet itt ebben a templomban és az egész világon bemutatnak. Hála és dicsőség legyen neked, Uram, és csodálom és áldom a te bölcsességed, a te gondviselésedet, hogy nem hagyott, hogy szanaszét menjünk a világba saját fejünk után, hanem egyházad és felszentelt szolgáid által tanítasz minket, édesgetsz minket, hívsz minket, összegyűjtesz minket. Uram, áraszd ki egyházadra és felszentelt szolgáidra a te szent lelked bőségét, és töltsd be, Uram, örömmel és hálaadással és dicsőítéssel és köszönettel szíveinket, hogy minden nap megköszönjük a te felszentelt szolgáidat, akikkel megajándékoztál minket. Köszönöm, Uram, hála és dicsőség nevedért, nevednek most és mindörökké. Amen.

0: Köszöntelek Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy a szívünkbe ültetted a vágyat, hogy téged keressünk. Köszönöm Jézusom, hogy te elhozod nekünk azt a békét, azt az örömet, amire oly nagyon vágyunk és oly nagy szükségünk van. Ez a béke és öröm, ez nem az, amit a világ ad. Ez maradandó és örök. De bocsásd meg nekünk, Uram, hogy mi mégis oly sokszor mullandó és világi örömöket keresünk, és nem nálad keressük szívünknek a gyógyírt, az életünkre a megoldást, hanem a világban. Én elődbe hozom, Uram, felszentelt szolgáidat, akik épp úgy kivannak téve a világ szellemének, kísértésének, talán még jobban, mint mi, mert ők élharcosok elől vannak, és a gonosz jól tudja, hogy hova célozzon. Atyám Istenem, küld el szent lelkedet, erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, hogy minden nehézségükben, minden megpróbáltatásukban rád figyeljenek, minden megoldást nálad keressenek, magányukban és elkeseredésükben hozzá tudjanak fordulni, hisz az örök élet igéi azok nálad vannak. Én köszönöm Jézusom, hogy te megmutattad minnyájunknak, hogy az igazi béke és öröm az csak is általad és nálad lelhető fel. Mutasd meg és világosítsd fel felszentelt szolgáidat a te szent lelked által Isten igazságát, hogy mindig és mindenkor bármilyen zűrzavar van körülöttük, meglássák, hogy mi az Isten akarata az ő életükben. Bármilyen vágy ébredt fel az ő szívükben, bárhogy visszatekintenének és hátratekintenének, mindig emlékeztesd őket arra, hogy csak is veled és általad lehet üdvösségre jutni. Erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, Uram, hogy a mullandóság, a csillogás, a villogás ne befolyásolja őket, bármivel is kecsegteti, sem hatalomra törekvés, sem irigység, sem gazdagság utáni sóvárgás ne tudja őket befolyásolni és meginoktatni az ő igenükben, amit neked kimondtak. És erősíts meg szent lelked által szolgáidat, hogy az a vágy, ami a szívükben előtör a család után, vagy saját gyerek után, mindezt megtalálják a közösségükben, megtalálják általunk, a mi szeretetünkben, a mi elfogadásunkban és törődésünkben. És köszönöm, Uram, hogy megáldod mindezt beteljesülésre. Amen.
1: Amen.

Köszöntelek, drága Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. És hálát adok neked, Uram, hogy itt lehetünk. Íme itt térdelek előtted is, mindnyájan közösen itt felszentelt szolgáidat hozzuk elédbe, Uram. Hálát adva neked, értük. Köszönjük, Urunk, hogy vannak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy mutassák az utat feléd. Ezért kérünk téged közös kérésünkkel, hogy áld meg őket. Oly nagy szükség van arra, Uram, hogy téged tükrözzenek. Ezért te oltalmazd őket, te vezesd őket. Kérünk, Urunk, hogy te formáld őket, az ő életüket, az ő gondolataikat, szavaikat és tetteiket, Uram, hogy mindez általad nyilvánuljanak meg mindig minden helyzetben. Köszönjük, Urunk, a szent miséket és a szentségeket, amelyeket kiszolgáltatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vigyázol ránk, hogy pásztorokat küldtél nekünk általuk, és add, Uram, hogy legeltessék a te nyájadat, a te dicsőségedre, a mi örömünkre. Áldott légy ezért, Urunk, Jézus Krisztus, most és mindörökké. Amen.

könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben, kint szenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában szentségimádást közvetítettünk. Ha tehetik, tartsanak velünk. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnék.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod.

0: napod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké.
0: Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneimet.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy, hűvös őszén, éltető, meleg napsugár, mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az, biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi

0: Szól, ámen, üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, ámen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: asszonyra, aki harmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szentitka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Tól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Uraján, amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsánat!

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten házanépévé. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a szűzanyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul. A hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Azt

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: te szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűz anya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg, Mária!

0: most szűzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal, véd!

0: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Keddi műsorunk tartalmából Magnifica Humanitas, csodálatos emberség címmel pünkös hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikus életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
1: Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 12:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója. Továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa. Életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket, az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A katolikus kiterjesztési vagy missziós társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. 10. Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szent Atya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal.
2: Peter and the Universal Church.
1: Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az eukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Ricóban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a fele barát iránti szeretet az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetes életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
0: Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiagatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikussal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi Ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikost. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnánk ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanok névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházokat. A különböző népek és kultúrál találkozási pontján fekvő Cilícia, örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században és főként a II. Vatikán zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korrend katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1967. májusában Rómában látogatott. Első Aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első Aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első Aram katolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkösd ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikus életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikusszá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este a Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungarikum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungarikum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentjéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszín a Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Louise Marin de San Martin a szentjék szeretett szolgálatáit felelős dikasztériumának prefektusa vezetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntött a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakaspörkölt

túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemel célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungaricum programirodának arra, hogy a Szentszéki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálaton keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán.
1: A minden nap zajában Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét.
2: Minden új nap ajándék, minden reményteljes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik.
3: Az Úr művei békét és reményt adnak.
4: Osszuk meg másokkal is Isten csodálatos tetteit és szeretetét.
5: Legyen a szívünk nyitott az imádságra és a hálaszavára.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán. Tartsanak velünk!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót, mindazokat, akik velünk ébrednek. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, 2026. május 20-át írunk, a hónap harmadik szerdája van, ami azt jelenti, hogy tematikus napot is ülünk itt a Mária Rádióban. E havi tematikus napunk mottója a 105-ös Zsoltár első verse: magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Erre minnyájunkat felszólít az Úr, ez minnyájunknak a küldetése, nem csak a rádiósoké, hanem minden megkeresztelt emberé. És nem beszélnünk kell róla, illetve nem csak beszélnünk kell róla, hanem tetteinkkel, magatartásunkkal kell tükröznünk az ő jóságát, szeretetét. E köré, a gondolat köré épülnek a műsoraink, ezért imádkozzunk, hogy kimenve a világba lássák rajtunk, hogy mi magasztaljuk a mi Urunkat, és hirdetjük az ő csodatetteit. Ugyanakkor imádkozzunk azért is, hogy a hétvégén ünnepeljük a Szentlélek eljövetelét, pünkösd vasárnap lesz, előtte Csíksomjon búcsú lesz, hogy ezek a találkozások örömteli pillanatok legyenek. Imádkozunk a betegekért, ágyhoz, házhoz kötöttekért, akik majd a rádió hullámhosszán kapcsolódhatnak be ezekbe az ünnepekbe, hogy a Szentlélek őket is betöltse. Hívjuk Önöket, most kulcsoljuk össze imára a kezünket. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata:
2: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
3: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bízalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadja, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
3: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
3: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
2: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
3: Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
3: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
1: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
3: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
1: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
3: Siettesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
2: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen a Zsolozsmából a reggeli dicséretet imádkozzuk a karmelita nővérekkel, akik önökkel imádkoztak.
3: Pál Jutka
1: és Görgényi Tünde.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Reggeli csendesség.
5: Hallgassák szeretettel Kertész Mária gondolatait.

Tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egy legyenek, mint mi. Jézus, ebben az imában érted, a te családodért is könyörög. Azt kéri, amire mindnyájunknak nagy szükségünk van. Az egységet. Pontosan tudja, hogy mi bomlasz szét mindent. Ismer bennünket. Tudatában van annak, hogy sokszor nagyon önzőek vagyunk. Könnyen megsértődünk. Beengedjük a szívünkbe a haragot, a versengést. Nem akármilyen egységért imádkozik. Ezt kéri, hogy egy legyenek, mint mi. Ez nem egy felszínes egyetértés csupán, hanem egy mély belső egység. Nem csak azt kéri, hogy ne legyen vita, ne legyen nézetkülönbség, hanem azt, hogy a tanítványok egysége Isten belső életéből fakadjon. Az Atya és a Fiú egysége nem érzelmi harmónia, hanem teljes odaadás és kölcsönös szeretet. És Jézus azt szeretné, hogy ez jelenjen meg köztünk is, a mi családjainkban, közösségeinkben.

Az egység nem érzésből születik, hanem döntésből. Lehet, hogy minden okom megvan a távolságtartásra, és mégis a kapcsolódást választom. Lehet úgy szeretni, hogy közben fáj. Lehet úgy megbocsátani, hogy nem érzem, csak tudom, ez a helyes út. Mi döntjük el, hogy ragaszkodunk-e a saját igazunkhoz? Akarjuk-e hordozni a minket ért sérelmeket? Vagy az alázat útját választva hajlandók vagyunk elengedni azokat és megbocsátani? Az egység ára mindig az, hogy valaki lemond a saját igazáról. Ez különösen igaz a családban, a házasságban. Elsősorban ott dől el, hogy ez az ima valóság lesz-e, vagy csak egy szép kérés marad. Az egységet Isten adja. Kegyelem, amit el lehet fogadni, és el lehet utasítani. Te melyik utat választod?

Máriaton, az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

Jézus megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek felé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Atya Isten dicsőségére.

Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élünk is. Tudjuk, hogy Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg, a halál nem lesz többé úrrá rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, élve azonban Istennek él. Ezért tekintsétek magatokat is úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Urunkban, Jézus Krisztusban.

0: A Szentlélek tanúsítja, hogy Isten gyermekei vagyunk. Adjunk ezért hálát az Atya Istennek, és kérjük, Atyánk, hallgasd meg gyermekeidet. Béketűrés és vigasztalás Istene, add meg nekünk, hogy Jézus Krisztus akarata szerint egyetértsünk, és egy szívvel, egy szájjal magasztaljunk téged.
1: Atyánk, hallgasd meg gyermekeidet!
0: Engedd, hogy mindnyájan embertársaink kedvében járjunk, valamennyiünk javára és épülésére.
1: Atyánk, hallgasd meg gyermekeidet!
0: Ne engedd, hogy a világ szelleme vezessen minket, hanem a lélek irányítson, aki tőled jön.
1: Atyánk, hallgasd meg gyermekeidet!
0: Te az emberek szívébe látsz, vezess bennünket mindig az őszinteség és az igazság útján.
1: Atyánk, hallgasd meg gyermekeidet!

0: Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan egyházadra, amelyet a Szentlélek gyűjtött össze. Add, hogy tiszta szándék vezessen minket, és egymással egyetértésben éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Annak, aki életét másoknak szenteli, nem jut ideje arra, hogy megöregedjék, mondta Wilhelm Lübke.

0: kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomlyi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Szeretettel és tisztelettel köszöntünk ismételten minden kedves hallgatót, különösen azokat, akik most kapcsolódtak be rádiónk adásába, 6 óra és 52 perc a pontos idő. Nézzük át, hogy mi az, amit kínálunk önöknek a mai délelőttön. Rendhagyó módon alakul a mai napunk, azért is, mert tematikus napunk van, azért is, mert a reggeli ébresztő műsorunkat a Szent Mise fogja kettészelni, hiszen 7 óra 30 perctől kapcsoljuk a csíksomlyói kegytemplomot, onnan közvetítünk Szent Misét, majd a Szent Mise után folytatjuk az ébresztő műsort, közel 9 óráig, 9 óra előtt néhány perccel az igézőt hallják, majd 9 órától
1: ima szándékaikat fogadjuk, majd a dicsőséges rózsafüzért és a lorettói litániát imádkozzuk.
0: 10 órától Bátor Botond Pálos atya nyitja meg a mai tematikus napot, melynek vezér gondolata, magasztaljátok az Urat, az Urat. 10 óra 30 perctől pedig a Szatmári stúdióból jelentkeznek.
1: 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát. Délben 12-kor a Mennyek királyné asszonyát imádkozzuk, majd a Zsolozsmát, a napközi imaórát.
0: Folytatódik a tematikus nap Sávai János atya elmélkedésével, így nem lesz déli magazin, 1 órakor majd fogadom az önök ima szándékaikat, és a dicsőséges rózsafüzért fogjuk imádkozni a munkatársakkal, ott majd egy újabb műsorismertetőt is hallhatnak. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy ma délután a Szent Mise 6 órától lesz, szintén Csíksomlyóról, a kegytemplomból, illetve este 8 órától a Szentségimádás Nagyváradról, a Szent József templomból. Folytatódik a Szentlélek 9-ed is, imádkozzunk együtt, hogy a Szentlélek újra és újra betöltse a mi szíveinket. Ha tehetik, maradjanak velünk, imádkozzunk együtt, és hívjuk most önöket, hogy hallgassák meg a nap örömhírét, melyet Ferenc Zsolt, sepsiszentgyörgyi segédlelkész fog felolvasni, és készített a tisztelendő úr egy rövid kis útravalót, vigyük magunkkal.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus az égre emelte szemét, és így imádkozott. Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amíg velük voltam, megőriztem nevedben azokat, akiket nekem adtál. Megtartottam őket, és senki más nem veszett el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most te hozzád megyek, ezeket pedig elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Átadtam nekik tanításodat, de a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Nem azt kérem tőled, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. Szentel meg őket az igazságban, mert a te tanításod igazság. Amint te elküldtél engem a világban, úgy küldöm én is őket a világba. És értük szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Az imént hallhattuk az evangéliumban, amikor az Úr Jézus azt mondja, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Azt gondolom, hogy ezt könnyű megérteni a hétköznapokból, mert sokszor mi is ezt érezzük, bár csak egy kicsit kiszállhatnánk mindenből, a feszültségből, a rohanásból, a vitákból, a hírekből, a bizonytalanságból. Néha még az emberekből is. És milyen érdekes, hogy Jézus nem azt kéri az atyától, hogy vegye el a tanítványokat a nehéz helyzetekből, nem azt mondja, hogy legyen könnyű az életük, hanem hogy őrizze meg őket. Mert az ember sokszor nem attól fárad el igazán, hogy sok a dolga, hanem attól, hogy közben elveszíti önmagát. Egyre ingerlékenyebb lesz, keményebb, közönyösebb, és már nem figyel úgy a másikra. Már nem tud örülni apróságoknak, már nincs türelme. És talán ezt ismeri Jézus bennünk. Ezért imádkozik értünk. Nem elvont módon, hanem nagyon is emberien. Hogy egy fáradt édesanyja ne keseredjen bele. Hogy valaki, aki sok csalódást hordoz, ne zárja be teljesen a szívét. Hogy aki dolgozik, küzd, helyt áll, az ne felejtse el, hogy több annál, mint amit teljesít. Mi az, ami mostanában lassan eltávolít attól az embertől, aki valójában szeretnék lenni? És mikor éreztem utoljára, hogy a Jóisten tényleg őriz engem, akár egy egészen apró dologban? Lehet, hogy egy beszélgetésben, egy váratlan békében, abban, hogy nem mondtam ki egy bántó mondatot, vagy egyszerűen abban, hogy még mindig van erőm felállni és folytatni. Jézus ma nem tökéletes emberekért imádkozik,

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
1: Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
0: Örülj és örvendez, Szűz Mária, alleluja.
1: Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja.
0: Könyörögjünk.
1: Úristen, ki szent fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy Szent Anyja a boldogságos Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeit között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Uram, segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz, becsületesebb magamhoz és hűségesebb hozzád. Tégy nagy lelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz. Segíts, hogy felismerjem élethivatásomat, s add, hogy így boldogabb lehessek, és boldogíthassak másokat is. Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál, a nagy lelkűséget, hogy válaszolni tudjanak neked, s így segítséget kapjanak a rászorulók. Ezt kérjük tőled, Krisztus, a mi Urunk nevében. Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. május 20-án a Sepsi Szentgyörgyi stúdió mikrofonjánál
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde köszönti Önöket, a pontos idő 7 óra és 6 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A Gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a Madévfalvi templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Tematikus nap.
0: E havi tematikus napunk mottója: magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. A 105-ös Zsoltár első verse. A mindennapok zajában Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét. Minden új nap ajándék, minden reménytelen, reményteljes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik. Az Úr művei békét és reményt adnak. Osszuk meg másokkal is Isten csodálatos tetteit és szeretetét. Legyen a szívünk nyitott az imádságra és a hála szavára. Ezekről a gondolatokról hallhatnak elmélkedéseket a mai nap folyamán itt a Mária Rádióban. Tartsanak velünk! Szenyor Olimpia Bihar keresztesen.
1: Ma Bihar keresztesen kerül sor megrendezése az első Szenyor Olimpia, melynek a Bihar keresztes gondviselés háza református idősek otthona a házigazdája. 5 intézmény képviselteti magát: Bihar keresztes gondviselés háza református idősek otthona, Debrecen Mélius Juhász Péter református idősek otthona, Bakonszegi idősek klubja, Nagyvárad Szent Erzsébet idősek otthona, illetve a Bihar félegyháza életfája idősek otthona. A résztvevők a felkészülést már elkezdhették februárban, hiszen akkor hirdették meg az eseményt. Ennek az volt a célja, hogy egy konkrét dátumig és eseményig aktívan foglalkoztassák az időseket, több mozgásra bírni őket. Könyvbemutató Székelyudvarhelyen.
0: Baranyiné Marian, Tanuljunk életül, 22 kulcs az elégedett élethez című könyvét mutatják be ma délután, 5 órától a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban. A kötet gyakorlatias útmutatóként segít abban, hogy ne csak túléljük, hanem megéljük a mindennapokat hálával, örömmel és önazonossággal. A szerző több mint 30 éve vállalkozó, 3 gyermekes édesanya, aki saját tapasztalataink keresztül talált rá a lelki béke és az egyensúly forrására. Most ezt az utat és a tanulságait osztja meg mindazokkal, akik készek valóban élni, és nem csak túlélni. A belépés díjtalan, a könyv a helyszínen megvásárolható. Holdvarázs, Sepsi Szentgyörgyön.
1: Hanna László, a Sepsiszentgyörgyi Színház egykori zenésze, zenei vezetője, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola egykori ütőhangszertanárral lép fel a Tamási Áron Színházban legújabb zenés produkciójával, melynek címe Holdvarázs. Az előadást, melyben ezúttal gitározik és énekel, ma este 7 órától láthatják az érdeklődők a színház nagy termében. Első örökbefogadási konferencia Marosvásárhelyen.
0: A Sapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Marosvásárhelyi karának alkalmazott társadalomtudományok tanszéke és az Árva Misszió Alapítvány közös szervezésében első alkalommal valósul meg az örökbefogadási konferencia. Holnap délután 14:30 és este 8 óra között a Marosvásárhelyi Campus C épületének 7. termében politikai döntéshozók, szakemberek és civil szervezetek képviselői beszélnek többek között jogi buktatókról, megyei szintű tapasztalatokról, illetve az örökbefogadás egyszerűsítésének lehetőségeiről. Az előadások mellett panelbeszélgetésekre is sor kerül, ahol örökbefogadó szülők számolnak be tapasztalataikról. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztrációs kérdőív és a részletes program elérhető az egyetem honlapján. Terápiás program Magyar Ózdon.
1: 4 napos terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak június 4-e és 7-e között a Magyar Ózdi Terápiás Otthonban a Bónusz Pásztor Alapítvány. A program szerint orvosi és pszichológiai előadások, szemináriumok, csoportfoglalkozások, kiscsoportos beszélgetések, személyes tanácsadás és igei elcsendesülések révén kívánnak segíteni abban, hogy az alkohol, játék vagy társfüggőség miatt szenvedők megtalálhassák a szabadulást a függőségből, elsajátíthassák az ehhez szükséges eszközöket, családtagjaik pedig megtanulhassák kezelni saját problémáikat, és felfedezhessék, mit jelent a hasonló gondokkal küzdők támogató közössége. A felvétel előzetes interjú alapján történik, erre személyes jelentkezés szükséges, határideje június 2-a. Jelentkezni és további részletekről érdeklődni a következő telefonszámokon lehet. 0751 22 69 06 Gerép Tündénél Székelyudvarhelyen, 0744 30 80 21 Puskás Szilárdánál Csíkszeredában, 0757 48 97 78 Kozma Ferencnél Sepsiszentgyörgyön és környékén.
0: Híreink végén pedig az időjárásról is hallhatnak röviden. Az előrejelzés értelmében kedd déltől szombat délelőtt 10 óráig, főként a keleti ország részben fokozott lesz a légköri instabilitás, zivatarok és helyenként jégeső is várható. A leeső csapadék mennyisége elérheti a 20-30, helyenként meghaladhatja a 40-50 liter négyzetméterenként. Heves szélre is számítani lehet, előbb a keleti régiókban, majd csütörtökön és pénteken a nyugati és középső ország részben is. A légmozgások sebessége jellemzően 45-55 km lesz óránként, a magas hegyvidéken pedig elérheti a 60-80 km-t is.
1: És most nézzük meg, hogy ma reggel 7 órakor milyen hőmérsékleti értékeket mértek Erdélyben, Partiumban és a Bánságban. Ma reggel a leghűvösebb Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban volt, itt csupán 5 fokot mértek, a tengerparton, a deltában pedig 18 fok volt. De 14 fokot mértek Temesváron is, Nagyszebenben is, 13 fok volt Déván, Gyulafehérváron, és Tordán 12 fokot mértek Aradon.
0: Tizenegy fok volt Brassóban, Dicsőszentmártonban, Máramaros szigeten, Marosvásárhelyen, Nagysármáson és itt Sepsiszentgyörgyön 10 fokot jelentettek Barótról, Kézdivásárhelyről, Kolozsvárról, Nagyváradról és Zilahról 9 fokot mértek Besztercén, Nagybányán, Resicabányán és Székelyudvarhelyen 8 fok volt Désen.
1: És amint mondottam, Csíkszeredában és Gyergyóalfaluban 5 fok volt csupán a ma reggeli hőmérséklet.
0: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk. Köszönjük figyelmüket, friss hírekkel, információkkal, legközelebb holnap reggel jelentkezünk.
1: Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Szénai Szent Bernardin, ferences áldozópap. Itáliában, Siena közelében született 1380-ban, ugyanabban az évben, amelyben Siena másik nagy szentje, Katalin meghalt. Családja gazdag volt, atya egy nagy bányát vezetett, de Bernardin még nem volt egészen 4 éves, amikor szüleit elvesztette. Az árván maradt gyermeket szénai rokonok vették magukhoz, s így lett a város Bernardin hazája. A Siénai Egyetemen tanult. Barátságos természetéért és az apjától örökölt birtoka nagyvonalú kezeléséért igen kedvelték. Amikor 20 éves lett, kitört Siénában a pest is. A gazdagok vidéki birtokaikra menekültek. Bernardin azonban ott maradt a városban. Ő maga nem írt jelentést a pestisről. A város levéltára azonban megörökítette akkori tetteit. Eközben a pestis őt is megfertőzte. Halálos betegen olyan ismeretekre tett szert a lélek dolgairól, amilyeneket csak érett emberek szoktak elnyerni sok fáradozás és csalódás árán. Ám Bernardin visszanyerte egészségét. Vagyonát szétosztotta a szegények között is, 1402-ben fölvételét kérte egy minorita kolostorba. 1404-ben pappá szentelték. Utána hosszú ideig egy magányos kolostorban élt fenn a hegyek között. Egy véletlen esemény emelte ki a csendből a nyilvánosság fényébe. Egy hitszónokuk hirtelen megbetegedett, és Bernardinnak kellett kisegítenie. Ez a beszéde olyan mély benyomást keltett, hogy a nép viharosan követelte milánói nagybőti szónoknak. 1417-től diadalmenetben járta be Itáliát. Isten üzenetének hirdetője erősebb volt, mint a herceg a maga sok katonájával. Bernardin bátran kimondta az igazságot. Ugyanígy tett a velencei dozsé előtt is, hiszen nem élvezte annak sem hűbéradományát, sem pártfogását, sem támogatását. Bernardin csak Isten előtt érezte magát felelősnek. A keresztes hadjáratok nyomán kibontakozó korai kapitalizmus nem csak pénzt hozott Itáliába, hanem nyomorúságot is. Bernardin születésénél fogva gazdagon, de saját akaratából szegényen. Az Assisi-beli szegény fiaként élvezte a szegények és jogfosztottak bizalmát, de képes volt a hatalmasokat is megindítani. Foglyokat szabadított ki. Súlyos adósságok elengedését sikerült elérnie. Szükség esetén magát ajánlotta föl váltságdíjul. De ami még többet jelent, Istenhez tudta vezetni az embereket. Házasságtörők új életet kezdtek. Nyilvános bűnösök visszatértek az egyházba. Szegények és árvák fölvételt nyertek kipostályokba. Háborúk és viszálykodások szűntek meg. Rend és nyugalom vonult a falvakba és a városokba. Olyan volt, mintha tavasz köszöntött volna világra, jelentik a krónikák. Áldásos működése közben Bernardinnak óriási csalódást kellett megélnie. Rágalmazók följelentették Rómában. 5. Márton pápa maga elé idézte, és eltiltotta a további prédikálástól. Hogy mit szenvedett a pápai kegyvesztés és a szószéktől való eltiltás idején, arról egy szó sem jutott ki cellájából. Bernardin, aki nagyszerűen beszélt, most még nagyszerűbben hallgatott. Nem dacos hallgatás volt ez. Látták az emberek, hogy nyugodtan misézik. A zsoltárokban gyakorta előforduló iniquitas, igazságtalanság szó keserűség nélkül hagyta el ajkát. Jól lehet, a megalázott és megbántott ártatlanság, a szószék utáni vágy végtelenül kínoszta. Cellája hallatlan harcok szintere lett, míg a hiúság maradéka is kihalt belőle, és Bernardin ismét olyan boldogan tudott mosolyogni, mint egy gyermek. Nehéz helyzetében barátot talált, Kapisztrán Szent János személyében. Az ő segítségével tisztázta magát 1427 és 1431 között. A pápa elismerte Bernardin ártatlanságát, és fölajánlotta neki a szénai püspökséget. Bernardin azonban elhárította. Nem sokkal utóbb 5. Márton meghalt, és 4. Jenő lett a pápa. Akkor újabb csapás érte Bernardint. Prédikáció közben a teljes nyilvánosság előtt másodszor is letartóztatták. Menthette volna a becsületét, hiszen egész Itáliában nem volt hozzáfogható jelentőségű szónok. Befolyása volt a császárnál, a hercegeknél és a pénzembereknél. A nép körülrajongta, hősként ünnepeltethette volna magát. Bernardinnak azonban meggyőződése volt, hogy vallási dolgokban a lázadáson nincs áldás, sőt, átok az, ha az egyház szavát nem fogadjuk engedelmesen. Bernardin tehát engedelmeskedett. Amikor tisztázta magát és hősiesen viselt hallgatás után ismét szószékre lépett, szavai utat találtak az elkeseredett emberekhez is. Amit a tulajdonnal bírók szociális kötelességeiről mondott, azt addig senki sem ismerte föl, s mondta ki oly világosan. Bernardin állt pápák előtt, tisztelettudóan, de szabadon, és ügyében biztosan. Állt a császár előtt is. Zsigmond király 1432-ben hónapokon át Szijénában tartózkodott. Naponta ott volt Bernardin miséjén, hallgatta prédikációit. Bernardin elkísérte őt Rómába a császár koronázásra. Tényleg úgy látszott, hogy Bernardin híd a békíthetetlennek tűnő ellentétek között. Gazdag és szegény, pápa és császár, ég és föld között. Amint az óbóra hosszú érés által finomabbá és tüzesebbé válik, úgy lett Bernardin az öregkor küszöbén még hatalmasabb, de még jóságosabb is. És akkor elérte, amire oly régóta vágyott. Nápolyba hívták. A hit ott megkövesült, mint a Vezúv lávája, az erkölcsök szenvedélyektől izzottak és lezüllöttek. Ám a nápolyi úton megbetegedett. S Aquilában, 1444. május 20-án, áldozó csütörtök vigiliáján meghalt. A szienai harsonáról, a szeretetre méltó és nagy erejű népszónokról, a reneszánsz Itália vallási megújításáról és szociális jótevőjéről sok szép történetet idéznek. Mielőtt Bernardin a nyilvánosság elé lépett volna, a spanyol prédikátor Ferreri Szent Vince az országot járva egyszer ezt a profétai kijelentést tette. Van köztetek egy minorita testvér, hál' Istennek, aki egész Itáliában úgy fogja hirdetni Isten igéjét, ahogyan még nem hallottátok. Azután Bernardin megkezdte prédikációit, amelyek nagy erővel ragadták meg a szíveket. Olykor oly szelíden hangzottak szavai, mint egy anyáé, máskor úgy csaptak le a szószékről, mint metsző szélvihar. Gyakran a szabadban kellett fölállítani a szószéket, mert a dómok és a templomok nem voltak képesek befogadni a hallgatók tömegét. Mennydörgő és villámló szavaiból azonban megérezték mélységes jóságát. Komoly, prófétai beszédei között hallgatói alig mertek lélegzetet venni. Aztán hirtelen egy vidám példát mesélt el nekik, vagy valami tréfát csinált, amint szívből nevettek. Sok kereskedő a mellét verte, amikor Bernardin az uzsorát és a meg nem engedett kamatot ostorozta. Számos nemes embernek megszólalt a lelkiismerete, amikor az utcai harcokat, az ököljogot és a családok közötti háborúskodásokat, mint az ördög műveit bélyegezte meg. Korának erkölcstelenségei ellen nem csak a pokorról és az ítéletről szóló beszédekkel harcolt, hiszen nagyon is kedélyes olasz volt, aki szerette hazáját és magasztalta szépségeit. Firenze lakóinak egyszer ezt mondta. Költőitek, Dante, Petrarca és Colluccio csodálatos műveket alkottak. Igen, a mi Itáliánk a világ legműveltebb országa. Prédikációit mindig ugyanúgy zárta. Egy napon Visconti milánói herceg, akinek a szószékről kemény szavakkal szemére hányta kevésségét és kegyetlenségét, egy kelyhet ajándékozott Bernardinnak színültig telve aranypénzzel. Az ajándékkal akarta elhallgattatni a kellemetlen leckésztetőt. Ő elfogadta a pénzt, kiváltott rajta nagy számú szerencsétlen foglyot, és másnap ismét a herceg ellen szónokolt. Visconti tombolva utasította ki a városból, de Bernardin hamarosan visszatért. Crema kis helység Milánó közelében. Lakosainak egy részét elűzték otthonukból, mivel eladósodtak. Házaikat azonnal kifosztották kapzsi szomszédaik. Bernardin odament, prédikált és tanácskozást hívott össze. Minden házért, minden emberért külön harcolt, és sikerrel. Az elűzöttek visszamehettek, az uzsora kamatot, ami az eladósodás oka volt, visszavonták, és az elűzöttek ellenségei minden eltulajdonított holmit visszavittek. Az ágyakat és székeket, szerszámokat és ezüstneműket. A megsegített parasztok alig tudták fölfogni váratlan szerencséjüket.

0: egy nagy család tagjai vagyunk.
1: Nap mint nap tapasztaljuk,
2: hogy családjaink
3: a megélt örömök mellett
4: nehézségeket is tapasztalnak.
5: Egy-egy családtag támogatásra is szorul.
6: Nagy családunk tagjai is küzdenek nehézségekkel.
0: Sokan betegen, magányosan élnek.
4: És csupán a Mária Rádió hallgatásából merítnek erőt.
5: Azért, hogy továbbra is vigasztalást nyújthassunk elmagányosodott testvéreinknek.
2: Szükségünk van az önök további adományaira, támogatására.
3: A mennyei atya,
6: a szűzanya áldása
0: kísérjen minden adományozó családtagot.
7: Köszönjük, hogy a Mária Rádiót hallgatják!

0: Ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent Mise közvetítés következik.
1: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok. Hamarosan Szent Misét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kis bazilikából. A Szent Misét Csaba testvér mutatja be, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látja el. Meghívjuk önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be, ünnepeljük együtt. Imádkozzunk együtt!

0: Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Kedves szeretett testvérek, szeretettel köszöntök benneteket is, és a Mária Rádión keresztül hallgató testvéreinket is. Szienei Szent Bernardin áldozópap emlékünnepén. Szent Bernardint Isten szent lelke, a jó tanács lelke arra indította, hogy menjen s prédikáljon. Induljon el városról városra, és hirdesse az Isten evangéliumát. Szent Mise elején nézzünk magunkba, annyi mindenről beszélgetünk. Féligasságról, erről, arról. Vajon szoktam én a jó hírt, az evangéliumot ilyen-olyan módon hirdetni a családomba, munkahelyemen, közösségbe? Szent Ferenc atyánk azt mondta, hogy menjetek, prédikáljatok, és ha nagyon muszáj, még beszélhettek is. Hirdetem az evangéliumot. Szent Misénket Gál Erzsébet és Imre testvéreinkért ajánljuk föl. Bánjuk meg bűneinket. Gyónunk.
1: Hogy sokszor én is sokat végeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és választás. Én érdekem, a boldogsolás, minden nyomorhoz az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim,
0: irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen az örök életre.
1: Amen.

könyörögjünk. Istenünk, ki Szent Bernardin áldozó pap szívébe Jézus szent neve iránt különleges szeretetet oltottál, érdemeire és könyörgéseire engedd, hogy minket is mindenkor a te szereteted gyulasszon lángra, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban Péter a Szentlélektől eltelve így szólt. Népünk előjárói és ti vének, ha azért vallattok ma minket, amiért egy nyomorékkal jót tettünk, hogy vajon hogyan is gyógyult meg, hát tudjátok meg mindannyian, ti és Izrael egész népe, hogy annak a názareti Jézus Krisztusnak a nevében, akit ti keresztre feszítettetek, és akit az Isten feltámasztott a halálból, az ő nevében áll itt előtetek egészségben. Ő az a kő, amelyet ti, az építők elvetettetek, mégis szeglet kővé lett. Nincs üdvösség senki másban, mert nem adott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnének. Ez az Isten igéje.
1: Az igaz

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Bizony-bizony mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, melyeket én végbe vittem. Sőt, még nagyobbakat is végbe visz, mert az Atyához megyek, és amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőjön a fiúban. Bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek, mert bennetek van, és bennetek marad. Ezek az evangélium igéi.

Kedves, szeretett testvérek! A mi Úrunk Jézus Krisztus azt mondja, úgy küldelek titeket, ahogy engem küldött az Atya. Hát én úgy elgondolkoztam, hogy Jézus hogy küldte az Atya. Hát nem volt nagyon feltarisztjálva, 3 kiló 20 deka, megszületett. Nem jött vele használati utasítás, vagy valami forgatókönyv. Közénk jött. És tudjuk jó, hogy nem improvizált, vagy nem hirtelen ötletszerűen döntött, hanem mit csinált? Újból és újból visszavonult pusztába, magányos helyre, egy hegy tetejére. Volt, amikor egyedül, és volt, amikor tanítványait is vitte magával. És ilyenkor mit csinált? Újból és újból, hát beszélgetett a Szent Háromsággal. Például a színeváltozás hegyén, ugye az Atya is megszólal, imáz én szeretett fiam, akiben kedvemet találom, őt hallgassátok. De jó meglesni Jézust, ugye, apostolok elaludtak, de mégis azért néhány dolog azért kiderült az olajfák hegyén való párbeszédből. Ahogy szinte mondja Atyám, hogyha lehet, múljon el az a kehely, de legyen nekem a te akaratod szerint. Döbbenetes. Tehát azt kellene mondanunk, hogy mi Úrunk Jézus Krisztus folyamatosan élő kapcsolatban volt a Szent Háromsággal, a vigasztaló Szentlélekkel, jó tanács lelkével, és együtt, csapatba, ott a kereszten is, Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, és az a kielehelte lelkét. Igen, keresztény ember hiszi, hogy nem könyvből kell végezze a munkáját, és nem is csak passzívan ül, hogy majd az előjárója mond valamit, és akkor azt megcsinálja, hanem folyamatos élő kapcsolatban kell legyen az evangéliummal, a Szent Háromsággal. A jó tanács lelkét kell kérje, hogy jó döntéseket hozzon. Feladatát, amit Istentől kapott, mindannyian, amit kaptunk, keressék be. Hisz mindannyiunkat, amikor megkentek krizmával, pappá, profétává, királlyá kentek. Az egyház nem abból áll, hogy van néhány pap, és a többiek ülnek, hanem mindannyian hivatalosak vagyunk, hogy az evangéliumot hirdessük. Egymásnak jó pásztorai vagyunk. Te, mint édesanyja vagy édesapa, mint munkahelyen a kollégáddal szembe. Feladatod, küldetésed. Jézus szava neked is szól. Nézzük, hogy ez hogy működik a gyakorlatban. Hát ugye Szent József alszik. Ő eldöntötte, hogy nem fog Máriának kellemetlenséget okozni, de titokba elbocsátja. És a jó tanács lelke, József, ne félj feleségül venni Máriát. A benne fogant élet a Szentlélektől van. És Szent József hallgat a jó tanácsra, teljesíti, oda szenteli az életét. De Szent Ferenc atyánk is, hát ő a keresztes háborúba indult el, hát korának az volt az ideája, a keresztény ideja, hogy igen, mész, keleten lévő testvéreinket megvédjük, a szent helyeket őrizni fogjuk. Gyönyörű hívatás. Klerói Szent Bernát olyan beszédeket mondott, gyújtó beszédeket, hogy nem is csodálom, annyi fiatal elindult. És akkor megszólítja valaki őt, és megkérdezi tőle, hogy te Ferenc, tényleg kinek akarsz te leginkább szolgálni? Ki tud téged boldoggá tenni? Az Úr-e vagy a szolga? Ugye el tudom képzelni, hogy a jó tanács után Ferenc mennyit forgolódott az ágyba.
De reggelre megszületik a döntés, leveti a páncélját, hát abban az időben egy férfi a kardját odaadja valakinek, inkább meghalt. Lecsatolja az oldaláról lovát, harci paripát, és odaadja egy koldusnak, és elkéri annak a ruháját, és visszaindul Assisibe. Testvérem, Isten jó tanácsa nélkül, a jó tanács lelke nélkül ilyen döntés biztos nem hoz senki. Valami nagyon ütős dolog kellett történjen ottan. A mai nap szentje, ugye, Siena Szent Bernard, hát 20 éves volt, amikor 1400-ban kitör a pest is, és halnak az emberek. És ő, mint 20 éves fiatal ember, elmegy és segít. Ott előtte halnak meg emberek. Voltak olyan időszakok, mikor a pest is elvitte a lakosság felét, egyharmadát. Tehát nagyon százalékba kifejezve, nagyon kevés százalékát vitt el az emberiségnek a Covid. És Bernard ott van, mint fiatal ember, segít. Temet, végzi a dolgát. És azt írja az életrajz, hogy elmúlik a járvány, és hónapokra visszavonul. Gondolkozik, hogy mi az Isten akarata. Tanácsot kér az élő Istentől. Imádságos szeretetbe elmélyül. És megszületik benne a döntés, hogy az Úr azt tanácsolja, hogy szenteljen magamat az Úrnak, és elmegy, jelenkezik, tanul, felszentelik pappá. És 7 évvel később azt írja az életrajza, hogy hát a Szentlélek Úristen indítatására felhagy mindenféle papi addigi munkájával, és elindul. Ez fest magának egy szép címert, abban az időben mindenki vitte maga előtt a címerét. És Jézus Krisztus 3 betűjét festett címerre, és úgy a napba öltözött Jézus nevével elindul. És hirdeti az evangéliumot. És annyira hatásos népszónak, igazából azt mondják, hogy nagyjából, ugye hát ez a Szent Antal is, meg mások is, Szent Ferenc is ezt csinálta, de iskolát alapít Siena Szent Bernardin. Kapisztrány Szent János például az ő tanítványa, aki eljutott Hunyadi mellé. Én hiszem, hogy ennek az embernek a munkássága, az evangélium hirdetése meghatározta Európának a jelenlegi arcát is. Az Úr azt kéri, hogy figyeljünk rá, ő szól hozzá. Olyan döbbenetes, mikor hallom, hogy a nagy kórházban 20-valamennyi pszichológus van. Testvéreim, nem árt, ha egymástól tanácsot kérünk, de az élő Istentől kell tanácsot kérjünk. Szól ő hozzánk, csak legyen alázatunk, és nyitott fülünk, és meghalljuk. Testvérekkel annak idején Szászebesbe, hát ugye ünnep volt, búcsú, én is ott voltam, és Leo testvér vigyorogva kijött, hát akkor még nem volt ilyen mobilos világ, és azt mondja, hogy Csaba testvér, 3 fiat megszökött, menj keresd meg. Hát ugye a testvérek úgy cincogtak, kuncogtak magukba, hogy hangosan is, hát én kijöttem az autóba, beültem, és hogy őszinte legyek, hát olyan feszült voltam, dühös, hogy a franc egyemek, hát tőlem nem szoktak a gyerekek megszökni, pont most, hát vagy most, hogy mondjam, égett az üzlet, na mit mondjak egyemet. És hát ugye arra gondoltam magamban, hogy én megkeresem ezeket a gyerekeket, de hát egy-egy nyaklevest azért adok nekik. És mint hogyha megszólított volna valaki, Jézus, mint ha mondta volna, de nézd fiam, hogy hát hogy nézett volna ki, én a keresztről lenyúltam volna, és ott
Péternek, vagy mit tudom, Heródesnek, vagy valakinek a lepénylesőjén egy kicsit átalakítottam volna. Hát éreztem, uram, de hát mondom, de hát ez mégiscsak a méltóság, becsület, hát az egész Szent Ferenc alapítvány híret, pont most, hát akár mikor máskor Süttyomba elintéztük volna, de itt az egész provincia előtt én égek, mint a zetelak, ahogy szokták mondogatni. És hát úgy mentem, de úgy tényleg éreztem, határozottan éreztem, hogy igen, hát a Jézus, hogyha ráborította volna Pilátusra az asztalt, én biztos nem lennék szerzetes. Nem elég a jót tenni, a jót jól kell tenni, és akkor uram, mit csináljak? Hát meg kell keresni őket. Na hát hol keresi az ember a szökött gyerekeket? Abba az évben vittük igazából Déváról, Gyulafehérváron kaptunk egy lakást, és annyi gyerek volt akkor, vagy 350 Déván, és hogy fogyjon, hogy maradjon üresság is, hát vittünk oda is egy mikróbusz gyereket, és berendeztük hamar a lakást, és tényleg szépen be is indult. Hát úgy vittük, hogy na gyerekek, ki akar menni Fehérvárra? Ó, puf! Voltak persze ilyen vállalkozó fiúk, el is vittük. Na de hamar kiderült, hogy hát nincs akivel focizni például, meg nincs akkora udvar, meg hát ugye vágytak a többiek után, és elindultak. Na de én ezt mind nem tudtam, én csak azt tudtam, hogy megszöktek, hova mentek, mi történt. Abban az időben nem lehetett telefonon megbeszélni a részleteket, és hát merre keressem a gyerekeket a város szélén. És meg is találtam, gyalogoltak Déva felé. Hát mondom, hova mentek? Stoppoltos? Jaj, biztos nem. Hát azt mondják, mennek vissza Dévára, mert vágynak a társaik után. Hát mondom, mit gondoltok, milyen messze van Déva? Hát azt mondják, hogy 10 kilométerre. Na elvittem az első kilométerkőig, hát írta 87. Hát azt mondják, ez sok. Hát mondom, mit gondoltok, hogy mennyi idő alatt lehet odáig eljutni? Azt mondják, 2 óra alatt. Adtam nekik papírt, szeruzát, és elmondtam, ha akarják, én a következő kilométerkőnél stopperórával várom, de ha akarják, 3-4 kilométer legyen maximumet egy ilyen gyerek, tud menni egy óra alatt, számoljátok ki. Hát ugye ők már 3-as szabályt tanulták, hát egy kicsit segíteni kellett neki, de jó, kiderült, babás, olyan messze van. Hát mondom, én tanítsalak megszokni titeket. Hát hányszor olvastuk a mesében, hogy Hambubasú, Pogácsa, meg mit tudom én, a kiskirályfi elindul világá. Hát ti csak így nyáriasan, hát már október van, hát egy kabátot legalább, hát éjjel, mi lesz veletek? Hát egy hussángot, valamit, miért nem vágtatok? Hát jön egy kóborkutya, vagy valami, hát itt sárkányok nincsenek, de kutyák azok biztos vannak. Néztek nagy kerek szemekkel. Mondtam, gyerekek, 3 lehetőség van. Az egyik, mentek tovább, puszi, bye-bye, integettünk, béke. A másik, visszamegyünk a kolostorhoz, hát a lányok süttek hambubasú pogácsát, jól felöltöztök, vágtok egy-egy jó nagy botot, viszontlátásra. A harmadik visszamegyünk, és megfogadjátok, hogy többet ilyen spontán világkörülút nincsen, és szent a béke, és megy az élet tovább. Álltunk a kilométer kő előtt, és akkor odabújt a 3 gyerek, hogy papácsi, magától meg se akartunk szökni, meg elkezdtek sírni. És hát mondom, hamar üljünk vissza az autóba, hogy fújt a szél a ruhámat, meg minden, mondom, valaki távolról lát, azt hiszi, valami pogány szertartást végzünk itt a kilométerkőnél. De akkora öröm volt bennem, hogy úgy gondolom, hogy én akármennyit kiabáltam volna, vagy mekkora makarenkós pofonokat adtam volna, ezek a gyerekek sírva nem bújtak volna oda hozzám. De a jó tanács lelke megmutatta, hogy igen, úgy is lehet, és működik. És én hiszem, hogy nem egyszerű, mit tudom, felvonás az, hogy a Szentlélek, Úristen, szól hozzánk, és mindenkihez szól. A Mária kertbe ajánlom, hogy látogassák meg, máma 3-tól kezdődik a Hunyadi napok, van egy kő,
legelső kő, a találkozás köve. Mária találkozik az Úr angyalával. És én elmondom a gyerekeknek, hogy gyerekek, nehogy azt gondoljátok, hogy valami Mária különleges prototípusa volt az emberiségnek. Ahogy benne megvolt az a képesség, készség, hogy meghallja Isten üzenetét, ugyanúgy benned is, mindenkiben benne van. Alapszerelésben mindenkiben Isten beleépítette az vele való párbeszédre való készséget. Megvan benned az adóvevő készülék, amivel meg is hallod, de el is mondhatod a gondolataidat a jó Istennek. Ő beszélni akar velünk. Adná az Úristen, hogy tényleg ez az élő, személyes, szeretetteljes kapcsolat meglegyen bennünk. Persze ettől függetlenül előjáróinkkal, munkatársainkkal. Persze, hogy meg kell beszéljük a dolgokat, de mindenek előtt, és legfontosabb lenne az, hogy a jó tanács lelkét kérve Istentől útmutatást, vigaszt, bátorítást kérjünk a mindennapi életünkben.

0: Könyörögjünk az Úrhoz, hogy a Föld minden népének hirdessék az evangéliumot, és így egy nyáj legyen és egy pásztor. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy Szentatyánk, Leó pápa, a püspökök és a papok lelkipásztori szolgálatukat Krisztustól kapott megbízatáshoz hűen, bátran és odaadással végezzék Isten népének javára. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy a Ferences család tagjai, előjáróik és lelkipásztoraik szolgálata által megtapasztalják a gondviselés isteni művét életükben. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy az Eukarisztiában való részesedés által megszentelődjünk az örök életre.
1: Szálljon fel hozzád imádságunk, Urunk, Szénei Szent Bernardin közbejárására. Szálljon le ránk a te irgalmasságod, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára.
0: Tisztítson meg lelkünket, Urunk, ez a neked szentelt áldozat, és Szent Bernardin közbejárására ad nekünk, hogy szent neved iránt örökké üdvös félelem és szeretet töltsen el minket Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl a szívünket.
1: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert megadod egyházadnak, hogy örvendezzék Szienai Szent Bernard ünnepén, erősödjék buzgóságának példája láttán, ige hirdetésével oktatott, és előtted kedves közbejárására óvod és véded népedet. Mi ezért az angyalok és a szentek kórusával együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek, adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ime hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyhét, és hálátlunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjts egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
2: Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tett tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely érsekünkkel, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt.
3: Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörű kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Ferenc atyánkkal, Szénai Szent Bernardinnal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Testvéreim, hogy a jó tanács lelke kiáradjon mindannyiunk szívében, Jézus Krisztus szavaival ezért így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk Urunknak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség,
0: föltámadás után Jézus így köszöntötte tanítványait: békességet hagyok nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
3: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Ime az Isten báránya, ime ki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az Isten báránya.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagy ő, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szívem.

0: Szentmisénkben Tulit, Margitért és Istvánért imádkoztunk, könyörögjünk. Jövendő dicsőségünk zálogát véte, éltess és erősíts bennünket mindenkor, Urunk, hogy Jézus nevének megvallásában egyesülve a földön, vele örvendezhessünk a mennyben, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Az Úr legyen veletek!
1: És a lelkedre!
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen. A Szent Misse áldozatot bemutattuk, járjunk békével!
0: Istennek legyen hála! Istenünk,
1: Te
0: arra választottad ki,
1: hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

Kedves Mária Rádió hallgatók, Szent Misét közvetítettünk a Csíksomlyói Kegytemplom pápai kisbazilikából. A Szent Misét Csaba testvér mutatta be, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látta el. Köszönjük, hogy bekapcsolódtak a Szent Misébe, s ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen a hét plébániája után folytatódik a reggeli ébresztő műsorunk. Szent Misét legközelebb délután 6 órától fogunk közvetíteni, szintén Csíksomlyóról, a kegytemplomból. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Csíksomlyói Kegytemplomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszeredától 3 kilométerre Erdély keleti felében helyezkedik el a Hargita-hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő Csíki medence középső részén. Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, a katolikus vallású székelyek híres Mária kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünköskor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú, az 1033 méter magas Nagy Somlyó lábánál. A Csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek 1442-1448 között felépítettek egy gótikus stílusú templomot, amelyet Sarlos Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A katolikus templom építésében a hívek mellett jelentős segítséget nyújtott a ferenceseknek Hunyadi János erdélyi vajda, hálából Istennek a törökök fölött aratott győzelmiért. Ez a gótikus templom a következő 3,5 évszázadon keresztül sok bővítésen és átalakításon ment át. Az 1661-es török tatár betöréskor felgyújtották, és a tetőzet teljesen leégett. Kijavították, és ebben az alakjában egészen 1802-ig fennállott. Ezt követően lebontották, és anyagát beledolgozták a mostani barokk templom falaiba. A barokk templomot 1804-ben kezdték építeni, Schmidt Konstantin építész tervei szerint, és 1876-ba fejezték be teljesen a templomi berendezésekkel együtt. Ugyanabban az évben, augusztus 20-án szentelte fel Fogarasi Mihály, erdélyi püspök. A templom berendezésének nagyobb részét Pap Miklós, brassói festő és szobrász készítette. A szeplőtelen szűzanya karján a kis Jézussal ábrázoló kegyszobor a templom legértékesebb alkotása, amelyet 1515 és 1520 körül készíthettek juharfából reneszánsz stílusban. 2,27 méter magasságával a világon ismert kegyszobrok legnagyobbika, alkotója nem ismert. A napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt a holtsarló, feje körül 12 csillagból álló csillagkoszorú, fején koronával, jobb kezében jogarral, balján a megváltót tartja. Ez a kegyszobor a Mária zarándoklatok központja, a zarándokok előtte fejezik ki hódolatukat. A Mária kegyszobor jobb oldalán Szent István király, bal oldalán Szent László király szobra áll. A szószék már a 19. század első felében elkészült. A mellékoltárok a következők: Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Anna, Nepomuki Szent János és keresztelő Szent János, Kortonai Szent Margit oltára és a kórus alatt a Szenvedő Jézus oltára látható. Külön értéket képvisel a templomban, a stallum a szentélyben, és a szószék a templomhajó déli falán. A kórust Pfeiffer Antal készítette 1831-ben, melynek legfontosabb bútora az orgona, 1931-ben épült a mai formájában. A színes üvegablakok 1905-1911-ből valók. A főbejárati üvegablakokon Jézus és Mária monogramja, valamint a ferencesi jelvény látható. Az 1980-as években készültek a sekrestye és a folyosó ajtaján lévő domborművek, alkotójuk Vincefi Sándor szobrászművész. A templom diadalívén latin nyelvű kronosztikon áll. A templom homlokzatán látható Mária szobor részből készített ötvös munka. A labarum az ókorban Nagy Konstantin római császár idején hadizászló, a győzelem jelképe volt. Minden színes üvegű ablak egy-egy nemes család adománya, a szentétől kezdve a következő sorrendben vannak elhelyezve a szentek képei: Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Szent Margit, Szent József, Kapisztrán Szent János, Szent Klára, Szent Antal, a kórusban Szent Ágnes és Szent Cecília. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó,
A különleges Mária tisztelettel 1948. január 3-án 12. Pius pápa a templomot bazilika minor, azaz kisbazilika rangra emelte. A moldvai és a székelyföldi ferencesek között az összekötő kolostor a csíksomjói volt. A templom építésével egy időben kisebb méretű kolostort is emeltek Csíksomjón a ferences szerzetesek. A kolostor a mai alakjában az 1773-1779-es években épült. A pünkös szombati búcsos ünnepi szentmisét a Kissomjó és Nagysomjó hegyének nyergébe a hármas halom oltár építményén mutatják be. A környék népe Mária ünnepeken Somjón gyűl össze, mivel a szűzanya hazavárja gyermekeit. 2019. június 1-én egy nap, mely aranybetűkkel vésődik a csíksomjói kegyhely, a székelység és nem utolsó sorban Erdély történetében. Ezen a napon látogatta meg őszentsége Ferenc pápa a szűzanya csíksomjói kegyhelyét. Az ordi időjárás ellenére hívek tízezrei zarándokoltak a kis és nagysomjó hegyek közti nyerekbe. A hármas halom oltáról a katolikus egyház feje így szólt a székely és erdélyi magyar katolikusokhoz, idézem, aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen a kovász, amely képes áthatni mindent, és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével, idézet zárva. Ferenc pápa aranyrózsával ajándékozta meg a csíksomjói szűzanyát, ezáltal is kifejezte Mária tiszteletét. Az aranyrózsát a kegy templomban a kegy szobor oldalán helyezték el, így az zarándokok megcsodálhatják azt. A csíksomjó kegy templom és ferences kolostor a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepe Sarlós Boldogasszony napján július 2-án van, örökös szentségimádási nap május 20. A kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy tölti be. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a csíksomjói kegytemplom és ferences kolostor honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Igen, a Mária Rádióval.
1: Május 20-a van, a hét harmadik reggele, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót. Gondolom már rég felébredtek, de ha ne talán valaki most ébredt fel, akár azért, mert éjjel dolgozott és kicsit lepihent, hát üdvözöljük és köszönjük, hogy csatlakozott a mai műsorunkhoz. A mikrofonnál Pál Jutka és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatók, ma van az év 140. napja, 225 nap van még hátra. Nézzük meg, hogy ehhez a mai naphoz milyen híres neves személyiségek, fontosabb események kapcsolódnak.
2: 1701-ben, 325-ben Nagy Konstantin római császár megnyitotta a keresztény püspökök első egyetemes zsinatát Niceában.
1: 528 éve, 1498-ban Vasco da Gama portugál hajós felfedezte a tengeri utat Indiába Afrika megkerülésével.
2: 1506-ban, 520 éve halt meg Kolumbusz Kristóf, itáliai származású utazó, tengerésztiszt, az amerikai kontinens 1492-es felfedezője.
1: 1799-ben, 227 éve született Honoré de Balzac, francia író.
2: 82 éve, 1944-ben született Joe Cocker, Grammy-díjas angol blues és rock énekes.
1: 79 éve, 1947-ben halt meg Lénárd Fülöp, Nobel-díjas fizikus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.
2: 2019-ben 7 éve halt meg Niki Lauda, osztrák autóversenyző, a Forma 1 háromszoros világbajnoka.
1: És május 20-án ünnepeljük a metrológiai világnapot, bővebben a kedves hallgatók a napi téma című rovatunkban hallhatnak. Ezúttal is köszönjük Farkas Szilviának a szerkesztést.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Mária Rádió hallgatóit Farkas Szilvia a napi téma című műsorban. Május 20-a a mértékegységek világnapja. Hivatalos nevén metrológiai világnap van ma. Ez a nap a méréstudomány vagy metrológia és a mindennapi életünket megkönnyítő egységes nemzetközi mértékegység rendszer fontosságára hívja fel a figyelmet. S miért épp május 20? 1875. május 20-án írta alá Párizsban 17 ország képviselője a méter egyezményt. Ez a megállapodás fektette le a máig használt, globálisan egységes metrikus rendszer alapjait, biztosítva, hogy a világ különböző pontjain azonos módon mérjük a hosszt, a tömeget vagy az időt. Mértékegységeket minden bizonnyal már az ősember is használt. Kezdetben kéznél voltak a végtagok a mérésre, így terjedt el a láb, az arasz, a hüvelyk, mint mértékegység, ennél biztosabbat azonban csak az írásbeliség megjelenése utáni időkről tudnak a kutatók. A sumérok például, akik előbb képjelekkel, majd ékírással örökítették meg törvényeiket, fejlett szinten művelték a csillagászatot, amihez a hatos számrendszert használták. Ebből a számrendszerből ered az időmérése is. 3600 másodperc az 60 perc, 60 perc pedig egy óra. A sumérok ez alapján osztották fel a kört is 360 fokra. Egy nap 24 óra lett, egy év pedig 12 hónap. Nehéz megmondani, kitette az első egységesítésre irányuló javaslatot. Egyes források szerint a dolog Simon Stevenius-szal kezdődött, aki 1584-ben javasolta a decimális rendszer alkalmazását. Más források úgy tudják, Carl Friedrich Gauss, német matematikus hívta fel a figyelmet elsőként a problémára. Ami biztos az az, hogy Charles Maurice de Talleyrand-Périgord herceg 1790-ben javasolta elsőként a francia nemzetgyűlésben a méterrendszer bevezetését. A mai embernek könnyű a dolga, mert az egész világon ismert szabványos mértékrendszerben még az angol száz vagy más különleges mértékegységet használó országok polgárai is viszonylag könnyen eligazodnak. Néhány száz évvel ezelőtt azonban Magyarországon, és persze szerte a világban másút is, szinte minden nagyobb településnek, vásárhelynek megvolt a maga önálló mértékrendszere. A különféle mértékek összehasonlítása, átváltása nem csak nehézséget okozott, hanem csalásra is alkalmat adott. Ezért a 18. századtól kezdve egyre erősödött az igény a mértékek egységesítésére. A régi mértékegységekkel manapság is találkozhatunk, és ehhez még csak nem is kell levéltári forrásokban búvárkodni. Elég elolvasni néhány magyar népmesét, vagy régi szakácskönyvet ahhoz, hogy kíváncsiak legyünk, mennyi vajat tegyek a süteménybe, ha a recept egy latot ír, vagy mennyi bort ivott a mesebeli kántor, akinek kedvéért Mátyás király duplájára növelte az icés kupa méretét. Az űrmértékeket nem csak bor, sör vagy pálinka, hanem szilárd termények, például gabona mérésére is használták. Most néhány bibliai hosszmértéket is felsorolok. Egy mérőnád, az 6 könyök, úgy körülbelül 270 cm-t jelent. Egy könyök 45 cm. Egy régi könyök 52,5 cm. Egy arasz 3 tenyér, körülbelül 22,5 cm. Egy tenyér az 4 ujjat jelent, és körülbelül 75 mm-t. Egy ujj pedig körülbelül 18,75 mm-t. A műsor összeállításához a hedifarkas.blogspot.com oldalról vettem az információkat. Köszönöm, hogy velem tartottak a mai reggelen is a hallgatók. Isten áldását kérem életükre, munkájukra. Búcsúzik a hallgatóktól Farkas Szilvia önkéntes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, elérkezett az a perc, amikor meghívjuk önöket, hogy segítsenek nekünk és szerkesszék velünk a következő percekben ugye a műsort, köszöntsék a névnaposokat, születésnaposokat, várjuk hívásaikat a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ös telefonszámok valamelyikén, rövid szöveges üzeneteiket a 0758 420 555-ös számra várjuk. A mai napon Bernát Felicia és Hanna nevű olvasóinkat, illetve hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel gondolunk azokra is, akik a születésnapot, házassági évfordulót vagy egyéb fontos eseményt ünnepelnek. Névnaposokat tudjuk, a születésnaposokat pedig az önökkel elmondják nekünk, ezért kérjük meg, hogy segítsenek nekünk a műsort szerkeszteni.
1: De addig is nézzük meg a nevek eredetét és jelentését. A Bernát germán eredetű név, a Bernhard név magyar formája, jelentése medve, illetve erős.
0: A Felicia a Félix férfi név női párja, a Félix latin eredetű név jelentése boldog, szerencsés.
1: A Hanna női név, két női név egybeesése, a Johanna rövidülése és az Anna, amely eredeti héber alakja a Hanna, keresztnév és jelentése kegyes, kegyelmet adó. És mielőtt átadnánk önöknek a szót, én, illetve mi köszöntjük Fogarasi Editkét, szociális testvért, akinek ma van a születésnapja, illetve két házas párt, akik önkénteskednek a Mária Rádiónál, Péter Erzsikét és Istvánt házassági évfordulójuk alkalmából, Székely Keresztúri önkénteseket, illetve itt Sepsiszentgyörgyön Szilágyi Katalint és Szilágyi Ignácot, nekik holnap lesz a 49. házassági évfordulójuk. Kérjük a Jóisten áldását életükre, munkájukra, köszönjük, hogy tevékenykednek itt a rádió nagy családjába.
0: És van egy hallgatónk, és őt is hallgassuk meg, itt szeretne köszönteni. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsőtesszik a Jézus Krisztus. Sok szeretettel köszöntöm Tündikét legelsősorban és a munkaközösségüket. Szeretném köszönteni Gyergyői Regatumba Bíró Bernát bácsit névnapja alkalmából, a Jóisten éltesse sokáig egészségbe, békességbe. A Csíksomjai Szüzenyes, a Jóisten áldását kérem élete hátra lévő napjaira. Azon kívül az egész munkaközösséget, valamint Szemátomba, Serván Ildikót születésnapja alkalmából, és mindenkit bármilyen ünnepet ünnepel mára. Isten fizesse, hogy meghallgattak, mindenkinek egy áldott szép napot kívánok. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy betelefonált. Csatlakozunk a jó kívánságaihoz.
1: Én megragadom ismét az alkalmat, és amíg újabb hallgató lesz, köszöntöm Kovács Károly plébános urat, aki sokáig volt itt Sepsiszentgyörgyön segédlelkész, és a Mária Rádióban is vállalt elmélkedéseket, illetve Kovács József irodaigazgatót, nekik holnap lesz a születésnapjuk, a Jóisten áldását kérjük életükre.
0: És köszöntjük a következő betelefonálónkat. Hello. Hallgatjuk szeretettel.
3: Szeretném köszönteni Szamos Darán, Tóth Alexandrát névnapi alkalmából. Igaz, tegnap volt, de a tennap nem sikerült. Szeretem, nagymamája köszönte, adjon neki a jó Isten nagyon sok boldog névnapot még Szamos Daráról. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Mi is köszönjük, hogy betelefonált. Mindörökké, amen.

Van egy kedves hallgatónk, aki minden nap a rádiót hallgatja, ma van a születésnapja. Kedves Ilonka néni, Jánó Ilonka néni Olcemen, a Jóisten áldását kérjük életedre, családodra, Isten éltessen sokáig.

És még van egy fiatalember, aki szintén ma ünnepli a születésnapját, mégpedig Bodor Roland. Úgy gondolom, hogy hallgatjátok a rádiót. Hát a Jóisten áldását kérem életedre, kedves Rolim. Jóisten vigyázzon rád, és ő vezessen.

0: Halló!
1: Halló!
0: Dicsertessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Én is szeretném köszönteni Székelykereszt úron Péter Erzsikét és Istvánt házassági évfordulójuk alkalmával. Jóisten áldja meg, Isten bőséges áldása legyen rajtuk, és köszönjük, hogy vannak nekünk az ima csoportnak. Egy áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus az összes elhangzó dallal.
1: Küldjük nekik a ma elhangzó összes dalt. Köszönjük szépen, hogy betelefonált. Jó Isten áldása kísérje önt is.

Úgy látom, hogy nincs több telefonáló, üzenetben sem érkezett jó kívánság, ezért a következőkben egy nagyon rövid dalt fogunk, illetve egy imát, ami megvan zenésítve, mégpedig az Áruni áldást, és küldjük ezt minden kedves hallgatónak, önkéntesnek, támogatónak, akár ünnepel, akár csak így velünk tart. A Jóisten éltesse, áldja önkénteseinket, támogatóinkat és minden hallgatót.

Kedves hallgatóink, hallgassák meg most a nap gondolatát, amelyet Nagy Szent Alberttől vettünk a mai napra, és így hangzik: az a valóban hálás ember, aki Isten minden egyes ajándékára méltatlannak tartja magát.

0: Kedves hallgatók, néhány percre búcsúzunk, hiszen hamarosan az igézőt hallják, majd 9 óra után jelentkezünk, fogadjuk az önök imakéréseiket, imaszándékaikat.
1: 9 órától a imaszándékokat fogadunk, tehát ezt követően a dicsőséges rózsafűzért, valamint a Loretói litániát imádkozzuk. 10 órától megnyitjuk a tematikus napunkat Bátor Botond atya műsorával, magasztaljátok az Urat. Ezt követi 11 óra 30 perctől a Szatmári stúdióból egy újabb műsor a napi témával kapcsolatosan.
0: 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, ezt követően a déli imákra hívjuk önöket, majd folytatódik a tematikus nap negyed egytől dr. Sávai János atya elmélkedésével, majd az imák után lesz egy újabb műsor ismertető, de addig is a kedves hallgatók figyelmébe ajánljuk, hogy egy órától is fogadjuk az önök imakéréseiket, majd a dicsőséges rózsafűzért imádkozzuk együtt a munkatársakkal, folytatódik a tematikus nap, és folytatódik a Szentlélek 9. és a 6. naphoz érkeztünk, Csiki Szabolcs atya segít nekünk, hogy még mélyebben befogadjuk a Szentlélek ajándékait. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy délután 6 órától közvetítünk Szentmisét Csíksomjóról, a Kegytemplomból, majd az esti szentségimádás Nagyváradról lesz, a Szent József templomból. Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy velünk tartottak, velünk imádkoztak, akik Csíksomjóra a búcsúba készülnek, hiszem, hogy találkozni fogunk, és hálás köszönet mindazokért a kegyelmekért már most, amiket a Jóisten, a Szűzanya kiimádkozik számunkra. Köszönjük a Szűzanya közbenjárását, és a Jóistennek a végtelen szeretetét és türelmét hozzánk. További örömteli napot, áldott készülődést kívánunk minnyájuknak.
1: Pál Jutka
0: és Görgényi Tünde.
1: Laudetur Jézus Krisztus.
0: Dicsértessék Jézus Krisztus.

Az Isten szeretőknek minden a javára válik. Az életemben talán a hát nem sötét, mert tudtam, hogy nagyon jó helyre mennek, de az édesanyámnak, meg a férjemnek, a drága szeretett férjemnek, meg az édes drága anyukámnak a halála egymás után következett, és ott maradtam árván, tudtam, hogy ők nagyon jó helyen vannak, de ott voltam árván, akiknek el tudtam mondani minden bánatomat és örömömet naponta, és aztán végül is úgy láttam, hogy annyi minden hálát, hát igazi örömet találtam az idős és egyre idősebb koromra. Például az, hogy megtaláltam ezt a közösséget ott a Szent László templomban, meg hogy a zenéhez újra közelet tudtam kerülni, hogy foglalkozom vele, hogy izgat, hogy szép. Az, hogy az élet szép, és a gyerekeim, unokáim vannak, élnek, és egészségesek. Imádkozom értük éjjel-nappal, de minden nagyon jó, és hálás vagyok csak érte. Csak hálás vagyok érte, és ezt mindenkinek üzenem, hogy ki fél az öreg korától, hogy ne féljen, csak bizakodjon, és higgyen, és imádkozzon.

0: és Isten csodálatos tetteit és szeretetét.
1: Legyen a szívünk nyitott az imádságra és a hála szavára.
2: Tematikus nap a Mária Rádióban 2026. május 20-án, szerdán. Tartsanak velünk!

0: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves hallgatókat az Erdélyi Mária Rádió Sepsi Szentgyörgyi stúdiójából, a mikrofonoknál Pál Jutka és Görgényi Tünde köszönti Önöket. Kedves hallgatóink, hamarosan a dicsőséges rózsafüzért és a Lorettói litániát imádkozzuk, amelyet felajánlunk a háborúk megszűnéséért, a békéért, felajánlunk a pápáért, püspökeinkért, papjainkért, keresztények közötti egységért, katolikus anyaszentegyházunkért, de nem feledkezzünk meg imádkozni az egyházban szolgálatot teljesítő testvérekért, testi-lelki betegekért, szenvedélybetegekért, azokért, akik magányosan egyedül élnek. Imádkozzunk a keresztény családokért, utonlevőkért, fiatalokért, hogy megismerjék Krisztus szeretetét. És hálával imádkozunk ma is önkénteseinkért, munkatársainkért, támogatóinkért, hogy a Szentlélek vezesse minden tevékenységünket.
1: Hívhatnak minket a már jól ismert telefonszámuk valamelyikén 0259 420 555 vagy 0359 420 555. SMS számunk 0758 420 555, de honlapunkra is írhatnak a www.mariaradio.ro címre, az ima szándék menüpontra kattintva.
0: És itt van az első kedves betelefonáló. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom maguknak is, a háború megszűnését is, a papokét, a pápáit, és az új papbácsikét, amelyik itt van Gyergyóban, felajánlom az egésznek, hallottaknak, a férjemnek, magamnak is, a testvéreimnek, a törzsbe, két törzsbe, és imádkozzunk együtt.
1: Együtt fogunk imádkozni, köszönjük szépen a hívását.

0: Aló, Mária Rádió.
1: Aló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsás közért felajánlom a műsor lehetőségét. Felajánlom. Élő és elhunyt szeretteimért. Felajánlom lelki testvéreimért, a nanéni gyógyulásáért, a békéért, Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, falu közösségemért, különösen a betegekért. Mindenkiért, aki rászorul Isten irgalmára, Edith néni voltam, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen, kedves Edith néni, és megköszönjük, hogy velünk imádkozik. És üzeneteket is megosztunk önökkel, így ír egy kedves hallgató, ezt a szentolvasót minden imád felajánlok, családom egészségéért, kicsi unokámért, hogy a drága szűzanya mindig takarja be védő palástjával, Isten fizesse. Halló, Mária Rádió.
1: Halló. Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Imádságos szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját, ezt a Szent Rózsa füzét és minden imád szeretném felajánlani a drága halottaimét, akik a Kontomáci, a Csíkszépvízi és a Kalász negyedben nyugusznak, a Kalász negyedben a drága férjemét, a testvéremét és a drága fiamét, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, az örök világosság tényeskedjék nekik, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevébe, és még felajánlom mindazokét, akik a pünkösdi búcsúra mennek. Én is valamikor mentem, de most beteg vagyok, nem tudok menni, de lélekbe ott vagyok mindig, imádkozok önökét, a betegekét, és mindenkiét, akiét nem igen imádkozik senki se. Köszönöm szépen mindenkinek az imáját, Pannika voltam, Csíkból, dicsérjük.

0: Tessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, kedves Panika. Egy másik üzenetet osztok meg, hála és dicsőség az Úrnak, az unokatestvérem műtéte sikeréért, a Jóisten adja rá áldását, gyógyító erejét és kegyelmét, hogy visszatérhessen szerető családjához. És újabb hallgató, halló, Mária Rádió.
2: Dicsőség az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a mai rózsafűzést és a mai szentmisét szeretném felajánlani elsősorban a Szent Vita csomagközi nőszövetség közösségéért, hogy megkezdtük a Szent Vita 9-et, hogy a Jóisten segítsen meg, hogy méltóképpen tarthatjuk ezt a 9-et, és a Szent Misén buzgón vegyünk részt. A Jóisten áldja meg minden imádkozót, valamint családom egészségét, békességéért, minden hozzám tartozó jószándékú emberért, akik néha-néha felhívnak és gondolnak rám, a Mária Rádió összes dolgozójáért, hogy vannak nekünk, és a halottaim lelke üdvéért, akik a csomagközi temetőben nyugtanak, szomszédaimért, és a drága szüleimért és nagyszüleimért. Egy áldott szép napot kívánok önöknek, csomag közül voltam egy mindennapos hallgató, Erika. Dicsértessék az Úr Jézus.
1: Köszönjük szépen, kedves Erika, hogy betelefonált, és hogy velünk és értünk is imádkozik. Ezt a rózsafüzért felajánlom Gyimes Középlókra, Antal Gyuláért, akinek ma lenne a születésnapja, nyugodjon békében. Rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelki üdvéért, és egy fontos szándékért, írta egy kedves hallgatóm. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Persze szeretném ajánlni a szüleimért, a férjemért, egy fiú testvéremért, nyugusznak az iszlai temetőbe, hogy nyugodjanak békében az Úr Jézus Szent nevébe. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Mi is köszönjük szépen, hogy velünk együtt imádkozik. Édesapám lelki üdvért és édesanyám gyógyulásáért kérem az imát, írt egy kedves hallgatóm. Családom egészségért, szeretetért, békességért ajánlom fel a Szent Olvasót, szintén egy mindennapos hallgató ima kérése. Ilona írja Gyergyó Szent Miklósról a heti szentmiséket és rózsafüzéreket, felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családom egészségért, az unokám sikeres vizsgájáért, és egy nagyon fontos szándékra, Jézuson bízom benned. Ezt a rózsafűzért felajánlom családi békéért. Felajánlom a heti imákat hálából, hogy nem veszítettem el a lakásomat, sok mindenért, amit a szüleimtől kaptam, Isten áldása rájuk. Kérem az imákat a házasságomért és a gyermekeimért, jó emberi kapcsolatokért és lelki békéért, és egy nagyon fontos szándékért, írta egy mindennapos hallgatóm. Ezt a rózsafüzért felajánlom unokáim sikeres vizsgájukért, felajánlom hálából testvérem gyógyulásáért és a mindannyiunk lelki békéért. Következő üzenetünk pedig így hangzik, rózsafüzért felajánlom elhunyt szeretteimért, gyermekeimért, a szűzanya takarja be védőpalástjával, édesanyámért, saját magamért, egészségért, békességért, segítőkegyelemért, mert nagyon nehéz helyzetben vagyunk, írta egy mindennapos hallgatóm. És telefonálót is köszöntünk, halló Mária Rádió. Halló. Halló, halló.
4: Hogyha hall bennünket, akkor...
5: Halló.
4: Igen. Igen, élő adásban van. Megoszthatja az ima kérését, ima szándékát. Tetszik-e hallani bennünket? Halló?
5: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
4: Mindörökké, amen.
5: A rózsafűzés, a szentmiséket önökkel imádkozva szeretném felajánlani a szűzanyának hálából a kapott kegyermekért, családom egészségét, békességét, a gonosz távozásáért az egész családomból, egy fontos szándékért, a bűneim bocsánatáért, az összes halottaimért pihenjenek, pihenésük legyen csendes emlékük áldott, nyugodjanak békességben az Úr Jézus Szent nevébe, a Mária Rádió összes dolgozójáért. Jézuson, bízom benned, köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Első háromszékről írja Karolin. Szeretném felajánlani a rózsafűzért, a családom békéért és a világ békéért, egészségért és egy fontos szándékért. Köszönöm.
1: A rózsafűzért önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmai menyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával, és a közös halottaimért is imádkozom. Adjon a jó Isten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekük. Halló, Mária Rádió. Halló.
6: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
6: A mai rózsafüzét és az összes mai imát felajánlom családom élő és meghalt tagjaiért. A családban lévő, magam és a családban lévő betegek gyógyulásáért, egy fontos szándékért, önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a világ békéért, és mindazokért, akikért nem imádkozik senki. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a kedves hallgatónak, hogy velünk imádkozik.
4: Mai rózsafűzért felajánlom a kapott kegyelmekért, bűneim bocsánatáért, családom testi-lelki gyógyulásáért, és hálából a szűzanyának a kegyelmekért, valamint fontos szándékokért.
1: Rózsafűzért és a Szent Misit felajánlom a Szentlélek vezetéséért, gyógyulásomért és minden napomért, a férjem örök nyugodalmáért és több fontos szándékért. Írt egy kedves hallgató. És hallgató is van a vonalban. Halló, Mária Rádió. Halló.
7: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
7: Ezt a mai rózsafűzét és minden imát szeretnék felajánlani a családom egészségéért, minden, aki beteg gyógyulásáért, és bűneink bocsánatáért. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönjük szépen, hogy együtt imádkozhatunk, a jó Isten áldása kísérje életünket.
4: És egy utolsó üzenetet osztunk meg. Erőért, egészségért, lelki békéért, békességért, segítő kegyelemért, valamint Isten akaratában való megnyugvásért, önmagamért, élő és elhunyt szeretteimért, a Szentlélek kiáradásáért és fontos szándékokért, ezek között a világ békéért is ajánlom ezt a rózsafűzért, írta egy édesanya. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándékfogadási időbe. Egy órakor majd újra fogadjuk az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Hívjuk most önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. A dicsőséges rózsafűzért és a lorettói litániát fogjuk imádkozni a kovásznai önkéntesekkel és rózsafűzér társulat tagjaival együtt. A mikrofonnál
1: Pál Jutka
4: és Görgényi Tünde fogadtuk az önök hívásait.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. A mai rózsafüzét ajánljuk fel Anya Szentegyházunkét, papjainkét, a kispapukét ajánljuk fel betegeinkét, a kovásznai hívekét, a családokét, gyerekeinkét, Károly papbácsinkét ajánljuk fel mindannyiunk egyéni szándékára. Fölajánljuk Jézus Szentséget szíve, Szűz Mária szepőtelen szíve dicsőítésére és engesztelésére, és a Szűz Anya szepőtelen szíve szándékára, valamint ajánljuk fel a békéért. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és főnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, mirunkban, aki fogantatott Szentlélektől született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon halottaiból föltámadt, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a Szentlélek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testvér támadását és az örök életét. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz bár életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak.

0: most és mindörökké. Amen.
1: Első szent titok, aki halottaiból feltámadott, az angyal megszólalt, és azt mondta az asszonyoknak, ne féljetek, hiszen tudom, hogy Jézust a megfeszítettet keresitek, nincs itt, mert feltámadt, amint megmondtam. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a te ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyom, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyom, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érett

0: Mert ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértesség és áldasség az édes Jézus, a legméltóságosabb oltári szentségben, most és mindörökké. Amen.
1: Második szent titok, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölvétetett a mennybe, és ül az Istennek jobbja felől.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölmenj.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelmi nagy teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Köszönöm azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék és áldassék az édes Jézus, a legméltóságosabb oltári szentségben, most és mindörökké. Amen.
1: Harmadik szentitok, aki nekünk a szent lelket elküldötte, majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyos Úr Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: Köszönöm.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheznek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méheznek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldött.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
1: Asszonyok, Üdv Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Ez a mennybe fölvett tekintetre méltatta szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívnak.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kegyelmünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temlédnek gyümölcse Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szent tűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szent tűz a mennybe

A kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

és az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvesz.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkünket,

0: most és mindörökké. Amen.
1: Ötödik szent titok, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején 12 csillagból álló korona.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképp

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent tűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent tűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyok között Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben mekkora

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobb.

0: együtt, Szent fiat, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk,
1: megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk,
1: Szentlélek Úr Isten,
0: irgalmaz nekünk,
1: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk,
1: Szentséges Tűz Mária.

0: élettünk, biztonságos anyag,
1: könyörög élettünk,
0: teplőtelen csizanyag,
1: könyörög élettünk,
0: sérelem nélkül való anyag,
1: könyörög élettünk,
0: vízvirág szent anyag,
1: könyörög élettünk,
0: szeretetre méltó anyag,
1: könyörög élettünk,
0: csodálatos anyag,
1: könyörög élettünk,
0: jóságos anyag,
1: könyörög élettünk,
0: teremtünk anyja,
1: könyörög élettünk,
0: üdvözítünk anyja,
1: könyörög élettünk,
0: nagy okosságú,

0: lettünk magyarok nagyasszonya.
1: Könyörök élettünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmed nekünk, Uram.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Uram.

0: fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztusi életeire.
1: Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a burak bajnak, eloszlatni van hatalmat, hol már ember nem segíthet, ha te erőd nem törik meg, hői máig gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kinyanad, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Szűzanyád, mi esve kérünk, hallgass meg fohászaink, gyógyíts be a gyűlölet és szétfutás sebeit, mennyei fényeddel áradd el szívünket, hogy egység és szeretet legyen a lelkünkben. Amen.
1: József üzét,
0: könyörülj érettünk,
1: béke kire.

0: kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomlyi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

0: Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán.
1: A minden nap a uzajában Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét.
2: Minden új nap ajándék, minden reményteljes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik.
3: Az Úr művei

mikrofonnál Bátor Botond Pál összeszerzetes. Ebben a májusi tematikus napban az Úr dicsőítéséről, magasztalásáról esik szó. A 105. Zsoltárból ennek a tematikus napnak a mottója így szól. Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. A Szentírásban nagyon sok helyen találkozunk ezzel a felszólítással, hogy dicsőítsük, magasztaljuk az Urat, mert hogy ez a mi életünkhöz, Istenhez való tartozásunkhoz szorosan hozzátartozik. Az evangéliumban is legutóbb arról hallottunk, hogy az Úr Jézus az Atya dicsőítéséről szól. Dicsőítsd meg fiadat, hogy fiad is megdicsőíthessen téged, mondja az Úr. És az Úr valóban az ő kereszthalálával és föltámadásával megdicsőítette az Atyát. Betöltötte azt a feladatot, amely rá lett bízva, és mindennyiunkat erre hív. Szent Péter apostol a következőket tanítja. Aki keresztény volt, amiatt szenved, ne szégyelje ezt, hanem dicsőítse meg Istent a keresztény névvel. Vagyis azt jelenti, hogy nem csak akkor dicsőítjük az Istent, amikor a dolgaink jól mennek, nem csak akkor magasztaljuk őt, amikor minden rendben van, hanem meg kell tanulnunk dicsőíteni az Urat akkor is, amikor az élet nehezebbik oldalát látjuk. De ez miért olyan fontos? Vagy nem hazugság ez? Nem önbecsapás? Vagy egyfajta önhipnózis? Szó sincs róla. Amikor én dicsőítem az Istent, akkor tudomásul veszem, hogy ő a világ ura, teremtője, aki minden dolognak az elrendezője, az én életemnek is. Ezzel egyúttal kifejezem azt is, hogy bár a szenvedésnek és a küzdelemnek önmagában nincs értelme, mégis megtalálhatjuk az ezzel együtt járó küzdelemnek, ezzel együtt járó hozzáállásnak a módját, lehetőségét, ami mindjárt másképpen fogja formálni az életünket, a mindennapjainkat. Dicsőíteni Istent, magasztalni az Urat keresztény feladatunk. Amikor ezt tesszük, akkor tehát minden más értelmet nyer. Még a legnehezebb helyzetek is. Nem olyan rég hallottam ezt a nagyon fontos, megfontolandó gondolatsort. Ő azt mondta, hogy engem nem azt tesz tönkre, hogy rabszolga vagyok, hanem az, ahogy erről gondolkodom. Ő azt mondta, hogy engem nem azt tesz tönkre, hogy a fél lábamra béna vagyok, hanem ahogy erről gondolkodom. Ha ezt most így nézzük, a félelmet, az embereket nem a tények teszik tönkre, hanem a tényekről alkotott véleményük. Mondta ezt a Tapolyai Emőke, szakpszichológus, és én nagyon is egyetértek ezekkel a gondolatokkal, hiszen mi mást is tehetnék. Ezért fontos, hogy megtanuljuk dicsőíteni az Atyát, mert abban a pillanatban nem engedem, hogy a tények lenyomjanak, hanem egy magasabb dimenzióba helyezzük mindazt, ami velünk történik. És ez mennyire fontos. Nem csak önmagunk számára, hanem környezetünk számára is. Nagyon sokat panaszkodnak az emberek, elkeseredettek, és mindig azt veszik észre, ami nehéz és sötét az életben. Pedig minden nehézség és sötétség mellett nagyon sok minden van, amitől szebbé tudjuk tenni az életünket, vagy mondhatnám így, nagyon sok dolog van, amitől szebb lehetne az életünk, hogyha engednénk, hogy Isten beköltözzön a szívünkbe, a mindennapjainkba. Megint csak egy érdekes történetet hallottam legutóbb. Valaki elmesélte egyik barátjának az emlékét, aki Tájföldön nyaralt, valahol a tengerparton, és látta, hogy minden nap ott van egy szegény kínai bácsi, aki kungfúzott, különböző gyakorlatokat végzett. Aztán egyszer mellé szegődött a többiekkel együtt, és a bácsi elkezdte őket tanítani. Ebből egy nagyon jó barátság lett, és amikor letelt a nyaralás, véget ért a vakáció, akkor bementek a tengerparttal szemben lévő szálloda portájára, és megkérdezték a recepcióst. Ismeri ezt a nagyon szegény, sovány kínai bácsit? Persze, Li bácsit mindenki ismeri, válaszolta a recepciós. Látjuk, hogy milyen szegény, egy kopott munkásruhát viselt. Mi nem akarunk úgy elmenni, hogy ne adnánk neki valamit. Szeretnénk valami hasznosat vásárolni neki, amit tud hasznosítani a mindennapi életben. Tudna ebben segíteni, hogy mire lenne szüksége? Természetesen, válaszolta szolgálatkészen a recepciós. Jöjjenek ki velem! Kimentünk, és a következőt mondta. Látják ezeket a szállodákat? Ezek itt mind a Li bácsié. Kedves testvérek,

napon elgondolkodhatunk azon, hogy mennyire fontos tehát az Isten dicsőítése, sokkal fontosabb, mint egyfajta rongyrázás, ami történik sokszor olyan nevetséges. Még a hívő emberek körében is. Amikor sokszor elbeszélgetek emberekkel, érzem, hogy belülről valami más után vágyodnak. A külső rongyrázás mégis sokszor kísértésként rátelepedik az emberekre. Azt hiszik, hogy ettől lesznek boldogok, pedig egyáltalán. Ugyanis a dicsőséget összekeverjük a saját büszkeségünkkel, önzőségünkkel. Másnak akarunk látszani, többnek akarunk látszódni. De nekünk nem lehet ez az utunk, ha túl akarjuk élni a jövőt, azt a kiszámíthatatlan jövőt, ami reánk vár.

Kedves testvérek, a lelki életnek tehát egy olyan útja van, ami sokszor olyan ismeretlen. Valaki egyszer azt mondta, ahhoz, hogy Istent megnyerjük, előbb el kell veszíteni mindent. A lélek útja lefelé, a mélybe vezető út. Meg kell tanulnunk másképp nézni az élet szentségre. A szentségre irányuló törekvésünket túl gyakran képzeltük el egyfajta hegymászásként, folyamatos haladásként, ahogy felérünk a lelkiség csúcsaira, saját erőfeszítéseink és akaratunk gyümölcseként. Az élet szentségnek ez a képe elsősorban az erőseket, az erényes és elszánt embereket részesíti előnyben, és azon az elképzelésen alapul, mintha az emberi nagylelkűség és a jó akarat önmagukban lehetővé tennék számunkra az élet szentség elérését. A Krisztus által felkínált életszentség nem tartozik a természet rendjébe. Ez olyan szentség, amelyet szegénységükben fogadhatunk be. Krisztus a bűnösökhöz és gyengékhez jött, nem az erősekhez, és azokhoz, akiknek minden jól megy. Vannak, akik az életszentség eléréséhez természetes adottságokkal rendelkeznek. Nekik mindig félniük kell attól, amit az erősek és a büszkék bátorságának nevezhetnénk. És mégis az akaratra és aszkézisre alapozott emberi tökéletesség sémája épp ellenkező irányú utat követ az életszentség felé, mint az, amit Jézus ajánl nekünk az evangéliumban. Emlékszünk Zakeus történetére. Mit mond az Úr? Gyere le hamar! Mondja Zakeusnak, hogy megmutassa nekünk az igazi utat, amelyen nem járhatunk anélkül, hogy elfogadnánk a leereszkedést. Világos, hogy Jézus nem a tökéletesség létráját ajánlotta, melynek fokait egymás után legyőzve legfelül elnyernénk Istent, hanem egy lefelé tartó utat, amely az alázat mélyeibe vezet bennünket. Mert hogy ő maga mondta a Lukács evangéliumban, mert aki magát felmagasztalja, azt megaláztatik. Aki magát megalázza, azt felmagasztaltatik. Így tudjuk dicsőíteni és magasztalni az Urat, vagy pontosabban, így értjük meg, hogy mennyire fontos dicsőíteni és magasztalni az Urat.

A farizeusról és a vámosról szóló példabeszédben a jó és rossz létráról szól, az igaz és hamis életszentségről, amikor valaki leszáll saját nyomorúságába, vagy felmagasztalja magát a hiú büszkeség által, tetszeleg saját erényeiben és abban, hogy mások csodálják. A farizeus megáll a templom elől, ünnepélyesen ejti ki a korabeli liturgia hivatalos háladásának szavait, Isten, hálát adok neked. Hálát ad saját erényeiért, saját idealizált képéért, hálát ad Istennek műveiért, és úgy gondolja, ezeknek köszönhetően már felért a létre tetejére. A farizeus csak a saját erényeivel foglalkozik. Épp csak egy pillantást vet a hátul álló vámosra, és egy gyors megjegyzéssel el is intézi. Jézus tehát, ahogy gyakran teszi, itt is szembeállít egymással két vallásos magatartást. A farizeus fedhetetlen tetteiben, vallásgyakorlataiban, melyeket fel is sorol, teljesen tiszta lelkiismerettel. Valóban úgy látszik, elbizakodott igaz volt amiatt, és valóban igaz is, de csak oly módon, ahogy igaz lehet valaki a tisztán emberi törvények szerint, ám ennek Isten szemében nincs értéke. Önelégültsége, lelkigőgje, elbizakodottsága, már-már önistenítés. A fő vád, amit Jézus felhoz a farizeusokkal szemben épp az, hogy meg vannak győződve róla, hogy igazak, és a többieket megvetik. Épp ezért nem tudja őket megindítani, mivel önelégültségük és képzelt erényeik elérhetetlen tornyában élnek, a létre csúcsán, ítélkezve a lent álló bűnösök felett. Maguk akarnak üdvözülni tetteik és tökéletességük által. Tehát amikor fölmagasztaljuk magunkat, amikor ez egyfajta rongyrázás jellemzi az életünket, akkor egyre inkább kezdünk távolodni az Istentől. Lehet, hogy időközönként a nehézségek, fájdalmak, szenvedések, vagy akár a betegség pontosan azért köszön be az életünkbe, hogy fölrázzon, és felismerjük igazából, hogy ki is az Isten. És felismerjük azt, hogy Isten volt tegnap, Isten ma is, és Isten lesz holnap is. Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Így szól a mai nap mottója a 105. Zsoltárból. Drága testvérek, adja meg az Úr, hogy a mindennapi életünkben, az alázatosság útján haladva, elismerve helyünket az életben, persze értékelve az ajándékokat is, amit kaptunk, értékességünket, de ugyanakkor fölismerve saját gyengeségünket, és beismerve, hogy mindent Istennek köszönhetünk, tudjunk igazából haladni az életszentség útján. És ne felejtsétek el, mindig dicsőítsétek az Istent, még a legnehezebb helyzetben is. És meg fogjátok látni, ebben a dicsőítésben erő rejlik, Istennek az ereje, és ez nem akármi. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond, Pál összerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán.
1: A minden nap a zajában, Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét.
2: Minden új nap ajándék, minden reményteljes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik.
3: Az Úr művei békét és reményt adnak.
4: Osszuk meg másokkal is Isten csodálatos tetteit és szeretetét.
5: Legyen a szívünk nyitott az imádságra és a hálaszavára.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán. Tartsanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a mai tematikus napunkon a Szatmár Németi stúdióból. A következő percekben Fekete Csaba Roland, szabad éves kispap gondolatait hallhatják az e-havi tematikus mottónkkal kapcsolatosan, hallgassák szeretettel!
1: Kedves Mária rádió hallgatók! Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. A mai napon, kedves testvérek, elmélkedni fogunk arról, hogy Isten hogyan van jelen életünkben. Először az ószövetségi nép ajkaival fogjuk Isten dicsérni, és megvizsgáljuk, hogyan volt jelen Isten az ő életükben, történelmükben. Mi adott okot nekik az Isten dicsőítésre? Másodszor megvizsgáljuk a mi keresztény hitünket, hogy miért kell nekünk is hálát adnunk Istennek, és köszönetet mondani az egyházért, mert közel hozta hozzánk az örömhírt időben és térben. Harmadszor pedig megvizsgáljuk saját életünket is, hogy miért és hogyan adjunk hálát Istennek azokért a tetteiért, melyeket értünk végbe vitt. A Szentlélek segítségét kérve, most imádkozzuk el a 105. Zsoltánt. Alleluja! Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Daloljatok, zenéljetek neki, hirdessétek minden csodáit. Dicsekedjetek szent nevében. Akik keresik az Urat, azoknak örüljön a szívük. Tekintsetek az Úrra és erejére, keressétek mindig tekintetét. Gondoljatok csodáira, amelyeket művelt, a jelekre és ajka szavaira. Ti, fiai Ábrahámnak, az Úr szolgájának, fiai Jákobnak, az ő választottjának. Az Úr, a mi Istenünk, ítéletei az egész világon érvényesek. Mind végig emlékezik szövetségére, ígéretére, amelyet ezernyi nemzedékre adott, a szövetségre, amelyet Ábrahámmal kötött, az esküre, amelyet Izsáknak esküdött, s amelyet Jákobnak szilárd törvényül adott, örök kötésül Izraelnek. Így nyilatkozott: Kánoánt neked adom osztályrészül és örökségedül. Amikor még kis számban és kevesen, jövevényként éltek azon a földön, az egyik törzstől a másikig, s az egyik országból a másik néphez vándoroltak, akkor sem engedte, hogy elnyomják őket, királyokat büntetett miattuk. Fölkentjeimet ne érintsétek, prófétáimnak ne ártsatok. Aztán éhínséget hozott a földre, összetölte botjukat, a kenyeret. De előre küldött egy férfit számukra, Józsefet, akit szolgaként eladtak, lábát bilincsbe verték, nyakát vasjáromba kényszerítették. Amíg be nem teljesedett, amit előre megmondott, amíg az Úr szava nem igazolta őt. A király maga küldött, hogy oldják le billincsét, a népek fejedelme tette szabaddá. Megtette házának urává, minden javának intézőjévé, hogy akarata szerint vezesse nagyjait, és bölcsességre tanítsa véneit. Aztán Izrael átvonult Egyiptomba, Jákob jövevény lett Kám földjén. Az Úr megsokasította népét, erősebbé tette elnyomóinál. Majd megváltoztatta szívüket, és meggyűlölték népét, és álnokul bántak szolgáival. Akkor Mózest küldte, a szolgáját, és küldte Áront, a választottját. Ők jeleit mutatták előttük, nagy csodáit Kámnak földjén. Sötétséget támasztott, sötét lett, de ellenálltak parancsainak. Vizüket vérré változtatta, halaikat kipusztította. Békákkal borította a földet, egészen a király lakhelyéig. Szold és légyrajok törtek elő, és szúnyogok minden határukon. Eső helyett jégverést küldött, és pusztító tűz hullott országukra. Tönkretett szőlőt és fügefát, minden mezejükön letörte a fánkat. Szold és sáskák jöttek, meg számtalan pusztító bogár. Felfaltak mindent, ami zöldelt a földön. Felfalták földjeik termését. Lesújtott minden elsőszülöttre, a férfi erő minden zsengéjére. Majd kivezette őket arannyal és ezüsttel rakodva, gyengélkedő nem volt törzseikben. Az egyiptomiak örültek kivonulásuknak, mert rettegésben éltek miattuk. Felhő terítette az égre, hogy bevonja őket, éjjel pedig tűzzel világított nekik. Áhítozásukra fürjeket küldött, s égi kenyérre lakatta jól őket. Sziklát nyitott meg, és víz tört elő, patakban folyt a pusztán végig. Mert megemlékezett szent ígéretéről, amit Ábrahámnak, a szolgájának tett. Újongás közt vezette ki népét, öröm rivalgás közepette választottait. Nekik adta a pogányok földjeit, s ők hozzászerezték a népek kincseit, hogy megtartsák törvényeit, hogy teljesítsék parancsait. A 105. Zsoltár egy himnikus, Isten dicsőítés, Isten azon tetteiért, amelyekkel Isten az ószövetségi népet megteremtette, vezette és gondját viselte. Isten megszólította Ábrahámot, a mezopotámiai úrvárosának egyik lakóját. Különböző legendák szerint Ábrahám apja bálványfaragó volt, és ezeket a bálványokat jó pénzért adta el. Az egyik napon Ábrahámnak kellett a bálványokat eladnia. Éppen betért egy idegen, és vásárolt egy bálvány szobrocskát. Ábrahám megkérdezte az idegen vásárlót, hogy ezután valóban le fog-e borulni ez az ember készítette szobor előtt, amit Istenként tisztel. Az idegen vásárló igennel felelt. Ábrahám csodálkozott az ilyen embereken. Ő jól tudta, hogyan készülnek a bálványistenek. Az emberek is mégis áldoztak és imádták ezeket. Ábrahám lelkében kételkedett, hogy ezek a faragott szobrok istenek lennének. Igaza volt. Szívében az igazi Isten kereste, aki végül megkereste és megszólította őt. Amikor Ábrahám felfedezte, hogy az az Isten szólt hozzá, akit mindig is keresett, mély hittel követte őt. Az igaz Isten láthatatlan, de nem idegen. A belső vágy és a belső hang egymásra talált. Ábrahám hitt, és ezt Isten beszámította neki megigazolásáért. Ábrahámnak gyermeke született, Izsák. Amikor Isten azt kérte Ábrahámtól, hogy áldozza fel egyetlen gyermekét, a hithű Ábrahám nem tagadta meg egyetlen fiát sem. Egyértelmű volt számára, hogy Isten nem az ő elméjében létező kép, hanem egy élő személy, aki más, mint amit a képzelet elbír képzelni. Másodszor tudta, hogy a fia Istené, s ha képes volt öreg korára fiút nemzeni, Isten kárpótolja. Ábrahám hite ismét igazulást nyert. Isten megmentette a fiút, és életben maradt. Izsák két fiút nemzett, Ézsau és Jákob. A hit pedig Jákob családján keresztül bontakozott ki. Ábrahám és nomád családja során létrejött Izrael. Amikor a család kinőtte magát, néppé lett. Isten ígéretet adott Ábrahámnak, hogy a nagy néppé teszi. Ez megtörtént. Isten szövetséget kötött Ábrahámmal. Ebben a szövetségben mi is osztozunk, Mindazok, kik hittel és a hitből fakadó tettekkel teszünk tanúságot Istenünkről környezetünkben. Ábrahám története a következőket tanítja meg nekünk. Isten a hit által elérhető. Isten az igazi Isten, minden más bálvány hamis Isten. A hit először egy családban bontakozott ki, és adódott tovább. Ez üzenet ma is. A család a hit első bölcsője. A családban hallja meg mindenki először a hit tartalmát. A mi feladatunk mindezt a családi körben is elmondani, a hit fontosságára felhívni a figyelmet, elvetni a magot, a növekedést Isten adja. Mindezért hála. A zsoltáros megemlíti Józsefet. Testvérei irigyek voltak rá, mert úgy tűnt, apjuk Jákob jobban szereti őt, mint a többi fiút. Ezért eladták, és az ifjú József Egyiptomba került. Ott egy előkelő személy háza népébe került, és jól ment sora, mindaddig, amíg a házasszonya meg nem rágalmazta. Börtönbe került, ahol megfejtette a sütőmester és pohárnok álmait. Az egyik meghalt, a másik megmenekült, aki később szólt a fáraónak, amikor az furcsa álmot látott. Az újabb álomfejtés, a hét bő és hét szűk esztendő nagy sikert hozott számára, hogy ő lett Egyiptom második embere. Azután eljött az éhínség ideje, és a föld népei Egyiptomba jöttek gabonáért, köztük Izrael is, a választott nép tagjai. Isten ezzel a furcsa görbe vonallal, József eladásával és gondját viselésével tudta megmenteni a választottakat annak az éhínség idején. Ma is találkozunk furcsa görbe vonalakkal életünk során. Sosem szabad megfeledkezni arról, Isten a végén mindent kiegyenesít, az igaznak sorsa jóra válik. Maradjunk mindig hűek, mert aki mindvégig kitart, üdvözül. A zsoltáros megemlékezik az Egyiptomból való kivonulásról is. Az ószövetségi nép, a választott nép Egyiptomba került, ahol túlszaporodott. S amikor az egyiptomiaknak elegük lett belőlük, Isten csodák mentén kimentette őket Egyiptomból. Megszólította Mózest és Áront, hogy vezessék ki a népet az országból. Akadtak akadályok. Isten mindent megtett, hogy a nép kiszabaduljon. A kivonulás által Isten újjáteremtette népét, akik most tiszta lappal indulhattak az ígéret földje felé haza. Isten e tevékenysége ma is elérhető a Szent Jónásban. Ott mindig kivezet bennünket a bűn rabságából, és tiszta lappal térhetünk vissza életünk mindennapjaiba. Isten mindig megbocsát annak, aki kéri és hajlandó megtérni, egyre jobb lenni. Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Teremtés, gondviselés, megszabadítás, újjáteremtés. Isten minket is újjáteremtett Jézus Krisztusban. Erről a második részben fogok beszélni, addig hallgassunk meg egy Istent dicsőítő éneket.

0: Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Isten teremtő, szabadító és üdvösségszerző művét Jézus Krisztusban folytatta, és Jézus által mindent elmondott önmagáról és az üdvösségről. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett, és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Jézus Krisztus, ami megváltunk, aki visszaállította az ember eredeti méltóságát, az embernek azt az állapotát, amilyennek Isten az embert eredetileg megteremtette. A bűn miatt az ember megrontotta saját méltóságát, aminek következménye az a sok szenvedés és fájdalom, ami körülvesz bennünket életünk során. Isten azonban nem hagyta el az embert. Isten terve, hogy az ember üdvözüljön és részt vegyen Isten szeretet kapcsolatában, még mindig Isten terve. Isten nem hagyja el az embert, csodálatos módon megmenti, és visszarendezi az eredeti emberi méltóságot. Most ismét van kapcsolatunk az Istennel. Halljuk őt, találkozhatunk vele. Isten szent háromság, Atya, Fiú, Szentlélek. Egy Isten van három személyben. A három személy egyet akar, nincs köztük individualizmus, önzőség, megosztottság. Ezért nem három az Isten, hanem egy, mert a három egy. A három személy szereti egymást, annyira, hogy átjárják egymást. Amit akar az Atya, ugyanazt akarja a Fiú is, és a Szentlélek is. Egymást és a mi üdvösségünket. Isten kapcsolat, szeretet kapcsolat. Isten az embert a saját képmására és hasonlatosságára teremtette. Az ember ezért személy, szabad és döntőképes élőlény, akinek van méltósága, mert léte Istenhez köti. Az ember társas lény, kapcsolatokban tud kibontakozni. Isten is és az ember is személy. A kettő tud egymással beszélgetni. Ezért Isten ki tudja nyilatkoztatni önmagát az embernek, az ember pedig meg tudja érteni az Istent annyira, amennyire az értelme ezt megengedi. A Szent Háromság három személye szereti egymást, átjárja egymást, és ugyanazt akarja mind a három személy. Ezért a három egy Isten. Isten belső életét nevezzük szeretetnek. Az ember is meghívott erre a szeretetre. Az ember eredeti méltóságában még képes volt felismerni, hogy Isten mindenki atya, teremtője és fenntartója. Ebben a tiszta állapotban az embernek megvolt a lehetősége, hogy testvérként viseljék a másik ember iránt, és hogy ebben a felismerésben az emberek egymást szeressék. Mindenki egymás javát is akarja a magáé mellett. És ezt nevezhetjük békének. Isten békéje, ami miatt az emberiség a jót, a közjót akarja. Azonban a bűn ezt az eredeti méltóságot megrontotta, az ember tisztán látását elhomályosította. Azóta van bűn, háború, szenvedés és fájdalom. Jézus Krisztus kereszthalálával kiengesztelte az Istent, bemutatta az emberiség engesztelő áldozatát. Az ember eredeti méltósága visszaállt, a keresztség által újjászülettünk, megkaptuk az új életet. Van közvetlen kapcsolatunk az Istennel. Képességünk van felismerni a másik emberben a felebarátot, és testvérként szeretni őt. s akkor megszülethet köztünk a béke, a feltámadott Krisztus békéje. A mindennapi életben ezért nem könnyű megélni ezt a szeretetet. Ezért Jézus itt maradt köztünk az oltári szentségben. Táplál bennünket, erőt ad nekünk, hogy minél könnyebb legyen földi életünk. Ebben segít a Szentlélek is, aki ajándékaival hozzányárul, hogy ezt megértsük, elhiggyük, és erőnk legyen mindezt megvalósítani. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig, attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget. Hogyan kente fel az Isten a názareti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jó tetteket üt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk. Mi ettünk és ittunk vele, miután feltámadta halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek és tanúsítsuk, hogy ő az, akit Isten az élők és holtak bírájául rendelt. Minden próféta tanúságot tesz arról, hogy aki hisz benne, elnyeri bűnei bocsánatát. Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Megváltás, Isten fiúság, új élet. Mindezekért legyen áldott az Isten. Olvasmány János evangéliumából. Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta. Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Igen, Atyám, így tetszett ez neked. Az én Atyám mindent átadott nekem, és nem ismeri a fiút senki más, csak az Atya, s az Atyát sem ismeri más, csak a fiú, s akinek a fiú ki akarja nyilatkoztatni. Jöjjetek hozzá mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt környedtek. Én felüdítlek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat talál lelketek, mert az én igám édes, s az én terhem könnyű. Kedves testvérek, az Atya elküldte a fiút, hogy helyreállítsa a teremtett világot. Most a fiú küld minket is a világba. Mi vagyunk az egyház, akik megörököltük Jézus földi tevékenységét. Az ember első feladata ápolni a teremtett világot. Ahogyan Isten teremt, úgy az embernek rendeznie kell környezetét, vigyázni a környezetére. Amint a fiú kinyilatkoztatta a Szent Háromságot, Istent, ahogyan kinyilatkoztatta Isten irgalmas szeretetét, ahogyan kinyilatkoztatta Isten üdvösségszerző tervét, ahogyan mindannyiunkat meghívott Isten országába, úgy kell nekünk is, mint egyháznak folytatni Jézus művét itt a földön. A mi feladatunk hirdetni az örömhírt, először a családban, azután az ismerősöknek, s végül másoknak is, aki megkérdezi, mi reményünk és hitünk alapja. Olvassuk, azután hirdessük a Szentírást. Mondjuk el, mit tartalmaz, és azt is, hogyan volt jelen Isten a mi életünkben. Az ige hirdetés mellett ott van még a szeretet tevékenység, a gyakorlat, amikor a hit tettekben nyilvánul meg. hogy legyen elképzelésünk, mit tehetünk, emlékeztetem a kedves híveket az irgalmasság cselekedeteire, mert ezek irányt mutatnak, mit kell tennünk. Az irgalmasság testi cselekedetei, éhezőknek ételt adni, szomjazóknak italt adni, szegényeket ruházni, utasoknak szállást adni, betegeket látogatni, börtönben levőket látogatni, halottakat eltemetni. Az irgalmasság lelki cselekedetei, bűnösöket meginteni, tudatlanokat tanítani, kételkedőknek jó tanácsot adni, szomorúakat vigasztalni, bántalmakat békével tűrni, ellenünk vétkezőknek megbocsátani, élőkért és holtakért imádkozni. Mindenki állapotának és lehetőségének megfelelően tehet valamit Isten országáért. A keresztség által mindannyian osztozunk Jézus tevékenységében. Mindenki az egyház tagja. Ehhez ad erőt és bátorságot a Szentlélek, aki közösséget formál belőlünk, karizmát, segítséget és hivatást ad nekünk, valamint mindvégig jelen van, segít, erőt ad, hogy teljesíteni tudjuk hivatásunkat. Ezáltal a világ is megismerheti általunk Istent és az örömhírt. Adjunk hálát, hogy mi is tehetünk valamit Istenért. Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Pünkösdre készülve kérjük a Szent Lelket. Isten Szent Lelke, te vezeted a hívőket a történelem útján. Hálát adunk neked, hogy ikletet adtál a hitvallásokhoz, és felkeltetted szívünkben az örömöt, hogy megvallhatjuk üdvösségünket Jézus Krisztusban, Isten fiában, aki egy lényegű az Atyával. Nélküle semmit sem tehetünk. Isten örök lelke, újítsd meg az egyház hitét nemzedékről nemzedékre. Segíts, hogy elmélyíthessük azt, és mindig visszatérjünk a lényegeshez, amelyet hirdethetünk. Hogy tanúságtételünk a világban ne legyen hiába való. Jöjj, Szentlélek, és érezd újjá hitünket kegyelmet tüzével, gyullasz fel minket reménnyel, lobbancs lángra szeretettel. Jöjj, isteni vigasztaló, te vagy a harmónia. Egyesítsd a hívők szívét és értelmét. Jöjj el, és add meg nekünk, hogy megizlelhessük a közösség szépségét. Jöjj, Atya és Fiú szerelme, gyűjts össze minket Krisztus egyetlen nyájába. Mutasd meg nekünk a követendő utakat, hogy bölcsességeddel ismét azzá válhassunk, aki Krisztusban vagyunk. Egyé, hogy a világ higgyen. Amen. Szentlélek, Úristen, irgalmaz nekünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fekete Csaba Roland gondolatait hallhatták. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További
2: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 11 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
1: Tibor atya.
0: És Görgényi Tünde, ahogyan hallják a kedves hallgatók a háttérben már, a mai általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren, ahol 14. Leó atya, Szent atya, a világ minden részéről érkező zarándok csoportokkal és hívekkel találkozik. Ugyanakkor az elmúlt héten a Szent Atya befejezte az egyik sorozatát, és ahogyan az információk eljutottak hozzánk, a katekézis sorozatot ma folytatja tovább egy újabb konstitúcióval, ugye a II. Vatikáni zsinat dokumentumaival, dokumentumairól tartotta mostanig az elmélkedését, és ma egy újabb témát fog majd választani a Szent Atya.

0: Ora inizio all'udienza generale.
1: És az általános kihallgatás a mi atyánk elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Most kérik fel hivatalosan az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek. A mai katekézisében a Szent Atya
3: Sono molto lieto di dare il benvenuto a sua santità Aram I Catholicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
1: Köszönti most a Szent Atya az örmény egyháznak a legfőbb vezetőjét, akit nagy-nagy szeretettel köszönt, és az egység. Hogy az együtt folytassák tovább a közös útat, az egység útját, és erre kéri fel most az örmény pátriárkát, és szívélyesen köszönti, hogy jelen van közöttünk. És ugyanezt most angolul is elmondja a Szent Atya. Az Efezusi levél, ahogy mondottam, az első fejezet 9-10. Vers sorait veszi a Szent Atya ma, katekézisének szentírási alapjául.
3: Your Holiness, I wish to express my particular gratitude for your constant personal commitment to ecumenism, especially to the international theological dialogue between the Catholic Church and the Oriental Orthodox Churches. Welcome, Your Holiness, dear bishops and dear friends. Together, let us invoke the intercession of Saint Gregory the Illuminator, Saint Gregory of Narek, Saint Nerses the Gracious, and above all, the Virgin Mother of God, that they may enlighten our path towards the fullness of that unity we all desire.
0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà, secondo la benevolenza che
1: tutt'ongra atta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van.
2: De la lettre de Saint Paul aux Éphésiens.
1: Most ezt a szentírási részt Szent Pál apostoltól, az efezusiakhoz írt leveléből több nyelven felolvassák.
2: Pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Parole du Seigneur.
4: A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. God has made known to us the mystery of his will, according to his good pleasure that he set forth in Christ, as a plan for the fullness of time, to gather up all things in him, things in heaven and things on earth. The word of the Lord.
5: Lesung aus dem Epheserbrief. Brüder und Schwestern, Gott hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan, wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat, in ihm. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, das All in Christus als dem Haupt zusammenzufassen, was im Himmel und auf Erden ist, in ihm. Wort des lebendigen Gottes.

0: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos. Recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Palabra de Dios.
1: 恭读圣保禄宗徒之厄弗所人书。天主使我们知道他旨意的奥秘，是全照他在爱子内所定的计划，就是依照他的措施，当时期一满，就是天上和地上的万有，总归于基督。以上是天主的圣训。
2: Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Deus nos fez conhecer o mistério da sua vontade, o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro. Tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Palavra do Senhor.
3: قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. فأطلعنا الله على سر مشيئته، أي ذلك التدبير الذي ارتضى أن يعده في نفسه منذ القدم، ليسير بالأزمنة إلى تمامها، فيجمع تحت رأس واحد هو المسيح كل شيء، ما في السماوات وما في الأرض. كلام الرب.
4: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bóg nam oznajmił tajemnicę swej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako w głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Oto Słowo Boże.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
6: Kedves testvérek, jó napot kívánok, köszöntelek benneteket szeretettel. Isten hozott benneteket.
5: Iniziamo oggi una serie di catechesi.
6: Ma elkezdünk egy katekézi, újabb katekézi sorozatot, a II. Vatikáni zsinat elsőként kihirdetett dokumentumáról, a Szent Liturgiáról szóló Sacro Sanctum Concilium Konstitúcióról. A konstitúció kidolgozásakor a zsinati atyák nem csupán a szertartások reformját kívánták megvalósítani, hanem arra akarták vezetni az egyházat, hogy szemléje és mélyebben megértse azt az élő kapcsolatot, amely létrehozza és egyesíti Krisztus misztériumát. A liturgia ugyanis ennek a misztériumnak a legmélyebb szívét érinti, az a tér, az az idő és az a közeg, amelyben az egyház Krisztustól kapja saját életét. A liturgiában megvalósul megváltásunk műve, amely kiválasztott nemzetséggé, királyi papsággá, szent nemzetté, Isten tulajdonává tesz bennünket.
5: Come ha manifestato il triplice rinnovamento biblico, patristico e liturgico.
6: Amint azt a 20. század során az egyházat átható hármas megújulás, a biblikus, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta a szóban forgó misztériumot, nem valami homályos valóságot jelent, hanem Isten üdvözítő tervét, amely öröktől fogva rejtve volt, és Krisztusban nyilvánult meg Szent Pál tanítása szerint. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála és feltámadása és megdicsőülése, amely a liturgiában szentségi módon jelenvalóvá válik számunkra. Így valahányszor összegyűlünk az ő nevében, ebben a misztériumban merülünk. Maga Krisztus az egyház misztériumának belső alapja, Isten szent népéjé, amely az ő kereszten átszúrt oldalából született. A szent liturgiában a szent lélek erejével továbbra is cselekszik, megszenteli, és a maga atyának felajánlott áldozatához kapcsolja az egyházat, jegyesét. Ő gyakorolja teljesen egyedülálló papságát, jelen van a hirdetett igében, a szentségekben, a szolgálattevő papokban, az összegyűlt közösségben, de legfőképpen az eukarisztiában, az oltári szentségben. Így történik az, amiről Szent Ágoston beszél, az eukarisztia ünneplésekor az egyház megkapja az Úr testét, és azzá lesz, amit magához vesz. Krisztus testévé válik, Isten lakóhelyévé a lélek által. Ez megváltásunk műve, amely Krisztushoz formál bennünket, és felépít a közösségben. A szent liturgiában ez a közösség a szertartások és imádságok által valósul meg. Az egyház szertartás rendje kifejezi hitét, a híres mondás szerint lex orandi, lex credendi, az imádság törvénye, a hit törvénye, ugyanakkor formálja is egyház identitását, és a hirdetett ige, a szentségek ünneplése, a gesztusok, a csendek, a tér, mindez megjeleníti és alakítja az Atya által egybegyűjtött népet, Krisztus testét, a Szentlélek templomát. Így minden ünneplés az imádkozó egyház valódi megnyilvánulásá válik, ahogyan erre Szent II. János Pál pápa is emlékeztetett. A liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, érthető, miért nevezi a zsinat csúcspontnak, amely felé az egyház tevékenysége irányul, és ugyanakkor forrásnak, amelyből minden ereje fakad. Valóban, az egyház tevékenysége nem korlátozódik a liturgiára. Minden tevékenysége, az ige hirdetés, a szegények szolgálata, az emberek kísérése ehhez a csúcshoz tart. Fordított irányban a liturgia táplálja a híveket. Újra és újra bevezeti őket a húsvéti misztériumba. Az ige hirdetése, a szentségek ünneplése, a közös imádság által megerősödnek, bátorítást kapnak, és megújulnak hitükben és küldetésükben. Ezért a hívek liturgikus részvétele egyszerre belső és külső. Ez azt is jelenti, hogy a liturgiának ki kell bontakoznia a mindennapi életben, etikai, lelki dinamizmusban, hogy az ünnepelt liturgia életté váljon, és hűséges életet kívánjon, amely megvalósítja azt, amit az ünneplésben átéltünk. Így
5: la liturgia celebrata si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele, capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. E in questo modo
6: így válik az életünk élő, szent és Istennek tetsző áldozattá, megvalósítva lelki, Isten tiszteletünket, és ilyen módon a liturgia napról napra építi az egyház tagjait, mint szent templomot az Úrban, és mindenki felé nyitott, befogadó közösséget formál. Mert a Szentlélek lakja, bevezet Krisztus életébe, Krisztus testévé tesz bennünket, és minden dimenziójában Krisztusban az egész emberiség egységének jelévé válik. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki meghívást kapott a bárány mennyegzői lakomájára. Kedves testvérek, engedjük, hogy a szertartások, a jelképek, a gesztusok és mindenek előtt Krisztus élő jelenléte a liturgiában belülről formáljon bennünket. Ezt a következő katekézisek során még mélyebben is fogjuk majd szemlélni.
1: Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments les plus respectueux et leur filial attachement.
6: Kedves hallgatók, most a Szent Atya katekézisét, amelyet a Sacrosanctum Concilium Constitutionról kezdett el, most több nyelven fogják összefoglalni, majd újra én is összefoglalom a mai katekézist röviden, és majd egy pár gondolatot is megosztunk.
1: Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue. Nous abordons aujourd'hui une série de catéchèses sur le premier document promulgué par le Concile Vatican II, Sacro Sanctum Concilium, portant sur la liturgie. Les pères conciliaires ont voulu amener l'Église à contempler et à approfondir ce lien vivant qui la constitue et l'unit au mystère du Christ. La liturgie, en effet, touche au cœur même du mystère. Elle est à la fois l'espace, le temps et le contexte dans lesquels l'Église reçoit du Christ sa vie même. Or, ce mystère ne désigne pas une réalité obscure, mais le dessein salvifique de Dieu, caché depuis l'éternité et révélé dans le Christ. Celui-ci continue à agir, à sanctifier et à associer l'Église, son épouse, à son offrande au Père. Il exerce ainsi son sacerdoce absolument unique, lui qui est présent dans la parole proclamée, dans les sacrements, dans les ministres qui célèbrent, dans les gestes, les paroles, les silences et l'espace, dans la communauté rassemblée et au plus haut degré, dans l'Eucharistie qui nous configure au Christ et édifie l'Église dans la communion. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
5: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese venuti dal Senegal, dalla Costa d'Avorio e dalla Francia.
6: Köszöntöm nagy-nagy szeretettel a francia zarándokokat, a francia nyelvű zarándokokat.
1: En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française venus du Sénégal, de Côte d'Ivoire et de France.
6: Hát a Szent Atya köszöntötte a francia nyelvű zarándokokat, akik Szenegálból és Elefántcsontpartról, Franciaországból érkeztek.
1: Par les rites, les symboles, les gestes, les silences et surtout par la présence vivante du Christ. Je vous bénis de tout cœur, que l'Esprit Saint vous comble de ses dons.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors.
1: Továbbá köszöntötte a francia nyelvű zarándokokat, hogy a liturgiában engedjék a szertartások, a szimbólumok, a gesztusok, a csendek, mindenek előtt Krisztus élő jelenléte, hogy belülről formáljon bennünket, és szívből adom áldásomat rátok, töltse be a Szentlélek életeteket ajándékaival. Most pedig angol nyelven.
0: He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters, as we continue our series of catechesis on the Second Vatican Council,
1: kedves testvérek, miközben folytatjuk a katekézis sorozatunkat a II. Vatikáni zsinatról, ma a liturgiáról szóló konstitúcióról, a Sacrosanctum Concilium című dokumentummal foglalkozunk. Ez a dokumentum arra tanít, hogy a liturgia elmerít bennünket Krisztus szenvedésének, halálának, feltámadásának és megdicsőlésének misztériumába, és a liturgikus szertartások és imádságok által, valamint a Szentlélek erejével Jézus gyakorolja a papságát és megszenteli az egyházat, mint mennyasszonyát, egyesítve őt saját áldozatával, amelyet az atyának ajánl fel. Valóban, Krisztus jelen van a hirdetett igében, a szentségekben, a szolgálattevőkben, közösségben, de legfőképpen az oltári szentségben, és engedjük, hogy a liturgia szertartásai, szimbólumai, gesztusai, de mindenek előtt Krisztus élő jelenléte belülről formáljon bennünket, és ezt a témát majd későbbiekben részletesebben is megvizsgáljuk. Köszöntöm mindazokat a zarándokokat, angol nyelvű zarándokokat, látogatókat, akik Angliából, Írországból, Tanzániából, Indiából, Japánból, Maláziából, Fülöp-szigetekről, Vietnámból, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek, valamint a kanadai vatikáni múzeumok művészeti pártfogóit, mindjájatokra és családjaitokra feltámadt Jézus örömét és békéjét kérem, Isten áldjon meg benneteket.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebetes in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, das erste vom Zweiten Vatikanischen Konzil promulgierte Dokument war die Konstitution Sacrosanctum Concilium über die heilige Liturgie. Mehr noch als um eine Erneuerung der Riten geht es darin, um eine grundlegende Besinnung der Kirche auf ihren eigenen Ursprung im Geheimnis Christi. Diesem Geheimnis begegnet sie am intensivsten in der Feier der Liturgie, in der Christus durch die Kraft des Heiligen Geistes seine Braut, die Kirche, in das Opfer mit einbezieht, das er am Kreuz dem Vater dargebracht hat. Durch seine Gegenwart in den liturgischen Handlungen formt er die versammelte Gemeinde zum Leib Christi und zum Tempel des Heiligen Geistes, zu einer Gemeinschaft, die das, was sie in der Liturgie feiert, dann auch im Alltag leben und bezeugen soll. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca.
1: Kedves német nyelvű zarándok testvérek, Arra hívlak benneteket, hogy a liturgikus ünneplés során egyre mélyebben merüljetek el Krisztus misztériumában, hogy az ő igéje és szentségei által gazdagíthassa és átalakíthassa életeteket. Pünköst közelettével Jézus édesanyjával és az apostolokkal egységben hívjuk a Szent Lelket, hogy újítsa meg szívünket és a föld színét.
3: Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, ich lade euch ein, euch in der Feier der Liturgie immer tiefer in das Geheimnis Christi zu versenken, damit er euer Leben durch sein Wort und seine Sakramente bereichern und verwandeln kann. In Erwartung des Pfingstfestes rufen wir gemeinsam mit der Mutter Jesu und den Aposteln den Heiligen Geist an, damit er unsere Herzen und das Antlitz der Erde erneuere.
1: Kedves hallgatók, miközben több nyelven összefoglalják a Szent Atya katekézisét, én is még egyszer röviden összefoglalom, hogy a Szent Atya ebben a katekézisben elmélkedni kezdett, úgymond egy újabb sorozatról, a II. Vatikáni zsinat elsőként kihirdetett dokumentumáról, és pedig a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióról, amely ugye a szent liturgiával foglalkozik. A célja, hogy az egyházat arra vezesse, hogy szemléje és elmélyítse a kapcsolatát Krisztus misztériumával, vagyis szenvedésével, halálával, feltámadásával és megdicsőülésével. És ez a közösség a szent liturgiában valósul meg, elsősorban a szertartások és az imádságok által. Tehát az egyház így fejezi ki hitét és formája önazonosságát, mint Isten népe, Krisztus teste és a Szentlélek temploma. A liturgiában Krisztus továbbra is cselekszik, vagyis jelen van az ige hirdetésben, a szentségekben, a szolgálatvégzőkben és az összegyűlt közösségben, de legfőképpen az oltári szentségben. Tehát a hívek részvétele a liturgikus cselekményekben építi és megújítja őket, valamint küldi őket, hogy a mindennapi életben is megvalósítsák azt, amit ünnepeltek, és saját életüket élő, szent és Istennek tetsző áldozattá tegyék. Hát röviden összefoglalva ezt emelte ki a Szent Atya mai katekézisében.
2: Cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. En la liturgia, Cristo sigue actuando, presente en la palabra proclamada, en los sacramentos, en los ministros que celebran, en la comunidad reunida y sobre todo en la Eucaristía. La participación de los fieles en la acción litúrgica los edifica, los renueva, y los envía a manifestar lo celebrado en la vida cotidiana, haciendo de la propia existencia un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
4: Miközben különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya szavait, és a Szent Atya is köszönti a különböző zarándok csoportokat, és itt beszélgessünk erről a mai katekézisről, miközben hallgattam itt a Szent Atya szavait, amiket tolmácsoltál, hogy bennem az fogalmazódott meg, hogy ez olyan tömény, hogy ezt át kell rágni, vagy át kell elmélkedni.
1: Ez igen, jól mondtad, nagyon tömény, nagyon kemény, nagyon erős, és a Szent Atya is kihangsúlyozta, hogy erről már még többször fogunk részletesebben, fog erről beszélni, kibontsa. Igen, én örülök, hogy ezt a témát választotta a liturgiát, hiszen én úgy érzem, hogy ma egy picit úgy el van hanyagolva a hívek részéről a liturgia.
4: Igen, igen, pontosan.
1: És én nagyon örülök ennek, hogy ezt így előhozta, ugyanúgy a másik dokumentumot is konstitúcióról, amikor beszélt a dogmatikai konstitúcióról, most a liturgikus téma jött elő. Ennek azért örülök, mert a liturgia tulajdonképpen az egyháznak a az egyház életének a központja. Benne, ahogy mondott a Szent Atya is, Krisztus műve folytatódik a liturgiában, tehát tulajdonképpen a Szent Mise egy liturgia, és ebben a liturgiában tudnak a hívek találkozni Istennel. Tehát, és ki is hangsúlyozta, hogy a híveknek tulajdonképpen nem pusztán szemlélőként, hanem tudatos és tevékeny jelenléttel kell, részvétellel kell részt venniük, úgymond a liturgiában. És ki is emelte a Szent Atya, hogy különböző módokon van jelen Krisztus a liturgiában. Tehát elsősorban az olvasmányokban, ahogyha veszük a Szent Misét is, ugye van ószövetségi olvasmány, újszövetségi, tehát a Szent Lecke és az Evangélium. Tehát benne van Jézus Krisztus már ebben, a szóban, az igében, benne van a szentségekben, ugye ki is emelte a Szent Atya, hogy az oltári szentségben, a legfőképpen. Igen, és aztán a közösségben. És ezért vannak, ugye ezért jó, hogy vannak különféle lelkiségek, mert minden lelkiség a liturgiáját másképp tudja megélni. És erről is lehetne egy külön témát indítani.
4: Igen, nekem most úgy eszembe jutott, hogy amikor katolikus lettem, akkor leültem, és a liturgiát, tehát a szentmisét a keresztvetéstől a keresztvetésig vettem, és kikerestem minden egyes részt a Bibliából, mert hogy minden mozzanatnak bibliai alapja van. És hogy ez mekkora kegyelem, és mekkora kiváltság, és szomorú, hogy nagyon sok katolikus ezt nem így éli meg. Nagyon sokszor halljuk, hogy Krisztus igen, egyház nem. Hát, hogy nekem az is tetszett, ahogy a Szent Atya azt mondta, hogy a liturgia táplálja a híveket, és mint egy belülről formálja, hogy tényleg átitat Jézus az ő jelenlétével ott, ahol jelen van. És hogyha én is bekapcsolodunk, úgy, ahogy te is mondtad, és a Szent Atya is, hogy nem kívülről szemlélője kell legyek, hanem résztvevője.
1: Aktív részvétel kell, igen. És ez a dokumentum elősegíti, hogy a liturgia érthetőbb legyen, és közelebb álló legyen a hívekhez. Ezért engedélyezték azt, hogy a latin mellett mindenki a saját nyelvén tartsa a szentmisét, a liturgiát, és ezáltal ugye nagyon sokan közelebb kerültek, még közelebb az egyházhoz. Tehát ez egy hatalmas nagy reform volt tulajdonképpen a II. Vatikáni zsinat alkalmával. De hangsúlyozza, ugye, ami nagyon tetszik, a Szentírásnak a jelentőségét a Szent Atya, hogy az ige, amiben maga Jézus Krisztus a liturgiában meg tud nyilvánulni. Tehát célja nem az egésznek a hívek belső lelki megújulását az egész liturgiának, és mélyebb kapcsolat a Krisztussal. Tehát lényegében az a konstitúció azt tanítja, hogy a liturgia az nem csak egy egyszerű szertartás, hanem az egy élő találkozás Jézus Krisztussal. És ha így állunk neki, így megyünk be a templomba,
4: és így akkor, kezdjük a napunkat.
1: Igen, akkor ez teljesen átalakítja az egyszerű embernek, az egyszerű hívő embernek az életét is. Igen, erről talán több katekézis kellene tartani, akár már is a rádióban is, igen.
4: Jó, atya. Megvan a téma.
1: Lehet, igen.
4: Viszont nekem még azt tetszett, ne felejts szabad, amikor úgy az Efezusi levélből idézte, hogy már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten háza népe, az apostolok és proféták alapjára rakott épület, melynek szegletköve maga Jézus Krisztus, hogy tényleg ezt tudatosítsuk magunkba, hogy nem akárkik vagyunk. És ezt a szó jó értelmébe, tehát most, hogy tényleg Krisztushoz tartozunk, Istennek az örökösei vagyunk.
1: Hát én úgy gondolom, hogy ezekben a szavakban hatalmas vigasztalás rejlik.
4: Igen.
1: Mert az ember egyik legfájdalmasabb tapasztala, ugye legtöbbször az idegenség érzése, amikor úgy érezzük, hogy nem tartozunk sehova, engem nem szeret senki, nem ért meg engem senki, hogy kívül maradunk másoknak az életéből, vagy akár Istentől is távol kerülünk emiatt, és sokan hordozunk magunkban ilyen úgymond láthatatlan falakat.
4: Tehát, stúrz Isten képet is ugyanakkor, igen. Mert Isten büntetőnek, vagy nem tudom, valaki távolinak gondoljuk.
1: És azt gondoljuk, hogy Isten talán másokat elfogad, de engem nem igazán, mert van ilyen is. És én bevallom őszintén, papként nekem is vannak ilyen kétségeim, nem is kevés alkalommal, hogy én mindent megteszek, én teljesen úgy akarom, hogy tökéletes legyen, és ugye, amikor jön egy kudarc, hogy ez nem úgy sikerül, akkor persze az ember hajlamos arra, hogy ezt gondolja, hogy na hát akkor engem...
4: Még Isten is elhagyott.
1: Igen. És ez lehet, hogy furán hangzik most a hallgatók részére, hogy én ezt így kimondom, de ez a valóság, igen.
4: Hát a gonosz nem válogat.
1: Így van. Tehát, és Jézus Krisztus lebontotta ezeket a falakat. És ember és ember között, ember és Isten között. Na most az egyház az maga Krisztus. Kimondta most is a Szent Atya.
4: Igen.
1: És nem úgy van, hogy egyház nem kell, de Krisztus igen.
4: Igen.
1: Nem lehet Krisztus nélkül, egyház nélkül nincs üdvösség. Na és Isten családjához tartozni ebből a szentírási részből, amit felolvastál, vagy elmondtál, Istenhez tartozni, ez nem azt jelenti, hogy én most tökéletes lettem.
4: Törekszem a tökéletes.
1: Egy családban is ugye nem azért szeretnek valakit, mert hibátlan, hanem mert hozzájuk tartozik.
4: Igen.
1: Tehát Isten sem teljesítmény alapján fogad el bennünket, hanem szeretetből. És ez a felismerés arra hív, hogy mi se tegyünk másokat idegenni. Tehát vajon vannak-e körülöttünk olyan emberek, akik magányosnak érzik magukat, akiket észre sem veszünk, akik arra vágynak, hogy valaki elfogadja őket? Krisztus tanítványának feladata, hogy otthont teremtsünk a szeretetben, és álljunk meg egy pillanatra, és engedjük, hogy Isten szava, ahogyan Szent Atya is ma kiemelte, megszólítson bennünket a liturgiában. És akkor rájössz arra, hogy igen, én nem vagyok egyedül, nem vagyok kívülálló, és én Istenhez tartozom.
4: Igen, szintén Pál apostol mondja, hogy meg kell újuljunk gondolkodásmódunkban. És úgy gondolom, hogy ezért is van olyan sok magányos ember, vagy ilyen elszigetelt, depressziós, pánikbeteg, és szinte most már mondhatni, hogy népbetegséggé vált, mert nem éljük a Krisztussal való élő kapcsolatot. Ilyen hivatalos kapcsolatunk van. Letudjuk, elmentünk a templomba, napap megtette az övét, én ott voltam, kiléptem, mintha mi se történt volna, ugye, szoktuk mondani, hogy nem azért megyünk, és nem azért veszünk részt a liturgián, hogy találkozzunk a jó Istennel, az Úrral.
1: Igen, hát ez is egy jó szentírási idézet, hogy is mondtad, újuljatok meg a
4: gondolkodásotok szellemében, úgy mondja Pál apostol, most már igen, fordítástól.
1: Hát az ember élete kívülről is sokat változik, ugye. Innen indulnék ki, hogy új helyzetek, új emberek, új feladatok érkeznek a hétköznapi életünkben, de a szentírás, mikor Szent Pál erről beszél, egy mélyebb megújulásra hív, tehát a belső embernek a megújulására tulajdonképpen. Tehát nem csupán a viselkedésünknek kell változnia, hanem a látásmódunknak, a gondolkodásmódunknak, vagyis a szívünk irányultságának. Ugye szoktuk mondani mindig, hogy ilyen bütőrmec vagy.
4: Ugye, hallottam, az mit jelent?
1: Hát egy ilyen székely mondás, hogy megszokta, és azt a megszokottságból nem akar kilépni az ember.
4: Hát ilyen
1: egyirányú, tehát se jobbra, se balra. Én fel kellett 8 órakor, reggelizek, kávézok, enni adok a kutyának, macskának, és ez a mindennapos rutin, nem tud ebből kimozdulni, hogy ne 8 órakor reggelizek, hanem fél 9-kor. Tehát ehhez ragaszkodik, de görcsösen. Tehát,
4: tényleg van bennünk azért ilyen ragaszkodás, hogy mi valamit tudunk, igen, és abból tényleg sokszor még a jó Isten sem tud kivenni, mert a szabad akaratunkat nem lépi túl.
1: Na és ez kell egy picit változni, egy újabb irányba menjen, szívünk irányultsága is, ugye erről beszél Szent Pál erről, hogy újuljunk meg gondolkodásunkban. Tehát most, ha nem újulunk meg gondolkodásmódunkban, látásmódunkban, vagy a szívünk irányultsága nem változik meg, nem akarjuk, hogy megváltozzon, akkor menjünk vissza a kezdetekhoz, a 2000 évvel ezelőtti életmódhoz, mert ugye azt szoktuk meg, hát nem.
4: De akkor is elégedetlenek leszünk szerintem.
1: Igen, tehát ugyanazok a gondolatok keringenek bennünk, igen, félelmek, önvádok, haragok, igen, előítéletek, reménytelenség, visszatérve észrevétlenül ezek alakítják tulajdonképpen a döntéseinket és a kapcsolatainkat. Úgyis a világ ma sok hangot sugall, hogy csak magadra gondolj, a sikered a legfontosabb, most vedd meg, most
4: mert
1: edd meg.
4: Mert megérdemled.
1: Igen, megérdemled.
4: Vannak ilyen reklámok.
1: Egy életem van, igen, most edd meg, most vedd meg, stb. És az életed attól függ, hogy mit érsz el, tehát teljesítménykényszer. De Jézus Krisztus teljesen más gondolkodása tanít, ugye? És a gondolkodás megújulása, ez nem azt jelenti, hogy na most nekem pozitív gondolkodásom van, hanem nem arról van szó, hanem nem arról van szó, hogy nehézségenket letagadjuk, vagy úgy tegyünk, mintha minden könnyű lenne. Tehát a keresztény megújulás, kedves hallgatók, ezt nagyon jól jegyezzék meg, azt jelenti, hogy Jézus Krisztus szemével tanulunk meg látni önmagunkat, másokat és életünknek az eseményeit. Tehát a megújulni azt jelenti, hogy a félelem helyett a bizalom útját választani, az ítélkezés helyett az irgalmat, a reménytelenség helyett ugye a reményt, és az önzés helyett a szeretetet. Tehát Isten nem csak a cselekedeteinket akarja formálni, hanem a gondolkodásmunkat,
4: a szívünket, és a szívünket. A kőszívet ki akarja cserélni hússzívvé. És igen, ez egy jó, bocsánat, mondja csak.
1: Mert ami ugye a szívben és az értelemben tulajdonképpen megszületik, abból formálódik ki az egész életem.
4: Igen, ez egy jó házi feladat, hiszen most pünkösd megünneplésére készülünk, hogy engedjük, ne görcsösen, úgy, ahogy te is mondtad, ne görcsösen akarjunk, hanem szabadon engedjük a Szentléleknek, hogy átformáljon bennünket.
1: Így van, és a liturgiában ezt meg tudjuk élni, hogy a liturgiában meg tudunk újulni gondolkodásmódunkban, mert ott van Krisztus szava, Isten szava. A liturgiában meg tudunk újulni, mert ott van a legnagyobb táplálék, az oltári szentség, és a megújulás az nem egy egyszerű esemény tulajdonképpen, és ezért örülök, hogy a liturgiában ez nem egy egyszerű esemény, hanem többféle módon megélhessük ezt a megújulást, tehát minden nap egy újabb döntés, és az a kérdés az, hogy én melyiket követem, melyik hangot követem, a régi emberét, vagy a megújult emberét, amelyet Krisztustól kapok én minden liturgiában. Tehát minden imádság, minden evangéliumi szó, minden őszinte találkozás Istennel, ez át kell, hogy formáljon bennünket. És kérdezzük meg, hogy most milyen gondolatot szeretne Isten bennem megújítani, legyen ez egy ilyen házi feladat.
4: Igen, amúgy az efezusi levelet, amikor úgy mélyebben tanulmányoztam, azt figyeltem meg, hogy nagyon sokszor mondja Pál, hogy megújulni, új emberré lenni.
1: Újjá születni.
4: Igen, de hogy nem saját erőből, hanem a Szentlélek erejéből. És nekem még az is tetszett így, ahogy a Szent Atya kiemelte, ugye az oltári szentség és a szent áldozás, hogy mekkora kegyelem ez, hogy Krisztus testéből táplálkozhatok. Hát ugye pont a tegnap Alex atya mondta, hogy az adásban, hogy régebb nem járulhattak minden nap szent áldozáshoz, de vajon ezt ajándékként éljük meg? Hogy Krisztus maga mondja, hogy aki nem eszi az emberfia testét, és nem issza az ő vérét, nem lesz élet benne. Ez akkor ne csodálkozzunk, hogy élettelenek vagyunk, hogyha nem veszük magunkhoz az éltető erőt. Dal suo esempio e dalla sua santità.
5: Saluto poi il gruppo della Basilica Santa Rita da Cascia.
1: Szeretettel köszöntöm a Cascai Szent Rita Bazilika csoportját, és örömmel áldom meg a megbocsátás és a béke fákáját, amely a testvér kapcsolat jelképe a Chicago városával, ha jól értettem. Köszöntöm a fiatal sportolókat, hogy sporttevékenységeik illette dolgokat készítettek. Nemes küldetésetek van, őrizzétek meg a sport lelkét. Emlékezzetek arra, hogy az igazi cél nem az anyagi győzelem, hanem az ellenfél tisztelete, a játék tisztessége és mindenki befogadása. Végül a fiatalokhoz, betegekhez, ifjú házasokhoz fordulok, azt kívánva mindegyiküknek, hogy mindig örömmel szolgálják Istent, és evangéliumi lelkülettel szeressék fele barátaikat. mindenkire áldásomat adom. Most következik a Mi Atyánk eléneklése latin nyelven, majd az áldás, amely érvényes mindazok számára, akik az éter hullámain vagy bármilyen fórumon

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, az apostoli áldás utána szokott módon tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai katekézisét. Érdeklődve várom én is a következő témáját. A mai egy kicsit tömény volt, igen, ahogy Tünde fogalmazott, de mély mondani valója volt. Hál' Istennek ezt ki is veséztük egy picit.
1: Igen.
0: És megköszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Mi is elköszönünk a kedves hallgatóktól, maradjanak továbbra is velünk. Folytatódik a mai műsorunk a tematikus nappal.
1: Akik önökkel voltak.
0: Tibor atya.
1: És Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Halleluja!
1: Könyörögjünk! Úristen, ki szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál. Ad kérünk, hogy szent anyja a boldogságos Szűz Mária közben járására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen!
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja. Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok dalra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok.
1: Délóra bús emléke ez, örök bírót ítélnek el, kihez nem férhet földi vád, rá gyarló nép halált kiált.
0: Minket szívbéli hála köt, vétkünk miatt is féljük őt, s a bőszellenség ront reánk, védelmet tőle kér imánk.
1: Kérleljük most az íg urát, királyát, s véle egy fiát, s a szent lelket ki egy velük, háromságban egy Istenünk. Amen. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Nagyszerű lámpás a te ígéd lábam előtt, ösvényemen csak ez világít.
1: Nevedre esküszöm és ígérem, az igaz végzéseid igéit megtartom.
0: Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltes.
1: Neked hozom ajkam áldozatát, fogad tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem.
0: Naponként veszélyben forog az életem, törvényeidről mégsem feledkezem meg.
1: Nekem tört is vetettek a bűnösök, de parancsaitól el nem tértem.
0: Nekem igéd lesz az örök részem mindenkor, ez tölti el szívemet örömmel.
1: Nézd, szívemet arra hajlítottam, hogy rendelkezéseidet megtegyem. Jutalma ennek mindörökké tart.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenem, jöjj segítségemre. Uram, siess segíts meg engem.
1: Írja szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek.
0: Szégyenkezve hátráljanak, akik nekem rosszat akarnak.
1: Hátráljanak megszégyenülve, akik így gúnyolodnak, úgy kell neki, úgy kell.
0: Újjongjanak s örvendjenek benned, akik téged keresnek.
1: Áldott legyen az Úr, kiáltsák szüntelen, akik a te segítségedet várják.
0: Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, siess hozzám.
1: Segítőm és megmentőm te vagy, én Istenem, ne késlekedj.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Magasztalunk téged, Istenünk, magasztalunk és nevedet szólítjuk. Elbeszéljük csodatetteidet.
1: Majd, ha jónak látom, igaz ítéletet tartok.
0: Remekhet a föld és minden lakója. Oszlopainak szilárd alapot vetettem.
1: A dicsekvőknek azt mondom, hagyjátok a dicsekvést. A bűnösöknek fejeteket ne hordjátok kevélyen.
0: Fejeteket ne hordjátok fönn kevélyen. Ne beszéljetek vakmerően, gőgösen.
1: Mert nem keletről és nem nyugatról, nem is a sivatag vagy a hegyek felől jön a segítség.
0: Hiszen Isten a bíró, az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja.
1: Kehely van az Úr kezében, tele habzó, fűszeres borral.
0: Ezt nyújtja oda, utolsó cseppig ki kell üríteniük. Meg kell inniuk a föld bűnöseinek.
1: Én pedig szüntelen ujjongok, Jákob Istenének énekelek.
0: Minden gonosznak letöröm hatalmát, az igaz meg fölemelheti fejét.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Ki győzi le a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ő az, aki víz és vér.

0: által jött, Jézus Krisztus, nem csupán víz által, hanem víz és vér által.
1: Az Úr láttára, alleluja!
0: Öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja!
1: Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan egyházadra, amelyet a Szentlélek gyűjtött össze. Add, hogy tiszta szándék vezessen minket, és egymással egyetértésben éljünk, Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen hamarosan folytatódik a tematikus napunk dr. Sávai János atya elmélkedésével. Ma elmarad a Déli magazin, és elmarad a zenés köszöntő is, helyette imádkozni fogunk, így egy órától fogadom az önök ima szándékaikat, ima kéréseiket, majd együtt a munkatársakkal elimádkozzuk a dicsőséges rózsafüzért. Két órától folytatódik a tematikus napunk, Ferenc Emese kolléganőnk várja önöket, ezt követően pedig Csiki Szabolcs atya, aki a Szentlélek kilencedre hívja és hívott minnyájunkat, ma van a hatodik nap. 14 óra 37 perctől a medjugorjei üzenetet ismételjük meg Vidikán Lokodi Tünde tolmácsolásában, majd az önök ima szándékaikat fogadom, és az irgalmasság rózsafüzérét imádkozzuk innen a Sepsi Szentgyörgyi stúdióból. 15 óra 20 perctől a Tárgyaljuk meg című műsorunk keretén belül egy stúdióbeszélgetésre hívjuk önöket a mai tematikus naphoz kapcsolódóan. 16 órától az igézőt hallják, majd a nap katekézisével várja önöket Tibor atya. A katekézis után megismételjük a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását, azt követően ismét ima szándékokat fogadunk, és a dicsőséges rózsafűzért a hallgatókkal imádkozzuk, melyet a Lorettói Litánia követ. Szentmisébe kapcsolódhatnak be délután 6 órától, melyet a csíksomlyói kegytemplomból fogunk közvetíteni. A Szentmise után a hét plébániáját ismerteti önökkel Gábor Anna önkéntesünk, majd az esti imák következnek, és folytatódik a tematikus napunk 7 óra és 5 perctől az udvarhelyi stúdióból. Egy újabb műsorismertetőt majd este 7:30-kor hallhatnak. Kedves hallgatók, figyelmébe ajánlom, hogy ma este a szentségimádás Nagyváradról, a Szent József templomból lesz közvetítve. Mi megköszönjük megtisztelő figyelmüket, köszönjük, hogy velünk imádkoztak, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúznak önöktől
1: Tibor atyám
0: és Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: A kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomlyi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

0: Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán.
1: A minden nap a zajában, Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét.
2: Minden új nap ajándék, minden reményteljes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik.
3: Az Úr művei békét és reményt adnak.
4: Osszuk meg másokkal is Isten csodálatos tetteit és szeretetét.
5: Legyen a szívünk nyitott az imádságra és a hálaszavára.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban 2026. május 20-án, szerdán. Tartsanak velünk!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, és meghívom önöket, hogy a következő 40 percben hallgassák meg dr. Sávai János atya elmélkedését a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is mindnyájuknak jó rádió hallgatást kívánunk.

Mária, a várandós asszony. Adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt. Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókot, könnyebbítő szele. Te nyitod rózsákot megillatozásra, néma fülemile torkát kiáltásra. Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba. Néked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak, csak néked tisztulnak. Az jóhamar lovak is csak benned vigadnak. Mert fáradtság után füremet tagokat, szép harmatos fűvel hízladod azokat, új erővel építvén űzéshez inokat. Sőt, még az végbeli jó vitéz katonák a szép szagú mezőt, kik széjjel béjárják, most azok is vigadnak, s az időt múlatják. Ki szép füvön lévén bánik jó lovával, ki vigan lakozik vitéz barátjával, ki pedig véres fegyvert tisztított csíszárral. Újul még az föld is mindenütt tetőled, tisztul homályából az ég is te véled, minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt érvén Isten kegyelméből dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből. Igyunk, lakjunk egymással vigan szeretetből. Pünkösd ünnepe a reményt jelképezi számunkra, melyet Balassi Bálint is előbb hallott gyönyörű versében, áldottnak, szépnek nevezett. Pünkösd régóta legtalányosabb ünnepünk, hiszen sematikus és korlátozott látásunkkal, érzékelésünkkel legtöbbször nehezen fogjuk fel a harmadik isteni személy realitását, pedig az Új Szövetség egyik legérzékletesebb leírása, ahogyan az apostolok cselekedete második fejezetében tanúskodik eljöveteléről. Mintha csak heves szélfész közeledett volna, majd különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a lélek szólásra indította őket. Keresztény életünknek egyik legfontosabb kérdése, ismerjük-e ma is ezeket a nyelveket, tudjuk-e használni őket úgy, ahogy a lélek indít, és ki tudjuk-e alakítani magunkban a hallgatásnak, az elmélkedésnek azt a csendjét, amely lehetővé teszi, hogy felismerjük, mit mond a lélek az egyházaknak. Az ember hajlamos arra, hogy kiszakadjon a megkötözöttségek terhesnek és személyisége fejlődését akadályozónak hit korlátai közül, és lármásan, olykor harsogva hirdesse a saját igazát. De vigyáznunk kell azonban, hogy szabadságunk ne lármás, hanem elmélyedő legyen, hogy ugyanazzal a készséggel fogadhassuk a lélek indításait, mint az apostolok tették, akik az üzenete által ízlelhették meg a szabadság korlátlan lehetőségét és mérhetetlen felelősségét. Addig csak ügyetlenül erőlködtek, hogy másolják mesterüket, pünkösd napján a lélek befejezte a képet. De ahhoz, hogy a kép teljes és hiteles lehessen, figyelni kell. Várakozni, reménykedni, s tudni, hinni, amit Pál apostol olyan szemléletesen fejez ki, a lelki adományok ugyan különfélék, de a lélek ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Az első pünkösd óta mérhetetlenül megváltozott a világ, és átalakult az embernek hozzávaló viszonya. Azt a hajdani készséget azonban, amely megajándékozta az apostolokat, a hiteles szó kimondásának, az üzenet továbbításának képességével nem szabadna elveszítenünk. Az ismeretek robbanásszerűen bővülnek, tágulnak, de ezt a legfontosabb ismeretet azóta sem múlta felül egyetlen új sem. Nyelveket is tanulhatunk, tanulunk is, de csak akkor érdemes, ha a pünköskor kapott hajdani adomány felszabadító lehetőségeiről sem feledkezzünk meg közben. A lélek ajándékait
Kiki azért kapja, hogy használjon velük, írta Pál apostol, és nekünk ebben a rendkívüli bonyolult, feszült, bizalmatlan világban tudnunk kell közvetítenünk ezeket az ajándékokat. Ebben rejlik küldetésünk egyik legfontosabb, legidőszerűbb eleme. Marcel Légó láttató megfogalmazását idézve, ki azt mondja, a keresztények legnagyobb ajándéka az emberek számára értelmet adnak a világnak Jézusban. De ezt az értelmet csak úgy vihetjük a mai világba, ha ismerjük még azt a nyelvet, ha elsajátítjuk azt a tanítást, amit az apostolok olyan jól ismertek, és ami osztatlan tiszteletet keltett irántuk. Aki csak a kor nyelvét beszéli, nehezen közvetíti az öröknek szánt értékeket. Erőt, tanítást és küldetést, küldetés biztonságát jelképezi a pünkösdi jelenet. A fegyvertelenség erejét, az igazság örök, nyugalmas fényét és biztonságát, a szeretet nyelvének tudását. Ezt kell őriznünk és továbbadnunk. Mégis, édesanyám köszöntése az, ami igazán kell, hogy most egy pillanatra foglalkoztasson csak bennünket. Mielőtt az emlékedésünkben tovább lépnénk, Dzsida Jenő versével köszöntsük és köszönjük meg földi és égi édesanyánkat. Hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virasztó áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem restel. Áldott teste, lelke, csak érettem fárad. Köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll hozzád, gyermekéért esdve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt a földön, senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad. Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigaszodat várja. Leborulva kérlek, gondod legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk. Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullását, áld meg szenvedését, áld meg imádságát, melyben el nem fárad, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat. Athenagorász pátriárka írta 1961-ben az emberiség létszemléletét jellemező a következő mondatot. A világ mai helyzete a szüléshez hasonló, és minden szülésnél ott a reménység. Mária, a várandós asszony, akiről azt olvassuk, hogy Erzsébetnek segített. Körülbelül 3 hónapig maradt nála, aztán visszatért otthonába. Az evangélium ezúttal nem szól arról, hogy sietve térte vissza, mint ahogy a kifelé vezető úton tette. De föltételezni lehet, majdnem megszökött Názáretből annélkül, hogy elbúcsúzott volna valakitől is, Istentől kapott hihetetlen hivatás sarkalta őt, mintha hirtelen valami kráter nyílt volna a kis házában, és szédülten sétált volna a szélén, aztán, hogy ne essen a mélybe, belekapaszkodott a hegybe. De most vissza kell térnie. Az a 3 hónap a magaslaton elég volt neki, hogy lecsillapítsa a belső zűrzavarát. Erzsébet mellett befejezte a terhesség noviciátusát, amelynek titkát lassanként kezdte megfejteni. Most le kellett menni a síkságra, és szembe kellett nézni azokkal a földhöz ragadt gondokkal, amelyekkel minden várandós nő szembesül. További bonyodalmakkal együtt. Hogyan mondja el Józsefnek és azoknak a társainak, akikkel a közelmúltig megosztotta álmait, mint egy szerelmes lány?
Hogyan magyarázza meg a méhében fölrobbant rejtélyt? Mit mondanak majd a helybéliek? Igen, ő is gyorsan el akart érni Názáretbe, ezért fölgyorsította a tempót, szinte táncolva a köveken, erősen verő szívének megnyugtatására, amit 3 hónappal korábban nem tapasztalt a hegyre menet igyekezete során, és most lejut a földre, egy kicsit megpihenni. Nem volt ideje eddig visszatérni a házba, amikor József annélkül, hogy kérte volna, hogy az angyal által nekiadott magyarázatokat kimerítőbbé tegye, azonnal magával vitte ezt. És boldog volt, hogy közel lehet most hozzá. Figyelt a szükségletei után, megértette aggodalmát, megmagyarázta hirtelen fáradtságát, támogatta a szülésre készülődést, amely most nem lehet már távol. Egyik este azt mondta neki, figyelj József, már megmozdult. Aztán az ölébe tette a kezét, olyan könnyedén, mint egy szemvillanás, és megborzongott a boldogságtól. Máriának nem voltak ismeretlenek azok a megpróbáltatások, amelyeknek minden hétköznapi terhesnő ki van téve. Valóban, mintha minden várakozó asszony reménye, de a félelmei is benne összpontosultak volna. Mi lesz ebből a még meg nem érett gyümölcsből, amelyet a szívem alatt hordok? Szeretni fogják őt az emberek. Boldog lesz, hogy létezik. És mennyi terhet jelent számomra a teremtés könyvének kijelentése? Fájdalommal fogsz gyermekeket szülni. 100 megválaszolatlan kérdés, a fény 100 előjele, de 100 gondot is jelezve, ami összefonódott körülötte, amikor a rokonai késő estig vonattak társaságában. És mindig elmosolyodott, amikor valaki azt mondta, de Mária, lefogadom, hogy lányod lesz. Szűz Mária, terhes asszony, nagyon édes teremtmény, aki a szűz testedben még idejében fölajánlottad az örökké valódnak a leszálló pályát, a gyengétség kincses ládáját, amelybe bezárták őt, akit az egek nem tudnak befogadni. Soha nem fogjuk tudni, milyen szavakat válaszoltál neki, miközben érezted, hogy a szíved alatt ugrál, mintha előtte szerető beszélgetéseket akarna kezdeni veled. Talán ezekben a pillanatokban feltetted magadnak a kérdést, hogy te adtad neki a szívverést, vagy ő adta kölcsön a sajátját. Az álmoktól remegő Éva a tiéd, amíg a szövőszéknél az orsók peregtek, gyors kézzel készítettél neki gyapjú pelenkát, lassan az anyamé csendjében a testének köntösét szőtted neki. Ki tudja, hányszor volt már olyan érzésed, hogy egy napon letépik lóla ezt a tunikát. Akkor megérintett a szomorúság remegése, de aztán újra mosolyogni kezdtél, és arra gondoltál, hogy a názáreti nők rövid időn belül meglátogatnak téged a szülés után, és azt mondják, pontosan úgy néz ki, mint az anyja. Szűz Mária, áldott állapotú asszony, szökőkút, melyen keresztül az örök dombok lankáiról az életvize érkezett hozzánk. Segíts ajándékként fogadni minden teremtményt, aki ezzel a világgal szembenéz. Nincs ok az elutasítás indoklására, nincs olyan erőszak, amely törvényesíthetné az erőszakot, nincs olyan program, amit lehetne kihagyni, ha szembesülünk a kicsirázó élet csodájával. Kérlek, ülj oda ismerősöm mellé, aki 40 éves kétségbesetten, mert nem tudja elfogadni, nem kívánt anyaságát. Támogasd, aki nem tudja, hogyan kell bánni az emberekkel, miután elhagyták őt, így egyedül marad a sorsára hagyatva. Javasolj megbocsátó szavakat annak is, aki az őrült tette után nem talál már békét a lelkében, és minden este bűnbánat könnyeivel áztatja a párnáját. Töltsd meg annak a fiatal párnak házát örömmel, amely sohasem fog kiáltástól visszhangozni, és mondd el nekik,
hogy kölcsönös szerelmi kifogástalansága már olyan teremtmény, amely elég ahhoz, hogy betöltse az egész létezést. Szűz Mária, várandós asszony, köszönjük, mert ha 9 hónapig hordoztad Jézust a méhedben, akkor egész életedben minket hordozol. Add meg nekünk a te készségedet, arcvonásait tükröződjenek a mi arcunkon is. Engedd át nekünk lelked vonásait. Mert ha az ünnepnapok megérkeznek hozzánk, ha erőfeszítés nélkül megnyílnak előttünk a mennyország ajtajai, az csak a mi hozzád való bárholvány hasonlóságunk miatt lesz. Mária, befogadó nő, kifejezés megtalálta a zsinat szövegében, és tartalma és tömörsége miatt nagyszerű. Azt mondja, hogy az angyal híruladása Szűz Mária szívében és testében befogadta Isten igéjét. Szívében és a testben. Vagyis tanítványa és anyja volt az igének. Tanítvány, mert hallgatott az igére, és örökké a szívében tartotta. Anya, mert felajánlotta méhét az igének, és 9 hónapig őrizte a test koporsójában. Szent Ágoston azt meri mondani, hogy Mária nagyobb volt, mert szívébe fogadta az igét, mint azért, hogy befogadta azt méhében. Ennek az igazságnak a szépségének teljes megértéséhez talán nem elég a szókincsünk. Képi kifejezésekhez kell folyamodnunk. Nincs tehát jobb, mint a híres keleti ikonra hivatkozni, amely Máriát úgy ábrázolja az Isten egy gyermekkel, Jézussal a mellén. A jel madonnájaként emlegetik ezt a képet, de befogadó szentszűznek is nevezhetjük, mert magasra emelt alakjával és alkarjával felajánló vagy átadó magatartással a leghitelesebb vendéglátás élő szimbólumaként jelenik meg. Szívébe fogadta őt, vagyis gondolataiban is helyet készített Isten gondolatainak, de nem érezte magát emiatt elhallgattatva. Szívesen felajánlotta lelkének szűz talaját az ige csiráztatására, de nem tartotta magát semmitől kisajátítottnak. Boldogan átengedte neki belső életének legsérthetetlenebb talaját, de annélkül, hogy korlátoznia kellene szabadsága tereit. Lakhelyet adott az Úrnak, lelke legtitkosabb szobáiban, de jelenlétét nem érezte jogsértésnek. Befogadta a testében, vagyis érezte a másik lény fizikai súlyát, aki az anyja méhében lakik. Ezért szíve ritmusát a vendég ritmusához igazította. Megváltoztatta szokásait olyan feladat függvényében, amely biztosan nem könnyítette meg az életét. Napjait az olyan élet gyakorlásának, gondozásának szentelte, amely nem kiméli az aggodalmaktól és a nehézségektől. Isten igéjét fogadta szívébe és testébe. Ez az alapvető vendégszeretet sokat elárul Mária stílusáról, akinek 1000 másik befogadásáról az evangélium nem beszél. De amit nem nehéz megértenünk, soha senkit nem utasított el. És mindenki menedéket talált az árnyékában. A szomszédoktól a régi názáreti társakig, József rokonaitól, fiat gyerekkori barátaiig, a kerület szegényeitől az átutazó zarándokokig, Pétertől az árulás utáni könnyek között Júdásig, aki talán nem találta otthon azon az éjszakán. Szűz Mária, befogadó asszony, segíts, hogy szívünk mélyén fogadjuk az igét, segíts megérteni, vagyis ahogyan meg tudtad tenni Isten váratlan betörését az életünkben, nem azért kopogtat az ajtón, hogy elrendelje a kirakoltatást, hanem azért, hogy fénnyel töltse meg a magányunkat, nem azért lép be a házba, hogy bilincset rakjon ránk, hanem hogy visszaadja nekünk az igazi szabadság ízét. Tudjuk, az újtól való félelem az, ami gyakran barátságtalanná tesz bennünket az eljövendő Úrral szemben, mert a változások gyakran zavarnak bennünket. És mivel mindig összezavarja gondolatainkat, megkérdőjelezi terveinket, és aláássa bizonyságunkat, valahányszor lépteit halljuk, kerüljük a találkozást a sövény mögé bújva, mint Ádám az édenfáj között.
értesd meg velünk, hogy Isten, ha tönkre teszi terveinket, nem teszi tönkre az ünnepünket, ha megzavarja az alvásunkat, nem veszi el a nyugalmunkat, és ha már szívünkben fogadtuk, testünk is ragyogni fog a fénytől. Szűz Mária befogadó asszony, tegyék képessé bennünket arra, hogy vendégszerető magatartást tanúsítsunk testvéreink felé. Nehéz időket élünk, bevalljuk, amikor az emberek gonoszsága általi megtévesztésnek veszélye páncélozott ajtók és biztonsági rendszerek mögé zárkozik. Már nem bízunk egymásban. Mindenhol leselkedőket sejtünk, a gyanakvás belénk ette magát a másokkal való kapcsolatba, mint a vak rozsda a tükörbe. A becsapástól való félelem átvette a szolidaritás ösztöneit, amelyeket magunkba is hordozunk, és a szív darabokra hullik zárkáink kapuja mögött. Kérünk, oszlasd el a bizalmatlanságunkat, vigyél ki minket önzésünk árkaiból, bontsd le bennünk a hivataloskodás falait. Lazítsd meg hermetikus bezártságainkat a tőlünk eltérő emberek iránt. Döntsük le határainkat, kulturális határokat és a földrajzi határok előtt. Az utóbbiak most más népek hatása alatt engednek, de az előbbiek szívosan áthatolhatatlanok maradnak. Mivel kénytelenek vagyunk idegeneket befogadni földünk testébe, segíts, hogy mi is befogadhassuk őket kultúránk szívébe. Szűz Mária, befogadó asszony, Jézus keresztről levett testének monstranciája, fogadj minket karjaidba, ha mi is kiadtuk lelkünket. Add halálunknak, annak a gyermeknek a magabiztos nyugalmát, aki anyja vállára hajtja a fejét, és békésen elalszik. Tarts minket az öletben egy kicsit, ahogyan egész életedben a szívedben tartottál. Végezd le rajtunk az utolsó tisztulások szertartásait, és vigyél minket végre karjaidban az örökké való elé. Mert csak akkor találhatunk irgalmat, ha te mutatsz fel minket gyengétség szentsége. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong meg váltó Istenemben, mert tekintetre méltatta szolgálója alázatosságát, és íme mostantól fogva boldognak hirdet engem minden nemzedék. Azt olvassuk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, az idők már beérnek, itt állunk a kezdetben meghirdetett nőnél, aki arra hivatott, hogy bevezesse a világba, az emberi nemzedékek folyójába az Emmánuelt, a velünk lévő Istent. Máriának hívják. A virág kivirágzott, mint egy csoda. Csoda gyermek, a steril méhből. Ő az új Éva. Az ősi Éva a furcsa és kétértelmű hang előtt megnyitotta a fülét. Mária hallgatja az angyal hangját, aki tiszta és barátságos szó. Az ókori Éva gyanakodott és kételkedett, Mária hisz és bízik. Az ősi Éva hagyta magát elcsábítani a vágytól, hogy olyanná váljon, mint Isten. Mária az Úr alázatos szolgálója, így nevezi magát. Az ősi Éva elvette a tiltott gyümölcsöt, és fájdalmat és halált okozott az emberiségnek. Mária befogadja az élet igényét, és áldott gyümölcsként világra hozza azt, aki Isten mosolyát, a béke öröm hírét, evangéliumát, az üdvösség örömét hozza el a világnak. Oszizanya, aki megszüli a kegyelem igazi fiát, te vagy az összes nők a boldog asszony. Az a nő, akiben az isteni szépség pompája minden árnyék nélkül tükröződik, és akinek ereje kizárólag az isteni mindenhatóságra bízott teremtményi kicsinyességének fölismerésében rejlik. Mária szeretetről és háláról szóló énekében megerősíti és megvallja önmagát, hogy teljesen is bizalommal ragaszkodik Istenhez, aki kifürkészhetetlen tervei szerint őt, éppen őt, a legkisebbet választotta nagy dolgokra. Örvendezve örvendek az Úrban,
újjong lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem, az igazság palástját terítette rám. Mindenek előtt tegyük fel magunknak a kérdést. Mit jelent magasztalni az Urat? Az Úr magasztalása tehát Isten nagyságának hirdetését jelenti. Minden teremtmény, legyen bármilyen kicsi és látszólag jelentéktelen is, a maga létezésével tanúskodik Isten nagyságáról, jóságáról, szentségéről, olyan szemről, amely figyelmesen figyel, sőt, még a rovar, a virág, egy homokszem, harmadcsepp is elegendők az isteni bölcsesség föltárásához. Minden, ami létezik, valóban csodálatos, és mindenek előtt csodálatos, hogy annyi teremtmény létezik, amelyek Isten szeretetének kimeríthetetlen forrásából származnak. Ha már a természet szépsége olyan, hogy megdöbbenést ébreszt, és a szívet a hit előtt nyitja meg, akkor a halhatatlan lélekkel felruházott, Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember sokkal inkább képes magasztalni az Urat létével. Képes. Itt kezdődik a drámája. Szabadon akarja-e vagy sem? Önéletrajzi szövegének egyik oldalán a gyermekeimnek az elmúlt napok emlékei Pavel Florenszky csodálatra méltó módon írja le ennek a döntésnek a súlyát. Ami a vallást illeti, mondja, a szenvedélyes vonzalom és a túlzott ellenségeskedés között voltam. Az volt az érzésem, hogy ezt a számomra ismeretlen kérdést feltétlenül tisztázni kell, és vagy meg kell erősíteni magamban Istent az ebből fakadó összes következménnyel együtt, vagy nem is tudtam, mit jelent ez a vagy, mert az egyszerű Isten tagadás lehetősége meg sem fordult a fejembe. Az egyetlen kiút az Isten elleni küzdelem volt. Tudtam, hogy Isten ott van, de tudtam emberi méltóságomat is. És akkor pillanatonként felkeltem Isten ellen. Nem tagadni azonban, de nem alárendelni neki magam. Jól emlékszem ezeknek a lázadásoknak az értelmére, és Isten valóság, és én is, ember, Isten vagyok, és meg akarok szabadulni magamtól. Pavel Florenszky csak hosszas belső küzdelem után jutott át az önmagától való szabadulásra vágyó teljes lemondásra. Krisztus szeretetéért, akit követett és megvallott a vértanúságig. Szűz Mária ezzel szemben azonnal felismerte és elfogadta Isten uralmát, annak minden következményével együtt, énekének elején ezért kifejezi életének teljes egészében az Úrnak adott programját. Mária éppen azért nagyszerű, mert nem magát helyezi középpontba, nem magát akarja naggyá tenni, hanem ahogy helyet adjon Istennek, csak Istent akarja nagynak elismerni, alázatos, nem akar más lenni, mint az Úr szolgáló leánya. Tudja, hogy azzal járul hozzá a világ üdvösségéhez, ha nem saját elgondolását akarja megvalósítani, hanem csak azzal, hogy Isten kezdeményezéseinek teljes rendelkezésére bocsátja magát. Mária számára ez az együttműködés páratlan módon ment végbe, mert ő lévén egészen szent és szeplőtlen, mindig teljes mértékben magához ölelte Isten akaratát. Isteni szépségében, mint a nagyon tiszta tükörben tükröződhetett, Isteni szeretetén keresztül terjedhetett és elérhetett a legtávolabbi területekre, mint például a forrásvíz a vízvezetéken keresztül, ahogyan Szent Bernát szemléletes kifejezésével éljük, és mondhatjuk ezt. Az örök forrás vize elért minket, és ennek az égi forrásnak vize vízvezetéken keresztül érkezik, amely az Atya szívétől magának a forrásnak a teljességéből ered, részesít minket is, még ha nem is teljes valósága bőségében,
hanem a mi korlátozott képességünkben. De hogyan jutott el ez a vízvezetékünk ilyen magas forráshoz? A vágy hevességével, a jámborság hevületével, imádságának tisztaságával sikerült, ahogy meg van írva, az igazak imája áthatol az egeken. Ezért még minden gyarlóságunk ellenére is nekünk is megadatott, hogy valamilyen módon megszerezzük, hogy úgy mondjam, Istentől, a Máriához hasonlója fogjuk isteni kegyelmet, és fogadjuk, és hagyjuk magunkat a Szentlélektől vezérelni. Aki ugyanis hagyja, hogy a Szentlélek vezesse, azzal megismerteti az Úr akaratát, útjain vezet bennünket, szándékainkat helyreállítja, szívünket megtisztítja. És nagyon szép, hogy minden este az Anyaszentegyház énekelteti velünk az esti dicséretben, éppen a magasztalja lelkem az Urat éneket. Ez az ének az alázat és a remény iskolája. Arra emlékeztet bennünket, hogy szegény teremtmények vagyunk, de Isten ajándékaival telve vagyunk, és ez a hiteles imádság forrása, amely az Isten jóságáról való tanúságtétel, a dicséret, magasztalás, imádás vágya. A Teremtés könyve beszámolója szerint éppen az volt az őszülők alapvető tevékenysége, az bűn előtt, szűz szívük tisztaságában igazi szemlélődők voltak ők, olyan teremtmények, akik képesek voltak fölfogni Isten nagyságát és fölismerni, hogy az ő minden hatósága a jóság és a szeretet. Az eredeti bukással valójában az ember tekintete elsötétült, és az Isten fölismeréséhez vezető út fárasztóbbá és nehezebbé vált. Az emberi történelem során azonban soha nem szűnt meg az Isten hiteles megtapasztalásának a vele szívtől szívig folytatott párbeszéd lehetősége. Gondoljunk a pátriárkák hivatására. Isten hívására hagyták magukat belekeverni a kegyelem titokzatos kalandjaiba, olyan történetbe, amely mindenek előtt arra kötelezte őket, hogy teljesen az isteni bölcsességre bízzák már magukat. Hitben járva, elmerülve a titokzatos valóságban, amely csak fokozatosan tárul föl szemük előtt, feltétlen bizalmukért, teljes elérhetőségükért és áldozatkészségükért Isten barátai lettek. Nézzük őket, hogyan tesz Szűz Mária. Örülhetett az Atya, mert már a fiához hasonlatosnak látta őket, akinek előkészítették az utat. Nem meglepő tehát, hogy olyan személyeket találunk, akik Isten népének egy bizonyos csoportjába tartoznak, akik a pátriárkák mellett döntő módon részt vettek az ügytörténetben. Ők a hiberámi szóval kifejezve anávim, vagyis a legszegényebbek, a legutolsók. Ezek között, mint már említettük, kiváltságos helyet foglal el Anna Sámuel édesanyja, aki szegény, megalázott, mert meddő. Csak a hit tartja fönn szenvedését, néma imává változtatja. Meghallgatást nyert, szegény és jámbor asszonyként énekli aztán a háláját olyan dallal, amely igazi dicsérő áldozat, mert az ajándékba kapott gyermek fölajánlása, amely női büszkeségét és örömét jelenti. Anna énekéhez jó odaállítani Jeruzsálem énekét, amely a megszabadított városnak az elszenvedett nyomorúságtól és megalázottságtól megmentéséről szól. Lakosait idegen, erős és hatalmas népek üldözték, eltaposták, mégis mindig ott volt benne a jámborok és alázatosak kis maradéka, akik életben tartották Istenbe vetett bizalmukat. Így az egész város képes volt arra, hogy megtapasztalja, hogy az Úr fölszabadító kezem mindig készen áll a beavatkozásra, hogy a könnyek a dicséret dalává változzanak. Jeruzsálemet mely drága és kedves azok számára, akik építették és otthonuknak választották, örömre hívják, sőt, hivatott Urának és az egész földnek örömére. Ezt mondja Izaiásnál, örvendezve örvendek az Úrban,
újjong lelkem az én Istenemben, mert az üdvösség ruháiba öltöztetett engem, az igazság palástját terítette rám. Magasztalni, örvendezni, újjongani igék, amelyeket a Biblia gyakran társít egymással, a mélységes vallásosság érzését fejezik ki, az Úr felmagasztaltatott, mert minden munkájában nagyszerű. Örülünk és újjongunk az Úrban, mert megtapasztaljuk segítségét, üdvösségét. Tehát az örvendezni ige azt is jelenti, hogy ugrálni, táncolni, és utal a minden népnél megszokott szokása az ünneplésre. Ez történik a szabadulási eseményekkor. Máriában a lélek örvend, örömtáncot jár, és jelzi ennek az örömnek az okát, mert az Úr rátekintett szolgájának alázatára. Szent Ambrussal együtt imádkozzunk tehát. Legyen mindannyiunkban Mária lelke, hogy megtapasztaljon és megmagasztaljon téged, Uram. Legyen ez mindannyiunkban, legyen mindannyiunkban Mária, benned újongó lelke, Istenem. Legyen ez mindannyiunkban szíved és szavad virága, jelenléted illata. Legyen ez mindannyiunkban Mária szent öröme, mindannyiunkban a te lelked éneke, a szél, amely a szeretet útján irányítja lépteinket.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Sávai János atya elmélkedését hallották a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mindnyájuknak további jó rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mariaton az Erdélyi Mária Rádióban 2026. május 28-ától 31-éig. Adományainkkal támogassuk a felvidéki és a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádiók működését. Segítsünk, hogy a szűzanya segíthessen!

0: Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán.
1: A minden nap a zajában, Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét.
2: Minden új nap ajándék, minden reményteljes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik.
3: Az Úr művei békét és reményt adnak.
4: Osszuk meg másokkal is Isten csodálatos tetteit és szeretetét.
5: Legyen a szívünk nyitott az imádságra és a hála szavára.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán. Tartsanak velünk!

0: Isten eszközei legyünk, a dicsőséges rózsafüzért fogjuk elimádkozni. Természetesen felajánljuk a kedves hallgatókért, ágyhoz, házhoz kötött betegekért, és hálával imádkozunk minden kedves önkéntesünkért, munkatársakért, támogatónkért.
1: Kedves hallgatók, hívhatnak bennünket a 0259 420 555, illetve 0359 420 555-ös telefonszámok egyikén. Üzenetben is kifejezheti ki ma kéréseiket a 0758 420 555-ös telefonszámon, illetve a www.maleradio.ro honlapon az ima szándékra kattintva.
0: Arra kérjük a kedves betelefonáló hallgatókat, hogyha élőadásba kerülnek, ne feledjék el a háttérben kikapcsolni, vagy lehalkítani a készüléket. Köszönjük szépen megértésüket és türelmüket. És amíg lesz telefonáló, addig egy üzenetet osztok meg, amely e-mailben jött. Imádkozzunk minden élő és elhunyt hozzám tartozó családomért, a most halva fekvő barátnőmért, kérem a hálaimát, minden kapott kegyelemért, és kicsi dédunokáim megkereszteléséért, egy hűséges hallgató írta.
1: Következő üzenet e-mailen: a mai imákat felajánlom gyermekeimért, unokáimért. Köszönöm, Szűzanyám, hogy a vejemnek és fiamnak visszaadtad az önbizalmat, erősítsd őket hitükben, hogy a te anyai gondviselésed által előre haladjanak és boldog legyen a családjuk. Köszönöm, hogy mindig meghallgatod kéréseinket, imádkozol értünk.
2: Dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: A mai rózsafüzéreket fel szeretném ajánlani a Mária Rádió fennmaradásáért, önökért, alattaimért, családomért, Silos barátaimért és a világ békéért. Köszönöm szépen, dicsertessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Köszönjük szépen a hívását, tartson velünk az imában is!
1: Következő üzenet így szól: egy névtelen hallgató írja, rózsafüzét felajánlom a jó akaratú emberekért, a gonosz távozásáért. Isten fizesse.
0: Rózsafüzért felajánlom testvérem gyógyulásáért és férjem örök nyugalmáért, egy mindennapos hallgató írta.
1: Aha. Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, élőben van.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzét szeretném ajánlani a családomét, gyermekeimét, unokáimét, a férjem egészségét, az édesanyám egészségét. Két ismerésem betegek a kórházban vannak, a Szűzanya gyógyítsa meg őket, hogy jöjjenek haza a családjukhoz. Például az egész halottan ki. Például nem még Kovács Jóska babácsinak hónap lesz születésnapja, Gyulafehérváron szolgál. A Jóisten értesse, adjon neki és erőt, egészséget, segítségük egyenlet. Nekem is hónap jött születésem, aki a Jóisten értessen, hogy tudjam a szép családomat rendezni, a betegségemet is tudjam elrendezni. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Isten, mikor szólott a Bíró Klára, Isten fizesse, meghallgatta, kellemes szép napot kívánok.
1: Viszont kívánjuk mi is, áldott születésnapot kívánunk önnek is, imádkozzunk együtt.
0: Felajánlom a rózsafűzért a magam és családom betegeinek gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békénkért, segítő kegyelemért, békességért a családomban, családokban és a világban, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért. Egy édesanya üzenete volt ez.
1: Tessék, Mária Rádió. Jó. Igen, tessék. Halló, igen, tessék, élőben van, hallgatjuk.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm Mária Rádió minden nagy családja tagjait, és mindenét hálát szeretnék adni a Csíksomjövicsiz anyának, hogy annyi sok zarándokot hív és fogad, és a mi zarándokjaira is, akik a faluból ma indultak el, Jóisten áldása legyen rajtuk.

0: szentélyek kiáradását kérem úgy mindannyiunkra. Hálásan köszönöm, és köszönjük több fontos szándékok. Gyertessék, Jézus Krisztus.
1: Mindörök, amen.
2: Újabb üzenet érkezett: a rózsafűzért felajánlom Zsolt fiam gyógyulásáért és megtéréséért, Jézusom, bízom benned.
1: Következő üzenetet egy édesanya írja: felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, családomért, szeretetért, békességért, egyetértésért és a káros szenvedélyek elhagyásáért. Igen, tessék. Halló, tessék. Mindörökké, amen.
3: Mai 500 rózsafüzéreket, személyiséget meg szeretném ajánlni önöknek. Mert mindig önökkel vagyok, mert ma hét, de 6-20 között beteg vagyok. Felajánlom a hajdolmai együléséért, az elhúnyt férjemét, kinek ma van, máma van, 6 éves évfordulója, hogy elhúzt. Az egész gyermekeimét, azok családjaikét, a Jóisten őrözze meg őket minden bajtól, és a halottaknak adjon örök nyugodalmat, az örök világosság fényes egésznek. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké.
3: Hogy bejutottak.
1: Köszönjük mi is, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt.
2: A heti rózsafűzért és a szentmiséket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom minden egyes tagjáért és a gyermekeimért. A drága Jóisten adjon egészséget, szerencsét és békességet elhunyt szüleim lelkük üdvéért is.
1: Következő telefonáló a vonalban, tessék, Mária Rádió.
4: Halló?
1: Igen, tessék.
4: Halló?
1: Igen, hallgatjuk, tessék.
4: Mit érteszik a Jézus Krisztus? Ezt a rózsafűzést és a hetes imákat és szentmiséket önökkel együtt imádkozva felajánlom hálából a szűzanyának, az Szent fiának a kapott kegyelmet. Felajánlom Endes János nagybátyám lelkűvért, akit a tegnap helyeztünk örök nyugalomra, Jóisten vegyen neki örök nyugodalmat és az örök világosság fényeskedjék nekik. Felajánlom családot és meghalt a tagjáért, egyházközségünk plébánosáért, minden egyes lakójáért, sok-sok betegtársak magam gyógyulásáit, a háborúk megszűnéséit, valamint a mádörödő fennmaradásáit, minden dolgozójáit és hallgatójáit. Isten fizesse, tiporatja, hogy meghallgattak, egy áldott napot kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt.
2: Hidegségről írja egy hallgató: ezt a rózsafűzért felajánlom családom minden egyes tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned.
1: Székelyudvarhelyről jött egy üzenet: mai rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom gyerekeimért, unokáimért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, külföldön dolgozó fiamért, munkatársaiért. Drága szűzanyám, kérlek, takar be őket szent palástoddal, add, hogy a munkaadójuk segítőkész megértő legyen, egy szerető aggódó édesanyja.
2: Halló, itt a Mária Rádió.
5: Hello, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
5: Ezt a rózsafűzét fel szeretném ajánlani családomért, elsősorban hitünk megerősödését, bűneink bocsánatáért, drága halottaim lelkőzőjét és a Mária Rádió nagy családáért, akihez úgy érzem, hogy oda tartozom, velük ébredek, velük fekszem. Olyan szép így az élet, mikor úgy érzem, hogy semmi nincs, de mégis itt van minden mellettem. Köszönöm szépen, hogy vannak nekünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük a megosztást. Fontos számunkra is, hogy valóban együtt vagyunk a hallgatókkal.
1: Egy újabb üzenet érkezett Gyémesből: felajánlom az egész napi rózsafűzért, szűzanya tiszteletére kérem a Jóisten áldását a magyar nemzetre, kérjük a Szent Lelket, adjon mindenkinek alázatosságot és szívében, alázatosságot a szívükben. Imádkozok önökkel békéért, szeretetért, egy állandó hallgató Erzsébet.

0: Önökkel imádkozva kérek imád több fontos szándékra, családomért, testi és lelki egészségért, bűneink bocsánatáért, ellenségeinkért, oltalomért a rossz emberek szándékától, valamint idegenben dolgozó fiam és ismerőseimért a szűzanya oltalmazza és óvja meg minden bajtól.
1: Következő üzenet hálából a szűzanyának minden kegyelemért, ezért ajánlom fel ezt a rózsafűzért. Tessék, Mári Rádió. Halló, tessék, élőben van.
2: Halló, dicsérhetszék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozva szeretném ajánlani élő családomért, három fiamért, azok családjukért, egészségét, békességét, egyetértést a családba, a gonosz családozásáért, a betegekért, a gyengén látókért, a Mári Rádió fennmaradásai munkok közösségé, hallgatóért, adakozóért, a háború megszűnését és a békéért. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük mi is, hogy hívott.
0: Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándékfogadási időbe. Hívjuk önöket, ha tehetik, csatlakozzanak és imádkozzanak velünk, mi a munkatársak együtt fogunk imádkozni, önökért is természetesen, majd 3 óra előtt 20 perccel ismét lesz ima szándékfogadási idő, akkor is hívhatnak, akkor is írhatnak nekünk. Akik az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat fogadták,
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Első szentitok, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halálra kínzott testbe. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Az angyal elhengeríti a sírzáról követ és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe. Hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: második szentitok, aki a mennybe fölment. Most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át, a Getsemáni kert ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe. Utolsó parancsa, tanúságot tenni róla a föld végső határáig. Emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal. Jöjj el a földre, Uram Jézus!
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: harmadik szentitok, aki nekünk a szent lelket elküldötte. A tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel állhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángnyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, s ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Negyedik szentitok, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsérülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengték a diadalmas hozsannát. Ne merüljünk el úgy a magunk bajaiba, osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: Ötödik szentitok, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott. Az ég és föld királyának anyja, maga is királynő. Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepségen megkoronázhatta édesanyját. Tökéletes elégtétel, amilyent csak az Isten király adhat egy názáreti munkásasszonynak. Feléd sóhajtunk világnak, hatalmas királynője.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
3: Amen. Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
3: Csíksomjói segítő szűz,
0: könyörög érettünk.
3: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk. Az Úr legyen veletek,
3: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkoztak. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen hamarosan folytatódik a tematikus napunk. További jó rádiózást kívánunk mindnyájuknak. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Kovásznán, a Tündérvölgyben, a 92,3-as ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán.
1: A minden nap a uzajában Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét.
2: Minden új nap ajándék, minden reményteljes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik.
3: Az Úr művei békét és reményt adnak.
4: Osszuk meg másokkal is Isten csodálatos tetteit és szeretetét.
5: Legyen a szívünk nyitott az imádságra és a hálaszavára.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban 2026. május 20-án, szerdán. Tartsanak velünk!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Mai szép tematikus napunk mottója következő, magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. A Zsoltárok könyve számomra egy különleges könyv. Nem egyszerűen ilyen vallási költészetként értelmezhető, és nem is egy úgymond liturgikus szöveggyűjtemény. A Zsoltárok az az emberi lélek történetei Isten előtt. És ez olyan szép, kedves hallgatók, mert bennük van az öröm és a kétségbeesés, a hála és a lázadás, remény és félelem, győzelem és összetörtség. Kevés könyv beszél ilyen őszintén az emberről. A 105. Zsoltár első verse különösen gazdag. Olyan számomra, mint egy kapunyítás. Mielőtt a Zsoltár hosszasan felsorolná Isten nagy tetteit Izrael történetében, előbb megszólítja az ember szívét. Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Ez a vers számomra három egyszerű felszólításnak tűnik, első olvasásra, de valójában az emberi hit teljes dinamikája benne rejlik. A Zsoltáríró nem csak vallásos cselekedeteket sorol fel, egy belső utat ír le. Ez az út három irányba vezet. Felfelé, Isten felé, befelé, a kapcsolat mélysége felé, és kifelé, az emberek felé. A hit bibliai értelmezése soha nem marad pusztán belső élmény. Nem egy önmagába záródó spiritualitás. Aki valóban találkozott Istennel, annak megváltozik a tekintete, beszéde, emlékezete, a kapcsolatai és végül az egész élete is. A magasztaljátok szó mögött a héber hodu áll, amely egyszerre jelent hálát adni, dicsérni, nyilvánosan elismerni valakit. A bibliai gondolkodásban a hála és a dicsőítés nem válik el egymástól. Az ember azért dicséri Istent, mert felismeri jóságát. A dicsőítés tehát nem üres vallási kötelesség, hanem válasz, és ez rendkívül fontos. A Biblia Istene nem önimádó uralkodóként követeli a dicséretet. A Szentírásban a dicsőítés mindig válasz Isten cselekvésére. Előbb ő szeret, ő szabadít.

ő tart meg, és erre válaszol az ember hálával. Ezért a zsoltárokban újra és újra megjelenik. Mert jó, mert irgalma örökkévaló, mert meghallgatott, mert megszabadított. A dicsőítés gyökere tehát az emlékezés. A mai ember gyakran úgy gondol önmagára, mint egy racionális lényre. A bibliai antropológia azonban mélyebbre megy. Az ember nem csak gondolkodó lény, az ember imádó lény. Minden ember valamit végső értékét tesz. A Biblia ezt nevezi Istennek. Ez lehet pénz, siker, hatalom, szerelem, biztonság, ideológia, saját énünk. Amitől végső boldogságot várunk, azt kezdjük imádni. Ez a bálványimádás bibliai fogalma sokkal mélyebb, mint pogány szobrok tisztelete. A bálvány az, aminek olyan helyet adunk a szívünkben, amely egyedül Istent illetni. A mai pszichológia bizonyos értelemben megerősíti ezt a bibliai felismerést. Az ember személyisége mindig egy központ köré szerveződik. Mindig van egy legmélyebb orientációs pontja. Valami, ami meghatározza döntéseit, félelmeit, vágyait, identitását. A Biblia azt mondja, ha ez a középpont nem Isten, akkor az ember előbb-utóbb szétesik belül. Mert minden földi dolog túl kicsi ahhoz, hogy az ember szív végső alapja legyen. Sokan úgy képzelik, hogy az Isten dicsőítés Isten szükséglete. Valójában inkább az emberi. A dicsőítés helyreállítja az arányokat. A bűn egyik legmélyebb következménye a bibliai gondolkodás szerint nem egyszerűen erkölcsi romlottság, hanem a tekintet eltorzulása. Az ember önmaga köré görbül. Aurelius Augustinus ezt úgy nevezte, önmagába görbült ember. Milyen pontos ez? Az ember önmagát figyeli, önmagát félti, önmagát bizonygatja, önmagát akarja megmenteni, és közben egyre fáradtabb lesz. A dicsőítés voltaképpen ebből mozdít ki. Amikor az ember Isten nagyságára tekint, hirtelen relativizálódnak a félelmei. Nem azért, mert a problémák eltűnnek, hanem mert már nem azok lesznek a világ középpontjai. A hit egyik legnagyobb paradoxon, a kedves hallgatók, hogy az ember akkor találja meg önmagát, amikor kilép önmaga állandó szemléléséből. A Biblia egyik legmegdöbbentőbb vonása, hogy a dicsőítés nem csak örömben jelenik meg. A zsoltárok jelentős része szenvedésből született. Ez teljesen más, mint a felszínes vallásosság, amely csak akkor tud hálás lenni, amikor minden jól alakul. A bibliai hit mélyebb. A zsoltáríró gyakran üldözött, beteg, magányos, csalódott, fél, sír. És mégis Isten dicséri. Nem azért, mert nem fáj neki a valóság, hanem mert Isten nagyobb számára a valóságnál. Ez a hit egyik legmélyebb formája. A keresztény teológia szerint ennek csúcspontja Jézus Krisztus keresztje. A kereszt paradoxona pedig, hogy a legnagyobb sötétség helyén történik a legnagyobb isteni tett. Ez a keresztény dicsőítés soha nem naív optimizmus, nem azt mondja, hogy nincs szenvedés, hanem hogy a szenvedésnek nincs végső hatalma. Ugye ma, már kedves hallgatók, a névnek jelentősége van, főleg azonosító jel. A bibliai világban azonban a név a személy lényegével kapcsolódik össze. Ezért különösen fontos, hogy a zsoltár nem csak Istent említi általánosságban, hanem azt mondja, szólítsátok nevét. A név a jelenlét hordozója. Amikor Mózes megkérdezi Istentől az égő csipkebokornál, mi a neved, akkor nem pusztán információt kér, hanem azt kérdezi, ki vagy te valójában. És mit válaszol Isten erre? Vagyok, aki vagyok. Ez pedig egyszerre titok, közelség, szabadság, örökké valóság. A név kapcsolatot jelent. A Biblia egyik legmélyebb állítása, hogy a végtelen Isten megszólítható. És ez döbbenetes. A világegyetem teremtője nem néma erőként jelenik meg, hanem olyan személyként, aki hall, válaszol és kapcsolatot kezdeményez. A keresztény teológia szerint az ima nem információ közlés, Isten nem azért kér imát, mert nem tud valamit. Az ima kapcsolat. Megnyílás, ráhagyatkozás, találkozás, jelenlét.
Sok ember azért nem imádkozik, mert úgy érzi, nem tud szépen beszélni Istennel. Pedig a Szentírás imái elképesztően őszinték. Van bennük kérdés, panasz, harag, sírás, zavarodottság. Mert a bibliai hit nem steril vallásosság, kedves hallgatók. Hogyha alaposan elolvassuk a Bibliát, vagy alaposan tanulmányozzuk annak könyveit, akkor észrevehetjük, hogy a Bibliában az egyik leggyakoribb imaforma a kiáltás. És ez rendkívül fontos igazságot mutat. Mégpedig azt, hogy a Jóisten előtt nem kell szerepet játszani. Az ember gyakran mások előtt maszkokat hord, erősnek mutatja magát, összeszedettnek, kontrolláltnak. De Isten előtt nincs szükség állarcra. A zsoltárokban az ember összetöri, kérdez, sír, könyörög, tiltakozik, remél. Isten ezt nem utasítja el. A mai világ identitásválságának egyik oka, hogy az ember elvesztette transzcendens viszonyítási pontját. Ha nincs Isten, akkor az ember identitását teljesítményből, társadalmi visszajelzésekből, vágyakból, sikerekből, kapcsolatokból próbálja felépíteni. Ez azonban instabil. A bibliai hit szerint az ember identitásának alapja nem az, amit teljesít, hanem hogy Isten megszólítja. Ezért olyan fontos a név motivuma. A Biblia Istenen néven szólít embereket, például Ábrahám, Sámuel, Péter apostol, Mária Magdaléna. A megszólítás mindig kapcsolatot teremt. Talán az ember életének egyik legmélyebb tapasztalata az, amikor először érti meg, nem véletlenül létezik. Mai kultúránkban a hitet gyakran teljesen privatizálják. A Biblia azonban közösségi dimenzióban gondolkodik. Isten tetteit tovább kell adni. Miért? Mert az ember felejt. A teljes Ószövetség egyik központi témája az emlékezés. Izrael újra és újra arra kap felszólítást, emlékez. Emlékez a szabadításra, a pusztára, Isten hűségére. Az ember természeténél fogva továbbadja azt, ami betölti a szívét. Ha valaki szerelmes, beszél róla. Ha valaki lelkesedik valamiért, megosztja. Ha valaki mély örömöt talál, nem tud hallgatni. Bibliai tanúságtétel az nem egy marketing, nem propaganda, nem vallási manipuláció, hanem talán egyfajta túlcsordulás. Aki valóban találkozott kegyelemmel, annak az életében megjelenik a vágy, bárcsak mások is megtapasztalnák ezt. A 105. Zsoltár különösen hangsúlyozza Isten történelmi cselekvését. A Biblia Istene belép a történelembe. Ez alapvető különbség sok vallási rendszertől. A zsidó keresztény hit középpontjában események állnak, szövetség, szabadítás, pusztai vezetés, prófétai megszólítás, megtestesülés, keresztfeltámadás. A hit válasz arra, amit Isten tett. A történelem során a kereszténység sokszor veszített hitelességéből, amikor hatalommá vált, erőszakossá, önigazultá. De a hit eredeti lényege nem uralkodás, hanem tanúságtétel. A görög mártűr szó eredetileg tanút jelentett. A kereszténység nem elsősorban filozófiai rendszerként terjedt el az első századokban, hanem emberek életén keresztül. Olyan emberekén, akik megbocsátottak, szerettek, segítettek, reméltek, kitartottak üldözésekben is. A legmélyebb evangelizáció mindig a megváltozott élet. És hogy mit üzen a Zsoltár a mai embernek? Ma paradox helyzetben élünk, kedves hallgatók. Soha nem volt ennyi információ, de kevés a bölcsesség. Soha nem volt ennyi kapcsolat, de sok a magány. Soha nem volt ennyi lehetőség, de ennyi szorongás sem. A Zsoltár üzenete ezért ma is radikális. Magasztaljátok az Urat, ne önmagadat tedd a világ középpontjába. Szólítsátok nevét, vagyis nem vagy egyedül a világ mindenségben. Hirdessétek műveit, vagyis a reményt nem szabad elrejteni. Ez a mai versünk az egyetlen
ez az egyetlen vers valójában az egész emberi életet újra rendezi. Azt mondja, van valaki, aki nagyobb nálad. Van valaki, akit megszólíthatsz, és van olyan kegyelem, amelyet nem tarthatsz meg magadnak. Tehát a hit lényege végül nem más, mint megtanulni, csodálni, megszólítani, továbbadni. Csodálni Istent, megszólítani őt őszintén, és továbbadni azt a fényt, amit tőle kaptunk. Mert a világ talán nem okosabb emberekre vágyik, hanem olyanokra, akikből még sugárzik valami az élő Isten jelenlétéből. Feltehetem ma magamnak a kérdést. Én az az ember vagyok, akiből sugárzik valami az ő jelenlétéből? Ki maga tudja rá a választ. Mai elmélkedésünket pedig zárjuk imádsággal. Beszéljünk most őszintén az Istennel arról, amit üzenni akart a szava által. Hívom és kérem önöket, hogy próbáljanak bekapcsolódni ebbe az imába. Urunk, örökkévaló Istenünk, olyan sokszor élünk úgy ezen a világon, mintha minden rajtunk múlna. Úgy hordozzuk a terheinket, mintha egyedül kellene végigmennünk az úton. Úgy szorítjuk magunkhoz a félelmeinket, mintha nem lenne senki, aki erősebb nálunk. És mégis újra meg újra megszólít bennünket a te igéd. Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Urunk, taníts meg minket magasztalni. Taníts minket magasztalni téged. Nem csupán akkor, amikor könnyű hálásnak lenni, amikor minden sikerül, nem csak napsütéses napokon, hanem akkor is, amikor nehéz a szívünk. Taníts úgy dicsérni téged, ahogyan a zsoltárok emberei tették, őszintén, sebzetten, könnyek között is. Mert te nem a tökéletes szavakat keresed, hanem az őszinte szíved. Urunk, annyiszor magasztalunk helyetted más dolgokat. Saját terveinket, biztonságunkat, emberek véleményét, sikert, pénzt, kényelmet. És közben észre sem vesszük, hogy a szívünk lassan elfárad. Bocsásd meg, amikor kisebb dolgoktól várjuk azt, amit csak te adhatsz meg. Bocsásd meg, amikor a félelmeink nagyobbak lesznek a hitünknél. Amikor a sebeink hangosabban beszélnek bennünk, mint a te ígéreteid. Amikor annyira önmagunk körül forgunk, hogy már nem látjuk a te jelenlétedet. Emeld fel újra a tekintetünket. Taníts minket arra, hogy ne csak a földet nézzük, hanem az eget is. Hogy ne csak azt lássuk, ami hiányzik, hanem azt is, mennyi kegyelmet kaptunk már tőled. Köszönjük neked az élet apró csodáit. A reggeleket, a levegőt, az embereket, akik szeretnek minket. Az öleléseket, a vigasztalásukat, a megbocsátást, a reményt, amely újra és újra visszatér. Köszönjük, hogy annyiszor megtartottál úgy is, hogy észre sem vettük. Köszönjük azokat az időket, amikor hordozott bennünket a kegyelmed, pedig már elfáradtunk. Amikor utat nyitottál ott, ahol mi csak falakat láttunk. Amikor csendben munkálkodtál, még akkor is, amikor azt hittük hallgatsz. Urunk, taníts minket szólítani a te nevedet. Olyan sok hang van körülöttünk, a világ tele van zajjal, félelemmel, haraggal, sietséggel, és néha már a saját lelkünket sem halljuk. Adj nekünk csendet, nem feltétlenül külső csendet, hanem belsőt, olyan szívet, amely meg tud állni előtted. Taníts minket imádkozni akkor is, amikor nincsenek szép mondataink, amikor csak sóhajtani tudunk, amikor csak ennyit tudunk mondani, Uram, segíts, vagy Istenem, elfáradtam, vagy egyszerűen itt vagyok. Köszönjük, hogy te a töredezett mondatokat is érted. Köszönjük, hogy előtted nem kell erősnek mutatnunk magunkat, nem kell szerepet játszanunk, nem kell elrejtenünk a sebeinket. Te látod a kimondatlan fájdalmakat is. Látod az éjszakai könnyeinket, a csalódásainkat, szégyeneinket, titkos harcainkat, félelmeinket, amelyek mások előtt nem merünk bevallani. És mégsem fordulsz el tőlünk. Urunk, vannak köztünk olyanok, akik most épp nagyon fáradtak,
akik régóta hordoznak terhet, akik elveszítettek valakit, akik magányosak, akik tele vannak kérdésekkel, akik már nem tudják, hogyan tovább. Kérünk, hajolj közel hozzájuk. Legyél világosság a sötétségükben, békesség a nyugtalanságukban. Legyél remény ott, ahol már majdnem kiallult minden remény. És Urunk, kérünk azért is, hogy ne zárjuk magunkba mindazt, amit tőled kaptunk. Taníts minket hirdetni a te műveidet, ne csak szavakkal, hanem életünkkel is. Hogy legyen több szeretet bennünk, több türelem, irgalom, megbocsátás, szelítség. Tedd a szívünket olyanná, hogy akik találkoznak velünk, valamit megérezzenek belőled. Őrizd meg bennünket a kemény vallásosságtól, amely ismeri az igazságot, de elfelejti a szeretetet. Őrizd meg az önigazultságtól, a gőgtől, attól, hogy többre tartsuk magunkat másoknak, másoknál. Adj inkább alázatos szívet, olyat, amely emlékszik arra, hogy mi is kegyelemből élünk. Urunk, köszönjük Jézus Krisztus keresztjét, köszönjük, hogy a szereteted nem maradt távoli gondolat, hanem belépett ebbe a megtört világba. Köszönjük, hogy te nem kívülről nézted az emberi szenvedést, hanem magadra vetted azt. Köszönjük, hogy a kereszt nem a reménytelenség vége lett, hanem az új élet kezdete. És amikor gyengék vagyunk, emlékeztess bennünket arra, hogy a te kegyelmed elég. Amikor félünk, emlékeztess arra, hogy te velünk vagy. Amikor elbukunk, emlékeztess arra, hogy van bocsánat. Amikor elveszítjük az irányt, emlékeztess arra, hogy te még mindig vezetsz. Urunk, formáld át szívünket. Taníts minket újra csodálkozni, hálásnak lenni, bízni, szeretni. És add, hogy életünk egyszer valóban erről az igéről szóljon. Hogy magasztalunk téged, hogy segítségül hívjuk a te nevedet, és hogy továbbadjuk a te világosságodat ebben a sötétedő világban. Mert nélküled üres minden siker, múló minden öröm, és nyugtalan marad a szívünk. De benned békességet találhatunk. Maradj velünk a csendben, a hétköznapokban, a harcainkban, az örömeinkben, az öregedésünkben, a könnyeinkben, és a reményeinkben is. És amikor egyszer véget ér földi útunk, engedd, hogy úgy álljunk meg előtted, mint akik nem tökéletesek voltak, hanem kegyelemből megtartott emberek. Amen. Köszönöm, kedves hallgatók, hogy együtt lehettünk ebben a fél órácskában. Én remélem, hogy egy-két mondatot, szót, érzést, bármit el tudnak vinni magukkal, és be tudják építeni a mindennapi életükbe. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánok Önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szentlélek 9. 6. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült rendvilág. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Vannak pillanatok, amikor az ember úgy érzi, mintha a forgalommal szemben haladna. Mintha mindenki más egy irányba tartana, csak ő maga menne az ellenkező felé. Közlekedésben ez balesethez vezethet. A lélek útjain pedig fájdalmas magányhoz, félreértéshez, küzdelemhez. Ismerős ez az érzés. Amikor a véleményed nem simul bele a többség hangjába, amikor elveid nem engedik, hogy sodródj az árral, amikor úgy érzed, te vagy a rút kiskacsa, akiről senki sem sejti, hogy valójában hattyú vagy. Pedig lehet, hogy éppen te látod tisztábban az irányt, csak még nem jött el az idő, hogy mások is felismerjék azt. A többséggel szemben állni mindig fárasztó. A szikla is érzi a patak nyomását, és tudja, a víz sodrása előbb-utóbb képes szétmorzsolni a legkeményebb követ is. A lélekben is ott munkál ez a szorongás. Meddig bírom még? Mikor roppanok össze? Mégis van egy út, amely nem a feladásé, nem a megalkuvásé, hanem a kiszállásé. Nem a harcból való gyáva meneküléshez, hanem a lélek csendes visszavonulása Istenhez. Mert nem minden küzdelmet kell megvívnunk. Van, amit imádsággal kell hordoznunk. Erre tanít bennünket a történelem egyik megrendítő pillanata. 1981. május 13-a, a merénylet Szent II. János Pál pápa ellen. Ali Akcsán fegyvert tartott a kezében. A pápa is fegyvert tartott a kezében, de az övé nem ölni akart, hanem életet menteni. Rózsafűzér volt a kezében. Az egyik fegyvert Mária arra használta, hogy eltérítse a golyókat. A másikat arra, hogy évekkel később a lelkeket, köztük magát a merénylőt is, visszavezesse Istenhez. Ez a keresztény ember harca. Nem a gyűlölet, nem a visszavágás, nem a dű fegyverei, hanem a rózsafűzér, a csend, az imádság, a kitartó szeretet. Ahogy az apostolok mellett ott volt Mária a várakozás napjaiban, úgy van velünk ma is. Gondos őrzője életünknek, vigyázója lépteinknek. Ő az, aki a jó irányba fordítja szívünk tekintetét, amikor minden más hang el akar téríteni. Nekünk pedig egyetlen feladatunk van, ne tévesszük el az irányt. Ne a többség hangja, ne a sodrás ereje, ne a félelem diktáljon, hanem az a csendes, tiszta hang, amely belülről tud fölfakadni. Ez az élet. Haladjunk előre, nem gyorsan, hanem hűségesen, mégpedig a jó úton, Krisztus útján.

küldesz, szentelkedet és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld ura, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az eltévedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldogok lenni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk. Hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét.

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görkényi Tünde vagyok, ima szándékokat fogadok, ima kéréseket fogalmazhatnak meg a következő bő negyed órában, melyeket itt az élőadás ideje alatt elmondhatnak, akár ha telefonon hívnak, vagy éppen üzenetben is megfogalmazva elküldhetik. Elmondom az elérhetőségeket 0259 420 555 vagy 0359 420 555. Az SMS számunk 0758 420 555, honlapunk címe pedig www.mariaradio.ro, ezen belül pedig az ima szándék gombra kattintva elküldhetik e-mailben is a megfogalmazott imakérést. Az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk elimádkozni innen a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, felajánlva minden betegért, ágyhoz, házhoz kötöttekért, kedves hallgatókért, akik elmondják, hogy a Mária Rádió az egyetlen társuk. Köszönjük, hogy hallgatnak bennünket, köszönjük, hogy támogatnak bennünket. Minden önkéntesünkért is imádkozunk, hogy a Jóisten vezesse az ők életüket és a mi életünket is, hogy mindig egységben és egyetértésben tudjunk szolgálni. Egyházunkért is imádkozunk, és minden egyéni szándékra is.

0: amíg telefonáló lesz, addig néhány üzenetet osztok meg, amik SMS-ben érkeztek. Az úton levőkért ajánlom a rózsafűzért, de közben van is egy hallgató. Szeretettel köszöntöm.
1: Halló.
0: Igen.
1: Halló.
0: Én jól hallom önt.
1: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Katica néni.
1: Kedves Szindika. Nagyon, nagyon bánatos a szívem.
0: Mi történt?
1: Hogy nem tudtam részt venni az ünnepélyet. De megkérdezek valamit, hogy én szíves válaszoljon. Szindika, a perselyben belétehetem-e osztok pénzt, amit én oda szántam magiknak.
0: Persze, persze, nagyon szépen köszönjük. Igen, nagyon-nagyon köszönjük. Hát...
1: nem jött perikes el, mert akartam venni a felforgolódóknak, akartam venni egy 2 kilós tortát. Nem jött erre, nem tudom
0: nem baj,
1: venni.
0: Majd...
1: tűnikem, mert nem látok.
0: Értem, kedves Katica néni. Mi imádkozunk önért, köszönjük,
1: akkor,
0: hogy így is apostolkodik.
1: Benne meg lesz, jó?
0: Köszönjük szépen.
1: Akkor tűnik-e fog tudni róla, hogy...
0: így van, és jövő kedden be jó is olvasom. Köszönjük szépen, tartson velünk az imában is. A Jóisten adjon jó egészséget, és gyógyulást természetesen. Amíg újabb telefonáló lesz, addig még egy üzenetet beolvasok. A mai imákat felajánlom Bálint Matild lelke üdvéért, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Betlen falváról írták. Halló, itt a Mária Rádió. Halló? Halló?
2: Halló?
0: Igen, élőadásban van a kedves hallgató.
2: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Igen, nagyon jól hallom önt.
2: Nem, nem hallom.
0: Megtörténik, mi jól halljuk.
2: Dicsőtessék az Úr Jézus Krisztus. Imád a szemmiseit a Mária Rádió. Felajánlom a...
0: igen.
2: Mária Rádió összes dolgozójáért és a levélhú gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelkitesti gyógyulásomért, a látásomért, és az egész halottaimért, a testvéreimért, a drága gyermekem nyugalmáért, a férjeméért, a drága jó Istenem adjon nékik örök nyugodalmat. És az úton lévekért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a háború megszűnéséért és a család békességért. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hívott és hogy velünk együtt imádkozik. A mai rózsafűzért szüleim lelke üdvéért ajánlom fel, valamint a férjem jó gyógyulásáért és jó orvosi eredményekért. Jézusom, hallgass meg imáimat, egy hűséges hallgató írta. S telefonálót köszöntök, halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntök. Mindörökké, amen.
3: Önökkel imádkozom minden nap a rózsafűzéreket. Nagyon-nagyon beteg vagyok. A Jóisten segítsen meg, hogy egy kicsit jöjjek erre. Két gyerekem van a nagyvilágban, itten, ottan, unokák, dédunokák. A Jóisten hallgassa meg az én imámat. Egy mindennapos hallgató vagyok Szászregenből. Dicsértessék a Jézus Krisztusra.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Maradjon ön is velünk. Örök hála és dicsőség, minden imád szeret, és imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, gonosz távozásáért a családunkból, valamint anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért. Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
4: Ezt a Szent Olvasótja, Majestási Máját, Szentiséget felajánlom. Önökért, a jó Mária segélye meg az azok munkájukért, a Mária Rádió összes dolgozójáért, a bácsiáért. Ezért a szép hétét, az ünnepét, minden egyes emberért, aki elindult távolról, a Jóisten segélye, és adjon segítő fegyelmet mindnyájuknak, nekünk is itthon. A Jóisten segélye meg mindenkit, és felajánlom a gyermekeimért, családjukért, unokáimért, dédunokámért, az elhúny férjemért, após a gyorsomért, sógorasszonyaimért, a sok betegért, köztük sok van, fiatal, a Jóisten adjon gyógyulást, segítő fegyelmet, a halottaknak örök nyugodalmat, az én drága jó szüleimért, nagyszüleimért, szomszédjaimért, kumaszonyaimért. A Jóisten adjon segítő fegyelmet, élőknek, a halottaknak örök nyugodalmat. Isten fizesse, hogy megtettek hallgatni, kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. Ezt a rózsafűzért felajánlom fiamért, jó teljesítésért az új munkahelyen, lányom családjáért, férjemért. Köszönöm. Halló, itt a Mária Rádió, szeretettel köszöntöm. Halló, itt a Mária
5: Rádió. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
5: Én is felajánlom ezt a rózsafűzért a szűzanyának a tiszteletére, és még kérem, simatkozok önökkel, a magyar nemzeti, a közös halottjaim, és azért, amíg felsorolnak a Mária Rádióba, és a Szentlélek eljöveteléhez is imádkozok, hogy minden ember szálljon meg a Szentlélek, és a gyermekeket és amelyikek ásra áldozók voltak, s lesznek. És még ajánlom a szeretetté a háború megszűnéséért, önökért, önökkel imádkozok mindig, Gimesből egy idős néni mindig imádkozik a templomban, nem tudok menni, egy krónikus beteg vagyok, de imádkozok önökkel, hallgatom a szentmisét, belé kapcsolódok.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk együtt imádkozik, a Jóisten áldását kérjük önre, jó egészséget, és az idős korába türelmet. Köszönjük szépen a hívását. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a családomért, hogy béke legyen, és a bűneink bocsánatáért, ugyanakkor imádkozom szüleim lelke üdvéért. Felajánlom ezt a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írta szovátáról. Felajánlom ezt a rózsafűzért gyermekeimért, akik külföldön vannak.

0: Azt hittem, hogy egy hallgató van a vonalban, de valamiért nem hallom, vagy nem, vagy megszakadt. Üzenetekkel folytatom. Ezt a rózsafüzért felajánlom, és ugyanakkor önökkel együtt imádkozva kérem az irgalmas Jézust, adjon erőt, egészséget, segítsen meg, mert lejárt a betegszabadságom, és kell menjek dolgozni. Jézus mindig legyen velem, segítsen meg. Egy mindennapos hallgató írta Zete Várajáról, Irénke. Halló, itt a Mária Rádió.
1: Dicsőítsétek a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Az irgalmasság rózsafüzérét önökkel imádkozva fél szeretném ajánlani az ebbi kapott sok kegyelmekét, gyermekeimért, azok családjaiért, az egészségükért, elhunyt férjeimért, szüleimért, nővéremért, és minden elhúgyaim lelkük üdvért, nyugodjon az békében, papjainkért, pápáért, püspökökért, Mária Rádió nagy családjáért, Isten adatásáért, a világ békét, betegekét, további áldott szép napot, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, további áldott szép napot kívánok önnek. Ezt a rózsafűzért és szentmisét felajánlom drága édesanyám lelke üdvéért, aki nagyon hiányzik a családból. Hiánya pótolhatatlan a család egészségéért, békességéért és unokáim sikeres vizsgájáért imádkozom, ugyanakkor dédszüleim csendes pihenésükért. Rózsafüzért felajánlom, fontos szándékokért köszönöm szépen az imát. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Halló, halló.
0: Szeretettel köszöntöm.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a rózsafüzért szeretném ajánlni Benedek Ferenc sógor bácsiét, aki a tegnap múlt egy éve, hogy Csíkszentkirályon visszaadta lelkét teremtőjének, életének 99. évébe. Reménykötünk, hogy a százat megéri, de a Jóisten áldja meg, Jóisten adjon nagynénémmel együtt örök boldogságot. Reméljük, hogy már találkoztak is. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Jóisten segíjen meg minden Mária Rádió munkását, dolgozóját és hallgatóját. És a Jóisten adjon örök boldogságot a halottainknak. Köszönöm szépen, hogy megtetszett hallgatni. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását. A héten elhangzó rózsafüzét és szentmiséket szeretném felajánlani Csató Katalin, Kovács Rózália, Balogh József testvéreim lelke üdvéért, én is önökkel imádkozom, Regina írta. Rózsafüzért felajánlom László megtéréséért és a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned. Halló, itt a Mária Rádió. Halló, élőadásban van. Halló, ön van a vonalban.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Hát az bizgalmaság rózsafüzérjét szeretném ajánlani a gyermekeimét, az unokáimét, sikeres vizsgájukét, és a halottaimnak adjon öreg nyugodalmat, és az öreg világosság könnyeskedjék nekik, és a diszító tűzván szenvedő lelkekét, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse.
0: Mindörökké, amen, köszönjük szépen a hívását, kérjük a Jóisten áldását, békéjét a szívébe, és türelmet. A rózsafüzért felajánlom férjemért, gyermekeimért, magamért, és mindannyiunk egészségéért. A rózsafüzért felajánlom gyermekeim teljes gyógyulásáért. Köszönöm. Hála és dicsőség az Úrnak, írta egy hallgató. Kedves hallgatók, lejárt az ima szándékra szánt idő. Hívjuk Önöket, ha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Az irgalmasság rózsafüzérét itt a Sepsi Szent Györgyi stúdióban a jelenlévő önkéntesekkel imádkozzuk, felajánlva minden elhangzott és el nem hangzott szándékért. Tartsanak velünk! A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket

0: sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: A

0: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiú,

0: világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas

0: szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézusom,
1: bízom benned.
3: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

0: Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán.
1: A minden nap a zajában, Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét.
2: Minden új nap ajándék, minden reményteljes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik.
3: Az Úr művei békét és reményt adnak.
4: Osszuk meg másokkal is Isten csodálatos tetteit és szeretetét.
5: Legyen a szívünk nyitott az imádságra és a hálaszavára.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán. Tartsanak velünk!

0: tárgyaljuk meg.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mai szép tematikus napunk alkalmával, ahogyan szoktuk eddig is, a tematikus nap mottójáról osztanánk meg egy pár gondolatot a kedves hallgatókkal, és akik jelen vagyunk ebben a műsorban.
2: Görgényi Tünde,
3: Szilágyi László,
4: Illés Izabella
1: és Tibor atya. És neki is kezdenénk rögtön a mély vízben. Az egyik mottónk így hangzik, a 105-ös Zsoltár első versora: magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Hát ugyanúgy, ahogyan szoktuk, így első hallásra akkor körbe mennénk és megnézzük, hogy kinek mit is mond ez a motto. Kezdjük Tünde veled.
2: Hát így első hallásra, bár nem először hallom ezt a Zsoltár részletet, nekem úgy az jön, hogy ha körülnézek a világba, és látom Isten művét, akkor tényleg, mint Isten gyermeke, csak ujjongani tudok, csak hálát tudok adni. De ugyanakkor ott van ugye az a sok háború, nehézség, fájdalom, amit nem lehet a szőnyeg alá seperni, és olyan szomorúság van, hogy nagyon sokan számba se veszik Isten művét, a másik embert, mint Isten ajándékát nem tisztelik. Tehát, hogy egy ilyen kettősség van most bennem.
1: Sziszi?
3: Hát én három részre osztanám az idézetet. Az első kettő az imádságnak két különböző formájáról szól. Az első a dicsőítő imaforma, a második a kérő imaforma. És úgy tűnik, hogy a Zsoltáros nem választja ezt külön azzal, hogy hirdessük az Úr tetteit, tehát beszéljünk Istenről, tegyünk róla tanúságot. Tehát Istenhez is kell fordulni kéréssel, dicsőítéssel, de aztán másoknak is kell beszéljünk Istenről.
1: Izan?
4: A magasztaljátok az Urat, Zsoltár, ahogyan buzdít, bátorít bennünket. Bennem az volt, hogy igenis mennyire fontos, hogy dicsőítsük az Urat, mert én is megtapasztaltam már sokszor, hogy a dicsőítésben erő van. Aztán, hogy szólítsuk nevét, hogy Jézus nevének a megszólítása, abban is milyen erő van, és ezáltal az Úr segítségünkre tud lenni, és ne felejtsük mindezt el. Szoktam is használni ezt a rövid kis imaformát, hogy ami a Szentírásnak a szavai, hogy Jézus Krisztus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Tehát ilyen módon próbálom megszólítani az Urat, vagy csak egyszerűen, mikor egy nehéz helyzetben vagyok, vagy csak van pár percem, akkor mondom Jézusnak a nevét, csak szólítom őt. Jézus, légy velem, Uram, segíts! És a másik rész pedig a hirdessétek műveit a népek között. Így azon gondolkodtam, hogy mi az, amit nekünk, nekem kell hirdetnünk, mire kell tekintenem, és úgy lepörögtek gyorsan előttem, hogy Jézusnak a művei melyek voltak. Legfőbb művei, ugye, oly sok csodát tett. És hogy tekintsek ezekre a csodákra, mert nem csak akkor, hanem ma is csodát tud tenni, az én életemben, a hallgató életébe, megszaporította a kenyeret, vízen járt, lecsendesítette a tengert, minden betegséget és bajt meggyógyított, halottakat feltámasztott, és ugye a legnagyobb csoda és legnagyobb műve, hogy ő maga is feltámadt, és erre akar vezetni bennünket, erre akar engem is vezetni. És akkor kicsit lefordítva az én életemre, a mi életünkre, hogy ne felejtsem el, és hirdessem ezeket, hogy igenis Jézus meg tudja szaporítani a kenyeret. Ma, amikor annyi nehézség, gond, háború, ahogy Tünde is mondta, van, igenis Jézus meg tudja szaporítani a kenyeret, tud gondoskodni ma is rólunk, le tudja csendesíteni a tengert, az én szívem háborúját, a világ háborúját is le tudja csendesíteni, csak ugye ehhez szükségünk van rá, hogy hozzáforduljunk, hogy az ő nevébe kapaszkodjak. Ahogy akkor meggyógyított minden betegséget és bajt, az én életemben is sok bajt meggyógyított, sok betegséget, és ugyanígy a hallgatók életében is bármit meg tud tenni. És tekintsünk a feltámadására, hisz nincs olyan gond, nincs olyan probléma, amelyből nem tud feltámasztani bennünket, amiből nem tudnak kiemelni. És az a feladatunk, nem csak nekem, hanem a kedves hallgatóknak is, hogy tekintsünk ezekre, és ahogy a zsoltáros bátorít, hirdessük műveit. Bátorítsuk a testvéreinket, a szomszédunkat, a munkatársamat, hogy Jézus mindenható Úr, Úr mindenek fölött, és hirdessük ezeket azok körében, akiket az Úr ránk bízott.
1: Annyit fűznék én hozzá ehhez a zsoltár részhez, a 105-ös zsoltárhoz, hogy egy picit biblikus szempontból, hogy ennek a pontos ideje, keletkezési ideje nem ismert, viszont a tudósok, a biblikusok, vagyis ők szerintük a valószínűleg a fogság utáni időben nyert el a végső formáját, és Dávid nevéhez fűződik. Különösen érdekes, hogy az első versei megtalálhatók a Krónikák könyvében is, ezt onnan tudom most így ennyire pontosan, mert az Olvasuk Együtt a Szentírás című műsorban nemrég beszélgettünk erről a részről, és szinte szó szerint ugyanaz megtalálható, mint itt ebben ez a zsoltárok, a 105-ös zsoltár szó szerint megtalálható a Krónikák első könyvében is. És ott azt olvassuk, hogy Dávid akkor énekelte ezt a úgymond dicsőítő éneket, amikor a szövetség ládáját vitték Jeruzsálembe. Igen, és ennek a fő témája, ennek a zsoltárnak, a Istennek a hűsége, és az üzenete az, hogy Isten soha nem feledkezik meg az ígéreteiről, tehát arra tanít, hogy a hívő ember a saját életében is felismerheti Istennek a hűségét. Továbbá, amit még hozzáfűznék, hogy magasztaljuk az Urat, szólítsátok nevét, ez egy olyan egyszerű meghívás tulajdonképpen, és mégis a mély üzenetet hordoz. Ugye a világ zajában gyakran annyi nevet kimondunk, ugye szólítsátok a nevét, tehát sok nevet kimondunk mi is, nap mint nap emberekét, a gondjainkét, a félelmeink neveit, a terveinket, de vajon hányszor szólítjuk az Úr nevét úgy, hogy közben a szívünk is megszólal. Tehát az Úr nevét szólítani nem csupán szavak kimondása, hanem bizalom, menedék, kapcsolódás, amikor öröm ér bennünket, amikor hálás a szívünk, amikor fájdalom, betegség vagy magány nehezedik ránk, akkor is szólítsuk őt, Isten neve nem távoli, nem elérhetetlen. Az ő neve a vigasztalás, az ő neve erő a gyengéknek, remény azoknak, akik már alig látnak kiútat. Tehát magasztalni az Urat annyit nem azt jelenti, hogy csak akkor dicsérjük, amikor minden rendben van, hanem az igazi dicséret sokszor a megpróbáltatások között születik meg, amikor könnyek között azt is ki tudjuk mondani, hogy Uram, nem értek mindent most, de én bízom benned és magasztallak téged. Na, itt kezdődik a hitnek a csendes ereje. És a szívünk mélyéről mondjuk ki, álljunk ma meg egy pillanatra, hogy Uram, itt vagyok. Mert amikor mi szólítjuk az ő nevét, valójában rá ébredünk arra, hogy ő már régóta szólít bennünket. Igen, kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk, és megnézzük a mottónk második felét is Loyolai Szent Ignáctól. Nevessetek, és erősek lesztek. Maradjanak velünk!

0: Szeretettel köszöntjük újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. A Tárgyaljuk meg című műsorunk folytatódik egy gyönyörű szép dal után. Ahogy mondottam, Loyolai Szent Ignác egyik jó mondata nekem nagyon tetszik. Nevessetek és erősek lesztek. Na hát én úgy gondolom, hogy a Mária Rádió stábja azt tud nevetni. Főleg amikor együtt vagyunk, többen is, akkor ott aztán nagyon megy a hangos nevetés. Ezt tapasztaltuk Csíksomjón is legutóbb, meg itt is, Sepri Szent Györgyön, vagy bármikor, mikor ketten-hárman összegyűlünk ott, akkor biztos, hogy nem unatkozik senki. Akkor most kezdeném, Iza, veled. Neves és erős leszel. Mit fűznél hozzá? Milyen tanácsokat adnál?
1: Hát a nevetés az úgy gondolom, hogy akkor van, hogyha a lelkünk az, mondjam azt, jó állapotban van. Mert ha keserűség, szomorúság van az életünkben, vagy ha nincs ott az Úr, akkor talán nehezebb nevetni. De ha Jézus, és visszacsatolok a Zsoltárhoz, ha Jézus nevét hívom segítségül, ha szüntelenül imádkozok, ha hálás a szívem, akkor ott lesz az öröm is, ott lesz a nevetés is, mert hiszem, hogy az Úr azt akarja, hogy örüljünk. Örüljetek az Úrban szüntelenül. Ugye ezt is olvashatjuk a Szentírásban. És hogyha öröm van az életünkben, az öröm az úgymond jót tesz a léleknek, a testnek, mint ahogyan a meg nem bocsátás, a keserűség, az ugye mindenféle szervi bajt is okoz, és bűn is. Ugyanakkor az öröm a nevetés által, biztos vagyok benne, hogy erősebbek leszünk, jobban érezzük magunkat, úgyhogy én csak buzdítani, bátorítani tudom a hallgatókat, hogy keressük a lehetőséget arra, hogy nevessünk, hogy örüljünk, hogy tekintsünk az Úr tetteire, lássuk meg, mi az, amit ma cselekedett az Úr az életünkben, a szívünkben, legyen hála bennünk, mert ha hálásak vagyunk, akkor biztos vagyok benne, hogy öröm és nevetés is lesz.
0: Sziszi?
2: Én visszatérnék még a Zsoltárhoz, hiszen a kettő összefügg. Általában, amikor bajban vagyunk, nyakig egy olyan helyzetben, ami talán emberileg kilátástalannak tűnik, akkor elkeseredünk és kétségbe vagyunk esve, és a Zsoltáros arra tanít minket, hogy még mielőtt kérnénk az Istentől, előbb magasztaljuk őt. Tehát ezt úgy szokták mások megfogalmazni, hogy mielőtt elmondanám Istennek, hogy milyen nagy az én problémám, előbb mondjam el az én problémámnak, hogy milyen nagy az én Istenem. Tehát magasztaljam előbb Istent. A magasztalás, a dicsőítés a legtökéletesebb imaforma, mert az Isten személyéről szól, és kiemel abból a helyzetből, amiben én vagyok. Mert hogy Isten csodálatos, hogy bölcs, hogy végtelenül jó, hogy szeretettel teljes, ez teljesen független attól, hogy ma nekem éppen egy rossz helyzetem van, vagy jó a helyzetem. Mert Isten nem változik meg. És ezért a magasztalás kiemel a mai helyzetemből, és miután dicsőítettem Istent, utána bár egy kicsit kiemelkedve abból a helyzetből, ma másképp tudom segítségül hívni Istent abba a helyzetbe, amiben most én vagyok. Talán már a hitem is növekedett, mert láttam, hogy milyen nagy az Isten, és talán egy kicsit összement a probléma az Isten nagyságát szemlélve. És utána akkor pedig már elkezdek tanúságot is tenni Isten tetteiről, hiszen tapasztalom a jóságát az előző ima meghallgatások alkalmából, és igen, beszélni kell Isten tetteiről, azokról is, amelyeket tett értünk sok idővel ezelőtt, évszázadokkal ezelőtt, és azokról is, amelyeket napjainkban tesz. És második János Pál azt mondta, hogy a hit továbbadás által növekszik. Tehát ha begubózok magamba, mindenféle szempontból, tehát ha nem Istenre emelem a tekintetem, hogy őt magasztaljam, vagy nem tekintek ki, hogy másoknak is beszéljek Istenről, akkor bezárkózok a helyzetembe, és akkor egyre kétségbeejtőbbnek tűnik a helyzetem. De ha először felfelé tekintek, és aztán kifelé, akkor visszatér az optimizmus, a remény, meg minden, és akkor elkezdek nevetni. Ugye, visszatér a jó kedvem is, mert Isten nagyságához képest, és ahhoz képest, hogy máskor is Isten mindig mit cselekedett, és mit vitt végbe az üdvtörténetben, és a saját életemben is, akkor visszatér a jó kedvem, és a nevetés, a dicsőítés, a hitem megerősödése, akkor azt jelenti, hogy én magam is erősebb leszek. Tehát igen, így függ össze, úgy látom ez a két idézet.
3: Loyolai Szent Ignácról tudjuk, hogy egy katona volt, aki megsérült és a kórházi ágyon tért meg, olvasva a szentek életét. Az volt a keze ügyébe, ugye, mert ő amúgy a lovagregényeket szerette, és hát gondolom, hogy ott a sérülések közepette nem volt nagy öröm benne. Ezzel én is így vagyok, illetve voltam, hogy nagyon sokáig nem értettem, hogy miért engedi meg a Jóisten a kísértéseket az életemben. És ahogy egyre inkább kezdtem a Szentírást olvasni és elmélyülni benne, ugye Pál apostol mondja, hogy erőnkön felül nem kísértenek meg, és a Jóisten az Úr a kísértésben adja a kegyelmet, hogy ki is tartsunk. Valóban a hitünket úgy teszi próbára a Jóisten, hogy megengedi a kísértést. Hogyha én ezekben a kísértésekben tényleg megengedem a derűt, hogy hát Istenem, én az imént vagy a tegnap azt vallottam, hogy én nagyon szeretlek, és én nagyon hiszek. Tehát akkor most megengedi, hogy próbára tegyenek, úgy, ahogy Jobot is megengedte, hogy próbára tegyék, és akkor derül ki, abban látszik meg az én hitem, hogy tényleg nem belekeseredek, hanem Isten kegyelmével és az ő segítségével megnézem, hogy ezt miért engedte meg, mi az, amit tanulhatok belőle. Én valamelyik szentnek az életében olvastam, az élet történetében, és ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy aki saját magán, a saját hibáin tud nevetni, mosolyogni, az egész élete végéig boldog. Hát ugye az emberi gyöngeségünk az szinte határtalan, legalábbis az enyém. És én mostanában ezt élem, hogy ha elbukok, akkor tényleg hálát tudok adni, hogy Istenem, köszönöm, hogy megengedted, mert ebből látszik, hogy ez vagyok én. Amikor csodák történnek, vagy amikor imádkozom valakiért, és valami történik, az vagy te. Hát, hogy ez így nekem jó.
0: Igen, a nevetés az én szerintem a léleknek az ereje. A nevetés az tudjuk, hogy sokkal több, mint egy egyszerű pillanatnyi mosoly. Na, ugye, aki már élt át nehéz napokat, betegséget, aggodalmat, szomorúságot, az tudja 100%-osan, hogy a nevetés az mennyire fontos. Ugye az élet az sokszor próbára tesz bennünket, vannak napok, amikor nagy terheket hordozunk, amikor a szívünk fáradt, a gondok súlya lehúz, ilyenkor azt gondolhatjuk, hogy nem tudunk nevetni, az öröm messze áll tőlünk. Mégis Isten gyakran egy mosolyon, egy kedves szón, egy váratlan, örömteli pillanaton keresztül emlékeztet arra, hogy még mindig jelen van közöttünk ő, aki a legnagyobb öröm, a legnagyobb remény. És a nevetés az nem azt jelenti, hogy az az ember, aki sokat nevet, az nem azt jelenti, hogy nincs fájdalma, nem azt jelenti, hogy nincsenek könnyeink, hanem azt, hogy nem engedjük kihunni a fényt. Tehát a mosoly az, a nevetés az bátorság. És néha a nevetés az egyfajta hitvallás is, mert ki tudom akkor fejezni azt, hogy nekem okom van örülni még mindig, és van még mindig erőm tovább menni. Tehát Isten nem a szomorúságra teremtett bennünket, és én ezért haragszok nagyon sokszor, amikor olyan lehorgasztott fejű keresztényekké válunk a hétköznapokban, amikor nekünk az örömet kellene hirdetnünk, az öröm hírt, arról kellene nekünk tanúságot tennünk, és olyan állandóan nyalogatjuk a sebeinket, állandóan panaszkodunk, állandóan a negatív dolgok jutnak eszünkbe, de amikor örömmel fordulunk mi keresztények, mert ez a feladatunk, ez a kötelességünk, hogy örömmel fordulni az élet felé, akkor megmozdul bennünk valami, és akkor könnyebb a nevetés, és könnyebb lesz a teher, megerősödik a lélek. Tehát bármi legyen is a szívedben, adj helyet a nevetésnek. Adj helyet a mosolynak. egy kedves szónak, egy őszinte nevetésnek, mert néha éppen ezekben a pillanatokban ad Isten neked egy új erőt. És ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk is a kedves hallgatóktól, akik önökkel voltak.
3: Görgényi Tünde,
2: Szilágyi László,
1: Illés Izabella
0: és Tibor atya. Áldott szép napot továbbra is, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Az Isten szeretőknek minden a javára válik. Az életemben talán a hát nem sötét, mert tudtam, hogy nagyon jó helyre mennek, de az édesanyámnak, meg a férjemnek, a drága szeretett férjemnek, meg az édes drága anyukámnak a halála egymás után következett, és ott maradtam árván, tudtam, hogy ők nagyon jó helyen vannak, de ott voltam árván, akiknek el tudtam mondani minden bánatomat és örömömet naponta, és aztán végül is úgy láttam, hogy annyi minden hálát, hát igazi örömet találtam az idős és egyre idősebb koromra. Például az, hogy megtaláltam ezt a közösséget ott a Szent László templomban, meg hogy a zenéhez újra közelet tudtam kerülni, hogy foglalkozom vele, hogy izgat, hogy szép. Az, hogy az élet szép, és a gyerekeim, unokáim vannak, élnek, és egészségesek. Imádkozom értük élnappal, de minden nagyon jó, és hálás vagyok csak érte. Csak hálás vagyok érte, és ezt mindenkinek üzenem, hogy ki fél az öreg korától, hogy ne féljen, csak bizakodjon, és higgyen, és imádkozzon.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

mindenért, amit adtál. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit elvettél. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit segítségeddel megtehettem. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit megakadályoztál. Hálát adok neked, Istenem. Minden örömért, amivel boldoggá tettél. Hálát adok neked, Istenem. Minden szenvedésért, amivel formáltál. Hálát adok neked, Istenem. Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet. Hálát adok neked, Istenem. Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok neked, Istenem. Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden erényért, amit nekem ajándékoztál,

adok neked, Istenem. Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok neked, Istenem. Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, hálát adok neked, Istenem. A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok neked, Istenem.

Kedves Máre Rádió hallgatók, azért mondtam el ezt a verset, mert a mai tematikus napunk témája a Zsoltárok, 105. Zsoltár kezdete a háláról szól. Erről lesz egy pár gondolat. Fogadják nagy szeretettel. Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Mai műsorunkban, mai katekézisünkben a mai gyönyörű szép tematikus nap alkalmával a 105. Zsoltárról beszélünk, az első versről, amely így szól: adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek a népek között tetteit. Kedves hallgatók, ez a rövid vers valójában egy egész lelki programot foglal össze. Hálaadás, ima, tanúságtétel és misszió. A Zsoltár nem csupán egy vallásos felszólítás, hanem meghívás arra, hogy az ember egész életével kapcsolatba lépjen Istennel, és ezt a kapcsolatot ne rejtse el mások elő sem. Adjatok hálát az Úrnak, így kezdődik a Zsoltár. A hit alapja a hála. Tehát a Zsoltár első szava a hála. Nem a félelem, nem a kötelesség, hanem a hála. A Biblia szemléletében a hívő ember nem azért fordul Istenhez, mert minden tökéletes az életében, hanem mert felismeri, mindent ajándékba kapott. Az élet, a szeretet, a megbocsátás, a remény, mind kegyelem. A hála különleges lelki erő. Megtanít észrevenni a jót, megóv a keserűségtől, alázatra vezet, és közelebb visz Istenhez. A hálátlan szív könnyen bezárul. A hálás ember viszont nyitottá válik Isten működésére. A keresztény élet egyik legmélyebb kérdése nem az, hogy mit nem kaptam meg, hanem az, mit kaptam már Istentől, amit talán észre sem vettem. Tovább nézzük a Zsoltárt, azt olvassuk, hogy hívjátok segítségül nevét. Tehát az ima bizalom. A bibliai ember számára Isten neve nem egyszerű megszólítás volt. A név az jelenlétet jelentett. Amikor a Zsoltáros azt mondja, hívjátok segítségül nevét, akkor arra hív, hogy az ember élő kapcsolatba lépjen Istennel. Az ima nem csupán szavak ismétlése. Az ima odafordulás, kapcsolat, bizalom, sokszor kiáltás a mélyből. Az ember gyakran akkor kezd igazán imádkozni, amikor rádöbben saját korlátaira. A modern világ önállóságot hirdet, mégis rengeteg a szorongás, a bizonytalanság és a magány. A Zsoltár emlékeztet, nem kell egyedül hordoznunk az élet terheit. Szent Ágoston írta, nyugtalan a szívünk, még meg nem nyugszik benned. Ez az emberi szív mély igazsága. Továbbá hirdessük a népek között tetteit, tehát az azt jelenti, hogy a hit, de ez nem magánügy. Tehát ez a felszólítás egy missziós küldetés. Amit Istentől kaptunk, azt nem tarthatjuk meg csak magunknak. A hit személyes, de nem elszigetelt. A keresztény ember meghívást kap arra, hogy reményt vigyen, tanúságot tegyen, bátorítson, jelen legyen a világban. Tehát a hirdetés nem feltétlenül hangos prédikálást jelent, sokszor a legerősebb tanúságtétel. Egy irgalmas tett, egy őszinte beszélgetés, egy megbocsátás, egy kitartó szeretet. A mai ember kevésbé az elméletekre kíváncsi, inkább arra, hogy látható-e Isten szeretete a hívő ember életében. És ez a Zsoltár igen különösen aktuális ma. Sok ember fáradt, bizalmatlan, kiégett, reményvesztett. És a mai közösségi médiában ugye rengeteg információ vesz körül bennünket, mégis kevés az igazi örömhír. A Zsoltár arra hív, hogy a hívő ember ne a félelmet, gyűlöletet vagy reménytelenséget terjessze, hanem Isten tetteit. Mit jelent ez ma? Hálát tanulni a panaszkodás helyett, imádkozni a teljes önelégültség helyett, reményt adni a cinizmus helyett.
nem véletlen, hogy a keresztény liturgia középpontjában az oltári szentség áll. Az oltári szentség, az eukarisztia szó maga is hálaadást jelent. És a szentmise lényege emlékezni Isten tetteire, hálát adni és új erőt kapni a tanúságtételre. A zsoltár szavai ezért nem csak imádságként hangzanak el, hanem az egyház egész küldetését összefoglalják. Mit üzen személyesen nekünk? Három egyszerű, de életformáló kérdést tesz fel nekünk. Tudok-e hálás lenni? Van-e élő ima kapcsolatom Istennel? Látható-e hitem az életemben? Tehát ez a zsoltár arra hív, hogy a hit ne csupán hagyomány vagy szokás legyen, hanem élő kapcsolat Istennel, amely átformálja a gondolkodásunkat, kapcsolatainkat és mindennapi életünket. A zsoltáros nem parancsot ad csupán, hanem örömre hív. Aki felismeri Isten jelenlétét, annak a szívében megszületik a hála, a bizalom és a vágy, hogy ezt az örömet másokkal is megossza. Ezért ez a zsoltár nem csak egy ősi ima, hanem ma is élő meghívás. Élj hálával, imádsággal és tanúságtévő szeretettel.

Köszönöm, hogy lehajoltál értem, és gyermekeddé fogadtál. Köszönöm, drága mennyei atyám, mindazokat az áldásokat, amit kaptam tőled. Köszönök mindent, amit készítesz számomra. Köszönöm a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet. Köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretjük. Hála mindenkiért, hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála az egyházért. Köszönök, Istenem, mindent, ami tőled jön, mert ez a minden az irgalom, a szeretet és az élet. Hála neked, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála a küldetésemért, a figyelmedért, a végtelen türelmedért. Hála, hogy vársz rám, és hogy örökké szeretsz. Amen.

Nem próbálod a hála hangját? Rossz hangszeren recseg a húr. Nehezen nyílik arra ajkad. Mindeddig segített az Úr. Ne szólj hát! Hálaadás helyett add Istennek a hangszeret. Ha az ő ujja játszik rajta, a hangját meg sem ismered. Az ő kezében nézd, mivé lett a szakadt húrú hegedű. Ha Isten a vonója, hallod a hangját? Gyönyörű. Köszönöm, jó atyám, a reggelt, köszönöm, hogy dolgozhatok, köszönöm a jó egészséget, tőled csak jót kaphatok. A betegség is, légy áldott érte, mert tőled jő a gyógyulás, a gondjait kezedbe tettem, te tudod vinni, senki más. Köszönöm, hogy szabad szeretnem, és köszönöm azt, ami fájt. Köszönöm az őszi erdőt. Köszönöm, hogy sok bűnömön keresztül mégiscsak látlak, Istenem. És köszönöm a legdrágábbat, a váltságdíj lefizetőt, és azt, hogy az én megváltóm él. Sporom felett meglátom őt, az üdvözítőt.

hálát adok azokért, a titkon mondott imádságokért, amiket az ige diadaláért küldtek. Hálát adok azokért, a titkon épült oltárokért, amik viharok fergetegében le nem dőltek. Hálát adok azokért, akik megtartották a hitet, a népért, amely érettet küzdelemre ment, a békéért, amiben könnyű lett a kereszt. A háláért, aminek hangja, szava nincs, az igáért, amely könnyű és jó bilincs. Hálát adok, mert szépség van a szavak mögött, mert szép a lélek, amikor megnyugszik két kezed között. Hálát adok, bár erre nem vagyok érdemes, hálát adok, mert megszentelted szövetségedet. Uram, ma szép, ma jó, ma szent a lélek szava, mert benne cseng a hála diadala, mert benne cseng az örök felmagasztalás. Dicsőség Istennek és hálaadás.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Keddi műsorunk tartalmából Magnifica Humanitas, csodálatos emberség címmel pünkös hétfő jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. A Szent Atya egy amerikai segélyszervezethez. A gyengék és a szegények megsegítése az ősegyház buzgóságát igényli. Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Szent IV. Nerszész örmény katolikus életrajza. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban.
1: Magnifica Humanitas. Pünköst hétfőn jelenik meg 14. Leó pápa első enciklikája. Az emberi személy megóvása a mesterséges intelligencia korában. Erről a témáról szól a dokumentum, amelyet a Szent Atya május 15-én látott el kézjegyével, névadó elődje 13. Leó pápa Rerum Novarum kezdetű enciklikája megjelenésének 135. évfordulóján. Az új enciklikát május 25-én 11:30-kor mutatják be az új szinódusi aulában a pápa jelenlétében. A Magnifica Humanitas ismertetését az enciklika megjelenése napján május 25-én a következő személyek végzik majd. Viktor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa, Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztérium prefektusa, Anna Rowlands teológus, az angliai Durham Egyetem oktatója, Christopher Olá, az Anthropic nevű amerikai mesterséges intelligencia vállalat társalapítója, és a mesterséges intelligencia értelmezhetőségének vezető kutatója. Továbbá Leocadie Lusombo, a kaliforniai Szent Klára Jezsuita Egyetem politikai teológia és katolikus társadalmi gondolkodás oktatója. Ezután Pietro Parolin bíboros szólal föl, majd Leó pápa beszédével és áldásával zárul az enciklika ismertetése. Leó pápa. Életerős keresztény közösségeket kell ma építeni és segíteni a szegényeket. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Catholic Extension Society nevű amerikai pápai jótékonysági alapítvány tagjait és hozzátartozóikat római zarándoklatuk alkalmából. A 120 éve alapított szervezet az USA elmaradott régióiban és a karibi térségben is segíti a hátrányos helyzetű közösségeket. Az egyetemes egyház szeretetét tolmácsolja, amiért a pápa háláját fejezte ki. A Katolikus Kiterjesztési vagy Missziós Társaság 1905-ben alakult azzal a céllal, hogy adományokat gyűjtsön a szegényebb katolikus közösségek javára. 10. Pius által pápai jóváhagyást nyert a szervezet, mely számos projekttel támogatja a missziós egyházmegyéket az Amerikai Egyesült Államokban. Tevékenységi köre kiterjed templomépítésre, épületek felújítására, ösztöndíj folyósítására, papságra, szerzetességre vagy lelkipásztori munkára készülők számára. Május 18-án hétfőn délelőtt 14. Leó pápa az apostoli palota konzisztórium termében audiencián fogadta a társulat vezetőségét, akik családjukkal együtt Rómában és a Vatikánban tartózkodnak zarándoklaton. A Szent Atya örömmel köszöntötte őket, majd imáit ajánlotta fel azért, hogy ez az időszak lehetőséget adjon arra, hogy imádkozzanak az apostolok sírjánál, megerősítsék kötelékeiket Péter utódával és az egyetemes egyházzal.
2: Peter and the Universal Church.
1: Ez különösen jelentős alkalom egy pápai jogú társulat számára. Római látogatásuk a pünkösdöt megelőző napokra esik, és ez az ünnep kulcsfontosságú az egyház életében, és ma is rendkívül lényeges számunkra. Az apostolok ugyanis csak a Szentlélek ígéretét megkapva kezdték hirdetni a názáreti Jézust az embereknek, terjeszteni az üdvösség és a Krisztusban való új élet jó hírét. Ezt követte az ősegyház és az evangélium terjedésének története, előbb Jeruzsálemben, majd a környező térségekben. Szép lassan növelte a számukat az Úr, és elkezdtek közösségeket alapítani, melyek a testvéri egységen és az apostolok tanításán alapultak, az eukarisztia és az ima élet tápláló erejével. Ugyanaz a buzgalom, ami az ősegyház keresztényeit hajtotta, hogy megosszák az emberekkel Jézus Krisztus örömhírét és a lélek ajándékát, ihlette az Amerikai Katolikus Missziós Társaság alapítóját, Francis Clement Kelly atyát, több mint 120 évvel ezelőtt. Igyekezett elérni az USA legeldugottabb hitközösségeit is, hogy elvigye nekik Krisztus életét a szentségeken keresztül. És egy szélesebb körű keresztény közösség támogatását nyújtsa. Ma is szükség van erre a missziós lelkesedésre, állapította meg Leó pápa, majd köszönetet mondott a szervezetnek, amiért állandóan segíti a szegényebb katolikus közösségeket, mind az USA-ban, mind azon túl. Különösen ígéretes a Kubában és Puerto Ricóban végzett munkájuk. Az ottani közösségeket támogatva jelenítik meg az egyház egyetemességét, tanúskodva arról, hogy a felebarát iránti szeretet az Isten iránti szeretet kézzelfogható bizonyítéka. Ugyanígy bátorította a pápa a hátrányos helyzetű személyeknek nyújtott lelkipásztori ellátást, mint ahogy a sok bevándorló család segítését az Egyesült Államokban. Elengedhetetlen, hogy ezek a testvéreink megtapasztalják egy olyan közösség melegségét, melyet Krisztus jelenléte határoz meg. Az ősegyház megmutatta, hogy egy valódi hitközösségben a keresztény szeretet arra indítja az embereket, hogy enyhítsék mások szenvedését, és gondoskodjanak a rászorulókról, különösen a szegényekről. A szegények iránti szeretetet az Isten szívéhez hű egyház evangéliumi biztosítékának foghatjuk föl, és így az általunk segítettek jobban megismerhetik az Urat, míg mi tanúskodunk az ő szeretetéről. 14. Leó pápa arra is rámutatott, hogy a jótékonysági szervezet tevékenysége nem áll meg az anyagi támogatásnál, hanem az élő katolikus közösségek építését is segíti, amire ma különösen nagy szükség van. A hittel teli közösségek lehetőséget adnak az embereknek arra, hogy megtapasztalják a Krisztusban való új élet örömét a hétköznapokban is. Támaszt nyújtanak a szegényeknek, de erőt is adnak, amire szükségünk van ahhoz, hogy hittel nézzünk szembe az élet kihívásaival. Ezek a közösségek jó táptalajt jelentenek új hivatások ébresztéséhez, a papságra és a szerzetes életre, hogy új munkások érkezzenek a jövőben az Úr szőlőjébe, mondta Leó pápa, majd a Szeplőtelen Mária szerető közbenjárására bízta a társulat tagjait, apostoli áldását adva rájuk a feltámadt Úrban való béke és öröm zálogaként.
0: Leó pápa a cilíciai örmény katolikoszhoz. Egyházatok ökumenikus hivatása az egység szolgálata. Leó pápa hétfőn délelőtt a dolgozó szobájában kiagatáson fogadta első aram katolikost, a cilíciai örmény apostoli egyház vezetőjét és kíséretét. Hozzájuk intézett beszédében elismeréssel szólt arról, hogy a különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő cilíciai örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. A beszédek után Leó pápa együtt imádkozott első aram katolikussal a 8. Orbán kápolnában. A cilíciai örmény apostoli egyház az ősi Ecsmiadzini székhelyű örmény apostoli egyház önálló része, székhelye a libanoni Antelias, miután 1441-től önálló egyházzá lett. Kegyelem és békesség legyen nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Pál apostol e szavaival köszöntötte Szent Atya a cilíciai örmény katolikost. Lehet-e nagyobb lelki kötelék egyházaink között, mint az a kötelék, amely Pál apostollal, a tarzuszi Pállal fűzi össze őket, aki a te székhelyed Cilícia földjén született, és itt Rómában nyerte el a vértanúság koronáját? Szólt Leó pápa az örmény katolikushoz, majd így folytatta. Szent Pálra, az egyházak közösségének legkiválóbb apostolára bízom a római zarándoklatodat. És hogyan is hagyhatnám ki a nagy egyházi szenteket, akik a keresztények egységéért fáradoztak? A pápa gondolatban Szent Nerzész, Cilícia katolikusa felé fordult, akit az ökumenizmus úttörőjének lehet tekinteni, és akit a közelmúltban felvettek a római martirológiumba, a vértanok névtárába, ez pedig újabb példája annak a szentek ökumenizmusának, amely már is egyesíti az egyházakat. A különböző népek és kultúrák találkozási pontján fekvő Cilícia, örmény apostoli egyház székhelye régóta ismert az ökumenikus hivatásáról, különösen is a római egyház iránt. Egyházaink között ez a különleges kapcsolat a középkorban rendkívül intenzív volt, míg a 20. században is főként a II. Vatikáni zsinat után új fejleményekkel gazdagodott. Leó pápa jól tudja, hogy vendégének tiszteletre méltó elődje első korán katolikus volt, az első keleti ortodox egyházfő, aki a zsinat után már 1964. májusában Rómában látogatott. Első aram, mostani katolikus pedig fáradhatatlan buzgalmával tűnt ki, mind helyi szinten, mind a közel-keleti egyházak tanácsának egyik alapítója, mind pedig nemzetközi szinten, így az ökumenikus egyházak tanácsában, ahol fontos tisztségeket töltött be. Leó pápa mélységesen hálás mindazért, amit első aram katolikus a katolikus egyházzal való kapcsolatok előmozdításáért tett, valamint a római egyház iránti közelségéért, amelyet katolikusként először 1997-ben a keresztények egységéért tartott imáit alkalmával látogatott meg, és amit azóta is számos alkalommal megtisztelt jelenlétével. A Szent Atya különösen hálás a katolikusnak a teológiai párbeszéd előmozdítására irányuló személyes elkötelezettségéért, amely 2003-ban a katolikus egyház és a keleti ortodox egyházak közötti teológiai párbeszéddel létrehozott vegyes nemzetközi bizottság keretében valósult meg. Ez a párbeszéd, amelyhez örmény küldöttek és értékesen hozzájárultak, már három fontos dokumentumot tett közzé az egyház természetéről és küldetéséről, az őskeresztény egyház közösségeiről, valamint a szentségekről. A pápa őszintén reméli, hogy a közelmúltbéli nehézségek ellenére ez a párbeszéd megújult erővel folytatódik, hiszen a hit egysége nélkül nem lehet helyreállítani a közösséget az egyházak között. Leó pápa szívesen emlékezett a tavaly decemberben tett libanoni látogatására, amely a cilíciai örmények hazája is. Libanon azért is oly kedves számára, mert ez az ország sokáig megmutatta az egész világnak, hogy különböző kultúrájú és vallású emberek is képesek egy nemzetként együtt élni, miközben most nehéz próbatételékkel néznek szembe. A jelen időszakban, amikor Libanon egységét és integritását ismét fenyegetés éri, egyházainknak meg kell erősíteniük azokat a testvéri kötelékeket, amelyek nem csak összeköti a keresztényeket egymás közt, hanem más közösségek testvéreit is a közös hazájukban. Leó pápa libanoni népért és a közel-keleti egyházakért mondott napi imáiról biztosította vendégeit, amely egyházak szerepéről éppen első áram katolikus szervez egy konferenciát mostani római tartózkodása alatt. A pünkösd ünnepét megelőző napokban, miközben a Szentlélek kiáradásának befogadására készülődik az egyház, Leó pápa azért hálás, hogy a találkozójuk után együtt imádkozhatnak a Szentlélekhez, az Úrhoz és Éltetőhöz, az élet adományozójához, hogy adja meg az egység ajándékát, a tartós békét, és hogy újítsa meg a föld színét. Szent IV. Nerzész örmény katolikus életrajza. Szent IV. Nerzész 1102-ben született Kis Örményországban és Cilíciában halt meg 1173-ban. Az örmény apostoli egyház egyik legsokoldalúbb, a latin kultúrkörben is elismert képviselője. Nem véletlenül kapta a Snorhali kegyes, tehetséges nevet, mert nem csak kiváló pátriárka, hanem teológus, író, rétor, fordító, zeneszakértő és szépíró kalligráfus is volt. Előkelő örmény nemzetség sarja, aki bátyja a romklai harmadik Krikor katolikus udvarában nevelkedett. 1120-ban pappá, majd 1127-ben püspökké szentelték, és a katolikus titkáraként szolgált, majd 1166-ban katolikusszá nevezték ki. Magyar szeretett vacsora a pápa szegényei számára a Vatikánban. A magyar gasztronómia és a keresztény szeretet szolgálat találkozásának adott otthont május 13-án szerdán este Rómában az a szeretett vendégség, amely Magyarország Szentjégi Nagykövetségének szervezésében és a Hungaricum programiroda non-profit Kft. Szponzorálásával valósulhatott meg a Szent Egyet Közösség Vatikáni befogadóházában a pápa szegényei számára. A Hungaricum programiroda képviseletében Miklós Beatrix és fia Miklós Péter készítették el a Római Magyar Akadémia konyhájában a hagyományos magyar vacsorát, amelyet aztán a Szent Egyet közösség önkéntesei és a Szentjéki Magyar Nagykövetség munkatársai szolgáltak fel a rászorulóknak. A vacsorának otthont adó befogadóház a Szent Egyet közösség által fenntartott hajléktalanokat és nehéz sorsú embereket segítő intézmény, amely közvetlenül a Szent Péter tér mellett a bazilikára néző Palazzo Migliori-ban működik. A ház Ferenc pápa kívánságára jött létre, amelyet a Szent Atya személyesen avatott fel 2019-ben. Azóta a Palazzo Migliori a szegények szolgálatának egyik különleges helyszíne Róma szívében. Szállást, közösséget és mindennapi segítséget nyújt a rászorulóknak. A szeretett vendégsége jelen volt dr. Kvek Péter szentjéki magyar nagykövet. Az este közös imádsággal kezdődött, amelyet Luis Marín de San Martín a szentjék szeretett szolgálatáit feledő dikasztériumának prefektusa vezetett. A prefektus nagy szeretettel köszöntötte a jelenlévőket, és háláját fejezte ki a nagylelkű felajánlásért. Az est során mintegy 50 rászoruló vendég számára szolgáltak fel hagyományos magyar menüt, kakaspörköltet galuskával, desszertként pedig almás pitét. A közös vacsora során a résztvevők nem csupán éltelt, hanem figyelmet, emberi közelséget és meghallgatást is kaptak. A magyar vacsora és a szívélyes vendéglátás nagy örömet és megbecsülést váltott ki jelenlévők körében. A Hungaricum programiroda non-profit Kft. Hosszú évek óta dolgozik a magyar kulturális értékek és hagyományok népszerűsítésén, különös figyelmet fordítva a nemzeti örökség közösségépítő és értékközvetítő szerepére. Az iroda tevékenysége túlmutat a kulturális bemutatkozáson. Kiemelt célja, hogy a magyar hagyományok a keresztény szolidaritás és a társadalmi felelősségvállalás szolgálatába is álljanak. A mostani alkalom különleges jelentőséggel bírt, hiszen immár második alkalommal nyílt lehetősége a Hungaricum programirodának arra, hogy a Szentjéki Magyar Nagykövetség közreműködésével karitatív szolgálaton keresztül kapcsolódjon a pápa szegényeit segítő kezdeményezésekhez. Az est családias és meghitt légkörben telt, ismét tanúságot téve arról, hogy a keresztény szeretet nyelve minden ember számára érthető és közös. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. Ima szándékaikat fogadom a 0259 420 555, valamint a 0359 420 555-ös számon, illetve a Mária Rádió oldalán keresztül is elküldhetik ima szándékaikat. Ma kedves hallgatókkal együtt fogjuk imádkozni a dicsőséges rózsafüzért, úgyhogy bátorítom, búzdítom önöket, amennyiben szeretnének egy-egy tizedet elmondani, majd az ima szándékfogadás után tárcsázzanak bennünket. Már is kezdeném néhány üzenet felolvasásával. Ezt a rózsafüzért felajánlom családi békéért. Imádkozom, hálából ajánlom fel az imákat, hogy nem veszítettem el a lakásomat, sok mindenért, amit a szüleimtől kaptam. Isten áldása rájuk, kérem az imát házasságomért, gyermekemért, jó emberi kapcsolatért, lelki békéért és egy fontos szándékért. Szeretném felajánlani a rózsafüzért családom békéért és a világ békéért, egészségért és fontos szándékért. Köszönöm, szűzanyám, hogy a vejemnek és fiamnak visszaadtad az önbizalmat és erősítőket őket a hitükben, hogy a te anyai gondviselésed által előre haladjanak és boldog legyen a családjuk. Nagyszüleim lelküdvéért ajánlom fel az imát, valamint férjem gyógyulásáért, jó orvosi eredményekért.

0: Haló, haló.
1: Bicsel, tessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjében.
1: Szent olvasót és az esti szentmisét felajánlom az izanyának és az ő szent fiának, az idágyaló kapott kegyelmeké. Kérjem továbbra is az ő segítségét. És az üregünkben élő fiamért, az ő családjáért és az unokákért, hogy az üzanyagok őköt borítja szent palássa alá, és a család egészségét, gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, és a hozzám tartozó halottakért, és minden jó akaratú emberért, a betegekért, békéért, önökért, a Mária Rádióért. Nagyon szépen köszönöm. Vicsetessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük mi is a hívását, maradjon velünk az imában.

0: Halló, halló. Halló.
1: Halló.
0: Tessék mondani.
1: Halló.
0: Tessék mondani, halljuk Önt.
1: Hát a Szent Rózsafüzét felajánlom magunkért, magamért, a feleségem és a fiam, a feleségem fiait, a Térnai útról, a szüzanyához. Köszönöm, hogy bejutottam, dicsétessék az Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

0: Hallo, hallo.
1: Hallo, igen. Ich habe gestern Jézus Krisztus.
0: De nekem.
1: Rózsapüvét, és a személyén felajánlom hálából a kapott kegyelmekét, családom egészségét, békességét, szeretetét, testvérági gyógyulásunkért, unokáim gyógyulásukért, halottaim lelki üdvéért, a világ békéjéért. Három fontos szándék. Köszönöm szépen, meghallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

0: Haló, haló.
1: Dicsért teszik az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindereket.
1: Én is felszeretném ajánlani ezt a rózsafüzért azokért a halottakért, akik májusban haltak át, és a kontomáci temetőben alussza a körök almikot, és még azokért is, akik ott alussza a körök almikot, és nem imádkozik senki azoké a lelkekért. Elfelejtett lelkekért is ajánlom fel, de különösen még felajánlom a Dalos Ági néni lelki üdvéért, a minden jó szándékáért, amíg élt, amit megtett, értünk, és a műsorát szerettem mindig végezni, simátkozni vele, véle. A Jóisten adjon örök nyugodalmat neki, és az Úr Jézus vigye a lelkit a mennybe. Önökkel imádkozok, mindig Gyimesből egy állandó hallgató, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattak.
0: Mindörökké, amen.

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो दिचेता शिकाय जिस क्रिस्तुस
0: मिंद रखिया मन
1: nagy nagy szeretettel köszöntöm Önöket a stúdióba, és szeretném felajánlani ezt a rózsafűzért, az zarándokokért, akik Somlyóra igyekeznek. Adja jó Isten, hogy szerencsésen érkezzenek, és nagy élménnyel térjenek vissza a hazájukba, otthonaikba. Kérem a jó Istent, hogy legyen velünk és mindnyájunkkal szeretetben, kibe továbbra is együtt lehessünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.

Kedves hallgatók, lassan lezárom az ima szándékfogadás műsoridejét, ugyanakkor bíztatom, buzdítom önöket, hogy telefonáljanak, hogy mondhassuk együtt a mai rózsafüzért, a dicsőségest fogjuk ma imádkozni. Várom a kedves hallgatók hívásait.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdettem, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Mi Atyának, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: Mi atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a számod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhez meg gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhez meg gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, te áldott a te néhez meg gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhez meg gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhez meg gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhez meg gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhez meg gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhez meg gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhez meg gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy ki az asszonyok között, és áldott a te néhez meg gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, nincs meg minket a kopozni létről. Vigyázz a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban vásárolnak értelmadra.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Meg a gonosztól, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szentéltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fejlődött.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szüzeménybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe lelkeket, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra.

0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a tanádát, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a tanéhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentfélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, de vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorultak irgalmadra. Amen.

Mária, édesanyánk, eljött már a te órád. Csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafüzér királynője, te vagy világ megmentője. Ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hő imái gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kározat helyére. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafüzérele misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Rózsafüzér királynéja, könyörög érettünk. Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörög érettünk. Mária Rádió királynéja, könyörög érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm a kedves hallgatóknak, hogy együtt imádkozhattunk. Hívom és várom önöket, hogy maradjanak velünk, hiszen kis zenei szünet után csíksomlyói kegytemplomba kapcsolunk, ahonnan a ma esti szentmisét közvetítjük. Maradjanak velünk!

0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk!
0: Szentséges Szűz Mária,
1: könyörög érettünk!
0: Istennek Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Szüzeknek Szent Szüze,
1: könyörög érettünk!
0: Krisztus Szent Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Egyházunk Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Isteni Kegyelem Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Tisztaságos Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Szeplőtelen Szűz Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Sérelem nélkül való Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Szűzvirág Szent Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Szeretetre méltó Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Csodálatos Anya,
1: könyörög érettünk!
0: Jó Tanács Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Teremtőnk Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Üdvözítőnk Anyja,
1: könyörög érettünk!
0: Nagy okosságú Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Tisztelendő Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Dicsérendő Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Nagyhatalmú Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Irgalmas Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Hűséges Szűz,
1: könyörög érettünk!
0: Igazság tükre,
1: könyörög érettünk!
0: Bölcsesség széke,
1: könyörög érettünk!
0: Örömünk oka,
1: könyörög érettünk!
0: Lelki tiszta edény,
1: könyörög érettünk!
0: Tiszteletes edény,
1: könyörög érettünk!
0: Ájtatosság jeles edénye,
1: könyörög érettünk!
0: Titkos értelmű rózsa,
1: könyörög érettünk!
0: Dávid király tornya,
1: könyörög érettünk!
0: Elefántcsont torony,
1: könyörög érettünk!
0: Mária aranyház,
1: könyörög érettünk!
0: Fridnek szent szekrénye,
1: könyörög érettünk!
0: Mennyország ajtaja,
1: könyörög érettünk!
0: Hajnali szép csillag,
1: könyörög érettünk!
0: Betegek gyógyítója,
1: könyörög érettünk!
0: Bűnösök menedéke,
1: könyörög érettünk!
0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög érettünk!
0: Keresztények segítsége,
1: könyörög érettünk!
0: Angyalok királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Pátriárkák királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Proféták királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Apostolok királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Vértanúk királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Hitvallók királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Szüzek királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Minden szentek királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné,
1: könyörög érettünk!
0: Mennybe felvett királyné,
1: könyörög érettünk!
0: Szentolvasó királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Béke királynéja,
1: könyörög érettünk!
0: Magyarok nagyasszonya,
1: könyörög érettünk!
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket!
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk!
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
0: Könyörögjünk! Add, Uram, hogy mi a te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária, dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá futunk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, szentmisét közvetítünk a Csíksomlyói Kegytemplomból, melyet Timár Sándor Asztrik Ferences szerzetes templomigazgató mutat be, a kántori szolgálatot Bíró János kántor karnagy látja el. Hívjuk Önöket, kapcsoljanak hozzánk. Imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. A szent misét a Gál család halottaiért mutatom be. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
1: mert vétkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Azokban a napokban Péter a Szentlélektől eltelve így szólt. Népünk előjárói,

0: amelyet ti, az építők elvetettetek, mégis szegletkővé lett. Nincs üdvösség senki másban, mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hálam. Az igaz.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent János könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Bizony, bizony, mondom nektek, aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbe vittem, sőt, még nagyobbakat is végbe visz, mert az Atyához megyek, s amit a nevemben kértek, azt megteszem nektek, hogy az Atya megdicsőjön a fiúban. Bármit kértek a nevemben, megteszem nektek. Ha szerettek, tartsátok meg parancsaimat, én meg majd kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, az igazság lelkét, aki örökké veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri, de ti ismeritek, mert bennetek van és bennetek marad. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldom téged, Krisztus!
0: Kedves testvéreim! Szijénai Szent Bernardin, aki 646 évvel ezelőtt élt, Európának nagyon, de nagyon aktuális szentje. Van már Európának néhány védőszentje, Szent Benedek, Cyril és Metód. A mai Európa még nem is létezett. Amikor Bernardin él, akkor a mai Európának az országai nagyjából már megvannak, és Bernardin megtapasztalta és fölismerte, hogy az embereknek nem adatott még más egységesítő elv, amelyben egymásra tudnak találni, itt a Földön normális körülményeket tudnak teremteni, és az üdvösségükön tudnak munkálkodni. Nem adatott más név, csak Jézusé, aki az ember üdvözítője. Aki el tudja venni az embertől azt, amitől mi emberek nem tudunk egyek lenni, a bűnt. Bernardin 5-6 éves gyermek, amikor árván maradt. Gazdagok voltak a szülei, nagy vagyont hagytak rá. Amikor iskoláit járta, a jogi karon egyetemistaként nyilván többször hallhatta a diáktársaitól, de jó neked, irigylünk, te már majdnem nagykorú vagy, s neked nem kell kivárnod, hogy az

0: öreg szüleid meghaljanak. Abban a pillanatban, amikor nagykorú leszel, hatalmas vagyon fölött fogsz rendelkezni. De jó neked. Igen ám, csak amikor Bernardin már majdnem birtokba veszi az egész vagyonát Szijénában, és egész Európában járvány tör ki, Pest is. És ez a 20 éves lélek egyszer csak kezdi látni, hogy az embert egy máról holnapra érkező járvány mindenétől meg tudja fosztani. És hiába vagyon, hiába gazdagság, nincs az a tudás, nincs az a pénz, amelyik a pestisben megbetegedett embert meg tudná menteni. Akkor ezzel a világgal vigyázni kell. Azután egyelőre a szíve annyit diktál neki, nekem nem szabad elmenekülnem a fertőzött városból, hanem amit tudok, meg kell tennem a betegekért, a haldoklókért. És akkor még csupán egyetemista. Nem tud más tenni, mint megitatja a szomjazókat, ránéz a teljesen magukra hagyatottakra, eltemeti a halottakat. És a barátainak kezdi mondani, látjátok ezt a nyomorúságot? Most nem menekülni kell, hanem segíteni. És hallgattak rá, a járvány utolsó heteiben ő maga is megbetegedett, és akkor a halállal szembenézve hatalmas átfordító erővé vált a felismerés benne. Az életben nem azért kell vesződni, hogy a vagyont minél előbb megkaparintsam és gazdálkodjam. És amikor fölépült, eladta mindenét és elment Ferencesnek. Eltelt 20 esztendő, néha remete, néha rendi előjáró, de 20 év múlva elkezd prédikálni. És elkezdi hirdetni Itália északi felében, ahol ahány város annyi állam, s ahány év annyi kis polgárháború a városok között, sőt városokon belül is. Elkezdi prédikálni, hogy emberek, vegyétek észre, hogy ezt a földéletet azért kaptuk, hogy megérkezzünk a mennyországba. És ha mi itt a földön háborozunk, meg gyűlölködünk, meg állandóan gyilkoljuk egymást, nem megyünk be a mennyek országába. Békéljetek meg egymással, bocsássatok meg egymásnak, segítsetek egymáson. Jézus ehhez megadja az erőt. Ő adja a feloldozást a bűneink alul. Ő veszi ki a szívünkből az önző szeretetet, amitől nem tudunk egymással szót érteni. És hallgattak rá. 64 évesen halt meg 1444-ben. Arra is figyelmeztetett a kor más nagy szentjeivel együtt. Emberek, már csak azért is egységre kellene jutnunk, mert keletről jönnek a törökök. A halála évében zajlik a várnai csata. A törökök tényleg érkeztek Európába, mégpedig győztesen. Kedves testvéreim, ajánljuk Szent Bernardin oltalmába elsősorban azokat, akiknek a feladata az egységes Európa megteremtése és gondozása. Mert ha Európa csak gazdasági elvekre épül, nem lesz hosszú életünk. Mert embereket összekötni csak a keresztény gondolkodás képes, amelyiknek a nagy forrása az üdvözítő Jézus, nélküle nem megy. Imádkozzon értünk Szent Bernardin, hogy ezt a felismerést, amit az egyház hordoz és hirdet, meghallják mindazok, akiknek dolga az európai egység munkálása. Amen. Imádkozzunk testvérek Jézus Krisztushoz, akinek nevében üdvözülnek az emberek.
1: Mindazokért, akik Isten igéjét hirdetik, engedd, hogy az emberek szívéig hatoljon szavuk.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: A közhatalmat gyakorlókért, tudatosíts bennünk, hogy neked felelősséggel tartoznak.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: a szenvedő emberekért. Vigasztald és erősítsd őket jelenléteddel.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Egyház közösségünkért, ajándékozz nekünk tiszteletet szent neved iránt.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vezesd el huntjainkat a te országodba.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket. Mert nevedben szenteltél meg bennünket, téged illetve a tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatod, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára.
0: Tisztítsa meg le!

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Valljuk föl a támadásodat, amíg el nem jész.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, a Gál család halottairól, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Adj, Uram, örök nyugodalmat a meghalt híveknek,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Az Úr Jézus szent nevénben.
0: Istenünk, te Áron püspököd, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
1: Amen.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Csíksomlyói kegytemplomból, melyet Imár Sándor Asztrik templomigazgató mutatott be, a kántori szolgálatot Bíró János kántorkarnagy látta el. Köszönjük, hogy lélekben bekapcsolódtak a legszentebb áldozat megünneplésébe. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a csíksomlyói kegytemplomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Csíkszeredától 3 kilométerre Erdély keleti felében helyezkedik el a Hargita hegység vulkáni vonulata és a csíki havasok közé beékelődő Csíki medence középső részén. Csíksomlyó 1959 óta Csíkszereda település része, a katolikus vallású székelyek híres Mária kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. Minden pünköskor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú, az 1033 méter magas nagy somlyó lábánál. A Csíksomlyón korábban megtelepedett ferencesek 1442-1448 között felépítettek egy gótikus stílusú templomot, amelyet Sarlos Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel 1448-ban. A katolikus templom építésében a hívek mellett jelentős segítséget nyújtott a ferenceseknek Hunyadi János erdélyi vajda, hálából Istennek a törökök fölött aratott győzelmiért. Ez a gótikus templom a következő 3,5 évszázadon keresztül sok bővítésen és átalakításon ment át. Az 1661-es török tatár betöréskor felgyújtották, és a tetőzet teljesen leégett. Kijavították, és ebben az alakjában egészen 1802-ig fennállott. Ezt követően lebontották, és anyagát beledolgozták a mostani barokk templom falaiba. A barokk templomot 1804-ben kezdték építeni, Schmidt Konstantin építész tervei szerint, és 1876-ba fejezték be teljesen a templomi berendezésekkel együtt. Ugyanabban az évben, augusztus 20-án szentelte fel Fogarasi Mihály, erdélyi püspök. A templom berendezésének nagyobb részét Pap Miklós, brassói festő és szobrász készítette. A szeplőtelen szűzanya karján a kis Jézussal ábrázoló kegyszobor a templom legértékesebb alkotása, amelyet 1515 és 1520 körül készíthettek juharfából reneszánsz stílusban. 2,27 méter magasságával a világon ismert kegyszobrok legnagyobbika, alkotója nem ismert. A napba öltözött asszonyt ábrázolja, lába alatt a holtsarló, feje körül 12 csillagból álló csillagkoszorú, fején koronával, jobb kezében jogarral, balján a megváltót tartja. Ez a kegyszobor a Mária zarándoklatok központja, a zarándokok előtte fejezik ki hódolatukat. A Mária kegyszobor jobb oldalán Szent István király, bal oldalán Szent László király szobra áll. A szószék már a 19. század első felében elkészült. A mellékoltárok a következők: Assisi Szent Ferenc, Páduai Szent Antal, Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Anna, Nepomuki Szent János és keresztelő Szent János, Kortonai Szent Margit oltára és a kórus alatt a Szenvedő Jézus oltára látható. Külön értéket képvisel a templomban, a stallum a szentélyben, és a szószék a templomhajó déli falán. A kórust Pfeiffer Antal készítette 1831-ben, melynek legfontosabb bútora az orgona, 1931-ben épült a mai formájában. A színes üvegablakok 1905-1911-ből valók. A főbejárati üvegablakokon Jézus és Mária monogramja, valamint a ferencesi jelvény látható. Az 1980-as években készültek a sekrestye és a folyosó ajtaján lévő domborművek, alkotójuk Vincefi Sándor szobrászművész. A templom diadalívén latin nyelvű kronosztikon áll. A templom homlokzatán látható Mária szobor részből készített ötvös munka. A labarum az ókorban Nagy Konstantin római császár idején hadizászló, a győzelem jelképe volt. Minden színes üvegű ablak egy-egy nemes család adománya, a szentétől kezdve a következő sorrendben vannak elhelyezve a szentek képei: Szent Imre, Szent Erzsébet, Szent Ferenc, Szent Margit, Szent József, Kapisztrán Szent János, Szent Klára, Szent Antal, a kórusban Szent Ágnes és Szent Cecília. Mivel ősi búcsújáró hely Somlyó, a különleges Mária tisztelettel 1948. január 3-án 12. Pius pápa a templomot bazilika minor, azaz kis bazilika rangra emelte. A moldvai és a székelyföldi ferencesek között az összekötő kolostor a csíksomlyói volt. A templom építésével egy időben kisebb méretű kolostort is emeltek Csíksomlyón a ferences szerzetesek. A kolostor a mai alakjában az 1773-1779-es években épült. A pünkös szombati búcsos ünnepi szentmisét a Kissomlyó és Nagysomlyó hegyének nyergébe a hármas halom oltár építményén mutatják be. A környék népe Mária ünnepeken Somlyón gyűl össze, mivel a szűzanya hazavárja gyermekeit. 2019. június 1-én egy nap, mely aranybetűkkel vésődik a csíksomlyói kegyhely, a székelység és nem utolsó sorban Erdély történetében. Ezen a napon látogatta meg őszentsége Ferenc pápa a szűzanya csíksomlyói kegyhelyét. Az ordi időjárás ellenére hívek tízezrei zarándokoltak a kis és nagysomlyó hegyek közti nyerekbe. A hármas halom oltáról a katolikus egyház feje így szólt a székely és erdélyi magyar katolikusokhoz, idézem, aki kockáztat, annak az Úr nem okoz csalódást. Járjunk együtt az úton, és engedjük, hogy az evangélium legyen a kovász, amely képes áthatni mindent, és képes megajándékozni népeinket az üdvösség örömével, idézet zárva. Ferenc pápa aranyrózsával ajándékozta meg a csíksomlyói szűzanyát, ezáltal is kifejezte Mária tiszteletét. Az aranyrózsát a egy templomban a egy szobor oldalán helyezték el, így az arándokok megcsodálhatják azt. A csíksomlyó egy templom és ferences kolostor a gyulafehérvári római katolikus érsekség felcséki főesperesi kerülethez tartozik. Búcsús ünnepe Sarlós Boldogasszony napján július 2-án van, örökös szentségimádási nap május 20. A kántori szolgálatot Bíró János kántorkarnagy tölti be. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a csíksomlyói kegytemplom és ferences kolostor honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: örvendez Szűz Mária, alleluja, mert valóban feltámadott az Úr, alleluja. Könyörögjünk. Úristen, ki szent fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával a világot megörvendeztetni méltóztattál, add kérünk, hogy Szent Anyja, a boldogságos Szűz Mária közbenjárására az örök élet örömeit elnyerjük Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, Te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk, Te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: kegyelem nem csak a hegyen érkezik. Bekopog a szobák csendjébe, beteg ágyak mellé, magányosok ajtaján.
1: Hallgassák a Csíksomlyi búcsú ünnepsorozatunkat,
2: hiszen egy közösség vagyunk.
3: Lélekben együtt, május 22-e és 24-e között.

0: Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán.
1: A minden nap a uzajában, Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét.
2: Minden új nap ajándék, minden reményteljes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik.
3: Az Úr művei békét és reményt adnak.
4: Osszuk meg másokkal is Isten csodálatos tetteit és szeretetét.
5: Legyen a szívünk nyitott az imádságra,

Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját a mai tematikus napunkon. Önök Olasz Bélát hallják innen Székelyudvarhelyről. Kedves Mári Rádió hallgatók! A mai műsorunk alkalmával talán az az újdonság éri önöket, hogy amint hallják, a mai műsorban már nem Tankó Ági kolléganőnk köszönti önöket, hanem én magam. Tankó Ági kolléganőnk az elmúlt hónapban elbúcsúzott ettől a műsortól, és ezúton is köszönjük neki szolgálatát, azt a sok-sok áldozatos időt, energiát, szeretetet, amellyel úgy mindig szívén viselte az Erdélyi Mári Rádió sorsát, és különösen ezt a tematikus műsort. Számomra nagyon megtisztelő, hogy az ő nyomdokaitban járhatok, és az ő műsorát vehetem át. És kedves Mári Rádió hallgatók, ha megfigyelték, illetve hallgatták a mai napon műsorainkat, akkor a tematikus műsor két mottójához igazodunk mi is. Az egyik, amelyik a szentírási rész, ez a Zsoltárok könyvéből van, 105-ös Zsoltár, 1-es vers. Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. A másik vezér fonalunk, Loyolai Szent Ignáztól származó gondolat, nevessetek és erősek lesztek. Talán ha ezt a két, akár a szentírási szakaszt, akár a Szent Ignáci idézetet halljuk, talán mindkettő kiváltképpen is rávilágít keresztény életünknek miességére. Erősnek lenni, és miből táplálkozik ez az erő, és ha már erősek vagyunk, akkor hát Isten dicsérni, őhozzá ragaszkodni, őbeli kapaszkodni. És talán itt a remény juthatna eszünkbe, a remény, mint erős horgony, amely belekapaszkodik Istenbe, és ebből a biztos kapcsolatból építkezve, merítkezve, hát tud örömmel tanúságot tenni. Tudja az Úr üdvösséges terveit másoknak elmondani, megmutatni. De mindenek előtt akkor a reményre vagyunk meghívva mindannyian. És talán, kedves Mári Rádió hallgatók, az élet viharait bizonyára mindannyian már megtapasztaltuk eddigi életünkben. Van, aki már túljutott néhány viharon, van, aki éppen benne van is, talán van, aki már a gyülekező viharfelőket látja. Életünk viharaiban bizony fontos az is, hogy erősek legyünk, és fontos az is, hogy kihez, mihez kapunk, kihez ragaszkodunk. És talán elmondhatjuk azt, hogy az élet viharait úgy, ahogy átvészeljük, és talán a kisebbeket, hiszen meg annyi fajta van, legyen az a személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, a világban, és talán a kisebb viharokat olyan szívesen, sőt, hamar túléljük. Újra kisüt a nap, gyorsan szétoszlanak a viharfelhők, néha azonban derült égből csap le ránk a vihar. És miközben egyre nagyobb és félelmetesebb hullámokat korbácsolnak körülöttünk a nem várt események, mi ott maradtunk, ott vagyunk. És talán olyankor nehéz nevetni, nehéz erősnek lenni, nehéz az Urat szólítani, magasztalni. De mégis fontos, hogy ilyenkor is elszántan akarunk harcolni. Akár azért, hogy a felszínen maradjunk, hogy a hitünk, a reményünk, a szeretetünk túlélje a velünk történteket. És talán mindannyian tudunk mondani egy-két vihart. Családi nehézségek, baleset, betegség, csalódás, munkahelyi kihívások. És talán joggal érezhetjük azt, hogy néha összecsapódunk,

Csapnak a hullámok a fejünk fölött. És talán imádkozunk, bőjtölünk a megoldásért, a gyógyulásért, a szabadulásért. De nem mindig olyan hamar jön a változás, a megoldás. És mi magunk is úgy vagyunk nagyon sokszor, hogy a viharvert hitünkkel kapaszkodunk. Abba a biztos tudatba, abba a biztos reménybe, hogy Isten abban a bizonyos helyzetben, abban a nehézségben, kereszthordozásban jelen van. Hogy ő nem hagy el. Hogy ő nem olyan Isten, aki lemond rólunk. Aki cserben hagy, hátra hagy, elhagy. Hisszük, reméljük azt, hogy lesz kiút. És igen, ha elég türelmesek vagyunk, és ha legalább van egy mustármagnyi hitünk, akkor a csoda megtörténik. Mert az Úr nem mond le rólunk. Megerősít szeretetéről, megerősít megbocsátásáról, és kis lépésekkel visszaépíti hitünket. A bizalmunk leomlott falát. Remény. Életünk egyik legfontosabb hozzávalója. A remény. Nem mindig könnyű, nem mindig egyszerű. De talán, ahogyan mondja a zsidókhoz írt levélben Szent Pál apostol, 6. fejezet 19-es vers, a remény biztos és erős horgonya a lelkünknek. Én hiszem, hogy amikor ezt a szentírási részt, legyen Szent Pál, vagy akár a valaki más szerző, bárki is, aki ezt írta, egészen biztos volt, hogy egy ilyen szilárd és rendíthetetlen horgonyra van szükségünk. Olyan horgonyokra, amelyek talán a hadihajókon vannak, amelyek igazán biztonságban, stabilitásban tartják, egy helyben tartják. És talán ahhoz, hogy mi magasztalni tudjuk az Urat, hirdetni az ő csodálatos műveit, hogy igazán erősek tudjunk lenni, hát a reményre van szükség. Mert ez a remény, ez nem valami földi dolog. Nem egy jól megálmodott, jól kigondolt tervet ölel magába, hanem egy olyan mennyei perspektívát mutat be, és ugye a horgony, mint a keresztény szimbólum, az üdvösség reménységére vonatkozik. Bátorságunk, erőnk, örömünk Krisztus befejezett munkáján alapul, amelynek köszönhetően az örök élet ígéretével rendelkezünk. Nem holmi földi reménnyel. És ezért tudunk mi örülni, ezért tudunk erősek lenni a nehézségben, a fájdalomban, a szerencsétlenségben. Ezért tudjuk az Úr nevét mindig magasztalni, szólítani, hirdetni az ő csodálatos műveit, mert mi az örök élet ígéretével rendelkezünk. Ugyancsak a zsidókhoz itt levélben azt olvassuk, 9-es fejezet 12-es vers. Jézus főpapként a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentébe, és örök váltságot szerzett. Ahogy a horgony megállítja a hajót, hogy ne sodródjon a széllel, az áramlatokkal, úgy a mennyei reménységre és Jézus Krisztusra szegezett tekintetünk is megakadályozza azt, hogy a lelkünk a nyomás, a problémák, a nehézségek viharai közepette, vagy azok idején meginogjon, vagy ingadozzon. A remény megtart bennünket. Az örök élet reménye egészen más perspektívába helyezi a mi életünket, a mi küzdelmeinket, a mi mindennapjainkat. Nagyon érdekes, kedves Mária Rádió hallgatók, hogy a horgony, mint a reménységnek a szimbóluma, már az első keresztényeknél, az ős keresztényeknél, az ős egyházban jelen volt.
És olyannyira, hogy a horgonya az egyik leggyakrabban megjelenő ábrázolás az első századi katakombákban. Bármilyen nehézség is jön az életben, bármekkora a szél, bármekkorák a hullámok, bármekkora maga a vihar, akarunk emlékezni, akarunk reménykedni, akarunk hinni abban, hogy Isten hatalmasabb ennél. A viharnál is, a nehézségnél is, a megpróbáltatásnál is, nálunknál is. Neki van hatalma a fölött, ami fölött nekünk már rég nincsen. És ez a reménység tart meg minket ebben a biztonságban, hogy Jézus életének, halálának, feltámadásának köszönhetően van örök életünk. Nem a semmiből a semmibe fut a mi életünk. Mennyire szép. És mennyivel sokkal gazdagabb a keresztény embernek a reménye, az élete, a perspektívája. Mennyire rászorulunk az Istenre. És talán az ebből fakadó erő tesz igazán bennünket képessé arra, hogy elmenjünk. Életünk evangéliumát hirdessük. Továbbadni az örömhírt. A megtapasztalt, az átélt, a megélt örömhírt továbbadni. Hány és hány viharból szabadultunk meg, hány és hány nehézségből szabadultunk ki, hány és hány megpróbáltatás fölött győzedelmeskedtünk, Isten kegyelméből. Mert az ember csak Istennel élhet. Istenben és Istennel. Nem mindig könnyű ennek tudatában élni. Nem mindig könnyű ezt elfogadni. Hogy Isten ilyen Isten. Ingyen szeret, ingyen megvált. Kedves Mári Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk műsorunkat, egy rövid szünet következik.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök Olasz Bélát hallják Székelyudvarhelyről, tematikus napunk és műsorunk alkalmából. Arról elmélkedünk, hogy mit is jelent magasztalni az Urat, megszólítani, vele élni és hirdetni az ő műveit. Erősnek lenni. Az Úrban persze. Azt mondja a Zsoltárok könyve, 84-es Zsoltár 6-os vers. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Kedves Mári Rádió hallgatók, úgy hiszem, hogy bátran mondhatjuk azt, hogy olyan sokszor azt hisszük, vagy úgy gondoljuk, hogy csak akkor van szükségünk Istenre, ha épp valami nehézséget kell megoldanunk. Ha egy akadályt kell leküzdenünk, ha valamit meg kell oldani. Ahogy igen, utólag érezzük át annak jelentőségét, hogy milyen fontos is lenne Istennel kezdeni a napot. Erőt kérni, kitartást, bátorságot, hitet. És mégis, ha jön egy nehézség, egy kudarc, amely kendőzetlenül arcon üt bennünket, úgy ráeszmélünk. Hát Isten nélkül nem megy. Mert talán az ima életet meg lehet spórolni, és ki lehet spórolni, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy az Istennel való időtöltés olyan a lelkünknek, mint az étel a testünknek. Ha elhanyagoljuk, ha nem figyelünk oda, idővel egyre erőtlenebbek leszünk. Éppen ezért a talán napunk első pillanataiban dönthetünk úgy, hogy felkészülünk a váratlanra, időt töltünk Istennel, rábízunk magunkat. Ahhoz, hogy Istentől erőt kapjunk az ő szolgálatára, embertársaink szolgálatára, ahhoz időt kell töltenünk vele. Az ő jelenlétében eltöltött idő az, amely lelkünket igazán erőssé teszi, amely bennünket erőssé tesz, hogy helytálljunk, hogy a jó harcot meg tudjuk harcolni, a pályát végig tudjuk futni. És talán a mai tematikus napon érdemes volna ezen elgondolkodni, hogy még mielőtt hirdetnénk az ő műveit, mert hát hirdetni lehet, beszélni könnyű, de talán legelőször élni kellene. És ez, ha személyes életünk távlatában nézzük, kell, hogy legyen egy olyan része napunknak, amikor az Úrral vagyunk, hogy együtt lehessünk vele. És ne engedjük, hogy minden más lefoglaljon. Talán nem mindig könnyű, különösen nem mindig könnyű helytállni. De talán mindennek a kulcsa az lehetne, hogy Istennel vagyunk. Mert csak akkor tudjuk őt magasztalni, nevén szólítani és hirdetni, hogyha van közünk hozzá. Minden az ő kezében van. És talán ennél a dolognál, hogy mi mindent átadunk az ő kezébe, az Atya kezébe, semmi nagyobbat nem kaphatunk, mint lelki békét, örömet, megnyugvást. Mert az igazi erő az erőtlenségben rejlik, hogy nem mi akarjuk megoldani, nem mi akarunk minden áron felülkerekedni, felülmaradni. Az erőtlenség: Uram, én átadom neked. Leteszem kezedbe, oda ajándékozom, és nem veszem vissza. Legyen a tiéd. Mert ha a te kezedben van az én életem, szeretteim élete, egy nehézségem, egy keresztem, a legjobb helyen van. Győzelmeink Istentől származnak. Milyen szép is volna, hogyha a mi erőnk nem a tudásunkban, okosságunkban, tehetségünkben rejtezne, hanem abban, hogy mi átadjuk az Atyának, rábízzuk, ahogyan Jézus teszi élete minden percében,
akkor is, amikor gyógyít, hozzáimádkozik, akkor is, amikor a kereszten szenved, átadni az atyának. Mert ez az igazi tanúságtétel. Nem az, hogy mennyire tudjuk, mennyire vagyunk ügyesek, nem. Ez a szimbiotikus élet, ha lehet így fogalmazni, hogy az atyában élünk, benne élünk, mozgunk is vagyunk. Átadjuk. Engedjük, hogy általunk működjön. Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy a mai napon is, talán ebben a hónapban is, mi is, ahogyan akár Mária kimondta ezt a nagy-nagy igent, ráhagyatkozott a mennyei atyára, vagy akár az Úr Jézus, mi magunk is ezt merjük gyakorolni, merjük erre igen mondani, ráhagyatkozni az atyára. Legyen úgy, hogy te akarod, mert az igazi erő ebben lesz. Igazi öröm ebből forrásozik, az igazi béke ebből épül, és az igazi tanúságtétel, hát ezekből áll össze. Legyünk mi Istenre hagyatkozó, benne bízó, örömteli keresztények és keresztjének. Önök Olasz Bélát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagyváradon és Vétel körzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Kedves gyerekek, Bodor Andrea vagyok, és ma este a törökbasáról fogok nektek mesélni. Akkor történt, amit most elmondok, amikor a török volt az úr Magyarországon. Valamelyik nagy háború után volt, a törökök mentek vissza a hazájukba, s amerre áthaladtak, falukat, városokat felgyújtottak, asszonyokat, férfiakat, de még gyerekeket is elvittek Törökországba, szomorú rabságba. A többi közt Törökországba került egy kisfiú is. Ezt a török császár udvarába vitték, ottan nevelődött fel. A török császár megszerette az ügyes fiút, katonának nevelte, és az Isten is úgy felvitte a dolgát, hogy basa lett belőle. Telik-múlik az idő, megházasodik egyszer a magyar fiú, Isten megáldja gyerekkel. No, ha megáldotta, Dajka is kellett a gyermek mellé. Mikor éppen Dajkát kerestek, arra vetődött egy öreg magyar asszony, azt a basa mindjárt felfogadta Dajkának, hadd legyen az ő gyermekének magyar Dajkája. De csak ugyan meghagyta az asszonynak, hogy jól vigyázzon a gyermekre, még a szélfúvásától is őrizze, mert különben megbünteti. Dajkálta is az öreg asszony, ahogy tőle kitelt, de egyszer a gyermek megbetegedett, sírt éjjel-nappal, nem tudta elcsitítani. Istenem, Istenem, tűnődött magában az öreg asszony, mivel tudjam elcsitítani ezt a gyermeket? Ha meghallja az apja a sírását, vége az életemnek. Mit gondolt, mit nem magában? Elkezdett énekelni a gyermeknek. Csicsija, babája, szép török fiúcska. Nekem is volt egyszer szép kicsi fiacskám. Elvitte a török szép piros hajnalban, hajnalhasadásban. Most is megismerném, ha elémbe jönne, karja fehérjéről, fehér szemölcséről. Hallotta ezt a nótát a basa felesége, aki értett magyarul. Szaladt az urához, s mondta, hogy mit énekel az öreg asszony. Ez az én édesanyám, kiáltotta basa, s szaladott ki az öreg asszonyhoz. Anyám, édesanyám, lelkem édesanyám, nézzen a szemembe, megismere engem, mondotta az öreg asszony. Megismerlek, karod fehérjéről, fehér szemölcsödről. Ott mindjárt felgyűrte az inge ujját a basa, s ím rajta volt a karján a fehér szemölcs. Ott mindjárt egymás nyakába borultak, s vége hossza nem volt az ölelésnek, csóknak. Így volt, igaz volt, vége volt. Jó éjszakát, gyerekek!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Alleluja! Teremtő lélek, szállj reánk, ragyogd be lelkünk tiszta láng, ki alkotsz, éltetsz szíveket, hozd nékik bőkegyelmedet.
1: Kit úgy hívunk, vígasztaló, kit ad nekünk az alkotó, te élő forrás, égi láng, szent kenet, égből szállj le ránk.
0: Te hét ajándék kútfeje, Atyánk kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajkak ihlete.
1: Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet. Ha testünk gyarló, slankadunk, légy mindig éber gyámolunk.
0: Üzd messze tőlünk, ellenünk, szent békességed ad nekünk, te járj vezér utunk előtt, veszélytől védjen szent erőd.
1: Add, ismerjük meg az Atyát te általad, és egy Fiát, és kettejüknek lelke, te, örökle légy lelkünk hite. Amen.
0: Szomorúságotok örömre változik, alleluja. Amikor visszahozta az Úr Sion fogjait, mintha álomból ébredtünk volna.
1: Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és nyelvünk újongva énekelt.
0: Akkor így beszéltek rólunk a nemzetek. Nagy csodát tett ezekkel az Úr.
1: Az Úr valóban csodát tett velünk. Ezért örvend a szívünk.
0: Fogjainkat, Urunk, vezesd vissza, mint a patakokat délen.
1: Akik könnyek közt vetnek, majd újjongva aratnak.
0: Könnyezve mentek, mentek ők is. Vitték az új vetés magvait.
1: De örömújongás közt jönnek, jönnek vissza, és összegyűjtik kévéiket.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szomorúságotok örömre változik. Alleluja.
1: Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Alleluja. Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő.
0: Hogyha az Úr nem őrzi a várost, őrzője hasztalan virraszt.
1: Hiába keltek hajnal előtt, s feküsztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret, pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.
0: Az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé drága gyümölcse.
1: Mint nyilvesszők a harcos kezében, erejük teljében a fiak olyanok.
0: Boldog, aki velük fegyverkezve indul a harcba, amikor ellenségeivel pörbeszáll, meg nem szégyenül.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Akár élünk, akár meghalunk, az Úréi vagyunk. Alleluja.
0: Belőle, általa és benne van minden, dicsőség neki mindörökre. Alleluja. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés első szülöttje.
0: mert benne teremtetett minden, a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan.
1: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
0: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül. Hogy övé legyen az elsőség mindenben.
0: Mert úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Belőle, általa és benne van minden. Dicsőség neki mindörökre. Alleluja.
1: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a lélek által, a lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is.
0: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
1: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
0: Megtanít benneteket mindenre,
1: alleluja, alleluja.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: A vigasztaló Szentlélek, alleluja, alleluja.
0: Krisztus szent lélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni. Alleluja. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme, ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Krisztus Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni. Alleluja. Dicsérjük és kérjük Istent az apostolokkal és mindazokkal együtt, akikre először szállt le a Szentlélek.
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Mindenható Istenünk, te megdicsőítetted Krisztust az égben, add, hogy jelenlétét az egyházban mindenki felismerje.
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Te, aki azt mondtad Krisztusról, ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok, add, hogy szavát mindenki meghallja és üdvözüljön.
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Küldd el szent lelkedet híveit szívébe, hogy tisztogassa, ami szennyes, öntözze, ami száraz.
1: Uram, hallgass meg minket!
0: Jöjjön el szent lelked, hogy irányítsa az emberiség történelmét, és újítsa meg a föld színét.
1: Uram, hallgass meg minket.
0: Neked ajánljuk meghalt testvéreinket, és kérünk, erősítsd az eljövendő feltámadásba vetett reményünket.
1: Uram, hallgass meg minket.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Irgalmas Istenünk, tekints jóságosan egyházadra, amelyet a Szentlélek gyűjtött össze. Add, hogy tiszta szándék vezessen minket, és egymással egyetértésben éljünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. Annak, aki életét másoknak szenteli, nem jut ideje arra, hogy megöregedjék, mondta Wilhelm Lübke.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. A szentségimádást nagy ünnepünk a pünköst, a Szentlélek kiáradása tiszteletére imádkozzuk a szentségimádást, az imákat. Megkérjük kedves hallgatóinkat, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be imáinkba, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Úr Jézus Krisztus, aki feltámadtál a halálból, aki felmentél a mennybe, és nekünk megígérted a Szent Lelket, köszöntünk téged szeretettel. Ezekben a napokban, a Szentlélek 9. napjaiban. Köszönjük, Uram, hogy ezen a tematikus napon egész nap arra buzdítottál minket a zsoltáros szavaival, hogy magasztaljunk téged, hogy a szemeinket te rád emeljük, és így hívjuk segítségül a te nevedet. Köszönjük, hogy a te ígéreted igaz, a te Szent Lelked elküldötted, és elküldöd ma is minden nap, amikor téged magasztalunk, és a te nevedet segítségül hívjuk. Áld meg, Uram, ezt a szentségimádási órát, mindnyájunk számára, és hallgass meg imáinkat. Amen.

áldalak és magasztallak téged. Köszönöm, hogy értem, és sokakért áldoztad életed. Köszönöm, hogy feltámadásod által velünk vagy nap, mint nap. Hálát adok, Uram, határtalan szeretetedért, irántunk való türelmedért. Kérlek téged, vezess a jó úton minket, mert akkor is, még akkor is, ha ez számunkra néha szenvedéssel jár, hisz te értünk, ami üdvösségünkért vállaltad a szenvedést, teljesítetted atyád akaratát. Add, Urunk, hogy segítségedet kérve, mi is tudjuk a mi életünkbe megtenni és elfogadni Isten akaratát. Segíts nekünk, Urunk, a mindennapi megtérés útján járni.

Uram, szeretném az időt a közeledben tölteni, hogy mind jobban és jobban meghatározd az életemet, és olyanná alakítsd, ami ennek lennie kell. Hiszem, hogy velem vagy, Uram. Bízom benned. Segíts, hogy meg tudjam tenni mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy egy napon majd veled lehessek a mennyben, az örök élet boldogságában. Uram, köszönöm neked, hogy megmutatod, miként tud az életem gyümölcsöt teremni. Szeretném példaképül venni az Atya és a lelkek iránti adásodat. Tudom, hogy ez az állandó fáradozást igényel, hogy mélyebbre tudjak hatolni életem alapjaiba, és engedelmeskedjek a Szentléleknek. A te szereteted mindig ott lesz, hogy elkísérjen engem. Amen.

Ó Szent Lélek, aki az igazak lelkében lakozol, szállj le rám egy új pünkösddel, add meg nekem 7 ajándékod és kegyelmed bőségét, hisz nélküled csak koldus vagyok. Teljesen neked szentelem magam, árasz el. Légy látható fény, ami megvilágosítja értelmemet, ami irányítja akaratomat, és erőt ad testemnek. Tégy engem tisztává, igazzá, szabaddá, békéssé, nyugodtá, a fájdalomban is szeliddé. Jöjj, ó éltető lélek, erre a nyugtalan világra, add meg nekünk a békédet. Légy felfrissülés a szenvedő és megpróbált lelkeknek, erő és segítség a megkísértetteknek,

Jöjj, Szentlélek, Úristen, adj nekem erős hitet, mely legyőzi félelmemet. Aggodalmaim helyett öntsel bizalommal, és a bennem lévő feszültséget helyettesíts nyugalommal. Gyarapítsd bennem az alázatot, gyújtsd fel szívemben a szeretet tüzét, és a te fényességed ragyogja be az életemet, beárnyékoló sötétséget. Kegyelmeddel vezess, bátoríts és oltalmazz engem. A végső harcra kenj föl engem, halálom óráján támogass engem, hogy majd szentjeiddel dicsérjem az Atyát, a Fiút, és téged, ó kegyes és örök vígasztalom. Amen.

Mindenható és legjobb uram, figyelmesen vizsgálom bűneim sebeit, melyeket már gyerekkorom óta hordok. Sírok, mert haszontalanul telt el az idő. Erőm nem elegendő, hogy kitartsak a fáradozásban, erőim hiúságukra pazaroltam. Mivel te vagy minden jóság és irgalom forrása, hozzád könyörgök kegyelemért és irgalomért. Könyörgök, irgalmazz nekem, érintsd meg lelkemet szerető kezeddel, hiszen te vagy a legjobb orvos. Vigasztald meg lelkemet, hiszen te vagy a legjobb vigasztaló. Amen.

Uram, hiszem, hogy Te vagy minden jónak a forrása. A Te jóságod kihívás és ígéret. Bízom benne, hogy jóságod körülölel majd, ha megengedem, hogy rám találj. Szeretlek, mert miattam akarsz megvívni a gonosszal. Úr Jézus Krisztus, tudom, hogy erősebb vagy a gonosznál. Add, hogy a Te barátságod és erőd segítségével szembeszálljak a gonosszal az életemben. A Te nevedben, Uram, bizakodva akarom járni az utamat.

Istenünk, özvegyek, árvák és idegenek védelmezője. Abban a világban, amelyben sokan remény nélkül élnek, feltámasztottad fiadat, hogy reménységet adj az emberiségnek, és megújulást a földnek. Erősítsd és egyensítsd továbbra is egyházadat abban a küzdelmében, amelyet a halál erőivel szemben folytat abban a világban, ahol a teremtés és az emberiség elleni erőszak homályosítsa el az általad felajánlott új élet reménységét. Ezt kérjük a feltámadott Úr nevében, az ő lelke erejével. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, Te követésedre és emberhalászatra hívtad egykor az általad választottakat. Ők nem tudták pontosan, mit jelent az emberhalászat, mégis olyan erővel ragadta meg őket a Te hívásod, hogy nem tiltakoztak és nem ellenkeztek, hanem azonnal indultak követésedre. A Te személyedben felismerték azt, akinek odaadhatják életüket, s akit érdemes szolgálniuk. Segíts minket, akiket szintén meghívsz követésedre és szolgálatodra, hogy mi is ugyanilyen készséggel fogadjuk el hívásodat, és bátran vállaljuk azt a küldetést, amivel megbízol minket. Amen.

Jézusom, ki jelen vagy az oltári szentségben, hálát adok neked a Szent Lélekért, melyet mennybe meneteletkor megígértél az apostoloknak, és el is küldted őt, az Atya ajándékát. Én hiszem, Jézusom, hogy számomra is elküldöd a Szent Lelket, mely betölti a szívemet, családtagjaim szívét, és megújít bennünket. Add, Jézusom, hogy szívünk ajtaja mindig nyitva álljon az ő befogadására, és tűzének egyetlen szikrája gyújtsa lángra a mi szívünk. Általa tegyünk tanúságot a krisztusi szeretetről, mely le tud győzni minden rosszat. Amen.

Jézusom, még közelebbről akarlak követni, segíts megismernem téged olyannak, amilyen vagy, hogy aztán úgy szerethesselek, ahogy azt megérdemled. Add meg nekem kegyelmed teljességét, amely minden gyengeségét felemészt, hogy szívem felemelkedjen a leírhatatlan lelkesedéstől. Mert átölelhetem keresztem, és hűségesen követhetem lépteidet. Uram, imádlak téged, egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség. Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Uram, szeretlek téged, és azt kívánom, bár csak még bensőségesebben ismernélek, mert te magad vagy a jóság és az irgalom. Amen.

uram, azt kéred tőlem, hogy lépjek be barátságodba. Nevemen szólítottál, hogy a barátod legyek. Meghívtál, hogy segítsek neked a világ újra evangelizálásában. Segíteni akarok neked, és ki akarom venni a részemet. Kérlek, adj erőt, hogy közel maradhassak hozzád, és képes legyek együttműködni veled ebben a nagyszerű vállalkozásban. Uram, tudom, arra hívtál engem, hogy a keresztségen keresztül osztozzam barátságodban. Bízom az egyházban. Azért adtad ezt az intézményt, hogy segítségünkre legyen a megváltásban. Szeretlek, Uram, mert te előbb szerettél engem. Szeretlek, Uram, mert arra hívsz, hogy barátod és apostolod legyek. Bár bűnös ember vagyok, mégis tudom, hogy veled, Uram, nagy dolgokat vihetek végbe. Uram, kérlek, add meg számomra kegyelmet, hogy halálom órájáig hűséges követőd lehessek.

Atyánk és Istenünk, örömmel köszönjük meg neked, hogy mindig mindenhol és minden kultúrában vannak és voltak olyanok, akik imádsággal fordulnak hozzád. Mindennek fölött köszönjük fiadnak, Jézus Krisztusnak a példáját és tanítását, aki arra hívott minket, hogy imádságban várjuk az ő országának eljövetelét. Taníts bennünket jobban imádkozni, taníts bennünket együtt imádkozni, hogy mindig felismerjük vezetésedet és bátorításodat örömünkben és bánatunkban a Szentlélek erejét.

itt állok előtted. Egy olyan szívet hoztam eléd, aki a mai napon igaz megtörve áll, de tudja, hogy a te örömöd és a te jóságod megtalálja őt. Istenem, tudom, hogy még nagyon-nagyon sokan vannak, akik ugyanígy a hosszú nap után elhozták eléd a szívüket. Elhozták eléd azt a munkát és azt a fáradtságot, amivel most hallgatnak minket. Kérlek, töltsd el őket a te szerelmes szereteteddel. Kérlek, világíts meg az ő szívüket. Köszönöm a te örömödet, a te jóságodat, a te kitartásodat. Köszönöm, hogy velem vagy, és minden egyes csepp szenvedésben is ott vagy velem, és kitárod karjaidat, hogy átölelj.

Uram, hála van az én szívemben. Köszönöm neked azt, hogy én is meghallhattam a te hangodat. Köszönöm azt, hogy megmutattad a te jelenlétedet. Köszönöm azt, hogy szerethetlek, és köszönöm azt, hogy te is szerethetsz engem. Uram, az én imádságom és a szívem vágya a mai napon most az, hogy tölts el a te lelkeddel bennünket. Köszönöm azt, akik hallgatják. Köszönöm azt, hogy te is formálod az ő szíveiket. Kérlek téged arra, Uram, hogy ajándékozz meg bennünket a te lelkeddel és a te szent szíveddel. Amen.

akik szent lelked által összekapcsolva téged imádunk. Add meg, hogy mindannyian részesüljünk a te szent lelked ajándékaiban. Add meg nekünk, hogy a lelkünknek egyetlen célja, amivel itt állunk, ülünk, térdepünk előtted, az mindenkor az legyen, hogy veled kapcsolódjunk, hozzád vágyjunk, utánad szomjazzon s éhezzen szívünk. Mert úgy alkottál meg minket, hogy lelkünk szüntelen csak rád vágyjon, és csak te tud egészen betölteni. Add, hogy a földi kötöttségek ne vonják el figyelmünket attól, ami a végső célunk, hogy hozzád juthassunk.

Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy meg akarsz tanítani minket arra, hogy az egyszerű imádságból, amelyben kiöntjük eléd a lelkünket, kipanaszkodjuk magunkat, és eléd visszük a mi ügyeinket, a mi gondjainkat, a mi bajainkat, meg akarsz tanítani minket egy kicsit haladóbb imaformára, és köszönjük neked a dicsőítést. Ezt a csodálatos imaformát, amely arra tanít minket, hogy felemeljük a tekintetünket te rád, hogy amennyire tekintsünk, ahol ott vagy te változatlanul, ahol te ugyanolyan csodálatos vagy, attól függetlenül, hogy ma nekem rossz vagy jó napom volt. Te ugyanolyan jóságos és szeretettel teljes vagy, és ugyanúgy Úr vagy az egész világ fölött, attól függetlenül, hogy én ma hogy érzem magam. Olyan csodálatos téged dicsőíteni, téged magasztalni, téged szemlélni. Ez a csodálatos imaforma fölemel minket a mi életünk viharai fölé, ahol téged szemlélve elfeledkezünk a gondokról, a problémákról, még saját magunkról is, és eltörpülnek a bajok, a gondok, a nehézségek, és marad a szívünkben a tőled jövő béke és az öröm. Ezért hálát adunk neked, és dicsőítünk téged.

0: Könyörögjünk. Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atyával és Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedel.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánia templomból. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hallgassák a műsorainkat. Kívánunk Önöknek egy áldott szép további estét, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk!

0: Az Atya, a Fiú, Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Mindenható teremtő atyám, mindenség atya, kéréssel fordulunk hozzád. Add meg a magyarságnak, gyermekeidnek a tisztánlátás képességét, hogy megláthassuk azt, amit szemeink eddig még nem láthattak. Add meg a tisztán hallás képességét, hogy meghallhassuk hívásodat, hogy hallhassuk szavadat, és az angyali seregek szavát, és hogy ne csak azt halljuk meg, amit szeretnénk, hanem azt is meghalljuk, ami az úton tart minket. Add meg, atyánk, a tisztán érzékelés képességét, hogy tisztán érzékelhessük szándékaidat, hogy tisztán érezhessük akaratodat, tisztán érezhessük vágyaidat, hogy érezhessük őseink szeretetét, és add meg nekünk a bölcsességet, hogy mindig úgy cselekedjünk, ahogy az a magyarságnak a legjobb. És ha a magyarságnak megvan a tisztán látása, tisztán hallása, és a tisztán érzékelése, akkor pedig adj nekünk tiszta szívet és végtelen szeretetet, mely által az emberiség felemelkedhet, hogy a Föld a béke és a szeretet paradicsomává váljon. Köszönjük és hálát adunk, hogy meghallgatott kéréseinket. Amen.
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő anyja Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Amen.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
2: Az Úr legyen veletek.
3: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
3: Amen.

Szentlélek 9. 6. nap. Imádságban megélt percekre hívunk. Szentlélek kiáradásának ünnepére készülünk 9 napon át. Várjuk és kérjük őt, hogy erősítsen meg bennünket az Istenhez tartozás tudatában és ajándékában. Pünkösd nem csupán Csíksomlyó nagy napja, nem csak a karizmatikusok élménye vagy a hívők reménye, hanem üzenet mindannyiunk számára. Kezdetben a lélek lebegett a káosz felett, és így válhatott a rendezetlenből megszépült rendvilág. A hallgató egyház pünköskor váltott tettekre. Ma is erre van szükségünk. Hívjuk és kérjük együtt a Szent Lelket.

Vannak pillanatok, amikor az ember úgy érzi, mintha forgalommal szemben haladna. Mintha mindenki más egy irányba tartana, csak ő maga menne az ellenkező felé. Közlekedésben ez balesethez vezethet. A lélek útjain pedig fájdalmas magányhoz, félreértéshez, küzdelemhez. Ismerős ez az érzés. Amikor a véleményed nem simul bele a többség hangjába, amikor elveid nem engedik, hogy sodródj az árral, amikor úgy érzed, te vagy a rút kiskacsa, akiről senki sem sejti, hogy valójában hattyú vagy. Pedig lehet, hogy éppen te látod tisztábban az irányt, csak még nem jött el az idő, hogy mások is felismerjék azt. A többséggel szemben állni mindig fárasztó. A szikla is érzi a patak nyomását, és tudja, a víz sodrása előbb-utóbb képes szétmorzsolni a legkeményebb követ is. A lélekben is ott munkál ez a szorongás. Meddig bírom még? Mikor roppanok össze? Mégis van egy út, amely nem a feladásé, nem a megalkuvásé, hanem a kiszállásé. Nem a harcból való gyáva meneküléshez, hanem a lélek csendes visszavonulása Istenhez. Mert nem minden küzdelmet kell megvívnunk. Van, amit imádsággal kell hordoznunk. Erre tanít bennünket a történelem egyik megrendítő pillanata. 1981. május 13-a, a merénylet Szent II. János Pál pápa ellen. Ali Akcsám fegyvert tartott a kezében. A pápa is fegyvert tartott a kezében. De az övé nem ölni akart, hanem életet menteni. Rózsafűzér volt a kezében. Az egyik fegyvert Mária arra használta, hogy eltérítse a golyókat. A másikat arra, hogy évekkel később a lelkeket, köztük magát a merénylőt is, visszavezesse Istenhez. Ez a keresztény ember harca. Nem a gyűlölet, nem a visszavágás, nem a dű fegyverei, hanem a rózsafűzér, a csend, az imádság, a kitartó szeretet. Ahogy az apostolok mellett ott volt Mária a várakozás napjaiban, úgy van velünk ma is. Gondos őrzője életünknek, vigyázója lépteinknek. Ő az, aki a jó irányba fordítja szívünk tekintetét, amikor minden más hang el akar téríteni. Nekünk pedig egyetlen feladatunk van, ne tévesszük el az irányt. Ne a többség hangja, ne a sodrás ereje, ne a félelem diktáljon, hanem az a csendes, tiszta hang, amely belülről tud fölfakadni. Ez az élet. Haladjunk előre, nem gyorsan, hanem hűségesen, mégpedig a jó úton, Krisztus útján.

Urunk, küldd el szentelkedet, és minden átalakul. Mennyei atyánk, te vagy, aki bőségesen árasztod egyházadra ajándékaidat, mint az eső, amely felfrissíti a földet. Te, aki egyedül vagy az ég és a föld ura, és mégis minden pillanatban lehajolsz hozzánk. Erősíts bennünket az eltévedés útvesztőiben. Taníts meg felismerni, hogy egyedül csak veled tudunk boldogok lenni. Taníts meg úgy járni a mindennapok útját, hogy szívünk mélyén mindig veled találkozzunk. Őrizd meg életünket attól, hogy csak szerepet játszunk. Hogy megszokásból legyünk keresztények. Adj őszinte szívet, amely vágyik rád, és időt szakít az örökkévalóra. Urunk, alakíts át minket szent lelked által, hogy életünkben valóban megtörténjen a megújulás, és benned találjuk meg életünk fényét.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Uram, segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz, becsületesebb magamhoz és hűségesebb hozzád. Tégy nagy lelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz. Segíts, hogy felismerjem élethivatásomat, s add, hogy így boldogabb lehessek, és boldogíthassak másokat is. Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál, a nagy lelkűséget, hogy válaszolni tudjanak neked, s így segítséget kapjanak a rászorulók. Ezt kérjük tőled, Krisztus, a mi Urunk nevében. Amen.

0: Magasztaljátok az Urat, szólítsátok nevét, hirdessétek műveit a népek között. Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán.
1: A minden nap a uzajában Isten szeretete csendesen, mégis erővel érinti meg az ember szívét.
2: Minden új nap ajándék, minden reményteljes pillanat az ő jelenlétéről tanúskodik.
3: Az Úr művei békét és reményt adnak.
4: Osszuk meg másokkal is Isten csodálatos tetteit és szeretetét.
5: Legyen a szívünk nyitott az imádságra és a hálaszavára.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban, 2026. május 20-án, szerdán. Tartsanak velünk!

mindenért, amit adtál. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit elvettél. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit segítségeddel megtehettem. Hálát adok neked, Istenem. Mindenért, amit megakadályoztál. Hálát adok neked, Istenem. Minden örömért, amivel boldoggá tettél. Hálát adok neked, Istenem. Minden szenvedésért, amivel formáltál. Hálát adok neked, Istenem. Minden békés óráért, amivel szépé tetted életemet. Hálát adok neked, Istenem. Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok neked, Istenem. Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok neked, Istenem. Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem, hálát adok neked, Istenem. Minden szép emberi kapcsolatomért, amivel gazdagítottál, hálát adok neked, Istenem. Minden emberért, akit tőlem elszakítottál, hálát adok neked, Istenem. A helyért, amelyet nekem országodban készítettél, hálát adok neked, Istenem.

Kedves Máre Rádió hallgatók, azért mondtam el ezt a verset, mert a mai tematikus napunk témája a Zsoltárok, 105. Zsoltár kezdete a háláról szól. Erről lesz egy pár gondolat. Fogadják nagy szeretettel. Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Máre Rádió hallgatót. Mai műsorunkban, mai katekézisünkben a mai gyönyörű szép tematikus nap alkalmával a 105. Zsoltárról beszélünk, az első versről, amely így szól: adjatok hálát az Úrnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek a népek között tetteit. Kedves hallgatók, ez a rövid vers valójában egy egész lelki programot foglal össze. Hálaadás, ima, tanúságtétel és misszió. A Zsoltár nem csupán egy vallásos felszólítás, hanem meghívás arra, hogy az ember egész életével kapcsolatba lépjen Istennel, és ezt a kapcsolatot ne rejtse el mások elő sem. Adjatok hálát az Úrnak, így kezdődik a Zsoltár. A hit alapja a hála. Tehát a Zsoltár első szava a hála. Nem a félelem, nem a kötelesség, hanem a hála. A Biblia szemléletében a hívő ember nem azért fordul Istenhez, mert minden tökéletes az életében, hanem mert felismeri, mindent ajándékba kapott. Az élet, a szeretet, a megbocsátás, a remény, mind kegyelem. A hála különleges lelki erő. Megtanít észrevenni a jót, megóv a keserűségtől, alázatra vezet, és közelebb visz Istenhez. A hálátlan szív könnyen bezárul. A hálás ember viszont nyitottá válik Isten működésére. A keresztény élet egyik legmélyebb kérdése nem az, hogy mit nem kaptam meg, hanem az, mit kaptam már Istentől, amit talán észre sem vettem. Tovább nézzük a Zsoltárt, azt olvassuk, hogy hívjátok segítségül nevét. Tehát az ima bizalom. A bibliai ember számára Isten neve nem egyszerű megszólítás volt. A név az jelenlétet jelentett. Amikor a Zsoltáros azt mondja, hívjátok segítségül nevét, akkor arra hív, hogy az ember élő kapcsolatba lépjen Istennel. Az ima nem csupán szavak ismétlése. Az ima odafordulás, kapcsolat, bizalom, sokszor kiáltás a mélyből. Az ember gyakran akkor kezd igazán imádkozni, amikor rádöbben saját korlátaira. A modern világ önállóságot hirdet. Mégis rengeteg a szorongás, a bizonytalanság és a magány. A Zsoltár emlékeztet, nem kell egyedül hordoznunk az élet terheit. Szent Ágoston írta, nyugtalan a szívünk, még meg nem nyugszik benned. Ez az emberi szív mély igazsága. Továbbá hirdessük a népek között tetteit, tehát az azt jelenti, hogy a hit, de ez nem magánügy. Tehát ez a felszólítás egy missziós küldetés. Amit Istentől kaptunk, azt nem tarthatjuk meg csak magunknak. A hit személyes, de nem elszigetelt. A keresztény ember meghívást kap arra, hogy reményt vigyen, tanúságot tegyen, bátorítson, jelen legyen a világban. Tehát a hirdetés nem feltétlenül hangos prédikálást jelent, sokszor a legerősebb tanúságtétel. Egy irgalmas tett, egy őszinte beszélgetés, egy megbocsátás, egy kitartó szeretet. A mai ember kevésbé az elméletekre kíváncsi, inkább arra, hogy látható-e Isten szeretete a hívő ember életében. És ez a Zsoltár ige különösen aktuális ma. Sok ember fáradt, bizalmatlan, kiégett, reményvesztett. És a mai közösségi médiában ugye rengeteg információ vesz körül bennünket, mégis kevés az igazi örömhír. A Zsoltár arra hív, hogy a hívő ember ne a félelmet, gyűlöletet vagy reménytelenséget terjessze, hanem Isten tetteit. Mit jelent ez ma? Hálát tanulni a panaszkodás helyett. Imádkozni a teljes önelégültség helyett, reményt adni a cinizmus helyett.
Nem véletlen, hogy a keresztény liturgia középpontjában az oltári szentség áll. Az oltári szentség, az eukarisztia szó maga is hálaadást jelent. És a szentmise lényege emlékezni Isten tetteire, hálát adni és új erőt kapni a tanúságtételre. A Zsoltár szavai ezért nem csak imádságként hangzanak el, hanem az egyház egész küldetését összefoglalják. Mit üzen személyesen nekünk? Három egyszerű, de életformáló kérdést tesz fel nekünk. Tudok-e hálás lenni? Van-e élő ima kapcsolatom Istennel? Látható-e hitem az életemben? Tehát ez a Zsoltár arra hív, hogy a hit ne csupán hagyomány vagy szokás legyen, hanem élő kapcsolat Istennel, amely átformálja a gondolkodásunkat, kapcsolatainkat és mindennapi életünket. A Zsoltáros nem parancsot ad csupán, hanem örömre hív. Aki felismeri Isten jelenlétét, annak a szívében megszületik a hála, a bizalom és a vágy, hogy ezt az örömet másokkal is megossza. Ezért ez a Zsoltár nem csak egy ősi ima, hanem ma is élő meghívás. Élj hálával, imádsággal és tanúságtévő szeretettel.

Köszönöm, hogy lehajoltál értem, és gyermekeddé fogadtál. Köszönöm, drága mennyei atyám, mindazokat az áldásokat, amit kaptam tőled. Köszönök mindent, amit készítesz számomra. Köszönöm a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. Köszönöm a családomat, köszönöm az életemet. Köszönöm a szent véredet, ami engem tisztára mosott. Hála az emberekért, a szomorú arcú testvérekért, a jókedvűekért és azokért is, kik nem is tudják, hogy őket is szeretjük. Hála mindenkiért, hála fiadért, Jézus Krisztusért, aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt és a boldog nyugtalanságot, aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is boldogságunkat a szeretet közösségében. Hála az egyházért. Köszönök Istenem mindent, ami tőled jön, mert ez a minden az irgalom, a szeretet és az élet. Hála neked, hogy válaszolsz és megvigasztalsz. Hála a küldetésemért, a figyelmedért, a végtelen türelmedért. Hála, hogy vársz rám, és hogy örökké szeretsz. Amen.

Nem próbálod a hála hangját? Rossz hangszeren recseg a húr. Nehezen nyílik arra ajkad. Mindeddig segített az Úr. Ne szólj hát! Hálaadás helyett add Istennek a hangszeret. Ha az ő ujja játszik rajta, a hangját meg sem ismered. Az ő kezében nézd, mivé lett a szakadt húrú hegedű. Ha Isten a vonója, hallod a hangját? Gyönyörű. Köszönöm, jó atyám, a reggelt, köszönöm, hogy dolgozhatok, köszönöm a jó egészséget, tőled csak jót kaphatok. A betegség is, légy áldott érte, mert tőled jő a gyógyulás, a gondjait kezedbe tettem, te tudod vinni, senki más. Köszönöm, hogy szabad szeretnem, és köszönöm azt, ami fájt. Köszönöm az őszi erdőt. Köszönöm, hogy sok bűnömön keresztül mégiscsak látlak, Istenem. És köszönöm a legdrágábbat, a váltságdíj lefizetőt, s azt, hogy az én megváltóm él. Sporom felett meglátom őt, az üdvözítőt.

hálát adok azokért, a titkon mondott imádságokért, amiket az ige diadaláért küldtek. Hálát adok azokért, a titkon épült oltárokért, amik viharok fergetegében le nem dőltek. Hálát adok azokért, akik megtartották a hitet, a népért, amely érettet küzdelemre ment, a békéért, amiben könnyű lett a kereszt. A háláért, aminek hangja, szava nincs. Az igáért, amely könnyű és jó bilincs. Hálát adok, mert szépség van a szavak mögött, mert szép a lélek, amikor megnyugszik két kezed között. Hálát adok, bár erre nem vagyok érdemes, hálát adok, mert megszentelted szövetségedet. Uram, ma szép, ma jó, ma szent a lélek szava, mert benne cseng a hála diadala, mert benne cseng az örök felmagasztalás. Dicsőség Istennek és hálaadás.

az első szó. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ő ugyanaz maradt ki volt, mint végig. A fájdalom nem változtatta meg. Most sem tagadta meg atyát, kiküldte. És ezzel vallotta fiának magát. A főtanács előtt ez volt a bűnes, ezért szabott rá rút, kereszthalált. Korábban is felmérte küldetését, és e névvel szólítván a végtelent, atyám, hogy lényedet szeretve féljék, megjelentettem a te nevedet. Ezt mondta, a ti mennyei atyátok jól tudja, mire van szükségetek, és mivel atya gondot visel rátok, fölösleges aggódva félnetek. A mi atyánkban is mindnyájunk atya, ki fiának értünk nem kedvezett, és így szólít meg a legszebb példázatban mindenkit, hogy ne legyen elveszett. Ha bűnöd testi-lelki éhhalálba űz, akkor sem vagy még reménytelen, mert hű atyád vár. Két karját kitárva szívére, hol bocsánatot terem. Mert számunkra a legnagyobb szükséglet az atya áldó bűnbocsánata. Múlandó a halál így, ám az élet örök. Ezért volt az első szava. Nem vétett volna ő az írás ellen akkor sem, hogyha bosszúért kiállt, hiszen szokás volt ellenséggel szemben idézni a nagy zsoltáros királyt, ki hátkot dörgött minden vér, szopor, ha üldözte az Isten emberét. De most, hogy Isten lett szenvedő szolga, ő ellenséget is szeretve véd. Mert Isten, ő lett szenvedő szolga, ő ellenséget is szeretve véd. Mert Isten messze több a szeretetben, mint amilyennek a legkegyesebb proféták ábrázolták a kereszten. Mindent felülmúlt az a szeretet. És innen lövel vonzó energiákat a süllyedő világba szerte szét. A bűnösnek nem bosszú kell. Bocsánat. Mit áldozat hoz csak? Nem szent beszéd. Nem. Sok saját sebe felől ítélte, miként mi szoktuk az embereket. Ő mind halálig mások javát nézte, mert nem tudták, hogy mit cselekszenek. Az értünk testélet Isten imája magába zárja egész életünk. Hisz töredékes tudásunkban járva sokszor mi sem tudjuk, hogy mit teszünk. Ó, bűnösök barátja, biztos ügyvéd, s bíró, ki ad örök amnestiát, az biztosítja minden ember üdvét, hogy meghallgatta Isten az imádat.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai szép, gyönyörű, tematikus napunk alkalmával a mai mottóról szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van a világosság atyától. Jakab leveléből az első fejezet 17. verséről rendkívüli mély mondatot ad nekünk. Ez a mondat arra emlékeztet bennünket, hogy életünk alapvetően ajándék. Sokszor hajlamosak vagyunk úgy tekinteni az életünkre, mintha mindent kizárólag saját erőnkből értünk volna el. Büszkék vagyunk a munkánkra, a sikereinkre, a képességeinkre, de a Szentírás arra tanít, hogy a legfontosabb dolgok, amelyek életünket meghatározzák, nem a megszerzett javak, hanem kapott ajándék. Először is maga az életünk ajándék. Senki sem kérte, hogy megszülessen. Az életet kaptuk. Ajándék az egészségünk, ajándék az értelmünk, ajándék az a képesség, hogy szeretni tudunk. Ajándékok azok az emberek is, akiket Isten mellénk állított, a családunk, barátaink, közösségünk. Jakab apostol azonban még mélyebbre vezet bennünket. Nem csak azt mondja, hogy az ajándékok Istentől jönnek, hanem azt is, hogy Istent a világosság atyának nevezi. A világosság a Szentírásban mindig az igazságot, a tisztaságot és az életet jelenti. Amikor Istenről azt mondjuk, hogy ő a világosság atya, akkor azt valljuk, hogy minden fény, minden jóság és minden igazság tőle ered. Az emberi világban sokszor megtapasztaljuk a sötétséget, a félelmet, a bizonytalanságot, a bűnt, de Isten világossága képes áttörni ezt a sötétséget. A keresztény hit szerint a világosság legteljesebb megjelenése Jézus Krisztusban történt. Isten legnagyobb ajándéka az emberiség számára nem egy tárgy vagy egy földi ajándék volt, hanem egy személy. Isten önmagát adta nekünk Jézusban. Ezért beszél Jakab apostol tökéletes ajándékról. A tökéletes ajándék az, amely teljesen kifejezi Isten szeretetét. Jézus Krisztusban Isten megmutatta, hogy mennyire szereti az embert. A kereszt és a feltámadás azt hirdeti, hogy Isten szeretete erősebb minden bűnnél és minden sötétségnél. De mit jelent ez számunkra a mindennapi életben? Először is azt, hogy tanuljunk meg hálásnak lenni. Elnézést, a hála a keresztény ember egyik legfontosabb lelki magatartása. Ha felismerjük, hogy minden jó ajándék Istentől származik, akkor természetes módon megszületik bennünk a hála. A hála megváltoztatja a szívünket. Segít észrevenni a jót, segít meglátni Isten jelenlétét a mindennapokban. Másodszor ez az ige az alázatra tanít. Ha minden ajándék, akkor nincs okunk a gőgre. Amit kaptunk, tehetséget, tudást, lehetőségeket, azt nem azért kaptuk, hogy mások felé emelkedjünk, hanem hogy szolgáljunk vele. Harmadszor pedig arra hív bennünket, hogy mi magunk is ajándékká váljunk mások számára. Isten ajándékai nem állhatnak meg nálunk. A szeretet természete az, hogy tovább akar adni. Egy kedves szó, egy figyelmes gesztus, egy segítő kéz. Ezek mind olyan ajándékok lehetnek, amelyeken keresztül Isten szeretete eljut másokhoz. Talán sokan megtapasztalták már, hogy egy nehéz pillanatban valaki éppen akkor jelent meg az életükben, amikor a legnagyobb szükségük volt rá. Egy barát, egy családtag, egy pap, vagy akár egy idegen ember. Ezek a találkozások gyakran Isten ajándékai. És talán mi magunk is voltunk már ilyen ajándék valaki számára, annélkül, hogy észrevettük volna. Jakab apostol mondata tehát nem csak egy teológiai kijelentés, ez egy életprogram. Arra hív bennünket, hogy fedezzük fel Isten ajándékait az életünkben, és tanuljunk meg ajándékká válni mások számára. A
Amikor reggel felébredünk, gondolhatunk erre a mondatra, minden jó adomány felülről van. És amikor este visszatekintünk a napokra, vagy a napunkra, talán észrevesszük, mennyi apró ajándékot kaptunk, egy mosolyt, egy jó hírt, egy békés pillanatot. Ha így tekintünk az életre, akkor lassan megtanuljuk felismerni azt, hogy Isten valóban a világosság atya, aki szeretettel kíséri az életünket. Kérjük tehát Istent, hogy nyissa meg a szemünket, hogy észrevegyük az ő ajándékait, és adjon nekünk olyan szívet, amely kész továbbadni a szeretetet. Mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék valóban felülről érkezik a világosság atyától. Kedves hallgatók, egy rövid dal után folytatjuk. Maradjanak továbbra is velünk.

az ünnep zaja az eget éri. Tolong a nép a rézoltár körül. Még az énekkor az urat dicséri, vásári nép a téren tömörül. De egyszerre zaj támad, nagy rikoltás a zsivajban egy sátor borba dől. Felhangzik itt ott egy éles sikoltás. S az oszlopcsarnok lépcsője felől egy férfi toppan a kufárok elé, kezében korbács, arcán égi tűz, amint kezet a magasba emeli. Villámló szeme mindenkit elűz. És zeng a szava, mint zúgó szél az éjben. Ki a templomból két színű sereg. Ima helyett a megrontott szentélyben vásári zaj, s kint csorda henterek. El innen, el. Ha addig kell, csak oltár, míg álmaidban lángja nem zavar, de dől hited és elnémul az oltár. Ha fagyos szélben drád hull a zavar. Itt ünnepeltek. Otthon dúl az átok. A hit és vallás csupán csak beszéd,

Ő maradt ott, zord fenségesen. Néhány nap múlva virágzó fák allott az égre, a földre sötét gyász terült. A Golgotára nagy gyászmenet haladt, az ünneprontó keresztre került.

Szeretettel köszöntök újra minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai gyönyörű, szép tematikus napunk alkalmával. Ha ránéznek a kedves hallgatók a naptárunkra, akkor a második mottónk Isten és Szent Jánostól: ha nem tudsz sokat adni, adj legalább szeretetet. Erről szeretnék még egy pár gondolatot megosztani. Az életben sokszor érezzük úgy, hogy kevés van a kezünkben. Kevés az időnk, elnézést, kevés az erőnk, kevés az anyagi lehetőségünk. Ilyenkor könnyen azt gondolhatjuk, mit tudnék adni én másoknak, mit számít az én kis segítségem a világ nagy gondjai között. De a keresztény hit egyik legfontosabb igazsága az, hogy Isten nem a mennyiséget nézi, hanem a szeretetet. Az evangéliumban van egy megható történet az özvegyről, aki a templom persejébe csupán két kis pénzdarabot dobott. Az emberek talán észesen vették ezt a kis adományt, de Jézus megállt és azt mondta, az özvegy többet adott mindenkinél, mert nem a feleslegéből adott, hanem a szívéből. Ez a jelenet arra tanít bennünket, hogy az igazi ajándék nem az anyagi segítség nagyságában rejlik, az igazi ajándék a szeretet. Sokszor azt gondoljuk, hogy csak akkor tudunk segíteni, ha nagy dolgokat teszünk. Pedig az életben a legnagyobb változásokat gyakran apró szeretetgesztusok hozzák. Egy kedves szó, egy figyelmes telefonhívás, egy látogatás egy magányos embernél, egy imádság valakiért. Ezek olyan ajándékok, amelyek talán kicsinek tűnnek, mégis óriási értéket hordoznak. Jézus egész élete ezt tanította. Ő nem gazdagságot osztott az embereknek, hanem irgalmat, figyelmet és szeretetet. Megállt a betegek mellett, megszólította a kitaszítottakat, és meghallgatta azokat, akiket mások már nem hallgattak meg. Ezért mondhatjuk, a szeretet az az ajándék, amelyet minden ember adhat. Minden ember adhat. Nem kell hozzá gazdagnak lenni, nem kell hozzá különleges képesség, csak nyitott szív kell. Szent Pál apostol a korintusiakhoz írt első levél híres sorában azt mondja, ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Ez azt jelenti, hogy a szeretet nélkül a legnagyobb tettek is üresek. De ha szeretet van bennünk, akkor még a legkisebb ajándék is nagy értékké válik Isten szemében. Talán sokan tapasztalták már, hogy egy nehéz időszakban nem az anyagi segítség volt a legfontosabb, hanem az, hogy valaki mellettük állt. Valaki meghallgatta őket, valaki imádkozott értük, valaki megmutatta, hogy nincsenek egyedül. Ez a szeretet igazi ereje. A keresztény ember ezért nem csak azt kérdezi, mennyit tudok adni, hanem azt is, mennyi szeretetet tudok adni. És gyakran éppen a legegyszerűbb emberek tanítanak bennünket erre. Azok, akik talán nem rendelkeznek sok anyagi javakkal, mégis gazdagok jóságban, figyelemben és hitben. A szeretet az egyetlen ajándék, amely minél többet adunk belőle, annál több lesz belőle. Ezért, ha valamikor úgy érzed, hogy kevés van a kezedben, ne feledd ezt az igazságot. Lehet, hogy nem tudsz sokat adni, de a szeretetet mindig oda tudod ajándékozni. És ez a szeretet néha többet ér minden más ajándéknál. Kérjük Istent, hogy adjon nekünk nyitott szívet, hogy észrevegyük azokat az embereket, akiknek szükségük van ránk. És adjon bátorságot, hogy merjünk szeretetet adni még akkor is, ha csak egy apró gesztus formájában is. Mert Isten országában a legkisebb szeretet is

legnagyobb érték. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai katekézisünkbe. Maradjanak továbbra is. Velünk a Mária Rádióval Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kinek mondasz engem te a milliók között? Itt, hol minden szennye földre költözött. Kinek mondasz engem? Életet kinek vall? Megdicsőülés hegye vagy Golgotai ravatal, hol újra megfeszítesz. Kényed kedveden hújjon újra vérem a szennyes köveken. Kinek mondasz engem elhagyott szenvedőt, ha ezren kiáltják felé tagad meg őt? Kinek mondasz engem az olajfák hegyén? Szavad szórja az átkot, nem ismerem én. Kinek mondasz engem a kigúnyolt királyt, ha a tömeg megvetően bűnhődést kiált? Kinek mondasz engem, ha velem vagy egyedül? Ha Péteri szíved értem oly buzgón felhevül, és kinek mondasz engem, ha meglátsz el itt szemem, kinek mondasz hát, mondd, és felelj most nekem. Én Uram, én Istenem, te vagy a milliók között a megvetett. Te vagy a megdicsőült nagy király, te vagy a kínpadra vont és elhagyott. Te vagy a kigúnyolt, én értem szenvedő, te vagy az engem váró szelíd szemű, hűtlenségem ellenére is örökké hű. Te vagy. Te vagy. Te a megfeszített Isten fia. Erő, hatalom, biztos üdvöm, kinek értem kellett meghalnia.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja! Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora.
3: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt éjt, napot, a munkás fáradt testeket az éjcsendjén pihenteted.
2: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
3: Amíg múlandó életünk a földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virrasszon éberen.
2: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen.
0: Alleluja, alleluja, alleluja. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
2: Igazságodban szabadíts meg engem.
3: Fordítsd felém füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
2: Te légy oltalmazó kősziklám, és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
3: Erősségem és menedékem, valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
2: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem. Mivel Te vagy az én erősségem.
3: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
3: Istenem, figyelj a szómra.
2: Fordulj felém és hallgass figyelmesen. Könyörgésem hangos szavára.
3: Ha bűneinket, Uram, felrovod. Uram, ki az, aki előtted megállhat?
2: De nálad bocsánatot nyer a vétek. Ezért félve tisztelünk téged.
3: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
2: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éji őr a hajnalt.
3: Bizony, jobban, mint éji őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
2: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
3: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja, alleluja, alleluja.
3: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
5: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
5: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Alleluja, alleluja.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Alleluja, alleluja.
5: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén, alleluja. Bocsásd el most, Uram, szolgádat.
2: Szavaid szerint békességben.
3: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
2: Őt adtad számunkra. Csodájára minden népnek.
3: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Te légy meg Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Alleluja.
5: Könyörögjünk, szelíd és alázatos szívű Urunk, Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogad jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit, adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Égi királynő, örvendezz, alleluja, mert Jézust méltó voltál hordozni, alleluja. Feltámadott, amint mondta, alleluja, kérleld az Istent, értünk, alleluja.
5: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.
6: Mária Rádió. Egy fénysugárral lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi kastélynál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! Kertész Marikát hallják, a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat munkatársát. A mai beszélgetésünkben egy olyan témáról lesz szó, amely minden házaspárt érint, a szexualitás kérdéséről. Sokféle üzenet vesz körül bennünket arról, hogy mit jelent a szerelem, az intimitás vagy a házasság, és ezek között sokszor nem könnyű eligazodni. Ma egy olyan házaspárral beszélgetek, akiknek az életében nagyon fontos szerepet játszik az a látásmód, amelyet II. János Pál pápa testteológiája kínál. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan formálját a házasságot, a kapcsolatot, az intimitást? Többek között erről beszélgetünk most, őszintén, egészen nyíltan. Köszöntlek benneteket szeretettel, és hát mindenek előtt arra kérnélek meg, hogy áruljátok el a neveteket, hiszen én ezt most nem mondtam el éppen a felkonferálásban, és hát magatokról is mondjatok néhány szót azok kedvéért, akik nem ismernek.
1: Köszönjük mi is a kedves Mária Rádió hallgatókat, és téged is, Marika. Az én nevem Trinfa Molnár Imola.
2: És az én nevem Trinfa Molnár Csongor.
1: Mindketten az Ő az út ifjúsági szolgálatnak dolgozunk, teljes idei szolgálóként. Brassóiak vagyunk, de Marosvásárhelyen élünk már egy jó ideje.
0: Említettem a felvezetésben, hogy a szexualitás témakörét fogjuk ma körbejárni. A testteológiájáról lesz szó. Ti hogyan találkoztatok először a testteológiájával, és miért vált ez fontos a számotokra?
2: Először egy magyarországi csapat jött ide Erdélyben, és ők tartották a testteológiai kurzust. Én azon a kurzuson részt vettem, és igazából akkor találkoztam először az egésszel. És amiért fontossá vált nekem, az hát így nagyon egyszerűen azt tudom mondani, hogy valami olyasmit tudott nekem üzenni, amit azelőtt soha nem hallottam, és nem csak a szexualitásról, hanem magáról Istenről, és hogy milyen ő, ki ő, és milyen szerepe van még az én életemben.
1: Én Angliában találkoztam először a tanításaiban, a Christopher Westnek a Testológiai Kezdőknek című könyvvel. Én ott voltam 4 évig egy katolikus közösségben misszionárius, és így ennek a keretén belül találkoztam a tanítással, és akkor nekem ilyen életet megváltoztató volt, nem azért, mert addig még nem hallottam soha akár a tisztaságról, akár valamilyen szinten arról, hogy Istennek terve van a szexualitással, de egy olyan átfogó és csontig hatoló víziót és képet tárt elém a test teológiája, hogy egyszerűen utána már nem tudtam ugyanúgy tekinteni sem a testemre, sem a szexualitásra, sem arra, hogy hogyan van ebben az egészben Isten jelen, és igazából ez az a ami motivál, ami fontosra tette számomra azt, hogy ezt ne csak megtartsam magamnak, hanem minél több ember hallhasson róla.
0: Szerintem nagyon sokan a hallgatók közül nem igazán tudják, hogy miről is beszélünk, úgyhogy az ő kedvükért kérlek, hogy egy kicsit próbáljátok meg összefoglalni, hogy miről szól ez a tanítás. Tudom, hogy nehezet kérek, de hogy mégis, hogyha lehetne néhány mondatban bár a legfontosabb üzenetet átadni.
1: Hát a testteológiája, ahogyan mondtad, a Szent II. János Pál pápának az összeszedett, összefoglalt tanítása, nem különösen csak a szexualitással kapcsolatban, hanem egyáltalán arra a kérdésre keresi a választ, hogy mit jelent embernek lenni, mi az élet értelme, és hogyan tudunk Isten akarata szerint élni, hogyan tudunk valóban boldoggá válni, és miköze ennek az egészhez a testnek és a szexualitásnak. És a pápának a tanítása, 129 tanítása van összefoglalva így, és ezen a néven híres, hogy a test teológiája, és ennek a tanításnak valójában ez a lényege, hogy Isten minket az ő képére és hasonlatosságára alkotott meg, és testben és lélekben, és ennek az egységében, és hogy a női és férfi testnek a hát különbözősége, de annak a lehetősége, hogy egyé váljon a nemi aktusban, ez elárul valamit Istenről, az ő mienségéről, arról, hogy milyen egységre hív meg valójában önmagával, mint teljes szent háromság, és hogy ez annyira központi a hitünknek, a hitünk számára, hogy ezt az Isten a testünkbe írta, hogy ilyen legyen a testünk egymás számára, hogy Isten meghív minket erre a mély, bensőséges kapcsolatra, egységre vele.
0: Köszönöm szépen ezt a rövid összefoglalást. Most arra lennék kíváncsi, hogy ez a tanítás, ami számotokra jeleztétek, hogy rendkívül fontos, milyen hatással van, vagy volt a ti házasságotokra, a ti intimitásotok, szexualitásotok megélésére?
2: Azzal tudom kezdeni, hogy egyrészt, amikor először hallottam erről a testteológiáról, akkor nem voltam házas, és már akkor a szexualitásomra volt hatással. Olyan szempontból, hogy inkább segített ránézni egy más szemmel arra, mi az én elhívásom, mármint a hivatásom házasként, hogy hogyan tudom átadni magam az én majd jövendőbeli páromnak is. Mit jelent is az a szó, hogy önajándékozás. És ezek így lelkesítettek akkor, és majd amikor meg lett Imola, akkor meg meglepő módon, majd később ezt kimondtam, de hogy most azt mondom, hogy meglepő módon eléggé könnyen tudott jönni ez az önajándékozás, és hát igazából azt tudom mondani, hogy ez a házasságunkat nagyon nagy mértékben építette, és igen, csupa jó hatással volt, ezt tudom mondani az én életemben.
1: Én is egyedülálló voltam, amikor először találkoztam a tanítással, és elsősorban azt a hatást fejtette ki rám, hogy őszintén szembenézek azzal, hogy én hogyan is állok a saját testemmel, milyen érzések, gondolatok fűznek hozzá, és nem csak a saját testemmel, hanem egyáltalán a szexualitással, a nemi vágyal. Én sokáig szerintem elfojtottam ezt a vágyat, vagy akár negatívnak tartottam, valahol bűnösnek, és nem teljesen láttam ebben, hogy hol van Istennek a helye, vagy a terve, és így a tanítás ezt lassan, lépésről lépésre így átformálta bennem, megtisztította, átalakította, és aztán a párkapcsolatunkban így a tisztosság, mint életstílus, hogy akkor ezt hogyan tudok szeretni jól a testemmel, ezt segített, hogy hogyan gyakoroljuk egymás felé abban a keretben, ami tényleg Istennek kedves. És a házasságunkban pedig így, amit Csongi is mondott, hogy az önajándékozás is nem csak fizikailag, hogy azt keresni, hogy hogyan tudom a másikat jobban szeretni, nem csak magában a nemi együttlétben, hanem mindenben, a házas élet minden egyes területén, hogyan tudom a másikat szeretni, szolgálni, hogyan tudok tényleg ajándékká válni a számára. Ez az a gondolat, vagy ez a, hát igen, gondolat, ami így vezérfonala a házasságunknak, hogy újra és újra emlékeztet, hogy mi a cél, vagy mire szeretnénk fókuszálni, mi az, ami átsegít a nehéz pillanatokon.
2: Igen, ezt még hozzátenném én is, hogy a párkereső időszakomban szenvedtem egy függőségtől, egy szexuális függőségtől, és igazából ennek a tanításnak a hatására sikerült a lépéseket tegyek a szabadság fele, ami majd később teljes szabadság változott, viszont személy szerint nekem az sokat segít, hogyha valamit megírtak, és ez a téma, a testteológiája segített nekem jobban megérteni a szexualitásomat, és azt, hogy miért vagyok benne abban a függőségben, hogy mit is keresek valójában. És ez egy segítség volt, igen, a szabadulásban.
0: Istennek hála mindazért, amit elvégzett az életedben, Csongi, de akár a kettőtök kapcsolatában is. Miközben beszéltetek, ez jutott eszembe, hogy önajándékozás, hát ez egy olyan dolog, vagy olyan fogalom, ami hát a mai világban nem éppen menő, mondjam úgy, vagy a mai világ ez nem erre bíztat bennünket, éppen ellenkezőleg arra, hogy az énünket, az egónkat helyezzük előtérbe, és próbáljuk megkaparintani azt, amire szükségünk van. Tehát semmiképpen sem arra, hogy szolgáljuk a társunkat, hogy szeressük, hogy ajándékok legyünk számára. Lehet, hogy voltak olyan pillanatok, amikor esetleg nehéz volt valamit megélni ebből a tanításból, vagy életre váltani. Tehát mindazt, amit megértettetek, megismertetek, azt gyakorlatba ültetni. Volt-e esetleg ilyen, amikor azt mondtátok, hogy hú, hát ez már túl sok?
2: Igen. Ez egy nehézség volt számomra az elején, amikor a párkereső időszakomban voltam, és lényegében, amiután először hallottam erről a témáról, a testteológiájáról, az a része volt nehéz, hogy elég szigorú kereteket helyez így a helyes megéléshez a szexualitásban. És nehéz volt így elfogadni ezeket a kereteket, mert akkor még nem értettem a lényegüket. Az idő elteltével is, és igazából amikor majd beléptünk a házasságban Imolával, akkor kiderült, hogy hát ezek nem is olyan nehéz keretek. Nagyon konkrétan itt a természetes fogalmazás, szabályozása gondolok, itt ugye erről is szó volt a testológiáján, és hát ez egy nagy falat volt számomra, hogy is lehet ezt majd csinálni házasságban. Igen, amire rájöttem majd a házasságban Imolával, hogy igazából ez nem hátráltat, hanem sőt, sokkal inkább felszabadít a mi életünkben, a mi közös életünkben, a mi nem életünkben.
1: Számomra így, ha arra gondolok, hogy mi volt, ami nagy falat volt, nem tudom, talán még nem volt ilyen, tudom, hogy viszont lesznek, hiszen az a házasságunk egyrészt még az elején van, és hogy a gyerekvállalás kérdése, illetve az, hogy akkor, ha már van egy-két, akár három gyerekünk, akkor hogyan éljük meg a házas életünket, igen, a természetes fogalmazás szabályozás segítségével, és nem abban akár a félelemben, vagy lekorlátozottságban élni, amit akár lehet sokan megélnek, hogy jaj, nem lehetünk akármikor, vagy akárhogyan együtt, hogy ebben majd lehetnek feszültségek. De én hiszem azt, hogy az egész tanítás valójában arra hív meg, hogy Istennel kapcsolatban legyek és kapcsolatban maradjak ezen a területen is, hogy folyamatosan ráemeljem a tekintetemet is, hogy eddig is ez volt az, ami a kérdéses vagy nehéz dolgokban átvitt, átlendített, hogy Isten megmutatta azt, hogy ő hogy is gondolja, miért gondolja így, miért jó nekem ez így, és ez hozott egy nagyon mély meggyőződést arról, hogy ez jó, és ez szép, és ezt érdemes így élni.
0: Ha egy házaspár most hall először erről, mi az az egy lépés, amit már akár holnap megtehetnek, vagy mi az, amire felhívnátok a figyelmüket, mi az, amire esetleg meghívnátok őket?
2: Beszéltünk erről az önajándékozásról, és igazából ez egy nagyon egyszerű lépés tud lenni egy pár kapcsolatban is akár, de házasságban is, sőt. Nem muszáj ott kezdjék, hogy a TFS-t használni. Persze előbb-utóbb eljutni arra egy elég izgalmas és fontos dolog a házas pár kapcsolatának érdekében is akár, de az önajándékozást meg tudják élni a mindennapokban is, akkor, amikor nem feltétlenül szexuális dolgokról beszélünk, hanem, mit tudom én, az, ahogyan egy férj ki tudja takarítani a lakást, például egy nagyon banális példával élve, vagy ahogyan elmennek randizni, és újra megérhetik azt a kezdetleges randizós életet, amikor tudom, a férj önajándékozva odaadhatja a kabátját a feleségének, amikor elkezd esni, vagy épp hidegebb van, vagy ilyen apró lépésekben, ha gyakorolják azt, hogy előbbre teszem a másikat, mint magamat, és csak adok, és nyitott vagyok a befogadásra, de az én célom, hogy adjak, akkor ezzel már a lényeget elkezdték gyakorolni.
1: Én talán azt mondanám, hogy talán az lehetne egy első lépés, hogy egyáltalán erre a területre beengedik a jó Istent, hogy azt mondják, hogy jó, nem tudom, hogy mi a jó, vagy mi a helyes, vagy nekem ez nagyon nehéz, vagy nagyon fájdalmas, vagy nagyon sok mindent hordozok, mert hogy nagyon sok mindent hordozunk ebben a témában, a szexualitás témájában, de hogy én ebbe szeretnélek engedni téged, jó Istenem, és szeretném hagyni, hogy szabaddá tegyél, vagy gyógyítsál, vagy egyáltalán szóljál hozzám ezen a területen, hogy hogyan tudom ajándékozni magamat, hogyan tudom szeretni a társamat, vagy mi az, amiben akár nekem változnom kell ahhoz, hogy közelebb kerüljek ahhoz a képhez, amit te álmodtál meg rólam. Talán ezt mondanám egy első lépésnek, hogy beengedni a jó Istent az életünknek ezen területére is.
0: Tudom rólatok, hogy szoktatok ti testeó hétvégéket szervezni, tartani. Mi is részt vettünk egy ilyenen, és nekünk is sokat adott. Erről, hogyha egy kicsit bővebben tudnátok beszélni, akár azt is elmondva, hogy mikor lesz legközelebb ilyen hétvége.
1: Igen, általában egy évben kétszer szoktunk tartani. Ez egy hétvégés program péntektől vasárnapig, és ezen a hétvégén sorba megyünk azokon a központi lényeges témákon, amiket a testeológia érint. Például azon, hogy mi volt Isten eredeti terve, hogyan romlott ez el, Jézus hogyan lép ebbe be is hozza helyre, mi az a hívás, amire kétféleképpen tudunk igent mondani, egyrészt a házasságban, vagy az Istennek szentelt életben, a cölibátusban, és utána pedig így azt a témát boncolgassuk, hogy a házasságban, a házas életben, igen, mi ez az önajándékozás, mi az igaz szeretet, annak a négy jellemzőjéről beszélünk, tehát hogy kb. Ezek a témák, és van lehetőség persze arra, hogy kis csoportban beszélgessenek az emberek, úgyhogy a kérdéseket feltegyék, és arra válaszokat kapjanak, és ez átszövi egy imádságos lét, akár a szentmisében, akár szentségimádásban. Így kb. Ilyen, így kell elképzelni a hétvégét, és legközelebb az ősszel lesz, valószínűleg októberben, ez még nem teljesen tiszta, hogy melyik hétvégén, de hogy az már talán körvonalazódott, hogy októberben, és még nem tudjuk a helyszínt, de hogyha bárkit érdekel az Ő az út ifjúsági szolgálat Facebook oldalán, vagy Instagram oldalán, mindezeket időben szoktuk jelezni, vagy fel lehet iratkozni a várólistára, a hétvégére, és akkor sokkal hamarabb értesülnek az érdekeltek arról, hogy mikor lesz a következő hétvége, ezt pedig a weboldalon az őazút.ru-n lehet megtenni.
0: Köszönöm szépen a tájékoztatást, és köszönöm szépen nektek a beszélgetést is, az őszintességeteket, nyitottságotokat, mindazt, amit megosztottatok magatokról, a megéléseitekről. Ha egy mondatba kellene összefoglalnotok, hogy mit adott nektek a testteológiája, vajon mi lenne az? Mi az, amit ma már biztosan nem akartnátok semmiképpen sem elveszíteni ebből?
2: Számomra, amit össze tudnék foglalni egy mondatban, az, hogy Istenről alkotott képemet kibővítette, megszépítette, és a kapcsolatomat vele úgymond a következő szintre emelte, mert megtudtam róla egy olyan dolgot, ameddig eddig még nem. És ezt a közelséget Istennel nem adnám semmiért.
1: Én talán úgy foglalnám össze, hogy a testem jó, a szexualitás jó, és ebben találkozhatom Istennel, és közeledhetek hozzá ezáltal.
0: Isten áldását kívánom nektek a további közös utatokra, házasságotokra, szolgálatotokra.
1: Köszönjük.
2: Köszönjük szépen.
1: És köszönjük a meghívást.

0: Kedves hallgatóink, örülünk, hogy ma is velünk tartottak ebben a beszélgetésben. Bízunk benne, hogy az elmondottak alapján világosabbá vált, hogy a test teológiája nem egy elvont tanítás csupán, hanem egy meghívás arra, hogy újra felfedezzük, mit jelent szeretni teljesen önátadóan, igaz módon. Ez az út persze nem mindig könnyű. Küzdelmekkel, talán kérdésekkel, kételyekkel, újrakezdésekkel van tele. De ahogy hallhattuk, mégis egy olyan út, amely a mélyebb egységhez, a tisztább szeretethez, a valódi örömhöz vezet. Kívánom, hogy ez a beszélgetés ne csak gondolatokat indítson el, hanem változást is hozzon a házasságaikban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádióműsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és örömmel köszöntöm az Öregkör Bölcsessége műsor hallgatóit Nagyváradról, a Mária Rádió stúdiójából. Imádkozzunk együtt a rádió hullámhosszán a Szentlélek Úristenhez, hogy töltse fel lelkünket az ő szeretetével. Jöjj, Szentlélek Úristen! Teremts csöndes nyugalmat a bennünk lévő feszültségből. Írd felül bizalommal a bennünk lévő aggodalmat. Erős hittel a félelmünket. A kegyelem édességével a bennünk lévő keserűséget. Ragyogó fényeddel a mi sötétségeinket. Meleg szereteteddel a bennünk lévő hideget. Fényességeddel űzd el a bennünk lévő éjszakát. Üdítő tavaszoddal a bennünk uralkodó telet. Egyengesd feldeségünket. Vedd el büszkeségünk élét, de mélyítsd el alázatosságunkat. Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, de olcs ki szenvedélyeink tüzét. Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy te látsz minket. Engedd, hogy úgy lássunk téged, ahogyan kívánod. Jöjj, Szentlélek Úristen, nálad nélkül semmi az ember. Kedves testvéreim, nem csak szeretettel, hanem örömmel is köszöntöttem kedves hallgatóimat. El is mondanám, mi az örömömnek az oka. Hála Istennek az ünnepekért, melyekben bővelkedhettünk kora tavasz óta. Különösen május pünköst havában. Isten, az idők ura, az üdvösségterv időrendjét a legnagyobb bölcsességgel határozta meg. Az egyház ünnepei ennek az időrendnek örök emlékezetét őrzik. Ünnep. Ünnepek nélkül nincs öröm. Nincs öröm az életünkben. Szilics Ágnes szociális testvér, a Szociális Testvérek Társasága a budapesti kerület elöljárója, sok szép versek költőnője így szólít meg minket. Azt mondod, felnőtt vagy, de tudsz-e még ünnepelni? Nem önmagad, az ő fényében járni kellni. Azt mondod, felnőtt vagy, de tudsz-e még örvendezni? Gondtalan bizalommal táncra kelni. Akarsz-e, mersz-e gyermek lenni? A rohanó életben az emberek lassan elfelejtenek ünnepelni. Sokan könnyen akarnak mindennapi megélhetésükhöz jutni. A pénz hatalma irányítja az embereket. Szabadságunkat, amelyre oly sokszor hivatkozunk, kötetlenségek, növekvő feletlőtlenségek teszik kérdésessé. A ma embere elfelejtkezik, hogy a vasárnap is ünnep, melynek csúcspontja az eukarisztia lenne. Sokan dolgoznak, vasárnap is. Munkával töltik el a napjaikat, pedig a Teremtő Isten, az imádság, a pihenés, a közös együttlétek és az öröm napjává tette, így erősíti a vasárnap családi baráti közösségeinket. Ha megtanulunk ünnepelni, áldott és örömteli lesz életünk. Legyen jeligéje életünknek az öröm. Beethoven 9. szimfóniáját hallgatva, a halhatatlan 4. tétel Schiller örömódájával az újongás óriási harmóniáit öntötte itt a zeneszerző az öröm páratlan formájába. Rónai György fordításában

0: mire eltereli figyelmemet betegségemről, szenvedéseimről. Ahol hit van, bizalom és igyekezet, Isten akaratához való ragaszkodása, csak ott van öröm. Különösen beteg állapotunk csendjében, az ember lassan, de igen világosan tudatára ébred, hogy Isten itt van velünk, Krisztus megváltott, megszabadított, levette rólam létem terhét, és igazából ő hordozza. Ha mi keresztények, találkozunk már a levegőben kellene legyen az öröm jelszavának. Sík Sándor piarista papköltő oly találóan utal erre a Csend című versében. Tépet világok, tépet emberek, boldult zűrben kerengenek. Jöjj, drága testvér, add a kezedet, mondjunk ma csendet. Az édes Isten nagy meleg kezén megbú két árva lélek, és elcsitul, és orgonálni kezd az űrös élet. Valahol hibás a kereszténységünk is. A mai világ sok ember letargiába zár. Egyre több a kilátástalanság, egyre távolabbinak tűnik a szebb jövő. Egyre inkább a reménytelenség korát éljük, amiben bíztunk, munkahely, előmenetel összeomlani látszanak. Sokat és sokszor aggódunk, pedig minden hajunk szála nyilván van tartva Istennél. Csak annyit kér, maradjatok meg az én szeretetemben, és én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ismételten idéznék Sík Sándor papköltőtől Akácvirágzás című versét, hisz májusban akácvirág illatát hozza felénk a májusi szellő. Este van, nyár van, mosolyog a csend. Szellő, madár és ember elpihent, valami titokterhes boldogságtól akácok könnye, nagy fehér virág hull. Oly frissen, könnyen megyünk egymás mellett, mint eső után gyöngyvirág lehellett. Fehér virág köz szótlan lépdelünk, és a Jóisten szembe jön velünk. A szeretet életprogram. Ha feltámadott él bennem, és Jézus szeretetével fordulok embertársaim felé, akiben szintén jelen van az ő szeretete. Mi is történik ekkor? Jézus meghív minket egy teljesebb életre, mivel a mennyei atya saját képére teremtett minket, és ez az Isten arc rajzolódik ki földi életünk napjaiban. Életem eseményeit nézve sokszor kérdezem, Uram, miért? Uram, miért? Reményik Sándor Isten arc című verse felelet lesz a feltett kérdésre. Hallgassák nagy szeretettel.
1: Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lételőtti képem emlékképe. Fölibe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világ szenny alatt. A rám rakódott világ szenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól, akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásult kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Antik szobor, tiszta, nyugodt erő. Nem nyugszom, amíg nem hívom elő. S bár világ szennye rakódott reája, nem nyugszom, amíg nem lesz reneszánszam.

0: jó lehet az ember szeretetre születik, de mégis rosszra hajló természete eltéri ettől a jótól. Jézus újra és újra figyelmeztet a szeretet gyakorlására a mindennapokban, mely által a mennyei atyához vezet minden embert. Charlotte Adams, közelebb Uram hozzád, minél közelebb. Boldogan követlek, megyek te hozzád. Édes lesz az nekem, hisz te fogod kezem. Közelebb, közelebb hozzád, Istenem. Ha vándorutamon a nap leszáll, nyugtott, fáradt fejem csak kövön talál. Álmomban rebegem, tihet az én szívem, mindig csak közelebb hozzád, Istenem. Lépcsővel álmodom, hozzád vezet, kegyelmed felsegít ott majd engemet. Angyali szózat hív, repes feléd a szív, mindig csak közelebb hozzád, Istenem. Repdeső szárnyakon felhőkön át, a csillagok között fel-fel te hozzád. Melletted a helyem, neked adom szívem, közelebb, közelebb hozzád, Istenem. Tudom, hogy arcodat megláthatom, véget ér egykoron sok-sok bánatom. Sóhajom végszama e hőima legyen, mindig csak közelebb hozzád, Istenem. Jézus visszament az atyához, és magával vitte a megdicsőült emberi természetet is. Krisztus mennybe menetele a remény üzenete. A mindennapok nehéz helyzeteiben is azt üzeni számunkra, van remény. Ahogy az apostolok felfelé tekintenek, míg a felhő el nem takarja szemük elől Jézust, úgy szeretnénk mi is emberek felfelé tekinteni. Ez a felfelé tekintés nem azt jelenti, hogy minket Isten megóv minden nehézségtől. De ha felfelé tekintünk, tudjuk, kiben bízhatunk, kinek az erejével harcolhatjuk meg a jó harcot. Minden vasárnap is ünnep lehet számunkra, mely azt jelenti, hogy megállunk, feltekintünk, élvezzük egy kicsit Isten szeretetének fényét és erejét. Az elkövetkezendő napokban a történelmi egyházok, a húsvét és a pünkösd közti napokra emlékeznek. Készülnek a Szentlélek eljövetelének pünkösd megünneplésére. Zsida Jenő pünkösdi várakozás című versében ezt a várakozást így írja meg.
1: Kész a világ, feszült ünnepi várás tereng felette, halotti csend. Csak néha-néha sóhajt az Isten lelke. Kimérve minden pálya, megtöltve minden lélek lámpa, ahol csak Úr a lét. De jaj, sötét van, mélységes, iszonyú sötét. A zordon tömeg árnyék némán zokogva kering útjain, s csak egyet tud és egyet érez. Most váratlanul vágyon megvonaglik, és felzúg Istenéhez, betelt az idő, sugarat, fényt, színt adj nekünk, mert epedünk. Fényesség nélkül oly sivár az élet. Nagy alkotónk, ó, mondd ki szent igédet, legyen világosság. És ismétlik mindig erősebben, a felviharzott éteren keresztül, és felharson az ekek harsonája, s a végtelennek zsolozsmája zendül zsibongva, zsongva, és nagy szavát az Úr kimondja.

Istenben lélegzeni. Anton Gotch, Camillianus szerzetes pap, Igen Uram című könyvében olvastam a következőket. Büszkén egyenesen áll az ember, mint a természetnek és a növényvilág néma teremtményeinek ura, mint az egyedüli teremtmény, amelyikben egy Isten lélegzik. Ahol Istennek ez a lehelete, Isten lelke van jelen, ott élet van, és ahol élet van, jelen van Isten lelke. Élek, élsz, tehát Isten lehelete árad belénk, az ő lelkében élünk. Jézus készített elő minket erre életművével és halálával, hogy élő templomként a lélek lakásává legyünk, és azok is maradjunk. Így Isten szent lehelete most már nem csak az első teremtő igen alapján van bennünk és körülöttünk, hanem mindenek előtt azért van bennünk, mert az Atya és a Fiú elküldte.

Házfazdékan Öregszünk, de győzzük könyvéből szeretnék egy-egy rövidke gondolatokat idézni kedves testvéreimnek. Van egy indiai közmondás: a gyermek játszik, a felnőtt dolgozik, az öregember imádkozik. Imádkozó idős öregember azt a gondolatot ébreszti fel, hogy az imádságok csak öregeknek való. Az sem biztos, hogy öreg fejjel az ember jobb imádkozó lesz, mint fiatal korában volt. Azonban az öregkor több ideje, magánya, kedvező légköre lesz az imádságnak. A Szentírás rendszeres olvasása közben sokan olyan mélységig hatolnak az örömhír megértésébe, mint azelőtt soha. Legyünk örvendező keresztények és öregek. Éljünk a Szentlélek ajándékaival. Nem szabad megszomorítanom azt a lelket, akivel megpecsételtek a Krisztussal való találkozásra. Óvnom, ápolnom kell, álhatatosan és kitartva a jóban, türelmesen és hűséggel, szeretettel és jósággal, szeliden és önmegtartóztatóan, békében és örömben. Vagyis a Szentlélek gyümölcseivel. Öröm. Kalkutai Teréz anya imája. Az öröm imádság, az öröm erő. Az öröm háló, amelyen lelkeket foghatunk. Isten szereti az örvendező imádságot. A legjobb módja, hogy Istennek hálát adjunk, ha dolgunkat örömmel tesszük. A szerető szív vidám szív. Ne engedd, hogy a gondok úgy hatalmukba kerítsenek, hogy miattuk elfelejtesz örülni a feltámadt Krisztusnak. Mindnyájan Istenhez vágyódunk a mennyországba. De hatalmunkban áll, hogy már most és itt nála legyünk a mennyben, s minden pillanatban boldogságban részesüljünk. Ez azt jelenti, szeressünk úgy, ahogyan ő szeret, segítsünk, ahogyan ő segít, adjunk, ahogyan ő ad, szolgáljunk, ahogyan ő szolgál, mentsük meg az embert, ahogyan ő megment minket, 24 órán át vele legyünk, és a legnyomorúságosabb öltözékben is felismerjük őt.

0: hallgatóim! Az imádságban az a lélek munkálkodik bennünk, aki megújítja a föld színét és bennünket is. Sok keresztény idősebb éveiben újfajta megértéssel tud behatolni a keresztény hit központi titkába, a Szent Háromságba, hogy szembeszállhasson az öregkor magányával.
1: Örökön élő 3-1 Szent Háromság, hadd áldjalak, add, hogy ma úgy imádjalak, hogy égig érő tűz legyek. Szent tűz, amelyben lelked él, mint fenn a sínai hegyen, hol így szóltál tűz nyelveden, ne félj, veled van, aki él. Hadd legyek szép lángoszlopod, mely 40 évig lobogott néped fölött, s úgy ragyogott, hogy mindig új reményt adott. Vagy illés szent tüze legyek, mely fellobbant Kármel hegyén, s a pogány oltárok helyén megdicsőltél, örök egy. De azt se bánom, ha talán csak húnyó szikrácska vagyok, mely templomodban fellobog a bábeli fogság után. És új életre lelkesül a fáradt lelkű maradék, míg el nem jön a sarjadék, kiben az egy megtestesül. Most itt vagyok, és arcom ég a szégyentől, mely földre sújt, és nincs más, ki szent tűzre gyújt, add háromságod egy tüzét. Atyám, védj lelkemben lakást, hogy mindig tudjak kezdeni, adj várni, adni, áldani és megbocsátani tudást. Úr Jézus, Isten egy fia, a szívem legyen otthonod, a kulcs szelíd alázatod, s a becsvágyom a Golgota. Szentlélek, élet újulás, légy kis világom tűzhelye, utam napfényem melege, örök szeretet áradás. Hadd legyek Isten temploma, Szent Háromság, költözz belém, testem, lelkem már nem enyém, a tiéd minden kis zuga. Teremtsen újjá az Atya, változtasson át a Fiú, s a lélek legyen rá tanú, hogy bennem minden, ő maga. Amen.

hallhattuk, így lesz az imádságunk a lélek világossága. Mert a lélek maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtozásokkal. Akkor már életkörülményeim sem jelentenek problémát. Mit árthat nekem, ha ágyhoz láncolt maradok, mankóra szorulok vagy tolószékben ülök, ha Isten lelke maga lélegzik már bennem. Kedves testvéreitől elköszön a műsor szerkesztője Fazekas Ilona, és a műsoromban mindenkoron segítőtársam Majoros Attila. Kívánunk áldott szép pünkösdi ünnepeket, boldog emlékű II. János Pál pápa 1998. év pünkösdi vigiliájával. Jöjj Szentlélek, jöjj és újítsd meg a föld színét, jöjj hét ajándékoddal, élet lelke, jöjj egység és szeretet lelke. Az egyháznak és a világnak szüksége van rád. Jöjj Szentlélek, és tedd még gyümölcsözőbbé a karizmákat, melyeket ajándékoztál nekünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. Parolin bíboros az európai érdemrend átvételekor. Az Európai Unió legyen kreatív erőfeszítés a békért. Interjú Tusor Péter történésszel a fraktnói kutatócsoport római tanulmányi útjáról.
1: Leó pápa katekézise a liturgiáról. Hagyjuk, hogy átalakítson minket az élő Krisztus jelenléte. 14. Leó pápa a II. Vatikáni zsinat dokumentumait elemzi hétről hétre a szerdai általános audiencián. Ezúttal áttért a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióra, amely az egyház szent liturgiáját szabályozza, a zsinat elsőként kiadott dokumentumaként. Hagyjuk, hogy a szertartások, a szimbólumok és a gesztusok, és elsősorban a liturgiában jelenlévő élő Krisztus belülről alakítson minket, buzdított a pápa. Az audiencián jelen volt első aram cilíciai örmény katolikosz és delegációja, akit a Szentatya örömmel köszöntött. Ez a testvéri látogatás fontos alkalom a köztünk lévő egység szálainak megerősítésére, miközben haladunk előre a teljes egység felé vezető úton, mondta Leó pápa, majd pünkösdre készülve a Szentlélek kegyelmét kérte zarándoklatukra, az egyházak közötti egységre. Imára szólított Libanon és a Közel-Kelet békéért, ahol újból erőszak és háború pusztít. A pápa megköszönte, hogy első aram elkötelezett az ökumené ügye mellett, továbbá háláját fejezte ki a katolikus és a keleti ortodox egyházak között működő nemzetközi teológiai párbeszédért is. Az audiencián jelen volt a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoport 12 tagja, Tusor Péter történész vezetésével, aki Leó pápa elé járulhatott és áldását kérte munkájukra. Isten tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. A Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúció kidolgozásával a zsinati atyák nem csak a szertartások reformját akarták elindítani, hanem rávezetni az egyházat arra, hogy szemléje és mélyítse el azt az élő köteléket, amely alkotja és egyesíti Krisztus misztériumát, kezdte katekézisét Leó pápa. A liturgia éppen ennek a misztériumnak a közepét érinti. Az a hely, idő és környezet, amelyben az egyház megkapja Krisztustól magát az életet. A liturgiában ugyanis megvalósul a megváltás műve, mely minket választott nemzetségé, királyi papsággá, szent nemzetté, tulajdonul kiválasztott néppé tesz. Amint azt a 20. századi egyházon végigvonuló hármas, bibliai, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta, a kérdéses misztérium nem egy sötét valóságot rajzol meg, hanem Isten üdvösség tervét. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála, feltámadása és megdicsőülése, amely éppen a liturgiában válik szentségileg jelenvalóvá. Ezért valahányszor részt veszünk a nevében összegyűlt közösségben, belemerülünk ebbe a misztériumba. Maga Krisztus az egyház, Isten szent népe misztériumának belső kiindulópontja, mely a kereszten átszúrt oldalából születik. A szent liturgiában lelki erejével tovább működik. Megszentelés maga mellé veszi az egyházat, jegyesét, aki általa tiszteli az atyát. Szent Ágoston szerint tehát az eukarisztia ünneplésével az egyház Krisztus testévé válik, így valósul meg a megváltás műve, ami Krisztushoz hasonlóvá tesz minket és a szeretet közösségben épít. A Szent Liturgiában ez a közösség a szertartásokon és imádságokon keresztül valósul meg. A szertartások kifejezik az egyház hitét, és egyben magát az egyházi identitást formálják. Az igehirdetés, a szentségek kiszolgáltatása, a gesztusok, a csend, a tér, mindez együtt képviseli és formát ad Isten népének, amit az Atya hív egybe, ami Krisztus teste, a Szentlélek temploma.
2: Corpo di Cristo, Tempio dello Spirito Santo.
1: Így minden szentségi ünneplés az egyház igazi epifániája, megnyilvánulása lesz imádságban, ahogyan azt Szent II. János Pál pápa írta. Ha a liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, megérthetjük, miért határozták meg úgy, hogy a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul, ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden ereje. Igaz, hogy az egyház tevékenysége nem korlátozódik pusztán a liturgiára, mindazonáltal minden tevékenysége, a prédikáció, a szegények szolgálata, az emberi helyzetek támogatása e felé a csúcs felé mutat. Fordított értelemben a liturgia támogatja a híveket azáltal, hogy mindig és újra belemeríti őket az Úr húsvétjába. Ezért az igehirdetésen, a szentségek ünneplésén és a közös imán keresztül táplálja, bátorítja és megújítja őket a hitben és küldetésükben. Más szóval a hívek részvétele a liturgikus cselekményben egyszerre belső és külső módon történik. Leó pápa megállapította, ez azt is jelenti, hogy a liturgiának konkrétan ki kell terjednie az egész hétköznapi életre, etikai és spirituális értelemben, hogy életünk élő, szent, Istennek tetsző áldozat legyen, megvalósítva szellemi hódolatunkat. Ezáltal a liturgia azokat, akik az egyházon belül élnek, az Úrban naponta szent templommá és a szent lélekben Isten hajlékává építi, mindenki felé nyitott és befogadó közösséget hoz létre.
2: E forma una comunità aperta e accogliente verso tutti.
1: A Szentlélek lakik benne, aki bevezet minket Krisztus életébe, az ő testévé tesz minket annak minden dimenziójában, és az egész emberiség egységének jele Krisztusban. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki hivatalos a bárány mennyegzőjének lakomájára. Kedves testvérek, hagyjuk, hogy belülről formáljanak minket a rítusok, a szimbólumok, a gesztusok, és főként Krisztus élő jelenléte a liturgiában, amelyet a következő katekézisek alkalmával elmélyítünk majd, zárta szerdai katekézisét Leó pápa.
0: Karolin bíboros az Európai Érdemrend átvételekor. Az EU legyen kreatív erőfeszítés a békéért. Strasbourgban az Európai Parlament május 18-ától 22-ig tartó közgyűlésén kedden adták át az Európai Érdemrendet Pietro Parolin vatikáni bíboros államtitkárnak. Parolin bíboros az elismerés átvételekor beszédet mondott, amelyben megköszönte a kitüntetést, majd kiemelte a pápa és a szentség nemzetközi elkötelezettségét a polgári együttélés előmozdítása iránt, amely megerősíti az emberi méltóság sérthetetlenségét. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok újra fellángolnak, a béke több fronton is veszélybe került, az ukrajnai háború miatt az öreg kontinensen egyenesen meg is rendült, az Európai Unió legyen annak a kreatív erőfeszítésnek a szószórója, amelyet az egyik alapító atya, Robert Schuman, a harmónia érdekében szorgalmazott, és akinek boldog avatási eljárása jelenleg is folyik, hangsúlyozta Pietro Parolin bíboros államtitkár az Európai Érdemrend átadó ünnepségén. A kitüntetés, amely az első ilyen jellegű elismerés, amelyet egy uniós intézmény adományoz, azokat a személyiségeket jutalmazza, akik jelentősen hozzájárultak a kontinens integrációjához és egységéhez. Parolin bíboros először is Leó pápa üdvözletét tolmácsolta a plenáris ülésen, majd kiemelte, hogy a népek közötti harmónia továbbra is az Európai Unió alapvető ígérete, illetve a Szentszék egyértelmű nemzetközi elkötelezettsége, miként azt Leó pápa maga is többször hangsúlyozta. Hozzátette, hogy ennek a polgári együttélésnek alapját olyan értékek képezik, amelyek gyökerei az európai keresztény történelemben rejlenek, és amelyeknek az alapító atyák ékes szóló tanúi voltak. Ezek közül elsősorban az emberi méltóság megerősítése emelhető ki, amely sérthetetlen, és aminek az élet minden szakaszában védelmet kell élveznie. A bíboros államtitkár beszédét azzal zárta, hogy megismételte a Szentszék készségét az európai intézményekkel való együttműködésre, hogy együtt legyünk a béke építő mesterei. Az Európai Érdemrend 20 kitüntetettje között Parolin bíboros mellett szerepel többek között Angela Merkel, Németország volt kancellárja, Lech Wałęsa, a Szolidaritás vezetője és a Lengyel Köztársaság volt elnöke, Wolfgang Schlüssel, Ausztria volt szövetségi kancellárja, Jerzy Buzek, Lengyelország volt miniszterelnöke és az Európai Parlament egykori elnöke, valamint Aníbal Cavaco Silva, aki Portugália köztársasági elnöki és miniszterelnöki tisztségét is betöltötte. Az Európai Unió honlapján olvasható információ szerint a díjat a Schuman nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából hozták létre, amely nyilatkozat az Európai Szén és Acél Közösség létrehozását javasolta, amely az integrációs folyamat első magját képezte, és ami aztán a mai Európai Unióhoz vezetett. Interjú Tusor Péter történésszel a Fraktnói Kutatócsoport római tanulmányi útjáról. Nagy szeretettel köszöntöm stúdión gyakori vendégét, Tusor Péter történészt, az éppen 10 éve Fraktnói díja kitüntetett Fraktnói Vilmos római történetek kutatócsoport vezetőjét, aki nem csak rendszeresen jár kutatni a vatikáni levéltárakba, hanem sokszor vele együtt jönnek munkatársai és diákja is. Most is népes csoporttal érkeztél. Kérlek, kedves Péter, mutasd be őket!
3: Így van, 13-an jöttünk ki most az Örökvárosba, Fraktnói Kutatócsoportnak régi törzstagjai és ifjú utánpótlása 3-4 fővel, illetve a kollégium professzorum Hungarorumnak a delegációja is velünk utazik, és ma részt vettünk az általános pápai kihallgatáson.
0: Éppen erről szeretnék kérdezni, hogy találkoztatok-e Leó pápával személyesen?
3: Igen, még december folyamán a vatikáni levéltáron keresztül sikerült kihallgatást kérni a kutatócsoport számára, és úgy volt, hogy mind a 13-an mehetünk a Szentatya elé, hát most jelenleg csak a vezetőnek jutott ez a megtiszteltetés. Nagyon nagy élmény volt mindenkinek, nem az első sorban ülhettek és megtapasztalni az egyházak az univerzalizmusát, az mindig egy maradandó élmény, kiváltképpen egy pünkös környékén.
0: És amikor te találkoztál a Szentatyával, akkor mit mondtál neki, vagy milyen volt ez a személyes találkozás?
3: Tudj, ez egy rövid baccsa Mánó volt, amire a püspökök után nekem is lehetőségem nyílott. Pár másodpercen nagyon megható és maradandó emlék volt. Olaszul csak pár szót mondtam, hogy a Katolikus Egyetemről jöttem, Budapestről, Magyarországról, hallgatóimmal, munkatársaimmal, mutattam is hátra, hogy itt ülnek lent, és hogy kereken 30 éve, pontosan 96 májusától látogatom a vatikáni levéltárat, és hát kértem az áldását munkánkra, az én munkámra és a munkatársaim, az egész kutatócsoportnak a munkájára.
0: Most arra kérdezlek, hogy mi is ennek a mostani látogatásnak a konkrét célja, egy személyes találkozás a Szentatyával, és azon túl szakmai szempontból?
3: Így van, a kutatócsoportnak ez a római intézeti hete, kutatunk a különféle gyűjteményekben, szentszéki gyűjteményekben, vatikáni levéltárban, könyvtárban, mindenek előtt, és korábbi kutatásaink eredményeit szokás szerint hozzuk magunkkal, és ennek a eredménynek az egyik kötete van itt a stúdióban.
0: Egy szép nálam zöld könyv, aminek a címét olvasom, Fraktnói Vilmos és a püspöki kar, mit rejt a cím?
3: Igen, az alcím magyarázza meg egész pontosan. Küzdelem a Szent István Római Történeti Művészeti és Egyházművelődési Intézet megalapításáért Fraktnói és a püspöki kar között 1910-1913.
0: Miért kellett küzdeni?
3: Nagyon érdekes a történet, és nagyon jól megismerhető. Maga Fraknói Vilmos gyűjtött össze a dokumentumokat, és helyezte az Országos Széchenyi Könyvtárnak a kézirattárában. Nyilván ki lehetett még ezzel azzal egészíteni. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ő épített az 1890-es években egy villát nagyváradi kanonoki jövedelmeiből. Az lett az ő magán történeti intézete, és 1910-ben látta elérkezettnek az időt, hogy azt hivatalosan is megalapítsa. Neki akarta adományozni püspöki karnak az ő saját váradi kanonoki és szentjobbi apáti jövedelmeivel, a püspöki kar hozza létre a Szent István Római Magyar Történeti és Művészeti Intézetet. Fantasztikus terv, és a püspöki kar tagjai nagyon-nagyon örültek, de volt egy bökkenő.
0: Mégpedig?
3: Mégpedig, hogy ténylegesen illetékes, nem a püspöki kar volt, akinek föl lett ajánlva egész szép ingatlan és nemcsekély jövedelem, hanem a váradi ordinárius. Ugye, mert váradi kanonoki jövedelem, és a Szentjobbi apátság is a váradi egyházmegye területén volt, az pedig ugye pontosan ekkoriban lett gróf Széchenyi Miklós. Neki pedig voltak bizonyos aggályai mindezzel kapcsolatban, hiszen Fraknói le akarta kötni ezeket a javadalmait egy célra, és azt mondta Széchenyi püspök, hogy ez bizony szekularizációja lenne az egyházi javadalomnak, megkötni ugye a ordinárius kezét is, hogy hova fordítsák ezeket a javadalmat, és rossz példával szolgál a mások számára, úgyhogy elkezdődött a kötélhúzás, hogy milyen esetleges alternatív megoldást találjanak, és bizony a végén az lett, hogy Fraknói egy év tárgyalás után a villáját nem a püspöki karnak adományozta, pedig ugye egyházi javadalmakból épült, hanem a magyar államnak. Ez az a villa, ahol most a Szentszéki Követség működik. Ez a történetnek az egyik, hát nem túl vidám fele.
0: Igen, Széchenyi püspöknek az argumentuma érve valós volt?
3: Tulajdonképpen valós volt, de igazából ideológiai alapon nyugodott. Püspöki kar megosztott volt, volt egy progresszív szárnya, és volt egy konzervatív szárnya, és a római intézet, ugye tulajdonképpen ennek a küzdelemnek, tehát mondjuk a Prohászka féle irányzat, Fraknó is ide tartozik, bár ő csak választott püspök, és hát ugye a Csernok Széchenyi féle konzervatívabb irányzatnak a küzdelmének lett ez, hogy mondjam, az egyik front képzője. Noha elvileg mindenki támogatta ezt az ügyet, de úgy gondolta Széchenyi püspök, hogy ha nem sikerül a fraknói féle elképzelés, akkor esetleg majd ő tudja megvalósítani az.
0: És akkor lett ez az állami részvétel és közreműködés.
3: Igen.
0: Végül is ez a megoldás a történelem során hogyan működött?
3: Nagyon jól működött volna, ha nem jön közbe az első világháború, utána újraindul csak a 20-as években, és akkor már nem tud igazán kiteljesedni Gerevis Tibor vezetésével, hiszen már jön a Klebersberg féle Római Magyar Akadémia, és egy ilyen szűkebb, nagyon fontos tudományos szempontrendszer, az már nem volt annyira trendi, mint mondjuk az olasz-magyar kulturális és művészeti kapcsolatoknak a művelése és kiterjesztése. Viszont van egy második felvonás még így 1910-13-ban. Fraknói, amikor letette ezt a tervét és a villáját az államnak adományozza, püspöki kart fölhívja, hogy rendben, nem kellettek az én ilyen-olyan okok miatt az én javadalmaim, a püspökök maguk füzessenek bizonyos hozzájárulás, bizonyos kultúradót, meghatározóan egy római egyház művelődési intézet föntartására, ami szintén Szent Istvánról nevezett volna el. Hát e körül, ugye, ami püspökatyáknak maguknak kellett volna fizetni, elvileg megint megvolt a támogatás, még nagyobb kötélhúzás kezdődött, és a világháború előtt ez a terv is kudarcba fulladt. Viszont ami nagyon fontos, hogy ez az elképzelés, ami Fraknóinál jelenik meg először, majd a Pápai Magyar Intézettel fog szárba szökkenni, tehát ebben a kötetben tulajdonképpen itt vannak a PMI alapításának a eszmei gyökerei. Ez nagyon érdekes lehet mindenki számára, hiszen erről eddig nem nagyon tudtunk.
0: Kedves tanár úr, köszönöm szépen ezt a frappáns rövid összefoglalót.
3: Igen.
0: És további jó kutató munkát.
3: Nagyon szépen köszönöm. Akinek az érdeklődését fölkeltette a Fraknói Kutatócsoport honlapján, az egész kötet ingyen hozzáférhető és letölthető. institutumfraknói.hu.
0: Köszönöm. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A Nagyveradi stúdióból köszönti Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, ilyen egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk innen a Nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a Nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a Te nevedben üdvözülhetünk. A Te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket Te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és

0: A te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

0: aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűza mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Menj el, Atya Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szentlélek Úr Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szentséges Szűz Mária.
1: Könyörög érettünk.
0: Istennek Szent Anyja.
1: Könyörög érettünk.
0: Szüzeknek Szent Szüze.
1: Könyörög érettünk.
0: Krisztusnak Szent Anyja.
1: Könyörög érettünk.
0: Egyházunknak Anyja.
1: Könyörög érettünk.
0: Isteni Kegyelem Anyja.
1: Könyörög érettünk.
0: Tisztaságos Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Szeplőtelen Szűz Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Sérelem nélkül való Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Szűzvirág Szent Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Szeretetre méltó Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Csodálatos Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Jó Tanácsnak Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Teremtőnknek Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Üdvözítőnknek Anya.
1: Könyörög érettünk.
0: Nagy okosságú Szűz.
1: Könyörög érettünk.
0: Tisztelendő Szűz.
1: Könyörög érettünk.
0: Dicsérendő Szűz.
1: Könyörög érettünk.
0: Nagy hatalmú Szűz.
1: Könyörög érettünk.
0: Irgalmas Szűz.
1: Könyörög érettünk.
0: Hűséggel teljes Szűz.
1: Könyörög érettünk.
0: Örömünknek oka.
1: Könyörög érettünk.
0: Lelki tiszta edény.
1: Könyörög érettünk.
0: Tiszteletes edény.
1: Könyörög érettünk.
0: Áltatosságnak jeles edénye.
1: Könyörög érettünk.
0: Titkos értelmi rózsa.
1: Könyörög érettünk.
0: Dávid királynak tornya.
1: Könyörög érettünk.
0: Elefántcsontorony.
1: Könyörög érettünk.
0: Mária aranyház.
1: Könyörög érettünk.
0: Frigynek szent szekrénye.
1: Könyörög érettünk.
0: Mennyországnak ajtaja.
1: Könyörög érettünk.
0: Hajnali szép csillag.
1: Könyörög érettünk.
0: Betegek gyógyítója.
1: Könyörög érettünk.
0: Bűnösök menedéke.
1: Könyörög érettünk.
0: Szomorúak vigasztalója.
1: Könyörög érettünk.
0: Keresztények segítsége.
1: Könyörög érettünk.
0: Nemzetek oltalmazója.
1: Könyörög érettünk.
0: Angyalok királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Pátriárkák királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Proféták királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Apostolok királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Vértanúk királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Hitvallók királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Szűzek királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Minden szentek királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné.
1: Könyörög érettünk.
0: Mennybe fölvett királyné.
1: Könyörög érettünk.
0: Rózsafűzér királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Családok királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Szentolvasó királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Béke királynéja.
1: Könyörög érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya.
1: Könyörög érettünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi a te szolgáid folytonos lelki és testi jólétnek örvendhessünk, és a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Mária dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Szent József.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges szülőd jegyesének érdemeire kérünk, Uram, legyenek segítségünkre, hogy amit a magunk erejéből el nem érhetünk, az ő esedezésére megnyerjük, kész és uralkodó mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk, Istennek Szent Anyja, könyörgésünket megnevers szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak.
1: Imádkozzál érettünk, Szent József. Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges szülőd jegyesének érdemeire kérünk, Uram, legyenek segítségünkre, hogy amit a magunk erejéből el nem érhetünk, az ő esedezésére megnyerjük, kész és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen. Emlékezzél meg, ó kegyes Szűz Anya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szüzek szüze, tisztaságos anya. Hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
0: Szűszülője Istennek,
1: engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utánad epedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez, anyám, ó, jöjj segíts imádkozni, anyám, ó, jöjj segíts küzdeni, anyám, ó, jöjj segíts szenvedni, anyám, ó, jöjj nehogy elveszni, hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, föld reménye és mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban. Azért hiszem és meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek jó anyám fenn az égben. Szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet s halálban, tied jó és balsorsban, tied küzdve szenvedve, tied most és örökre, szűszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a bónak bajnak, eloszthatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimája gyermekidnek, nem, te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, és a Mária Rádió hallgatóit, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

Jusson a halálból a föltámadásra. Átfogóan ez a pont a Filippiekhez írt levél 3. fejezetére hivatkozik, a 8-tól 11. versig. Krisztussal való életközösség, azonosság. Enyhe hasonlat lenne, vagy idézet a magyar közmondások sorából az, hogy madarat tolláról, embert a barátjáról lehet megismerni. Jézussal kapcsolatban sokkal mélyebben, és az ő megváltói küldetésében részesülve, vagyis hát abba belekapaszkodva tudunk igazán hozzá hasonlóvá válni. Mi nem leszünk kiegészítői a megváltásnak, mert Jézus Krisztus egyszer s mindenkorra maradéktalanul megváltotta a világot szenvedésével, kereszt halálával és feltámadásával, de a magunk áldozatát hozzá illeszthetjük, hozzá kapcsolhatjuk ehhez a legszentebb áldozathoz. Szent Pál gondolatai vagy lelkisége szerint, aki azt mondta, hogy ő ki akarja egészíteni a testében mindaz, ami hiányzik Krisztus szenvedéséből, vagy hát az ő megváltó áldozatából, de ez nem kiegészítés, nem hiánypótlás, hanem a saját részünk odaadása, egyesítése Jézus áldozatával. Így kell tehát erre gondolni, amit most felsorol a Filippi levél, hogy meg kell ismernünk Krisztusnak minden felülmúló ismeretét, mindent hátránynak kell tartanunk ő hozzá képest, és hozzá tartozunk, és meg kell ismernünk az ő föltámadásának az erejét, és nyilván ezzel együtt a szenvedésével való közösséget és hasonlóságot. A hitoktatás témájáról szól még a 429-es pont. Krisztusnak-e szeretetteljes ismerete ébreszti a vágyat, hogy hirdessük őt, hogy evangelizáljunk, és másokat is a Krisztusban való hit igényére vezessünk. Ugyanakkor érezzük az igényt, hogy ezt a hitet egyre mélyebben meg kell ismernünk. Ennek érdekében a hiszek egy sorrendjét követve először bemutatjuk Jézus fölséges neveit. Krisztus, Isten fia, Úr. Ezután a hiszek egy megvallja Krisztus életének főbb misztériumait, megtestesülés, a húsvét és a megdicsőlés. Ez most valójában egy előzetes, mint hogy tévé vagy rádió műsorokban beharangoznak valamilyen műsort, egy rövidített figyelemfelhívást, amely felkelti az érdeklődést a nézőkben, hallgatókban, és ez most így hangzott el a 429-es pontból, hogy előre vetíti a most kezdődő nagy témakörnek cikkelyeit, fejezeteit. Tehát ahogyan hallottuk először, Jézus Krisztusnak a neveit ismerjük meg, és nyilván a névvel kapcsolatban az ő küldetését, a névből adódó sajátosságokat, és ugyanakkor, majd azt követően tovább haladunk, hogy megismerjük húsvétját, amely a szenvedés, kereszthalál és feltámadás, és aztán a megdicsőülés. Így osztja fel a katekizmus a következő témaköröket, és már is itt vagyunk a témakörben az úgynevezett második cikkeinél. A hitvallásunk mondatait jelöli meg címként a katekizmus. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. Nézzük a Jézus név. Mit mond a katekizmus Jézus nevéről? Jézus héberül azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Az angyali üdvözletkor Gábor angyal adja neki a Jézus nevet,

mely kifejezi, hogy ki ő és mi az ő küldetése. Mivel senki nem bocsáthat meg bűnöket, csak egyedül Isten. Jézusban, az ő emberré lett örök fiában, ő az, aki megszabadítja a népét bűneitől. Jézusban Isten összefoglalja egész üdvözítő művét, amelyet az emberért tesz. Ez a 430-as pont. Jézus nevét mutatja be számunkra a tanítás. Héberül a Jézus név, mely nem egyedüli hordozója volt Jézus Krisztus, ezért is tesszük hozzá a megváltó szót, hogy így teljes az Úr Jézus neve. De maga Jézus név, ahogy tudjuk, van olyan könyv a Bibliában, hogy Jézus Sirák fiának a könyve. És aztán gondoljunk arra is, hogy a Jézus névnek van magyar jelentése, és ez üzenetet jelent. A zsidó nevekben jobban kitűnik az, hogy Isten milyen küldetést bíz az emberekre. Én, amikor a név szerepét hangsúlyozom egy keresztelő alkalmával, mivel a kedves szülők már a gyermek születése előtt kiválasztottak nevet a születendő gyermeküknek, és azt meg is kapta, és már is anyakönyvezik a polgári értelemben. Na de a kereszteléskor ez keresztnévvé válik. Sokan ezt félreértik, azt gondolják, hogy na most kell egy külön nevet még keresni. Hát nem akkor kell keresni igazából, amikor már a keresztelőre kerül sor, és ráadásul egy olyan nevet, ami nincs is a polgári nevéhez kötve. Általában mi szoktuk keresni már, mint akik előkészítjük a szülőket, családokat a keresztelőre, mi szoktuk megkeresni, hogy annak a névnek, amit ők már kiválasztottak és megadtak a gyermeküknek a születésekor, ki a védőszentje. Ez a Fekete Antal kiváló névjegyzéke, ez magába foglalja a neveket és a védőszenteket. Még olyan nevekhez is társít védőszentet, akik közvetlenül nincs olyan szent hordozójuk ezeknek a neveknek, tehát olyan nevekhez is, mint ős magyar nevek, vagy egyéb nevek, amihez lehet természetesen, mert ma már az idegen nyelvekből, vagy népektől oly sok nevet átvesz a magyar névtár is, és adnak a szülők olyan neveket, amelynek tényleg nagyon nehéz védőszentet választani, akkor is a kereszteléskor kell azt kimondani, hogy jó, most itt van ez a Őrs nevű gyermek, vagy Zalán, és akkor most akkor ki az ő védőszentje? Vagy olyan nagyon nehezen található mondjuk egy névhez közvetlenül kapcsolódó védőszent. Na de itt van a lehetőség, hogy a keresztelésre válaszunk, de nem kell még egy új nevet választani. Persze ez nem is tilos. Mi ugyan nem hasonlítunk a mediterrán népekhez, kiváltképpen a spanyolokhoz vagy dél-amerikaiakhoz, ahol a számtalan keresztnév szerepel, legalább lehet, hogy 2-3 is. De úgy emlékszem, hogy még a híres, kiváló zseni Mozartnak is több keresztneve volt, mert lehet adni a saját keresztnevét, a keresztapja nevét, a nem tudom még kinek a nevét társítani az ő nevéhez. Ez a keresztnév, amit kimondunk a kereszteléskor. De nem szoktuk annyira a magyar fordítását ezeknek a neveknek használni, mert az még nem mond olyan túl sokat. Esetleg olyat, amihez semmiféle keresztény erény nem kapcsolható, meg keresztény életprogram.
Általában az életprogramot azt, ha van védőszentje közvetlenül a névnek, akkor az a védőszent adja meg a program sajátosságait, amit követhet, nem kötelező, de követhet a megkeresztelt gyermek, a megkeresztelt ember. A zsidó neveknél azonban más a helyzet, mert ott jobban és tudatosabban a nevek Istentől kapott küldetésre utalnak. Gondoljunk a fő angyal, Mihály, meg az összes angyal névben, a Gabrielben is benne van az el szócska, vagyis az, meg a Rafaelbe is, Rafaelben is. Benne van az él szócska, ami Istenre utal, tehát Isten ereje, Isten orvossága. Ilyen nevek vannak az angyal nevek közt, de ott van a Mihály, ki olyan, mint Isten. Ez a Mihály név jelentése, és látjuk, hogy ott van az Istennek a szerepe, hogy ő adja meg a küldetést a teremtménynek, még az angyaloknak is. Sajátos szerepet tulajdonítunk egyes angyaloknak, főleg a Bibliában előforduló angyaloknak, akiknek megismerjük a szerepét a Szentírásból. Na de itt van Jézus neve, ami azt jelenti magyarul, Isten megszabadít, Isten, ami megmentőnk, így is lehetne mondani. És ezt mondja el az angyal, és megszületett a megmentőtök, mondja a hírnök angyal is, amikor már világra jön az Úr Jézus, és a pásztoroknak hirdetik a nagy örömhírt. Jönnek az angyalok, éneklik a glóriát, a dicsőítő éneket. És akkor valóban megszületett az a gyermek, akinek a neve Jézus, ami azt jelenti, hogy Isten megszabadít. Az Isten sokszor megszabadította a népét, sokszor megszabadította háborúkban, harcokban, ütközetekben, veszélyekben, fogságban, rabszolgasságban, mint az egyiptomi szabadulás. Na de itt most az egész emberiségnek a bűntől való, a rossztól való megszabadulására gondolunk, amit Jézus Krisztus valósít meg, aki eljött közénk, aki eljött, hogy szabadítónk legyen, és így az ő neve hordozza a földi küldetésének programját, az ő e világi élet programját. És nyilván így kapcsolható össze az előzetes bejelentésekkel, proféciákkal is Jézus küldetése. Mint ahogy aztán Jézus maga is ad nevet Simonnak, a kiválasztott főapostolnak, és azt mondja, hogy te Péter vagy, azaz kőszikla vagy. És én erre a sziklára építem egyházamat, és azt is majd feladatul kapja, amikor meg legfőbb pásztorrá teszi feltámadása után Pétert, a háromszori szeretet vallomását követően, hogy mondja, hogy legeltesd juhaimat, bárányaimat. Te fogod megerősíteni a testvéreidet, ez az ő küldetése, vagyis neki erősnek kell lennie akkor is, hogyha egy szolgáló leány előtt elillant a bátorsága és megtagadta a barátságát Jézus iránt, megtagadta Jézust a kakasszóra. Az Isten megszabadít, és ezt a nevet már előre megmondja Gábor angyal, mint ahogy az előhírnökét is megmondja Zakariásnak, hogy János a neve. És aztán valóban ezt adják a megszületett gyermeknek, kifejezetten a név ünnepén, a születést követő 8. napon, ami a névadás ünnepe a zsidóságban, a beavatás, körülmetélés, tehát egyúttal a névnek az ünnepe. És ezt megadja, ezt a nevet a Szent Család a gyermeknek.
De már Gábor angyal, Lukács evangéliumának első fejezetében olvassuk, vesd össze az 1.31-jel, írja itt a lábjegyzetünk, ott olvassuk ezt, a névodást, név megjelölést. És aztán Szent Márktól van itt egy idézet, a második fejezet 7. versből, amikor csodálkoznak Jézus bűnbocsátó szavain és hatalmán, pedig ő mondhatja, hogy bocsánatot nyernek bűneid, mondhatja azoknak, akiket meggyógyított, akiket meghívott, akik iránt a hitet, bizalmat tanúsítottak, bocsánatot nyertek bűneit. És akkor fölteszik a kérdést, hogy senki nem bocsáthatja meg a bűnöket, csak egyedül Isten. Hát persze. Na de Jézus Isten, Istentől kapott küldetése pedig a szabadítás. És ezért a szabadítás pillanatában, amikor föltámadt a halálból, és megjelent már a feltámadása napján a tanítványoknak, rájuk leheli a szent lelket, vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Ezt nagyon fontos, hogy ezt így mindig napirenden tartsuk. És így aztán Jézus nevét, amikor emlegetjük, akkor nem csak sóhajtozunk, álmélkodunk, vagy tényleg kérünk valamit, hogy Jézusom segíts, hanem tényleg mélyen az ő nevét is, mint az ő küldetését tiszteljük, akkor gondoljunk az ő szabadító erejére. Tehát hiszünk Jézusban, az ő Isten egyszülött örök fiában, ahogy Máté evangéliuma első fejezetében, a 21. versben olvassuk, Jézus küldetéséről ugyancsak előzetes, hogy meg fogja szabadítani népét a bűntől, bűneitől. És így Jézusban Isten összefoglalja egész üdvözítő művét, amelyet az emberért tesz. A 431. pont következik. Megint folytatódik a Jézus név magyarázata. Az üdvösség történetében Isten nem elégedett meg azzal, hogy Izraelt kiszabadította a szolgaság házából. Amikor kihozta a népet Egyiptomból, Izraelt a bűneitől is megszabadítja. Mivel a bűn mindig Isten megsértése, egyedül ő oldozhat föl alóla. Ezért Izrael egyre jobban tudatára ébredve a bűn egyetemességének, másban nem kereshetett üdvösséget, csak a megváltó Isten nevének segítségül hívásában. És itt Zsoltár idézetek is szerepelnek, amelyek alátámasztják ezt az ószövetségi hitet és gondolatot. Isten az én szabadítom. Hát a zsoltáros ezt nagyon jól érzi, személyesen is, és a népe nevében is. Itt látjuk tehát történelmi keretbe ágyazva, történelmi folyamatokban megjelenve, hogy miként szabadítja meg Isten az ő népét, de nem csak a népét, hanem népének tagjait is. Mert bármennyire is hangsúlyos az úgynevezett kollektív értelem az Ószövetségben, a közösségi szemlélet, mégiscsak ott sem vitathatjuk, hogy ott vannak az egyes emberek, akik vagy hisznek az Úrban és bíznak benne, és a Zsoltáros is a maga nevében imádkozik, ha a Dávidnak tulajdonítjuk, ha nem neki. Általában a Zsoltárok könyvét Dávid királynak tulajdonítjuk, és könyörülj rajtam, Istenem, nagy irgalmasságot szerint imádkozza a bűnbánó Dávid az 50. Zsoltárban, tehát egyes számban, de aztán vannak engesztelő imák,
amelyben az imádkozó a népéért, vagy a népe nevében imádkozik bűnbocsánatért, szabadulásért, mint Eszter királyné is, milyen csodálatos, ahogyan ő hajlandó az életét kockáztatni Ahasvéros király udvarában, hogy megmentse a halálra ítélt népet, amit a gonosz Ámán kitalál, hogy kiirtja a birodalomból Izrael fiait. És a király kedves felesége, Eszter, vállalja a kockázatot, hogy a királyhoz megy, még ha életével fizet is, hogy megmentse a népét, de előtte saját nevében is elmondja azt, hogy hát ő nem volt hajlandó bálványokhoz, vagy tisztátalan dolgokhoz folyamodni, de mégis a népéért imádkozik, és sok ilyen szép engesztelő ima van a közösségi megfogalmazásban, az Ószövetségben. Tehát az Isten megszabadít, ez összegződik és kicsúcsosodik Jézus Krisztus küldetésében, de ennek a folyamata már megkezdődött. Mondhatnánk így, hogy az üdvtörténelem velejárója, amikor Isten meghívja Ábrahámot, attól kezdve már ott van az ő megváltó szándéka, az ő szabadító szándéka, hogy a népét megtisztítsa, jó létre vezesse. Még ilyenkor, és az Ószövetség világában elsősorban az evilági jó létre számít az ember, na de nem elhanyagolható szempont a bűnek bocsánata, hiszen megvolt az a félelem is, hogy ha valaki bűnös, akkor megérdemli a büntetést, és ilyennek tulajdonítottak minden betegséget, vagy emberi kínt, testi fájdalmat, vagy bajt, hiszen tűnődnek az emberek, hogy ki vétkezett. Amikor Jézus meggyógyít valakit, akkor is elkezdenek az emberek tűnődni, hogy ki vétkezett, ő vagy a szülei, a vakon született meggyógyításánál is előfordulnak ilyen szempontok. De hát Isten megszabadít, hiszen azért választotta ki népét, hogy általa adjon szabadulást, és a népének szülöttje, megváltója, az Isten örök fia által adjon az egész világnak szabadulást és üdvösséget. Belekezdtünk tehát a második cikkely ismertetésébe. Hiszünk Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában. A Jézus nevet elemzi számunkra a katekizmus. Elérkeztünk a 431. pontig, illetve azt már megtárgyaltuk. Majd a 432-es pontnál folytatjuk a további ismeretbővítést. Köszönöm figyelmeteket, az érdeklődést. Én is örömmel várom, hogy újra találkozzunk, és megismerjük kinyilatkoztatásunk a Szent Hagyomány alapjának, Katolikus Egyház katekizmusának tanításában hitünk alapjait. A Jóisten áldását kérem mindnyájan.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Mexikói vértanúk. A 24 mexikói vértanú főként az 1926-28-ban zajló egyházüldözésben adták életüket Krisztusért. Második János Pál pápa 2000-ben avatta szentté őket. Közülük néhányat megemlítünk haláluk körülményeivel együtt. Galván Berbude, Szent Dávid pap. A Guadalajarai szeminárium teológia tanára volt. Fiatal korában apja mellett cipészként dolgozott. Papként a cipészek megsegítésére egyesületet szervezett. A házasság szentségét védve oltalmába vett egy leányt, akit egy nős katona akart feleségül venni. Ez bosszúból, amikor egy fegyveres összecsapás után Dávid sebesült katonákat látott el, elfogadta és kivégeztette. Morales Szent Emmanuel, munkás. Fiatal munkás ember három kisgyermekkel. Tevékenyen részt vett a plébánia életében. Az Akció Katolika ifjúsági tagozatának tagja, az egyházellenes törvények eltörléséért harcoló vallásszabadságot védő Nemzeti Liga elnöke. Amikor megtudta, hogy Batis plébánost bebörtönözték, elindult a kiszabadítására. Épp összegyűjtött néhány fiatalt, amikor egy csapat katona őt kereste. Jelentkezett. Azonnal bántalmazni kezdték, majd a plébánossal együtt vitték a vesztőhelyre. Amikor a plébánost menteni próbálta, így szólt. Plébános úr, én meghalok, de Isten nem. Ő majd gondoskodik a feleségemről és gyermekeimről. Utolsó kiáltása ez volt. Éljen Krisztus király és a guadalupei szüzanya. Majd lelőtték. Lara Puente Szent Szalvátor, ifjú munkás. Özvegy anyja nevelte, az elemi iskola után egy vasöntőben kapott munkát. Az Akció Katolika ifjúsági részlegében tevékenykedett. Kortársai fölnéztek a kisportolt, becsületes munkás fiúra. Emmanuellel és Dáviddal együtt fogták el és lőtték agyon. Correa Megalannes Szent Máté, plébános. A Zacatecasi egyházmegye papjává szentelték, Valparaíóban lett plébános. Kiváló lelkipásztor volt. Az üldözések idején többször is bebörtönözték. Épp beteghez ment, mikor utoljára elfogták. Néhány napig Frenillóban tartották fogva, majd átvitték Durangóba. Itt a parancsnok azt kívánta tőle, hogy gyóntassa meg a foglyokat, és számoljon be a gyónásban hallottakról, különben leköveti. Mateo így válaszolt. Megteheti, de tudja meg, hogy egy papnak meg kell őriznie a gyónási titkot. A városon kívül kivégezték. Uribe Velasco Szent Dávid plébános. A Csilapai egyházmegye papjává szentelték, Igualában lett plébános. A vidék különösen is szabadkőművesek, protestánsok és különféle szekták hatalmában volt. Amikor elfogták, fölkínálták neki, hogy ha elfogadja az állam rendelkezéseit, az alapítandó szakadár egyházban püspökké teszik. Dávid plébános ezt elutasította. Ezért lelőtték. Reyes Salazar Szent Szabbasz, pap. A San Juan de los Lagosi egyházmegye papjává szentelték, Tototlánban lett káplán. Különösen tisztelte a Szent Háromságot. A gyermekeket és fiatalokat nem csak katekézisre, hanem mesterségre, zenére is oktatta. 1927 nagy hétfőn érték el a plébániát az üldözők. Keresték a plébánost és munkatársait. Mivel csak Szabbasz atyát találták, a plébánia templomban az egyik oszlophoz kötötték. Három napig étlen szomjan ott tartották, kínzások közepette. Nagy szerdán kivitték a temetőbe, és ott lelőtték. Caloca Cortés Szent Ágoston káplán. Elfogták, és a már fogságban lévő plébános mellé zárták. Az egyik őr megszánta a fiatalsága miatt, s fölkínálta neki a szökés lehetőségét, de Ágoston csak a plébánosával együtt lett volna hajlandó menekülni. A kivégző osztag előtt utolsó szavai. Istennek élünk, és érte halunk meg. Esqueda Ramírez Szent Péter, pap. A San Juan de los Lagos-i egyházmegye papjává szentelték, a püspöki székhelyen lett káplán. Főleg a kisgyermekek hitoktatását szerette, katekéta iskolát is nyitott. Az üldözések idején családokkal éjszakai szentségimádást szervezett. Miután elfogták, kegyetlenül bántalmazták. Miközben kivégezni vitték, kicsi gyermekekkel találkoztak. S ő utolsó szavaival is oktatta őket. Ubiárka Robles, Szent Tranquillus pap. A San Juan de los Lagos-i egyházmegye papjává szentelték, Tepatitlánban lett káplán, plébánosi jogkörrel. Az üldözés idején az egyik legbuzgóbb pap volt. Guadalajarába indult beszerezni a misézéshez szükséges dolgokat. Figyelmeztették, hogy állomás helye a legveszélyesebbek közé tartozik, ő mégis visszatért. 1928. október 4-én éjszaka fogták el, miközben szentmisére és esketésre készült. Hajnalban fölakasztották.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

Az élet szeretete. A nagyok a nagyot látják, s a jók a maradandót. Mondta Mary von Ebner Eschenbach.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ferenc Emessét hallják. A Műidőnkben, hogy van ez című műsorunk keretében ma a kommunikációról fogok egy kicsit elmélkedni, gondolkodni együtt a kedves hallgatókkal, hiszen holnap kommunikációs világnap van, lesz. Mi a kommunikáció? Hogyan beszéljünk valakivel, hogy a másik személy meg is hallgasson és megértsen minket? Hogyan hallgassunk meg valakit, hogy az illető tudja, érdeklődünk, követjük, amit mond? És amikor mondunk valamit, honnan tudjuk, hogy meghallották-e, megértettek-e minket? Ezek mind olyan dolgok, kedves hallgatók, a kommunikációval kapcsolatban, amelyet korábban sosem vizsgáltak meg alaposan, és nem magyaráztak meg. Az emberek tudták, hogy a kommunikáció fontos része az életnek, de mostanáig soha senki nem volt képes sikeresen elmondani bárki másnak, hogy hogyan kell kommunikálni. Sok időn át a kommunikáció témájának nem tulajdonítottak megfelelő fontosságot, és nem foglalták olyan tanfolyamba, amelyet tanulva teljes eredményt lehetett volna elérni. Képességet a jó kommunikálásra. Sok könyv és cikk, amelyet a kommunikációról írtak, nem olyan szempontból vizsgálta a témát, mint ami létfontosságú vagy szükséges része az életnek, és nem mutatta meg, hogyan használjuk a kommunikációt másokkal való kapcsolatban. Úgy beszéltek a kommunikációról, mint amit egy gép képez, de az egész élet attól függ, hogy ismerjük és értsük az alapokat, a kommunikáció legfontosabb és legegyszerűbb részeit. Ahhoz, hogy képesek legyünk bárkivel tényleg kommunikálni, méghozzá nagyon jól, teljesen értenünk kell a témát. Van egy nagyon egyszerű mód, ahogy el lehet mondani, hogy mit jelent a kommunikáció. A kommunikáció egy részecske, elmozdulása a tér egyik részéből a tér másik részébe. A részecske az a dolog, amit kommunikálnak. Lehet egy tárgy, egy írott üzenet, egy kimondott szó, vagy egy gondolat. Például, ha fogunk egy baseball labdát, és odadobjuk valakinek, hogy elkapja, az kommunikációt tőlünk a másik személy felé. Ha azt mondjuk valakinek, hogy szia, az is kommunikáció, pontosan követve a fenti jelentést. Ha valaki küld nekünk egy e-mailt, az is kommunikáció. Egy lépéssel tovább víve ezt a kommunikációra vonatkozó egyszerű kijelentést, van egy teljes és pontos kommunikációs formula, amelyet gondosan kidolgoztak és megörökítettek. Nagyon fontos, hogy ismerjük és értsük a kommunikációs formulát azért, hogy sikeresen használni is tudjuk. Ehhez először nézzük végig a következő szavak jelentését, hogy teljes és világos megértést szerezzünk arról, hogyan szerepelnek az alább megadott formulában. Az ok az a pont, amelyből valami történik vagy elindul. Ha mondunk valamit egy másik személynek, akkor mi vagyunk az ok. A távolság az a térköz, amelyet két pont között van. Például a távolság két személy között lehet 1-2 méter. A távolság két város között lehet több száz kilométer. Az okozat az a pont, amely fogad valamit. Ha mondunk valamit egy másik személynek, akkor mi magunk vagyunk az ok, a másik személy pedig az okozat. Ha ezután a másik személy mond valamit nekünk, akkor ő az ok, és mi vagyunk az okozatpont. A szándék egy gondolat, hogy el fogunk érni valamit. Például, ha erős szándékunk van, hogy művésszé váljunk, akkor ez fogja eredményezni azt, hogy azzá válunk. Bármilyen kommunikációnál szándékkal kell rendelkeznünk egy üzenet valakinek való elküldésére ahhoz, hogy a kommunikáció megtörténjen. A figyelem nem más, mint tudatában lenni valaminek, megnézni vagy észrevenni. Ha valakit a nevén szólítunk, ezt általában a figyelme felkeltésére tesszük. Ahhoz, hogy valakihez sikeresen kommunikáljunk, fel kell keltenünk a figyelmét. A duplikáció valaminek a megismétlése vagy másolat készítése valamiről. Ha beszélünk egy emberrel, és említünk neki egy macskát, ő pedig azt gondolja, hogy egy kutyát említünk, az nem duplikáció. Ha érti, hogy egy macskáról beszélünk, és kialakul benne az az elképzelés, akkor duplikációja van arról, amit mondunk. Bármilyen kommunikáció során fontos, hogy a másik személy duplikációt érjen el arról, amit mondunk.
A megértés az a képesség, hogy valaki megért valamit, ami azt jelenti, hogy világos és helyes elképzelése, illetve teljes és pontos tudása lesz arról, hogy valami mit jelent. Amikor kommunikálunk, mindig elő kell idéznünk annak megértését, amit mondunk. A kommunikációs formula ok-távolság-okozat szándékkal

Úgy indítja el a kommunikációt, hogy kimondja a nevét, hogy felkeltse a figyelmét. Majd leírja a helyzetet, amit lát, hogy duplikációt érjen el arról, amit ő lát és érez. Milyen szép nap van ma, nézd ezt a napfelkeltét, pompás. A másik fél fogadja a kommunikációt, ránéz a napfelkeltére és megértést ér arról, amit kommunikálunk vele. A kommunikációs forma megnyitja a kaput az egész téma megértéséhez. Ha pontos részeire bontjuk a kommunikációt, láthatjuk, hogyan illeszkednek egymáshoz az egyes részek, és tisztában meg tudjuk érteni az egész témát. És a nagyobb megértéssel javítani tudjuk a formula bármelyik részét, és használni tudjuk a formulát arra, hogy javítsuk a kommunikációnkat másokkal. Most nézzük meg a kommunikációnak a fontosságát az életünknek a vezetésében. Ugyebár, kedves hallgatók, a kommunikáció minden élőlény életében jelen van a Földön. Kommunikáljuk érzéseinket, aktuális állapotunkat, vágyainkat. Kijelenthetjük, hogy az élethez szükséges a kommunikáció. Miért született meg a kommunikáció? Balgasságot is mutathat ez a kérdés, mégis van alapja. Az utóbbi időben azt vettem észre, hogy még annyit se kommunikálunk, mint régen. De szerintem ezt kedves hallgatók is észrevették. Régen, amikor még azt hittük, hogy az életünk kiszámítható, maximálisan tervezhető és urai vagyunk a helyzetnek. Aztán kiderült, hogy nem vagyunk a helyzet urai. Azt hiszem, ezt leginkább a pandémia idején tudtuk megélni. Majd mostanában az körvonalazódik, hogy magunknak sem vagyunk az urai. Az egyik legfontosabb jelenség, ami miatt ezt állíthatjuk, mondhatjuk, az az elhavazódás. Amikor már nincs terv, a cél pedig a túlélés bármi áron. Hova vezet ez? A félelemmel átitatott bizonytalanság mocsaras világába juthatunk, ha továbbra is fenntartjuk az elhavazódás nyújtotta menedéket. Igen, ez a magyarázat mindenre. Ezzel lehet indokolni, hogy miért nem érünk oda időben, hogy miért nem jelzünk időben, hogy miért felejtjük el, ami a másiknak fontos, hogy időpontunk van az orvoshoz, hogy miért nem akarunk már semmit. Mert el vagyunk havazva. Ez kerül kimondásra, és ami nem mondódik ki, hát tudod, kedves hallgató, hogy te magad mit nem mondasz ki. Szóval az elhavazódás titkos szövetséget hoz létre az emberek között. Neked is, nekem is, nem vagyok egyedül. Be nem fejezett mondatok pörögnek a fejekben, felmentést adva a valóság vállalása alól. Ezért nem tartom túlzásnak, amikor azt mondom, hogy az elhavazódás oly mértékben van jelen, ami veszélyezteti a kapcsolatainkat. A bizonytalanság ingoványos talaján járni nem csak félelmetes és veszélyes, hanem fizikailag is megterhelő, a testünket is próbának veti alá. Azt hisszük, úgy kell az ingoványos talajon járni, hogy senki ne vegye észre, hogy ingoványban vagyunk, miközben mindenki más is ebben van. A magunk feletti uralmat akkor veszítjük el, amikor nem kommunikálunk. Amikor úgy teszünk, mintha stabilak lennénk, de közben semmi sincs rendben. Amikor azt hallom, hogy el vagyok havazva, tudom, hogy a felelősségvállalás nincs jelen az illető életében. Kell sodródni időnként. Lehet, hogy most olyan időben vagyunk, ami a sodródás ideje. Lehet, hogy ez a nagy egészet tekintve most ez a normális. Mégis következményei vannak. Elhanyagolt emberek, magányos, elhanyagolt gyerekek, idősek, elhanyagolt környezet, felszínes beszélgetések, gyötrődés, csőd. Nem tudom, mennyire ennek van az ideje. Az az érzésem, hogy ennek soha nincs ideje. Mi lenne a cél? Aminek ideje van, az az öröm. Ez az, amiért van értelme élni. Örömöt pedig akkor élünk meg, ha a saját életünket éljük. A behavazott életek örömképtelenek, mert arra sincs idejük, hogy örüljenek. Önmaguk vagy valami után rohannak, kiszolgáltatva ezzel azokat a helyzeteket, amikben döntéseket kellene hozniuk. Miért nem döntenek? Mert nem döntenek, és a lebegtetésükkel kárt okoznak azok számára, akik döntenek. A magunk életét élni annyi, hogy eldöntöm, hogyan élem az életem. Eldöntöm, hogy én

Osztom be a saját időmet, még akkor is, ha reggel 8-tól délután 5-ig a munkahelyemen vagyok. Én döntöm el, hogy minek szentelek figyelmet. Eldöntöm, hova és mikor megyek, nem pedig megvárom, kivárom, hogy lesz-e kedvem vagy sem. Én döntöm el, hogy igent vagy nemet mondok valamire. Most értünk el a kommunikációhoz. Miért született meg a kommunikáció? Azért, hogy lehetőséget adjon közléseket küldeni és fogadni, kérdéseket feltenni és válaszokat keresni, legvégső soron kapcsolatot teremteni ember és ember, ember és világ között. Amikor nem kommunikálunk, magunkba zárjuk a világunkat és a világot, amit megtapasztalunk. Ez jellemzően az élet sötét oldalára vonatkoztatva történik. Nem vállaljuk fel azt az állapotot, hogy telítődtünk, elegünk van, elfáradtunk, kiégtünk, nem érdekel senki és semmi. Ehelyett udvariasan hangzik el a varázsmondat. El vagyok havazva. Amikor mindenki vagy a többség visszavonulót fúj, milyen lehetőségünk van az előrejutásra? Sokszoros energiával tudunk előrejutni. Lehet, csak lassabban és lényegesen több energiával. Mert az elhavazódás jelensége azok alatt is megrengeti a földet, akik éppen nincsenek elhavazva. Alkalmazkodni kell ehhez a többség által megélt állapothoz, és csak azután tudnák tovább menni. A farkasok úgy vonulnak, hogy a leggyengébb megy elől. Honnan tudják, hogy ki a leggyengébb? Látják, érzik. Mi nem látjuk, nem érezzük. Nem figyelünk a jelekre, nem kommunikálunk. Helyette elfáradunk, kimerülünk. Az emberi közösségeinkben, társadalmainkban is a leggyengébbek mennek elől, csak mintha ezt még nem fogtuk volna fel, és úgy teszünk, mintha a régi rendszerint haladnánk. Megfordult a világ. Egyének irányítanak tömegeket, most már nem csak a gazdagság és a nagy politika szintjén, hanem a hétköznapokban, a hétköznapi emberek szintjén is. Egyének alkotnak tömeget, és alakítanak ki egy sodródásra épülő életformát, ami kipörget és kiéget. Emberek mennek tönkre a szemünk láttára. Segíteni azon lehet, aki kéri. Aki takarja, titkolja, az elhavazódás állapotába burkolja magát, gyakorlatilag menthetetlen mindaddig, amíg nyíltan nem vállalja, hogy semmi sem érdekli, hogy hagyjuk békén, hogy segítsünk rajta. Néha az segít, ha nem segítünk. Ez csak az élet margójára vetre kell tudnunk. A kommunikáció az egyetlen eszköz, ami visszaadja életünk uralásának lehetőségét. Nézzük meg konkrétan, mi az a folyamat, amin végig kell menni ahhoz, hogy a saját életünket kezdjük élni. Először az embernek magába kell mélyülni, és a saját hangját meghallani, a saját látásmódját megnézni. Talán érthetőbb, ha úgy fogalmazok, hogy a gondolatainkat és az érzéseinket kell megfigyelnünk. Második lépésben azt vizsgáljuk meg, milyen módon kommunikálunk a világ felé a szavaink nélkül. Hogyan nyilvánulunk meg a többi ember az épített és természetes környezetünk felé. A harmadik kérdés az, hogy a többi ember, az épített és természetes környezet milyen hatással van ránk. Az első lépésben tett megfigyeléseink finomodni kezdenek ezen a ponton. Felismerhetjük, hogy a világot csak jónak, vagy csak rossznak, vagy elkeserítőnek, csatatérnek, harcmezőnek, virágos rétnek, a csodák végtelen tárházának tekintjük. Hogy minden gyerek hisztis vagy a tudat magas szintű kifejeződése nyilvánul meg rajtuk keresztül. Kiderül számunkra, hogyan működtetjük a gondolatainkat, hogyan fordítjuk le az érzéseinket. Negyedik lépés a szavakban megnyilvánuló kommunikáció. Milyen szavakat használunk a beszédünkben? A jó az milyen? Fantasztikus vagy rohadt? Elhavazottam vagy elfáradtam és pihenésre van szükségem? A cselekedeteink mit üzennek rólunk? Bátorságot vagy megalkuvás, önzetlenséget vagy mások kirekesztését? A kommunikációhoz két fél szükséges. Van egy adó és van egy vevő. Köztük van a közeg. Tekintsük ezeket fizikai feltételeknek.
A kommunikáció mentális, érzelmi, tudati alapfeltételeinek is teljesülnie kell ahhoz, hogy a kapcsolat élővé váljon. Figyelem, befogadás, csendben maradás képességei. Nemrég láttam egy filmet, aminek egyik jelenetében indiánok ültek a tűz körül, és történeteket meséltek egymásnak magukról. Lassú volt az egész jelenet. Átjött, hogy minden szónak súlya van. Minden megnyilvánulásnak üzenet értéke van. Az adó és a vevő viszonya figyelemre és a befogadásra épült. Tiszta helyzetek voltak, mert míg az egyik beszélt, a másik hallgatott és figyelt. Majd csendben volt. A csend mutatta meg, hogy a vevő végigmegy az önreflexió útján, az adott helyzethez igazítja válaszát, és nem rutinból mond valamit. Arra, amit kaptak, reagáltak, reflektáltak, ezzel értékelték az adót, aki megosztotta életének egy részét velük. Biztonságot teremtettek azzal, hogy a kommunikációt eszközként alkalmazták. Mi tanulhatunk az indiánoktól, hogy a kommunikáció eszköz, út a másik emberhez. Ezen keresztül kapcsolódunk egymáshoz, és értjük meg jobban a világot, ami körülvesz bennünket. Segít eligazodni a bizonytalan helyzetekben. Nekünk, most amikor a bizonytalanságban élünk, kommunikálnunk kell, ha életben akarunk maradni. A visszahúzódás, elszigetelődés, bezárulás az élet leállását okozzák. A válság azért tud elmélyülni, mert a visszahúzódás, a passzivitás, az amúgy is lassabb haladás teljesen meg tudja állítani. Csak az ágyuk bizonyultak erősebbnek a kommunikációnál, történelmi tény. Ágyukra pedig azért volt szükség, mert a kommunikáció kizárólag fizikai szinten zajlott. Ha nem mondom el, mi bajom van, azzal nem adok lehetőséget magamnak a változásra, kedves hallgató. Nem adok lehetőséget a másiknak, hogy segítsen, szeressen, kapcsolatban legyen velem. Kivonom magam a környezetemből, megközelíthetetlen leszek. Szétesik a közösség, aminek a része vagyok. Még egy dolog. Idősek mesélték, hogy a II. Világháborúban, amikor menekültek a katonák elől, összeültek a házukban azok a családok, akiknek a tanyája egy irányban volt. Egyeztettek, megszervezték a menekülést, kommunikáltak. Mi történt? Azon túl, hogy hajuk szála sem görbült, a gyerekeik és unokáik életre szóló barátok lettek. Bár ő a föld másik felt Bár ők a föld másik féltekéjén élnek, mégis valahogy számíthattak egymásra. Kommunikáltak. Kedves hallgatók, most tartunk egy rövid szünetet, utána pedig folytatjuk a ma esti elmélkedést a kommunikációs világnap apropóján. Maradjanak velünk!

Most a műsor második felében nézzük meg a kommunikáció csapdáit és alapvető szabályait. Kedves hallgatók, van kedvük részt venni egy pszichológiai kísérletben? Ha igen, szükségük lesz néhány segítőre, barátra, kollégára vagy ismerősre. A kísérlet elvégezhető személyesen vagy akár online is. A feladat a következő. Mindenki üljön le egy pár másodpercre, hunja be a szemét és képzeljen el egy asztalt. Hagyjanak maguknak pár percet, hogy lelki szemeik előtt pontosan kirajzolódhasson egy asztal képe. Majd ha kész, nyissák ki a szemüket és válaszolják meg írásban a következő kérdéseket. Miből készült az asztal? Milyen színű? Milyen a formája? Mekkora? Mennyire régi vagy újszerű? Milyen típusú, mire használható? Van-e rajta valami tárgy, esetleg abrosz, tányér, pohár, váza vagy számítógép, papírok, tollak? Ha van kedvük, akár le is rajzolhatják a saját asztalukat, mielőtt összehasonlítanák egymással. Biztos vagyok benne, hogy nem lett két pont ugyanolyan képzeletbeli asztal. Igazam van? Ha egy ennyire egyszerű szó esetében, mint az asztal, ennyire különböző elképzeléseink vannak, mennyire különböző dolgokat gondolunk, ha azt a szót halljuk, hogy megbocsátás, sértés, bosszú, boldogság. A kommunikáció szó jelentése közzétenni, közölni. A szó tövében benne van a köz szótag, ami a közösségre utal, hiszen az ember társas lény. Nem tudunk meglenni egymás nélkül, és nem tudunk nem kommunikálni. Ha egy szót sem szólunk, azzal is üzenünk valamit. Egy párkapcsolati konfliktusnál, ha az egyik fél némasságba burkolózik, azzal is kifejez egy álláspontot ugyanúgy, mintha hajlandó vitatkozni. Persze az ellenkezője is megtörténik, néha jobb lett volna hallgatni, mint elhamarkodottan kimondani valamit. A legtöbb kapcsolati probléma félresírkolott kommunikációból ered. Egy brit kommunikációkutató szerint a kommunikációnak négyféle kategóriája lehet. Az egyik legfontosabb, hogy meghatározza az identitásunkat. A belső világunkról nem csak az üzen, hogy miről beszélünk, hanem az is, ahogyan, amilyen szavakat, szófordulatokat használunk. Beszédünk révén körvonalazódnak egyéni és nagyobb közösségi problémáink, akaratlanul is elárulunk valamit az én képünkről és a dolgokhoz való viszonyunkról. Próbáljunk ki egy egyszerű gyakorlatot, válaszoljon kedves hallgató önmagával kapcsolatban írásban a következő kérdésre. Ki vagyok én? Mielőtt a válaszait elemeznénk, térjünk rá a kommunikáció második legfontosabb szerepére, ami nem más, mint hogy a beszédünkkel adaptálódunk a környezethez. Az életben maradásunk feltétele, hogy véleményt közöljünk arról, ha valami nem jó, vagy ha jó számunkra és visszajelzést kérjünk a külvilágtól ugyanezekre a gondolatokra. Alkalmazkodásunk része, hogy mielőtt cselekednénk, elmondjuk, mit akarunk tenni, így másokkal megbeszélve változtatni tudunk tervünkön, ha szükséges. A kommunikációt éppen ezért, mintha cselekvésnek is nevezi a pszichológia. Végezzünk el egy másik egyszerű gyakorlatot, válaszoljunk ismét írásban a következő két kérdésre. Milyen jó tulajdonságaim vannak? Miben szeretnék még fejlődni? Ezeket a válaszokat is kielemezzük, de előtte még térjünk rá a kommunikáció harmadik legfontosabb szerepére, ami nem más, mint az affiláció, más szóval a kötődés. A kapcsolódás, a hasonlóság vagy különbözőség, azaz az emberek közötti távolság a szavaink révén is kialakulhat. Ha azt akarjuk, hogy a másik megértsen, akkor is, ha nem pszichológus, a kötődés szót használjuk. Ha azt akarjuk, hogy ne értsen, csodáljon, zavarba jöjjön, az affiliáció szót. Egyetlen szóval hatalmi játszmába hívhatunk valakit, vagy kifejezhetjük az egyenrangúságunk. Ennek megértéséhez ismét ragadjunk tollat, kedves hallgatók, papírt, és arra kérem, írjon egy ötmondatos levelet az édesanyjának. Nem kell elküldeni, és ne gondolkodjon sokat, csak kezdjen el írni bármiről, és minimum öt mondatot írjon le neki címezve. Végül nem hagyhatjuk figyelmen kívül a kommunikáció negyedik faktorát, aki beszél, az irányít. A dolgok kontrollálásának érzése, a figyelem magunknál tartása, ami lehet jó szándékú befolyásolás vagy ártott célú manipuláció is, kihallható a szavaink mögül. Válaszoljon egy utolsó kérdésre.
Emlékszik olyan családi tanításra, amit gyakran mondogattak önnek a szülei? Olyan apai vagy anyai jó tanácsra, ami sokszor elhangzott otthon, mint életbölcsesség? Például az élet nehéz, a szépségért meg kell szenvedni. Próbáljon minél több ilyen szlogenre visszaemlékezni, és írja le őket. Most végre kielemezhetjük a kommunikáció négyféle kategóriájára adott válaszokat. A kérdések a következők voltak. Ki vagyok én, milyen jó tulajdonságaim vannak, miben szeretnék még fejlődni, miről írnék 5 mondatban édesanyámnak, milyen családi tanításokat, életbölcsességeket kaptam a szüleimtől. Mit írd le először a ki vagyok én kérdésre, kedves hallgató? A nevét, a szakmáját, a családban betöltött szerepét, vagy talán a hobbiával azonosította magát elsőre, vagy valakihez tartozást fejezett ki, esetleg minősítette önmagát pozitívan vagy negatívan? Mit gondol, mennyire beszél az identitásnak elsőre beugró szava arról, amit a legfontosabbnak tart közölni magáról? Mi lehet ennek az oka? Büszke rá, vagy éppen ellenkezőleg ebben a szerepében éri meg a legtöbb konfliktust mostanában? Mindenképpen árulkodó, hogy önmagával kapcsolatban mit kommunikál legelőször. Mit gondol, mennyire adott volna más válaszokat a második kérdésre, ha azután, hogy megkérdeztem, milyen jó tulajdonságai vannak, azzal folytattam volna, hogy miben szeretne még fejlődni, hanem esetleg azzal, hogy milyen rossz tulajdonságai vannak. Mennyiben befolyásolta a választát a kérdés megfogalmazása? Az, ahogyan és amiről beszélünk, megmutatja, milyen viszonyban vagyunk valakivel. A megszólítás, a tegezés, magázás, a szóhasználat mind üzen a beszélgető partnerünkhöz való kötődésünkről. Mit üzen az 5 mondatos levele, mennyire bensőséges vagy inkább távolságtartó az édesanyjával való viszonya? Az utolsó kérdés megválaszolása révén időutazásban lehet része, nem csak hátrahaladhat az időben, amikor felidézi a gyermekkorából jól ismert családi életbölcsességeket, előre is utazni fog, ha megnézni, mennyire hatnak ezek a jelenlegi párkapcsolatára, vagy milyen irányba vihetik azt idővel. Szüleink szavai mély nyomot hagyhatnak a lelkünkben. Programokat indítanak be komolyan sem gondolt félmondatok, amelyek közül felnőttként ki kell választanunk, melyek segítenek előre és melyek húznak vissza. Nem csak gyermekkorunk hat ránk, előző párkapcsolataink, barátaink véleménye, tanáraink minősíti szavai mind befolyásolhatják az életünket. Pedig a kommunikáció nem mindig célirányos és kifejező, vannak véletlenszerű közlések is, sőt néha egymásnak ellentmondó információkat kapunk, akár ugyanattól a személytől, akár egy azon vita alatt. A tiszta kommunikáció nehézsége, hogy az érzelmeink rendkívül bonyolultak, és a beszélt nyelv nem is mindig tudja kifejezni, amit érzünk. Az ógörögben például 5 szó van a szeretetre. A szénia vendég szeretetet jelent, a sztorgia gyermek iránti szülőszeretetet, a filia a szenvedélymentes erény, az eroszban ott van a vágy, míg az agapé a tiszta, ideális, emelkedett lelki szeretet megnevezése. Ön hányféle szeretetet érez, mikor azt mondja valakinek szeretlek, kedves hallgató? Lehetetlen mindig pontosan megfogalmazni, minden magyarázó, kiegészítő gondolatot elmondani, ezért könnyű félreérteni egymást. Agyunk ugyanis így működik, hogy törekszik a teljességre, ezért ha a szavakban rejlő információ nem elég, a hiányzóakat kiolvassa a környezetből, kontextusból, nonverbális jelzésekből, és időnként olyan üzenetet is belemagyarázunk a szavak közé, ami csak a mi fejünkben él, a beszélgető társunkéban nem. Rosenberg, amerikai pszichológus szerint a szavaink lehetnek ablakok, melyek kinyitnak egymás felé, vagy falak, melyek elhatárolódunk egymástól. Ugyanaz a mondat más szavakkal, más hangsúllyal, más hangerővel, más szórenddel, más embertől hallva, másképp hat ránk. Rosenberg szerint az emberi érintkezés alapfeltétele az együttérzés. Ha őszintén elmondjuk az érzéseinket, a szükségleteinket és a kéréseinket, és ha a másik érzéseit is figyelembe vesszük, sokkal hatékonyabban kommunikálunk. Hogyan néz ki mindez a gyakorlatban? Tegyük fel, hogy péntek este van, és egy férfi igyekszik éppen haza a feleségéhez. Alig várja, hogy végre hazaérjen a munkából, és kezdődjön a hétvége, de amikor belép a lakásba, felesége tágra nyílt szemekkel rohan elé, és azt kiabálja, hogy lehet ilyen érzéketlen, hogy elfelejtette a 15. házassági évfordulójukat.
A férfi hirtelen észbe kap, és miközben felesége arról beszél, hogy neki mennyire nem számít már semmi, bezeg a kolléganői születésnapjukra mindig hatalmas csokrokat kapnak, ő meg még egy szár rózsát se érdemel, a férfi belátja, hogy nejének igaza van, teljesen kiment a fejéből a dátum. Négyféle módon reagálhat. Első verzió, hibáztatni kezdheti önmagát, amiért ilyen feledékeny és figyelmetlen volt, megbántotta a feleségét. Második verzió, hibáztatni kezdheti a munkahelyét, túlterheltséget, hogy szinte már ott éli az életét, és csak a feladataival van tele a feje, nem tud azzal törődni, amivel valójában szeretne. Hibáztathatja a feleségét, amiért túlreagálja a helyzetet, és ekkora cirkus csap, miközben nem megcsalta, csak elfelejtett egy ünnepet. Harmadik verzió, rosszul érezheti magát a történtek miatt, és megfogalmazhatja, mennyire megijeszti a felesége ezekkel az erős indulatokkal, megfogalmazhatja, hogy nem volt szándékos mulasztás, és hogy arra lenne szüksége, hogy megbocsásson a felesége, és pótolják az elmaradt eseményt. Negyedik verzió, az is megtörténhet, hogy a férfi érzékelni kezdi felesége dühét, féltékenységét és férje elvesztésétől való félelmét, érzékelni kezdheti, hogy valójában nem konfliktusra, hanem szeretetre és megerősítésre volna szüksége, és megkérdezheti, hogyan hozzák helyre a dolgot. Nem mindig tudunk a harmadik, negyedik verzió szerint eljárni, empátiával fordulni önmagunk és mások felé. A váratlan helyzet ér bennünket, gyakran ahhoz a kommunikációs stílushoz nyúlunk vissza, amelyet még a szüleinktől tanultunk. Bármennyire is akarunk esetleg másként kommunikálni, mint ahogy ők tették, stressz esetén lekapcsol agyunk tudatos része, és a túlélés érdekében ösztönösen reagálunk. Ha a társunk nekünk támad, és azt mondja, te úgysem értesz meg engem, könnyen vesszük támadásnak, és védekezünk, hogy ez nem igaz, vagy te sem. Nem biztos, hogy kiolvassuk a mondat mögött meghúzódó üzenetet, ami valószínűsíthetően társunk azon szükségletét takarja, hogy szeretné, ha megértenénk a fájdalmát. Hogyan is értenénk ezt, hiszen nem ezt mondta. Mondatával elítélő volt, és nem kért, hanem kijelentett. Rosenberg szerint azonban nincs olyan közlés, amit ne lehetne emberi érzésekre és szükségletekre lefordítani. Egy elfogadó baráttal könnyű kommunikálni, de nehezebb valakivel, akitől elutasító válaszra számítunk. Mégsem lehetetlen, ha követjük módszerét, az erőszakmentes kommunikáció lépéseit. Első lépés, figyeljük meg a történteket. Válasszuk szét az objektív és szubjektív eseményeket, helyzetértékelés és magyarázat helyett fogalmazzuk meg pusztán a tényeket. Második lépés, fogalmazzuk meg az érzéseinket, amelyek mindig vitathatatlanok. Az már értékelés, ha túlzónak, igazságtalannak vagy tévesnek gondoljuk. A másik attól függetlenül érzi, amit érez, hogy mit gondolunk az érzése helyességéről, hisz egyik érzés a másik gondolat. Harmadik lépés, mondjuk ki a szükségleteinket. Keressük meg a valódi szükségletet. Nyilvánvaló, hogy a feleség nem az ajándékra vágyik, hanem arra, amit az ajándék szimbolizál. Jelen konfliktus nem jelentene tragédiát, ha ajándék nélkül sokkal jelentősebb gesztusokból érezni, hogy a férje szereti. Negyedik lépés, fogalmazzuk meg, mit kérünk a másiktól. Ahelyett, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre ásnánk magunk a problémába, ahelyett, hogy a témához nem tartozó mellékszálakból drámát vonnánk, kérjünk. A kérésünk legyen pozitív, tehát ne azt mondjuk a másiknak, hogy mit ne csináljon, legyen konkrét, ne általánosságban beszéljünk, legyen teljesíthető és akár elutasítható, és az utóbbi esetben tovább tárgyalható. Ne kiabálj, helyett jobban fog működni, ha a férj azt kéri, üljenek le a nappaliban egy teával. Ahelyett, hogy azt mondaná, elege van az állandó cirkuszból, amit a másik úgy is kikérne magának, megkérheti a feleségét, hogy beszéljék meg a történteket, hallgassa meg az ő oldalást is. A példákban szereplő konfliktusra nincs tökéletes párbeszéd, mint a kedves hallgatók, hiszen a kommunikációnak ez csak az egyik oldala. A feleség nem biztos, hogy erőszakmentes kommunikációra vált, a férje példáját követve. Rosenberg módszere mégis működőképes, használják háborús helyzetekben, béketárgyalásokon, igazságszolgáltatás, mediáció területén világszerte, sőt oktatási központokat hoztak létre a módszer elsajátítására. Ha a másik fél nem követi a négy lépést, segíthetünk neki megfogalmazni az objektív helyzetet, az érzéseit, szükségleteit, és kimondhatjuk vele, mit kér tőlünk. És hogy
Mindezek után ne maradjon félreértés, megkérdezhetjük a másikat, mit értett meg abból, amit mi elmondtunk, mert még a legegyszerűbb szavak esetében sem biztos, hogy ugyanaz a kép jelenik meg a fejünkben. Kedves hallgatók, lehet, hogy egy kicsit nehéz volt követni ezt a mai együttlétet, beszélgetést, elmélkedést, együtt gondolkodást a kommunikációról, de remélem, hogy néhány támpontot, segítséget nyújthattam. Igen, a műidőnkben hogy kommunikálunk, mi ma a kommunikáció, azt mindannyian nagyon jól tudjuk. Én remélem, hogy ez a sok kommunikációs áradat, meg technológia, ami jelen van a mindennapjaink során, segíti és nem leépíti az életünket. Áldott szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek.